oly sok a kérdés, akkor lelked búvóhelye a féltés. Amikor kimondanád, de nem tudod, akkor várj, de ki ne mond. Amikor a gondolatok benned harcolnak, akkor bűn és bűnhődés kavarognak. Amikor úgy érzed belül fáj, akkor beszélj róla, ha muszáj. Amikor a gyűlölet uralkodik benned, akkor tedd szívedre a kezed. Amikor a szerelemtől sírni tudnál, akkor sírj, de könnyet ne hagyjál. Amikor nincs szó arra, ahogy szeretsz, akkor adj hálát csendben a sorsnak. És csak szeress, hogy szeressenek.

A gyerekek a karácsonyi műsorra készültek. Egy kisfiú a fogadós szerepét kapta. Örült neki. Sokat próbáltak, hogy jól menjen a templomi előadáson. A kisfiú teljesen beleélte magát a szerepébe. Amikor Mária és József a fogadóhoz ért, bezörgetett, de a fogadós szerepe szerint zordonan elutasította őket. Nincs szobám, menjetek tovább! Mária és József reménykedve könyörgött. Talán, ha mégis be tudnál engedni. A fogadós tudta a szerepét, megint keményen nemet mondott. De a pár már nagyon fáradt volt, tovább esengett. A fogadós, aki annyira beleélte magát a szerepébe, ismét rájuk mordult, és ők lehajtott fejjel elindultak. Ekkor a kis fogadós fölkiáltott. Várjatok, várjatok csak! Gyertek be hozzám, odaadom nektek az én szobámat. Bizony, a papok, a nézők, sajnálkozva figyelték, hiába volt a sok próba, gyakorlás. Aztán mindenki megértette, hiszen ez a karácsony, hogy ezt tudjuk mondani. Várj csak, maradj, gyere be hozzám, van hely számodra a szívemben.

Mécs László. A gyermek játszani akart. A vonat futott. A kupé dobozok szűkek voltak. A gyermek unatkozott. Tavaszi cserme életnek szűk volt a part. A cserme áradt. A gyermek játszani akart. A gyermek szeme tükröt keresett. Anyára mosolygott és várt egy keveset, az anya arca nem tükrözte vissza. Szomorú volt. A tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett. A bankárra mosolygott és várt egy keveset. A bankár arca nem tükrözte vissza. Bőrzét böngészett. A tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett. Egymást tükrözték a szerelmesek. A gyermek rájuk mosolygott. Nem tükrözték vissza. Vágy fátyolozta. A tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett. A kalauz orcái veresek. A gyermek rámosolygott. Szürke szolga volt, nem tükrözhette vissza, dolga volt. A gyermek szeme tükröt keresett. A gyermek rám mosolygott, s arcát a kedveset tükröztem, mint kék tó a teli holdat, s ringattam. Valahol angyalok daloltak. Ó, én ráérek, nincs semmi dolgom itt a pénzzel, nincs semmi dolgom a szerelmi mézzel, sem kenyérrel. Ha megharcoltam a bűnnel a harcom, a tükör tiszta, tiszta gyermekarcom. Én tükre vagyok minden mosolyoknak. Én azért élek, hogy visszamosolyogjak virágra, lepkére, bokorra, rengetegre, farkasra, bárányra, szivárványra, fergetegre, fényre, holdra, csillagokra, szegényekre, gazdagokra, szenvedésre, vidámságra, jó napokra, rossz napokra, rózsafára, keresztfára. Visszamosolyogjak mindenre. Visszamosolyogjak az Istenre.

0: Katalin, egy tehetséges egyetemista lány, fölkeresett egyszer egy sátoros evangelizációt. Isten munkálkodott ezen esték alkalmával némelyek szívében, és így jó néhány ember megtalálta Jézust, mint szabadítóját. Isten nagyon komolyan szólt ehhez a leányhoz is, és meggyőzte őt elveszett és bűnös állapotáról. Könnyek folytak le Katalin arcán. Gyorsan elővett egy zsebkendőt, és letörölte a könnyeit. A nyitott sátoron kívül, amelyben az istentiszteleteket tartották, ott állt az édesapja, egy tehetős farmer, de kemény szívű férfi és istentagadó. Végignézve az összegyűlteken, ezt mondta a mellette álló barátjának.
1: Ha az én lányom előre megy, hogy imádkozzék a többiekkel, akkor visszahozom onnan, még ha közben térdig vérben kell is gázolnom.
0: A lány ezen az estén még nem ment előre, hogy életét Jézusnak adja. Az apja hát megnyugodott. Ám amikor Katalin belépett a házba, látta, hogy az apja leföljárkál a szobában. Rögtön tudta, hogy valami történt vele.
2: Apa, miért nem feküdtél még le?
1: Rád vártam, hogy megmondjam neked, mit tehetsz és mit nem.
2: De apa, mit tettem egyáltalán?
1: Ma este végignéztem az embereket ott a sátorban, és láttam, hogy sírtál. Hadd mondjam meg neked, Katalin, ha te előre fogsz menni, elhozlak onnan, még ha térdig kell is a vérben gázolnom. Ha aztán hazahoztalak, könyörtelenül és súlyosan meg foglak büntetni. Megértetted?
0: A leány nagyon is jól tudta, hogy az apja is úgy gondolta, ahogy mondta. Könnyekben tört ki, és bement a szobájába. Ott a sötétben született meg benne az elhatározás, hogy nem akar többé Isten hangjára figyelni. Nagyon szép volt, sok vágyjal, és még nem töltötte be a 20. évét sem. Összeszorította az öklét, és ezt mondta.
2: Ó Isten, én soha többé nem foglak keresni téged. Ó Isten, vedd el belőlem ezeket az érzéseket, hogy újra úgy tudjak élni, mint azelőtt. Nem akarom, hogy nyugtalanítsanak a bűneim, és nem adom meg magam neked. Sohasem fogok Jézus mellett dönteni. Vedd le ezt a terhet a szívemről.
0: Isten megtette, amit a lány kért, és intése eltávozott tőle, és a bűneiről való meggyőződés elhagyta. Másnap reggel, ahogy szokta, elment az egyetemre. Este mégis fölkereste az összejövetelt. Az apja ugyanazon a helyen állt, mint előző este, és rajta tartotta a szemét. Amikor megtörtént a fölhívás, hogy aki dönteni akar Jézus mellett, jöjjön előre, az apa látta, amint a lánya együtt nevetgélt a barátjával. Megfogta a szomszédja karját, és ezt mondta.
1: Nézd csak a lányomat! Tegnap este meggyőztem. Soha többé nem fog beleesni ebbe az ostobaságba.
0: Katalin láthatóan jól szórakozott, miközben mások sírtak, és az urat keresték. Vasárnap este befejeződtek a sátor összejövetelek. A sátrat lebontották, és a misszionárius elment a városból. Katalin pedig folytatta a tanulmányait. A következő hétfőn azonban erősen panaszkodott.
2: Jaj, olyan fejfájásom van ma. Itthon kellene maradnom.
1: Ó, Katalin, menj csak el az óráidra, nem sokára elmúlik az egész.
0: A leány elment, azonban néhány óra múlva hazajött, és erős rosszul létről panaszkodott.
2: Apám, úgy érzem, mintha szétrobbanna a fejem. Nem bírom tovább, ágyba kell feküdnöm.
0: 3 nap múlva pedig ezt sóhajtotta.
2: Attól félek, fogalmatok sincs róla, milyen rosszul vagyok. Nem kellene elhívnunk az orvost? Rettenetesen érzem magam, halálos betegnek.
0: Az apa és az anya nagyon megijedt. Gyorsan hívták az orvost, aki hamar meg is jött. Miután megvizsgálta a leányt, megfogta az apa karját, és intett neki, hogy menjen ki vele. Az orvos jó barátságban volt ezzel a családdal, ezért ezt mondta az apának.
3: Te mindig nyíltan beszéltél velem, és nekem is őszintének kell lennem veled szemben. Túl későn hivattál. Én már nem tudok segíteni a lányodon. Nem sokára az utolsó lélegzetet veszi. Ha még mondani akarsz neki valamit, akkor tedd meg azonnal. Helytelen lenne, ha bármiféle reménységet ébresztenék benned. Annak sincs értelme, hogy más orvost hívassatok. Már semmit nem tudunk tenni. Neki már csak néhány óra az élete.
1: Nem, ez nem lehet, igaz!
0: Hirtelen megjelent szemei előtt a jelenet. Az evangelizációs sátor, Katalin, aki könnyeket töröl ki a szeméből, és ő maga, amikor hangosan és határozottan azt mondta a barátjának.
1: Vissza fogom hozni onnan, még ha térdig kell is gázolnom a vérben.
0: Hogy dicsekedett, hogy legyőzte a lányát. Most az érte utol, akit kihagyott a számításaiból. Kezét tördelve jött vissza a házba. A lánya ágya előtt térdre esett, és ezt kiáltotta.
1: Katalin, keresd az Urat és imádkozz! Add a szívedet az Úrnak, imádkozz, ó, imádkozz Istenhez!
0: Ő azonban apja fejére tette a kezét, és ezt mondta.
2: Apám, ne kínosz többet ezzel a névvel, ne említs nekem többé Isten nevét. Azon az estén, amikor kimondtad a fenyegetéseidet, én elhatároztam, hogy ellenállok Isten hatásának. Most már a szívem olyan, mint a kő. Azon az estén imádkoztam Istenhez, hogy hagyjon el engem. Ő szavamon fogott.
0: Aztán elmondta, hogy jól tudja, most már örökre elveszett. Rögtön, amikor elkezdődött a betegsége, világos lett előtte, hogy meg kell halnia. Aztán megkérdezte.
2: Hány óra van?
1: Délután 4 óra.
2: Ó, milyen lassan múlik az idő. De gondolj csak meg, én most olyan helyre megyek, ahol nem létezik az idő.
0: Majd egy kéréssel fordult az apjához.
2: Menj el, kérlek, ahhoz a régi kúthoz, és hozz egy pohár friss vizet.
0: Nehéz szívvel ment el az apa a régi kúthoz, elhozta a vizet, oda tette leánya ajkaihoz, és ő nagyokat kortyolt belőle. Eközben édesanyja imádkozott, meg nem tért bátyja is fohászkodott, és 2 nővére is térden állva kiáltott Istenhez. A haldokló leány újra megszólalt.
2: Apám, tedd a karjaidat a vállam alá, és emelj magasabbra az ágyban. A lábaim tűzben vannak, a lábaim nem bírnak.
0: Apja erős karjaival megfogta, és magasra emelte az ágyban. Nem sokára újra kiáltott a leány.
2: Apám, ránst ki a lábamat a tűzből!
1: Én mindent megtettem, amit tudtam.
2: akkor hozz nekem még egy pohár vizet.
0: Az apa elsietett. Amikorra azonban visszatért, Katalin már meghalt. Az apa soha többé nem talált nyugalomra. Súlyos teher nyomasztott.

Moldován Vilmos, alap. Rakhatod a téglát egymásra, tetőt emelhetsz, szépet, nagyot. De ez hasztalan, ha alája nem tettél egy szilárd alapot. Higgy, tanulj, vagy üzzél álmokat, fes ábrándokból déli bábot, alap nélkül széthull légvárad, és összeomlik kisvilágod. Ezért építs a jó alapra, Jézusra, ki mindent alkotott, s ha zúg a hab, a létvihara, nem ér téged, csak az alapot.

0: A bűnösök helye. Isten közelebb van a bűnösökhöz, mint a szentekhez. De hát hogy lehet ez? Isten az égben minden embert egy kötélen tart a kezében. Amikor vétkezel, elvágod a kötelet. Aztán Isten újból összecsomózza a kötelet, ezzel kissé közelebb húz önmagához. Bűneid újból és újból elvágják a kötelet, Isten pedig minden újabb csomóval egyre közelebb és közelebb húz. Mit gondolsz, hol is vagy éppen?
1: Liebe Attila, játsz el egy dalt. Amikor nem simogatnak a napsugarak, mert lustábban kel fel a nap. Amikor nem hallatszik tücsök hegedű, mert fakóban zöldel a fű. Játsz el egy dalt, csak úgy, magadnak, halka. Segít elfeledni, hogy valahol baj van. Amikor nem csengetnek rád a barátok, mert kihűltek már a régi álmok, amikor ürességtől hideg az ágyad, mert ellustultak benned a vágyak, játssz el egy dalt, csak úgy, magadnak, halkan. Segít elfeledni, hogy valahol baj van. Amikor hiába vársz egy őszinte szóra, mert por rakódott rá a jóra, amikor eleged van magad körül mindenből, mert csak a neheze jut az életből, játssz el egy dalt, csak úgy magadnak, halkan. Segít elfeledni, hogy valahol baj van. Amikor már csak feledés az élet, s nem férnek bele lázadó remények, mikor mindenki mást mond, mint amit gondol, s lelkedben a meg nem értés tombol, játssz el egy dalt, csak úgy magadnak, halkan. Segít elfeledni, hogy valahol baj van. Amikor nem nézel körbe, mert körbenézni fáj, mert fáradt, sápadt, s kiégett a táj, amikor nem férsz bele abba a körbe, honnan rád néznek utálva, s röhögve, játssz el egy dalt, csak úgy magadnak, halkan. Segít elfeledni, hogy valahol baj van. Amikor csak vagy, mintha nem is lennél, s már reggel az esti gondokkal keltél, amikor már nem emlékszel arra napra, amikor feltettél mindent egy elátkozott lapra, játssz el egy dalt, csak úgy magadnak, halkan. Segít elfeledni, hogy valahol baj van. Amikor igaznak festi arcát a hazugság, szégyenlő szemüket az égiek is lehunják, amikor hűvös fuvallattal készül a vihar, testedből, lelkedből minden érzést kicsavar, játssz el egy dalt, csak úgy magadnak, halkan. Segít elfeledni, hogy valahol baj van. Amikor ostoba törvények ostora ver nyakon, elítélnek, s megítélnek gőgösen, s vakon. Amikor magadra maradsz a magad igazával, s nem rendelkezel már sem házzal, sem hazával, játssz el egy dalt, csak úgy magadnak, halkan. Segít elfeledni, hogy valahol baj van. Játssz el egy dalt, csak úgy, magadnak, halkan. Játszd azt, hogy te is benne vagy a dalban. Játszd azt, hogy mosolyogsz, s nem érdekel semmi. Játszd, hogy érdemes minden nap embernek lenni. Játszd koldust vagy királyfit. Játszd, hogy nem ördög, de Isten irányít. Játszd, hogy piros fákon fehér levelek köz zöld virág nyílik. Játszd, hogy fárad az Isten, de még bízik. Játszd, hogy szebb lesz. Játszd, hogy még lesz. Játssz el egy dalt. Csak úgy, csendben. Magadnak. Játszd azt, hogy a dolgok rendesen haladnak.

most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk János evangéliumában, és ott a 17. fejezet 22. versétől a 24. versig terjedően a következőképpen. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.

0: Kedves Urunk, amikor arra gondolunk, hogy ez a világ hogy lát bennünket, akkor talán túl sokszor felejtjük el, hogy a te dicsőségedet kéne, hogy lássák a gyülekezeten, a te egyházadon keresztül. Látod, milyen sokszor keressük a magunkét. Jó szándékainkkal, jó cselekedeteinkkel, szociális munkánkkal, képességeinkkel, különleges adottságainkkal, mint hogyha magunkat kéne megmutatnunk a világnak. Pedig te azt akartad, hogy téged mutassunk meg, mégpedig hitelesen, úgy, hogy elhiggye a világ, hogy te vagy a Mesiás, hogy téged küldött az Atya. Segíts megvizsgálni a mi gondolkozásunkat, és helyes irányba fordulni, hogy valóban azok legyünk, akiknek rendeltél minket, a te dicsőségedet valóban hitelesen bemutató tanítványaiddá. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled. És így imádkozunk azokért is, akik velünk együtt nyitják meg az Isten igéjét most, akárhol is vannak. Segíts ilyen lélekkel vizsgálódni és tanulni a te igédet. Amen.
1: Amen. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik hétről hétre velünk vannak, akár a televízión, akár a rádió hullámain keresztül. Úgy vagyunk már, mintha mindig is itt lennének velünk. Sok szeretettel üdvözöljük őket is. Isten dicsőségére történjen minden a következő Biblia tanulmányunknak a témája. Isten dicsőségére akkor történik valami, hogyha ellen tudunk állni a bűnnek. Ha nem, akkor nem a dicsőségét, hanem szégyent hozunk az Istenre. És ezért végig kell gondolni a múltat, a múltunkat, a közösségünk múltját, és ezekben a múlt vizsgálódásaiban meg kell keresnünk azokat a fogódzó pontokat, amelyek erőt adnak a jelenben. A Bibliában ott van a bálvány imádásnak a tilalma és veszélye. Ma nincsenek baálok és nincsenek astarték, de vannak telefonjaink, vannak számítógépeink, és ez egy nagyon-nagyon komoly veszély. Gyorsan hozzáteszem, a telefon az lehet áldás is, mert én azon olvashatom az Isten igéjét is, meg a kompjúteremen is. De a legnagyobb veszély akkor van, amikor én egyéb dolgokra olyan mennyiségben és jó dolgokra használom, de közben az Isten dolgáról elfeledkezek. Ugyanakkor nagyon fontos a kereszténynek a szabadság, keresztényi szabadság megemlítése. Tehát nem azért engedelmeskedünk Isten törvényének, mert ez meg van írva, és akkor mi robotokká válunk, és minden érzelemtől mentesen mi úgy cselekszünk, ahogy az Isten elvárja. Nem. A keresztény szabadságban sok minden benne van. Sajnos még a bűn is. De a keresztény szabadságunkból fakadóan Isten dicsőségét akkor tudjuk előmozdítani, ha szeretetből követjük az ő hívását. És úgy gondolom, hogy valami hasonlóról fog szólni a mostani Biblia tanulmány, ismeret szemben a szeretettel. Tehát ismeret és szeretet egy picit szembeállítva, nézzük a Korintusi első levél 8. fejezet első 13 versében. Mit mond az ige számunkra, Székely Marika?
2: Ami pedig a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. De ha valaki szereti Istent, azt már ismeri Isten. Ami tehát a bálvány áldozati húst evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, nekünk mégis egyetlen istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő érte, és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. Viszont nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálványimádás régi szokás szerint a húst még mindig bálvány áldozati húsként teszik, és lelkiismeretük, mivel erőtlen, beszennyeződik. Az étel nem visz minket Istenhez közelebb. Ha nem eszünk, nem leszünk belőle, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést váltson ki az erőtelenek között. Mert ha valaki látja, hogy te, akinek ismereted van, a bálványtemplom asztalánál ülsz, vajon nem fog-e erőtlen lelkiismerete felháborodni arra, hogy ő is megegye a bálvány áldozati húst? És így ismereteddel vesztét okozott erőtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam.
1: Köszönöm szépen. Ez az utolsó mondat, ez egy nagyon fajsúlyos az én gondolatvilágomban. Ez ma egy kicsit távol kerül a mi közösségünktől, mert nagyon gyakran előkerül az a gondolat, hogy hát, ha megbotránkozik, botránkozzon. És ez már nem csak a megbotránkozottnak, hanem a megbotránkoztatónak is egy teher. Tehát figyeljünk oda a testvéreinkre, hogyha valamiben ők megbotránkoznak, akkor ne provokáljuk, hanem próbáljunk ezen a gondolaton tovább velük együtt. Anikó, Tibor?
3: Én úgy gondolom, hogy azért ezt a botránkozás kérdést egy picit alaposabban körbe kell járnunk, mert nagyon sokszor a mindennapi szóhasználatban sokszor használjuk ezt a kifejezést mondjuk keresztények körében, hogy jaj, nagyon megbotránkoztatott, hogy mit tudom én, színesinkbe prédikált a lelkész, kulturáltan fölöltözve, de nem, mondjuk nem fehér ing volt, vagy nem fekete zakó volt rajta, ez konkrét példa, tehát ez nem légből kapott. És még sorolhatnám a nőknek a szoknyája a térd alatt 5 centivel, 10 centivel, 25 centivel érjen, és bármibe tudunk belekötni, mert hát mi ügyesek vagyunk, ha a szabályokat kell felállítani, és megbotránkoztam, mert 5 centivel rövide volt, és most nem azon értem, hogyha tényleg olyan, mert azért létezik ez a fogalom. Tehát a megbotránkozás az, ez megütköztem. A megbotránkozás az, amikor olyan sérülést okoztam a testvéremnek, hogy kifordult a hitéből, az Úrral való közösségéből. És ez már korán sem játék, mert gyakorlatilag én úgy gondoltam, hogy én ezt megengedhetem magamnak, mert én ilyen szabad lélek vagyok. Én bemehetek kocsmába, csinálhatok bármit, mert miért ne. De az én testvérem, amikor ezt látta, akkor

0: probléma, akkor az evésre figyeljek oda. Ha az öltözködésnél, akkor figyeljek oda. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egy hívő embernek a múlt században kell élnie, vagy a múlt évezredben, mert mindig lesz olyan, aki bele tud valamibe kötni. Nem. Isten igéje a mérték, a mérce, és ahhoz kell igazodnunk mindenben. És nem sakban tartani egymást azzal, hogy de én meg fogok botránkozni, mert akkor, akkor a másiknál van a probléma, nem nálam.
1: És vannak olyan emberek, akik akármit csinálsz, ő úgyis meg fog botránkozni.
0: Így értettem azt, hogy a igen, másiknál van a probléma, igen, mert vannak olyan típusúak, akik. Igen.
1: Tibor?
2: Az jutott eszembe, hogy ez a bizonyos figyelünk a másikra. Rólunk lehet, hogy nem tudjátok, de általában nagyon szerettünk, és nagyon szeretünk túrázni. És szeretjük a magas hegyi túrákat is, de azért ennek megvannak a szabályai. És azt is elmondom, hogyha egy gyülekezeti csoporttal megyünk valahova, ahova esetleg mi elmennénk, mint család, nem biztos, hogy elindulok egy gyülekezeti csoporttal. Nem azért, mert rossz helyre megyünk, csak nem biztos, hogy tudom, hogy hányan tériszonyosak, és még ilyen apró problémák, és nem szeretnék mondjuk egy sziklás részen szembesülni azzal, hogy valaki képtelen mozdulni, mert kitört rajta a tériszony. Na most a lelki értelemben is van, aki sokkal fogékonyabb bizonyos folyamatokra. Nyilvánvalóan oda kell figyelni egymásra. Ez nem azt jelenti, hogy magunkra abszolút nem, és mindig csak másokra. A Szentírás azt mondja, hogy ne nézze senki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. És hogyha a másik, esetleg az én mintámon egy rossz irányba fog elindulni, akkor igenis kell néznem az ő hasznát. És tudnom kell azt mondani, hogy most álljunk meg, és ne fezekessük azt a húrt, amire ő esetleg rosszul fog rezegni.
1: Köszönöm szépen, apa László.
3: Szeretnék egy-két gondolatot az ismeret és a szeretet, ismeret kontra szeretet kapcsán megemlíteni, hogy a világunkban nagyon felnézünk azokra az emberekre, akik nagyon nagy tudással, nagyon nagy ismerettel, akár bibliai ismerettel rendelkeznek, és ez természetesen jó, és ez fontos. És vannak, akik sokszor úgy érezhetik, hogy hát mivel nekik nincs meg ez a fajta nagyfokú, magasfokú ismeretük, hát ezzel ők biztos, hogy valahol kicsit alacsonyabb szinten, vagy valami kisebb helyet foglalnak el az Isten szemében. És én szeretném elmondani, hogy ez nem így van. Ez nem így van. Az ismeret az nem visz be senkit Isten országába. Senkit. Isten országába a szeretet visz be. Az Isten iránti szeretet. Hogyha a Bibliát megvizsgáljuk és megnézzük ilyen tekintetbe, akkor lehet látni, hogy Isten mindig először szeretetet ad az embernek. Először szereti az embert. Utána az embernek tudást, ismeretet, fejleszti az embert, tovább képzi az embert olyan céllal, hogy még inkább ki tudjon bontakozni a szeretetben. Az ismeretnek mindig az a logikája, az az értelme, hogyha az ismeretem, amit ismerek, az ki tud bontakozni a szeretetben. Ha az ismeret csak az elmélet szintjén marad meg, akkor nincsen haszna. Át tudok adni valami elméleti ismeretet, de nem lesz haszna neki. Ezért nagyon fontos, hogy bármennyit is tudok, azt át tudjam konvertálni, át tudjam vinni szeretetbe.
1: Köszönöm szépen. Szigeti István.
4: A Laci tulajdonképpen azt mondja, nagyon helyesen, hogy a szeretet nélkül ismeret nem ögözi tudás. Tehát itt ismeret és a tudás fogalma jön közbe. De szerintem ez az ige engem arra is rávezet, hogy tulajdonképpen mindig elmondjuk azt, hogy attól vagyunk emberek, hogy döntési szabadságunk van. És egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet, hogy a döntéseinket nem csak ránk hatnak, hanem másokra is. És ezért nagyon fontos ez az ige számomra is, hogy lássátok meg rajta, hogy Isten, lássátok, hogy Isten gyermekei vagytok. Tehát a döntéseinek másokra is hatása van, és erre oda kéne figyelni, és ez együtt jár az önmegtagadásnak bizonyos esetekben való gyakorlásával.
1: Köszönöm szépen, parancsolj!
2: Lacihoz hadd mondjak valamit, nem szorul kiegészítése igazán, csak egy példa jutott eszembe. Ha elénk áll valaki, és felsorol nekünk 250 receptre

0: grammra, kanálra lebontva, attól mi még nem fogunk jól lakni.
1: De
0: ha valaki csinál egy finom rántottát, és ezt jó szívvel elénteszi, akkor az épít. És azt hiszem, hogy ez körülbelül a kereszténység, és a, ez nem azt jelenti, hogy nem kell ismerni recepteket, csak nem helyettesíti a gyakorlati kivitelezést.
2: Köszönjük szépen. László?
3: Rengeteg minden elhangzott a szeretetről, minden kontextusban. Én csak annyit mondanék, a Biblia alapján a szeretetnek mindig cselekvésben kell megnyilvánulni. Amelyik szeretet csak szavakban jelentkezik, az a Biblia szempontjából nem szeretet. És még egy mondatot mondanék, különösen ti keltettétek föl, meg azért a többiek is. Szóval jó, hogy kell a szeretet, de azért empátia nélkül az nem fog menni. Igenis bele kell tudni képzelni magunkat a másik helyzetében, hogy valóban jól tudjunk segíteni.
2: Köszönöm. Egy kontra? Igen?
4: Én csak egy kiegészítést, ha már Tibor a túrázást említette, azért ez valahogy úgy van, mint a hívő életben is, hogy fejlődni kell. Tehát amíg nagyon kicsik voltak az unokák, addig is mentünk túrázni, vagy az apukájuk, vagy a papa vitte őket ilyen hátihordóval. Ahogy nőttek, hát már kikerültek a hátihordóból, de azért olyan túraútvonalat választottunk, hogy úgy legyen esélyük végigmenni, és amikor nagyon elfáradtak, csak visszakerültek valamelyik hátihordóba. De ahogy nőttek, nőtt az elvárási szint is. Akarták is, hogy nőjön, mert élvezték nagyon. Valahogy így kéne a hívő életben is, az ismeret és a szeretet. Tehát észrevenni azt, hogy ő még az a baba, akit már bocsánat, úgy hátihordóba hordunk, és az erősek cipelik, egy kis edzést nekik is, vagy pedig már abban a helyzetben vannak, hogy most már tessék elindulni, járkálni. És tessék az egyre nehezebb feladatokat is megoldani. Nagy baj, hogyha a szeretet azt eredményezi, hogy valaki mindig az a csöbb baba lesz, akit mindig el kell hordani.
2: Köszönöm szépen. Székely Marika.
5: Gondolkodtam, hogy az erősek meg az erőtleneknek is van tudásuk. De az erősek, ha akarják, ha nem, azért egy példát adnak az erőtelenek felé. És nem mindegy az, hogy amit én mutatok, cselekszem, hogy az a másikat építi, vagy az erőtlenségében még inkább beleviszi, vagy a régi megrögzött szokások felé tereli. Tehát ha szeretem a másikat, akkor csak úgy szabad példát mutatnom, hogy az fejlesz-e a másikat, és ne 180 fokos fordulattal elűzzem Isten elől.
2: Köszönöm szépen. Önzetlen szeretet a következő gondolatsor. Korintusi első levél, 9. fejezet, és ott az első 6 verse. Varga Gyöngyike.
6: Nem vagyok szabad, nem vagyok apostol, nem láttam Jézust, ami Urunkat. Nem az én munkám eredménye vagytok érti az Úrban. Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok. Mert apostolságom pecsétje, ti vagytok az Úrban. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálnak. Vajon nincs-e jogunk arra, hogy együnk és igyunk? Nincs-e jogunk arra, hogy keresztjén feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs jogunk arra, hogy ne dolgozzunk.
2: Köszönöm szépen. Ez egy vita helyzetre mutat rá. Amikor Korintusban kritizálták Pált, amikor apostolságára hivatkozott, gyorsan megnézték, kikérdezték, utána nyomoztak, és bizony nem volt a 12 tanítvány egyike sem között Saulus. Ezért megtámadták, és azt mondták, hogy te hamisan hivatkozol az apostolságra, mert nem voltál tanítvány. És akkor csak annyit tudott mondani, hogy engem a feltámadt Krisztus hívott el. Nem a földi, hanem a feltámadt Krisztus. Ezzel a jelzővel illetem a két krisztusi szolgálatot. És én azt hiszem, hogy a világ ma sem változott. Ma is vannak bírálók, akik, lásd a lelkészeket, a gyülekezetvezetőket, a presbitereket nekiállnak bírálgatni, és ezzel nem megy előre a világ. Ezzel nem megy előre, de nekem nagyon szép, és nagyon tetszik, ahogy megvédi magát, azt mondja, hogy lehet, hogy másnak nem vagyok apostola, de nektek biztosan, mert én sokat munkálkodtam a ti hitetekért. Marika?
1: Az önzetlenséggel kapcsolatosan Ellen White-nak a tanulmányunkban van egy nagyon érdekes, értékes gondolata. Azt írja, amikor az ember maradéktalanul megszabadul az önzéstől, amikor minden hamis istent kivet a lelkéből, az így keletkezett űrt betölti Krisztus lelke. Az ilyen emberben van meg a szeretet által működő hit, ami megtisztítja a lelket minden erkölcsi és lelki szennyeződéstől. Isten fel akar bennünket emelni az ő magasztos, tiszta, mennyei szintjére.
2: Köszönöm szépen. Szóval az önzetlen szeretet ritka, és nekünk is meg kell figyelni azt, hogy nem azért szeretek valakit, mert abból nekem valami kerülő úton hasznom lesz. Nem azért, mert hogy majd ő lesz az üzlettársam. Nem azért, hogy, és akkor folytat, egyszerűen azért, mert ő az Isten teremtése. Csetlő-botló ember, de mégis az Isten teremtése, ahogy én is, vagy a családom is. És mi sem vagyunk tökéletesek, ők sem. Tehát az önzetlen szeretetet adjuk tovább ebben az önzőnek látszó világban, bár gyorsan hozzáteszem, a világban is nagyon sok önzetlen szeretet van. Én el szoktam nézni a reggeli időkben, ahogy a nagymamák húzzák a bevásárló kocsikat, és bevásárolnak, és várják haza a gyermeküket, az unokákat, a dédunokákat, és lehet látni, hogy fáradtak, stb. Ez az önzetlen szeretet. Ugyanez a szeretet nyilvánul meg a keresztény gyülekezetekben is. Ugyanez az önzetlen szeretet mutatható ki Pál apostolnak a korintusi gyülekezetben végzett tevékenységében. Hogy látod, István?
7: Csak egy mondatot tennék hozzá, hogy tulajdonképpen ez az önzetlen szeretet abban nyilvánul meg Pálnak, hogy lemond bizonyos jogairól. Tehát jogába állt volna bizonyos dolgokat, ez a fizetség, pénzügyi támogatást említte az ige, de nem jött vele, hanem klasszikusan ezt az önmegtagadást gyakorolta, tehát magyarul az önzetlen szeretetnek a példáját mutatta be.
2: Igen, köszönöm szépen. A Palászló testvér?
8: Csak egy rövid gondolatot engedjetek meg az önzetlen szeretethez kapcsolódóan, hogy azt gondolná az ember, és azt gondolnánk, hogy ha önzetlenül szeretünk, ha önzetlenül szeretünk valakit a környezetünkben, a világot, akkor erre egy pozitív válasz fog jönni. Mert hát önzetlenül szeretünk, akkor biztos az emberek ezt értékelik. És nagyon sok keresztény embernek a csalódása az, hogy önzetlenül szeret, és erre az önzetlen szeretetre egy negatív, egy nagyon durva, önző válasz érkezik. És ebben felteszi a kérdést, hogy miért van az, hogyha valakit önzetlenül szeretek, akkor ő ellenem fog fordulni. És nagyon érdekes, hogy az emberbe az önzetlen szeretet, az kiváltja egy idő után a szégyenérzetet, aki kapja az önzetlen szeretet, egy idő után azt érzi, hogy hát én kapom ugyan, de egy picit úgy szégyelli magát. Aztán egy idő után kiváltja belőle a haragot és a gyűlöletet, mert hogy ő nem is tudja, vagy nem is akarja ezt visszafizetni, tehát nem tudja és nem is akarja visszafizetni, de mégis kapja, és ezért elkezd haragudni arra, aki adja az önzetlen szeretetet, és ez egészen el tud addig vezetni, hogy a másik embernek a halálát tudja kívánni. Csak azért, mert önzetlenül szeret. Ilyen a bűn a világunkban. Ennyire meg tudja mérgezni az emberi kapcsolatokat. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés tulajdonképpen, és ahhoz, hogy ki tudjak tartani az önzetlen szeretetben, ahhoz az élet forrásával állandó kapcsolatba kell lennem. Különben eltipródom, különben tönkre megyek benne, és ha elszakadok az élet forrásától, és úgy akarok ebben a harcban előre menni, akkor szét fogok hullani, szét fogok esni.
2: Köszönöm szépen. Parancsolj.
0: Bocsánat, hogy itt még egy, megpróbálom nagyon röviden mondani. Pál apostol, amikor ezt a részt leírja, valószínűleg komoly dühöt váltott ki a korintusiakból. És nem másért, hanem ami sutyorgás ment a gyülekezetbe. Ez nem is olyan, mint Kéfás. Ez nem is olyan, mint a többi apostol. Neki nem is lenne ehhez joga, vagy ahhoz joga, vagy miért kapja ezt, vagy azt. Ezt ő kihozta felszínre. És amikor szembesülünk azzal, hogy mi titokban egymás között sutyorgunk, egyszer csak valaki a szemünkbe mondja, akkor az rettenetesen zavarba ejtő. Viszont a korintusiaknak most tudni kell, hogy itt nincs más megoldás, ezt be kell fejezni. Itt tulajdonképpen rendezni kéne a dolgot, bocsánat kérni kell, és Pál apostol viszont nem hajlandó belemenni abba az utcába, hogy ő szégyelje magát azért, amiért a háta mögött rágalmazzák, vagy amiért a háta mögött lenézik. Mert nem vele van a baj, hanem azokkal, akik Korintusban ezt a folyamatot elindították.
2: Köszönöm szépen, László.
3: A Drusszám arról beszélt, hogy az önzetlen szeretet túlzott gyakorlása akár az ellentétjét is gyűlöletet válthat ki. Én csak annyit fűznék hozzá, azért arra ügyelni kell, hogy a szeretet ne váljon terhessé a másik számára.
2: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
9: Én röviden csak annyit, hogy a szeretet nem valami, hanem valaki. Az a Jézus Krisztus a szeretet. És neki van hatalma mindenre, a szeretet által bármit elérhetünk. Hát ez a lélek gyümölcsének a krémje, a szeretet.
2: Köszönöm szépen. Tanulni a múltból. Korintusi első levél, 10. fejezet, itt is az első 11 fejezete. Tokics Marika.
1: Igen, az első 11 verset olvasom. Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki jeledet ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek, de ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon, 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk.
2: Köszönöm szépen. Tehát tanulni a múlt hibáiból. Most nyilván Pál apostol elmondja az ő történelmüket. Mi is elmondhatjuk a mi magyarságunk történetét, a mi egyházunk, egyházaink történetét, a protestantizmus történetét, és bizonyára sok tanulság van ebben a történetben. Hogy látod, Tibor?
0: Részben elmondhatjuk a történetet, de a másik oldal, hogy vajon tanulunk-e a történtekből? Hiszen, amit itt Pál apostol úgy mond, hogy ezek példaként történtek meg, ez nem annyit utal, hogy hát igen, tulajdonképpen megnéztük a példát, aztán ennyi. Hanem azért történtek meg, hogy a hasonló szituációkban helyes döntést tudjunk hozni. Nincs értelme, bocsánat ezért, ez most nagyon furcsa hangzik, de nincs értelme ezeket a történeteket úgy olvasgatni, hogy ja, ilyen is volt. Ha a saját életemben aztán nem lesz ez a számomra kimenekedés, mert hittel ráállok arra, hogy igen, ha ilyen reakciók jönnének belőlem, akkor mi is fog következményként történni? Hogy is reagált az Isten? Mint szövetségben, hogy kell nekem élni az Istennel? Ha úgy olvasom, hogy alkalmazom a saját életemre, akkor ezek az igék nekem kimenekedést adhatnak élethelyzetben. Nem lesznek egyszerűek a döntések, de kimenekülhetek megfelelő helyzetekben.
2: Köszönöm, Anikó.
4: Én folytatnám azt a sorozatot, amit te előbb felsoroltál, hogy tanulhatunk a bibliai történetekből, népünk történetéből, egyházunk történetéből, és én fontosnak tartom azt is, hogy a családi történeteket is nagyon-nagyon fontos lenne továbbadni a következő generációnak, mert igazából véve ezek hitelesek és megfoghatók a számukra, hogyha el tudjuk mondani azt, hogy ez történt az X, az Y, a Z, a akárhanyadik generáció életében, akár áldás, akár egy negatív következményeket okozó bűn, de hogy érezzék azt és lássák, hogy a Krisztus követés az egy valóságos, mindennapi dolog. És én azt figyeltem meg, hogy például a tinikkel foglalkozva a legjobban az köti és az fogja meg őket, ha az olyan történetet mesélek el, amit átéltem, akár vagy interjú alanyom elmesélt, vagy bármi, akkor mindig megáll a nyüzsgés, mindig teljes figyelem van, mert valahogy ki vannak éhezve azokra az átélésekkel, a Krisztussal járás megtapasztalásaira, ami élet megfoghatóvá teszi számukra a hitéletet. És én úgy gondolom, hogy ebben nekünk idősebbeknek, már bocsánat, hogy mindenkit ebbe a kategóriába teszek, meg a hallgatók közül is.
2: Sajnos a tény az tény, igen.
4: Igen. Tehát nagyon nagy a felelősségünk. És erre Isten igéje is figyelmeztet minket, hogy beszéld el fiaidnak és fiaid fiainak, hogy mit tett az Úr. És ezt néha szégyennel kell elmondani, hogy sajnos itt hibáztunk, néha hálaadással, de őszintének kell lenni.
2: Köszönjük szépen, László.
8: Igyekszem rövid lenni. Nézzétek el nekem, majd picit ezt, most hosszabb lesz ez a hozzászólásom. A múlt héten tanultunk a bálványimádásról. A korunknak egyik sokféle bálványa van, amit a korunk imádni tud, de az egyik kiemelkedő problémája a korunknak, hogy a születendő gyerekeket bálványként tisztelik a szülők. Nagyon sok esetben. Nagyon sok esetben az, a gyerek az bálványként van tisztelve. Mi következik ebből? Hogy a gyerek az nagyon korán felsőbb rangúnak érzi magát, mint amilyen a szülő. Nagyon korán. És akkor megérkezünk a mai napi tanulmányunkhoz. Megjelenik a jelen, és visszatekint a múltra, arra a múltra, aki a szülő és a nagyszülő. És ezt a jelent és a jövőt nekünk tanítani kéne, és ők kéne okuljanak a mi élethelyzetünkből, de hogyan? Hiszen ők minket butának tartanak, bocsánat a kifejezésért adott esetben, vagy nem tudnak ránk feltekinteni, hiszen mi őket olyannyira előre toltuk, amihez még hozzájárult a technikának a hihetetlen nagy fejlődése, hogy a fiatal generációnak nincs, a múltnak nincs tekintélye előttük. És ezáltal megszakad az a folyamat, hogy az isteni tudást, azt a fajta mélységes tapasztalatot, amit nem lehet megszerezni az internet világából, nem lehet megszerezni tulajdonképpen sehonnan máshonnan, csak az apám, az anyám és a nagyapám tapasztalatából. Nincs máshol. Azt nem tudja átadni a mesterséges intelligencia. Ez meg elmarad, és ennek a hiányában kell nekik tovább menni. Egy tragédia, amit én nem tudom a megoldást, hogy ezt hogyan kellene ezen most segíteni, de biztos vagyok benne, hogy sok imával, nagyon-nagyon nagy lelki hozzáállással a környezetünkben ezen meg kell tegyünk mindent, hogy változtatni tudjunk, mert ez egy tragédia, nem ránk nézve feltétlen, hanem a jövő generációjára nézve.
2: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Óvás a bálmány imádástól. Ne add tovább a mikrofont, mert te fogsz jönni. Korintusi első levél 10. fejezet 14. versétől a 22. verséig, Apa László.
8: Ezért szeretteim, kerüljétek a bálmány imádást. Úgy beszéllek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi is mindnyájan egy test vagyunk, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt, akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat, vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördög poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördög asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála?
2: Köszönöm szépen. Tehát a bálvány imádástól nyilván az Ószövetségben más volt a bálvány fogalma, az Új Szövetségben egy picit megint más a bálvány fogalma, és ilyenkor úgy kihúzzuk magunkat, elmosolyodunk, milyen jó. Hát mi nem imádjuk ezeket a pogány isteneket, sem az Ahura Mazdát, sem az egyiptomi isteneket, sőt, még az ősi magyar mitológiától is távol tartjuk magunkat. De ahogy előbb említette László, vajon nincs-e ezernyi szála, amikor túlságosan ragaszkodunk egy értékhez, ami nagyon fontos, akár a gyerekünkhez, akár a hivatásunkhoz, vagy a gyülekezetünkhöz, a szószékhez, erő felett, vajon nem lehet-e a legszentebb dolog is bálvány, ha közém és Isten közé áll, és az Istennel való közvetlenségemet elveszítem, mert annyira fontos nekem az, lehet ez az egyház, lehet bármi. Tehát ma is egy nagy, komoly veszély. Marika, aztán Gyula.
5: De itt meg lettem létve az úrvacsora, ugye közösségbe lenni Istennel, és a vele kötött szövetséget megújítani. És ott van az ördög pohara, amit mai világunkba csak úgy megemlíteném, hogy hát milyen műsort nézel. Mennyire hiszel a horoszkópba, és különböző jóslásokba, a szellem idézésbe. Tehát, hogy mennyire mész el ebbe az irányba, mert ez nem Istennek tetsző dolog, amikor erre felé kacsingatsz, és hatnak rád, kísértenek, és nem fér el együtt ez a két dolog. El kell határolódni ezektől. Nincs is, hogy ez is belefér még, mert hát ez rám nem hat, dehogy nem hat. Nem kell megnézni, vagy belefolyni ilyen dolgokba.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Gyula.
9: Egy szót, hogy a Jóisten éppen azt utálja, azt a kettőséget, ami jellemző az emberre, tehát amit Marika is mondott. Ez kimondottan utálatos a mindenható előtt, mert így vagyunk paráznák. Egy az egybe, így vagyunk paráznák, hűtlenek, mert itt is, ide is kacsingattunk, oda is, ahogy Illés mondta, hogy meddig sántikáltunk kétfelé. Döntsétek el már, hogy milyen irányba.
2: Köszönöm szépen. Győzelem a bálványimádás felett. Márk 12. fejezet 28. versétől 31. verséig. Kulcsára, Anikó.
10: Ekkor oda ment, mármint Jézushoz az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halld meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. És szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat.
2: Köszönöm szépen. Egy hozzászólás, egy gondolat. Marika, egy mondat.
5: Nem lehet elválasztani ezt a két törvényt. Tehát Istent is szeretni kell, és az embertársainkat is. Ha csak az egyiket szereted, akkor nem teljesíted be Isten akaratát.
2: Köszönöm szépen. Jakó Rózsika, összefoglalás, honnan halljuk?
11: Dr. Szigeti Jenő, a Csodától a próbáig 363. oldal. A Teremtő Isten elgondolta életünk elkörcsi rendjét, azt, hogyan kell cselekednünk, ha emberek szeretnénk lenni, és ezt kinyilatkoztatta nekünk. A törvény válaszút elé állít. Nem szankciókat, hanem alapelveket közöl. A mi szabadságunk és felelősségünk, hogy elfogadjuk-e vagy sem. A mi akaratunk dönt, de a következményeket is nekünk kell hordozni. Isten nem dönt helyettünk. Ez a mi egyéni felelősségünk. Jézus nem a törvény betűjére tette a hangsúlyt, hanem Isten szeretetére. Jézus tudta, hogy a törvény áldását az aggodalmaskodás átka megöli. Jézus a bűn lényegét cselekedeteink motivumokban, az indítékban látja, a törvény igazi cellájának pedig kapcsolataink megóvását tartja. Hadat üzent minden képmutatásnak, a törvény formális betartását szorgalmazó kegyességnek. Benne Isten cselekszik, és nem hagyja, hogy az ember vergődjön, mint a bogár a pokhálóban. Jézus a 10 parancsolat reformátora volt. Azért jött, hogy a törvény ne teher legyen, hanem szárny, ne gát, hanem védelem. Ha mi keresztények, Jézus hűséges tanítványai kívánunk lenni, akkor a 10 parancsolatot Jézustól kell megtanulnunk, és nem egymástól. Ő azt tanítja nekünk, hogy a törvény védi az életet, az életünket oltalmazza. Nem a tilalmak újabb és újabb listáját kell megszerkeszteni ahhoz, hogy életünk boldogabb legyen, hanem meg kell tanulnunk a 10 parancsolat segítségével Jézussal egyet akarni, vagyis szeretni. Így teljesedik be a törvény, amiből addig, míg ember él a földön, nem múlik el egy jóta vagy egy pontocska sem.
2: Köszönöm szépen, az Úr áldja meg az elhangzottakat, mindenkit hívunk és várunk, folytatjuk Lelki Ajándékok címmel. Most egy imával fejezzük be. Urunk, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy most tanulhattunk azokról a fontos dolgokról, hogy el kell hagyjuk azokat a dolgokat, amelyek bálványként jelentkeznek életünkben. Add, hogy tőled tanuljuk meg az önzetlen és tiszta szeretetet. Ne a világtól, ne embertársainktól, hanem Jézus Urunktól tanuljuk meg, hogyan kell tisztán, önzetlenül szeretni. Ehhez segítsél bennünket. Jézus nevében. Amen.
12: Pál 2. levele Korintusba.

Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik nyomon kísérik ezt a sorozatot, tudják, hogy az elmúlt alkalmakkor egy-egy személyre koncentráltunk. Hát ezt ma is így fogjuk tenni, és az az igazság, hogy nem is csak egy alkalommal fogunk Timóteusról beszélni, ma csak elkezdeni tudjuk, hiszen azt mondhatjuk erről a tanítványról, hogy Pál apostolnak legkitartóbb és leghűségesebb munkatársai közé tartozott, ha nem a legkitartóbb és leghűségesebb munkatársként kell rá gondolni. Minden esetre egy olyan valaki, akiről mindig úgy beszél Pál, mint szeretett fiáról, természetesen lelki értelemben, mint aki hűséges és kitartó, és mint aki a gyülekezetek számára is hasznos. De hogy ne szaladjak elé a Biblia tanulmány igéjének, hadd kérjek mindenkit, hogy a Timóteushoz írt második levélnél nyissuk ki a Bibliánkat. Persze már is lehetne kérdezni, hogy hát ha Timóteusról akarunk beszélni, akkor miért nem az első levéllel kezdjük? Nagyon egyszerű, mert ma Timóteus élettörténetéből egy pici részletről szeretnék beszélni, és ott találunk egy nagyon különös és nagyon hangsúlyos igét, amiben visszautal Pál Timóteus ifjúkorára. Tessék csak hallgatni, így indul a Timóteushoz írt második levél. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak, szeretett fiának, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és a Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Egy pillanatra megállok, hiszen ez a második timóteusi levél, ez abszolút nem kellemes környezetből íródott, és csak annyit szeretnék mindenkinek a szívére tenni, hogy ha valaki ennek a levélnek a bevezetését végighallgatta, nem hiszem, hogy egyből arra gondolt, hogy a síralomházból íródik ez a levél. Abszolút nem ez a hangulata, és nem is az a célja Pálnak, hogy legalább Timóteussal sajnáltassa magát, mert ez soha nem jutott, azt hiszem, Pál apostolnak eszébe. Éppen az a legfontosabb célja, amikor Timóteusnak írni kezd, hogy a szolgálatot úgy vigyék majd tovább a munkatársak, köztük Timóteus is, mint akik nem bizonytalan célra futnak, nem úgy haladnak a Krisztus ösvényén, mintha az az ösvény valami mocsárban egyszer csak elveszne, hanem úgy éljenek, úgy járjanak, mint aki előtt bizonyos a cél. De most nem erről fogunk beszélni, hanem magáról, Timóteusról. Tessék csak hallgatni. Könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Képmutatás nélkül való hit. Ez egy olyan kifejezés, ami nagyon jó lenne, ha terjedőben lenne. Na, nem a kifejezés, hanem maga a képmutatás nélkül való hit. Ugyanis ez azt jelenti, hogy abszolút megbízható, teljes mértékben hiteles, és egészen bizonyos lehet az egész környezete Timóteusnak abban, hogyha valamire igent mondott, az igen, és hogyha valamire nemet mondott, az nem. És Pál egy nagyon különös fordulattal azt mondja, hogy egyébként nagyanyádban, Loisban ez először megvolt, és aztán édesanyádban, Eunikében is ez lakott, és meg vagyok arról győződve, hogy megvan benned is. Erre lehet azt mondani, hogy ja, könnyű, hát akkor talán ennek a Biblia tanulmánynak már nincs is sok értelme. Hát ha valaki ilyen fantasztikusan jó családból származott, genetikailag kódolva hozta magával a hitet, hát annak aztán igazán egyszerű lehetett Krisztussal járni. Hát, de mi nem ilyen családból származunk, talán minnyájan, és éppen ezért kínlódunk az élet ösvényén, a Krisztussal járás sem olyan egyszerű, mint az ilyen Timóteushoz hasonló, különleges, szerencsés embereknek, de hát ez érthető. Na álljunk csak meg egy kicsit, még mielőtt nagyon belelovalnánk ebbe magunkat, mert hogyha valaki nem jó környezetből indul, akkor az éppen Timóteus. Lehet, hogy most valamelyik hallgató legszívesebben venné a telefont, és hívna, és azt kérdezné, hogy elolvastam-e ezt az igét, mert itt az van, hogy az anyukája, meg a nagymamája is már hordozta. Igen, azt kell mondanom, hogy ez bizonyára így van, de hogy az anyuka és a nagymama nem genetikailag kódoltan hordozta, arra bizonyíték van a Szentírásban. És hogy ne legyen köztünk e felől vita, a 16. fejezethez tessék lapozni az apostolok cselekedeteiben. Ugye ezt Lukács, a történész jegyezte föl nekünk, mármint az apostolok cselekedeteit, és Pál apostolnak a második misszió útjáról beszél, tetszenek emlékezni, az első misszió úton különleges események történtek, és második misszió úton Pál végigmegy újra azon a területen, ahol az első misszió úton annyi hányattatás éri, és azt olvassuk itt, hogy így jutott el, mármint Pál, Derbébe, és aztán Lisztrába is. És volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniumi testvérek. Pál magával akarta őt vinni, és ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Hát látszólag ez nem egyéb, mint egy rövid kis híradás arról, hogy Timóteus hogy került a szolgálatba, de ha valaki ezt végig gondolja, és nagyon szeretném, ha most végig gondolnánk, akkor nagyon messze menő következtetéseket érdemes ebből levonni. Az első, hogy hogy is van ez a család? Hát először is egy hívő zsidó asszony és egy görög apa fia ez a bizonyos Timóteus. Megmondom őszintén, hogy azt sem tudom pontosan, hogy valóban Timóteusnak hívták-e, mert hogy a Timóteus azt jelenti, hogy aki féli az Istent, vagy aki megdicsőíti az Istent, az anyukájának a neve pedig Euniké, ami azt jelenti, hogy jó győzelem. És ezt leginkább a hitben járók szoktak ilyen neveket adni egymásnak, nagyon-nagyon sokan annak idején, amikor kereszténynél lettek, a nevük is változott, fölvettek másik nevet, vagy a többiek lelki ajándéknak megfelelően adtak nekik másik nevet, és nem számol arról be a Biblia, hogy ezt már korábban hordozta. De tessék arra gondolni, hogy egészen biztos, hogy az a család, amiben Pál apostol találja Timóteust, egy megosztott család. Mert hogy azt mondja, hogy egy hívő zsidó asszony és egy görög apa. Nem azt mondja, hogy egy megtért görög apa, és együtt, egységesen ez a család így él és szolgálja az urat, hanem akkor, amikor Timóteus a szolgálatba kerül, akkor még mindig ott van a családban, úgy tűnik egy kettősség. Hogy és mikor jutott az édesanyja és a nagymama élő hitre? Ez egy nagyon különös kérdés. Biztos, hogy korábban, hiszen most a második misszió úton vagyunk, és a második misszió úton már úgy beszélnek Timóteusról Pál apostolnak, mint akire nagyon oda kell figyelni, mint aki igazán tanítvány. A tanítvány akkor nem csak valami szinonímája volt a testvérnek, meg a jó barátnak, kedves rokonnak, kedves közös klubtársnak, bocsánat a szóért, ma nagyon sokszor ilyen értelemben használjuk, hogy igazából a jelentősége az teljesen eltűnik. Ha azt mondták róla Pálnak, hogy ő tanítvány, akkor ez azt jelenti, hogy be is mutatta ez az ember, hogy mit jelent a Krisztus követés, de hát még egyszer föl kell tenni a kérdést. Mikor jutottak hitre? Az első misszió út előtt biztos nem, hiszen Pál és Barnabás volt az, aki először az ő városukba hirdette az igét. Na de az, ami ott történt, alkalmas volt arra, hogy elinduljon egy nagymama és egy édesanya a Krisztus követésében, és aztán az ő kezük között, vagy az ő bizonyságtételük mellett, vagy esetleg pont az események kapcsán egy ifjú ember is elinduljon Krisztus követésére? Ha nem haragszanak, hadd olvassuk föl most az apostolok cselekedetei 14. fejezetéből, hogy mi is történt ott. A 8. verstől ezt olvasom. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és soha se tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábadra, egyenesen. Akkor az talpra ugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak, az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabás Zeusnak mondták, Pált meg Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, jótevők volt, a mennyből esőt adott nektek, termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiochiából és Ikoniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Ami ott történt, az megragadhat egy ifjú embert, és azt mondhatja, hogy hú, ahogy ezt a Pált megkövezték, hát én is ilyen életre várok. Na nem, egészen biztos nem ez volt az indító ok, de itt elhangzott valami nagyon megdöbbentő. A prédikáció. És a prédikációban az, hogy nem hagyta Isten magát bizonyság nélkül. Úgy tűnik ebből a beszámolóból, hogy Lisztrában nem igen lehetett nagyszámú zsidó közösség. Egészen biztosan talán még zsinagóga se lehetett, hiszen akkor az első útja oda vezetett volna Pálnak. Ám az az asszony, aki valami miatt úgy döntött, hogy elfogadja azt a kényszerítő, talán biológiailag kényszerítő helyzetet, hogy hát az ember egy idő után férhez megy, párt választ, aztán családot alapít, gyermeke lesz, hát neki egy görög fiatal ember volt az, aki megkérte a kezét, de hát ezzel a család elindult az asszimiláció útján. És nem tűnik úgy, hogy a nagymama ebben különösebben akadályt jelentett volna. Nem szeretnék most ebben nagyon mélyen belemenni, de a lényeg az, hogy egészen biztosan nem tudtak, vagy nem akartak a sarkukra állni, hiszen a görög apa elérte azt, hogy a fia, amikor megszületik, nem metélhető körül. Ő nem zsidó fiút nevel, hanem egy görögöt. Ugye tetszenek érteni? Amikor Pál apostol már megtért állapotban találja ezt a fiatalembert, akkor kiderül, hogy valami utolérte. Nem csak őt, hanem a nagymamát, az anyukát. Az az Isten, aki nem hagyta magát bizonyság nélkül, és aki ezt a családot, aki eredetileg a választott néphez tartozott volna, anyai ágon, nem akarta veszni hagyni. Nagyon sokszor elfelejtkezünk arról, hogy az Isten ígéretei megbánhatatlanok és visszavonhatatlanok. Hogy az ő gyermekei után, sokféle módon, úton, utána nyúl. Lois, a nagymama, és mivel úgy említi Pál, hogy először a te nagymamádban, nyilván nem az életkor miatt először, hanem amiatt, mert valószínűleg először Lois jutott Krisztus felismerésére. Aztán Eunike jutott Krisztus felismerésére, és képmutatás nélkül való hit ébredt a szívükben. És ez a képmutatás nélkül való hit, ez példává lett Timóteus számára, annak a Timóteusnak a számára, akit már úgy mutatnak be a második misszióúton érkező Pál apostolnak, hogy derék ember, hasznos tanítvány, dicsérőleg szól róla Lisztra és Ikónium. Ami azt jelenti, hogy az ő hitének a saját városán túlmenő híre lett. Úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy amikor hirdetjük az evangéliumot, amikor látja a világ, hogy hiteles az evangélium hirdetés, amikor azt látják, hogy a keresztények, a hívők áldozatokat is vállalnak a hitükért, nagyon-nagyon sok emberben elindulhat egy ugartörés, egy magvetés Isten lelke által, és ebben a helyzetben olyanok indulhatnak útra, mint a lisztrai Timóteus. Azért akartam ezt nagyon hangsúlyozni, mert nem igaz az, hogy a jólét termi az igazán jó tanítványokat. A jólét nagyon sokszor megront. Tessenek csak a Salamon által följegyzett Agúr imádságára gondolni, aki azt mondta, hogy se nagy gazdagságot, se nagy szegénységet ne adj nekem, Istenem, hogy nehogy meggazdagodva elfelejtkezzek rólad, vagy megszegényedve esetleg tagadóvá legyek. Kérlek, Istenem, hogy tarts engem az úton. Na hát valami hasonlót kell gondolnunk arról is, hogy mikor van az, amikor eredményesen halad a kereszténység. Akkor, amikor a wellness kereszténység terjed az egész világon, Isten sokszor megengedi azt, hogy akkor álljunk meg egy kicsit. Legyen egy próbája a hitnek. Nem olyan kívánatos dolog ez, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezek között a helyzetek között termelődött ki, bocsánat, a nagyon csúlya szóért, egy Luther Márton, egy Calvin János, egy Zwingli Úrik, egy Hubmaier Baltazár, és még sorolhatnánk a neveket, magyar neveket is, bőven hozzátéve ehhez, de nem a jólét szokta meghatározni a kereszténységnek a növekedését. Pál apostol egy különleges helyzetben van Timóteussal kapcsolatban. Valami miatt nagyon hamar összedobban a szívük, és úgy gondolja Pál, hogy nagyon jó lesz Timóteus munkatársnak. Egyébként a Timóteusról szóló bibliai feljegyzések, amelyek gyakorlatilag az apostolok cselekedeteitől a zsidókhoz írt levél végéig mindenütt föllelhetők, talán csak a Jelenések könyvében nem találunk meg a János leveleiben vele kapcsolatos megjegyzéseket, de egyébként aminek bármiféle köze kapcsolata van Pál apostolhoz ott, vagy társszerzőként, vagy a levél vivőjeként, vagy kiküldött munkatársként meg fog jelenni, Pál apostol környékén ő egy természetes velejárója lesz az apostolnak, hogy úgy mondjam, de ahhoz, hogy azzá legyen, Pálnak itt most dönteni kell. Körül fogja metélni. Az a Pál, aki egyébként azt fogja mondani, hogy ha Krisztus nem lakik bennetek, akkor a körülmetélés semmit nem használ. Az a Pál, aki minden szempontból szembe fog menni azzal, hogy összezagyválja valaki a krisztusi utat, a Krisztus követését az ószövetségi törvényekkel. Van itt egy indoklás. Azt mondja, hogy az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte, mert mindenki tudta, hogy görög apja volt. Mit tesz Pál? Ezzel a különleges szertartással részben elismeri, hogy Izrael közösségehez tartozik. Ugye a körülmetélésnek ez az első üzenete. A másik kaput nyit az ige hirdetésre. Mert Timóteus nem csak a pogányok között, hanem majd a zsidók között is bátran kell, hogy szólja az igét. Alkalmas kell, hogy legyen rá. És valóban lejárt annak az ideje. Már akkor, hogy valaki az Ószövetség bélyegeivel mutassa meg azt, hogy ő Krisztus követő, de nem is emiatt lett ő. Őt nem a hitvalló keresztség helyett részesítette Pál körülmetélésben, Timóteus ekkor már a hitvalló keresztségen nyilván régen túl van, hanem azért,

elkerüljenek. Timóteus számára is rengeteg ajtót nyitott tesz ki később, minden esetre azért a szeretné mindenkinek a szívére tenni, hogy ezt az ószövetségi feljegyzésekből is tudjuk, hogy Timóteus számára ez nem a kisbaba korban átélt vagy átélhető, minimális fájdalommal járó szertartás volt, neki ennek már komoly következményei voltak. Ugyanakkor vállalta, és ez a másik oldal. Ez is bizonyítja, hogy értelemmel és hűséggel állt oda a Krisztus követésére. Vállalt olyan dolgokat, amit talán más ember sokkal, de sokkal nehezebben, vagy éppen vonakodva, vagy még úgyse vállalna. Munkatárs lett. Ha tovább olvassuk csak egyetlen verssel a beszámolót az apostolok cselekedeteiben, azt olvassuk, hogy végigjárták a városokat, és átadták nekik a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és a vének hoztak, hogy tartsák meg azokat, és a gyülekezetek pedig erősödtek a hitben. Magyarul Timóteusnak úgy kezdődött a teológiai képzése Pál részéről, hogy mindenütt világosan és egyértelműen elmondták, ő nyilván csak hallgatta, különösen az elején, hogy nem terheljük a testvéreket, tartózkodjanak a paráznaságtól, a fulvaholt állattól, a vértől és a bálványimádástól, egyébként pedig a Krisztus evangéliuma, a Krisztus Jézus személye legyen a döntő. Ez egészen bizonyosan elkísérte Timóteust. Onnan tudjuk, hogy elkísérte, mert Krisztus után 97-ben, Efézusban, abban a városban, ahol akkor őt már a város püspökeként, azaz felvigyázó presbitereként, mint aki mindenkinek a lelkéért felelős presbiter, így tartották számon, megölte a pogány sereg. Vértanúságot szenvedett. De addig nagyon-nagyon sokat szolgált, nagyon hűséges követője volt Krisztusnak. Nem tudom, kedves hallgatóim, hogy rólunk el lehetne mondani képmutatás nélküli hitél bennünk. Aztán vajon dicsérőleg szólnak-e rólunk, mint tanítványról a környezetünkben élők? És vállalunk-e esetleg áldozatokat is? Mert hogy Timóteusról nem tudjuk, hogy mikor került vissza legközelebb Lisztrába. Mikor látta legközelebb az édesanyját? Mikor találkozott a rokonaival? Úgy tűnik, minthogyha egy kilőtt rakétaként indult volna el Pál mellett, és végezte a szolgálatot egészen késő öregkoráig. Talán a példáját érdemes megfogadni és követni. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Biblia óra a nehéz esetek után. És amiről ma beszéltünk, az tulajdonképpen elsőre talán olyan romantikus történetnek indulhat, hiszen egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának van egy fia, és abból Pál apostol munkatársa lesz. De hát sok minden volt ebben a történetben, meg remélem, hogy az elmondottakban is, amin érdemes mélyen elgondolkozni. Már is adom a szót az első hozzászólónak, és mindenkinek köszönöm, aki ma is vállalta, hogy ebben a Biblia órában közreműködik, megosztja velünk a gondolatait, és nagyon remélem, hogy hallgatóinknak is áldást jelent majd.
1: Úgy tűnik, megint én leszek a legbátrabb. Bennem a legvége nagyon szöget ütött a tanításnak, miszerint, hogy miután Pál körülmetélte Timóteust és magával,

0: vitte, sorra vitték a gyülekezetekhez a jeruzsálemi zsinat határozatát, miszerint, hogy nem kell megtartani az ószövetségi törvényeket, hanem bőven elég, hogyha tartózkodnak a vértől, a fulvaholt állattól és a paráznaságtól azok, akik pogány háttérből jönnek, és Timóteuson pedig tulajdonképpen egy ószövetségi szertartást hajtott végre Pál apostol. Persze benne van az igében is, és a tanításban is benne volt, hogy a zsidók miatt, mert hát, hogy tulajdonképpen Timóteus zsidó családból származott, mármint részben anyai oldalon, de azt is tudták, hogy az édesapja görög. Viszont elgondolkodtam azon, hogy mennyire nem lehet sablonosan kezelni Isten igéjét, és mindenkire ugyanazt a törvényt, ugyanazt a szabályrendszert húzni, és Isten se akarja azt, hogy mindnyájan pontosan ugyanúgy egymáshoz hasonlítgatva magunkat éljünk, hanem igenis minden esetben el kell kérnünk Isten egyéni tanácsát, egyéni vezetését az életünkre vonatkozólag. No, nem olyasmit gondolok, hogy Isten tagadóknak kell lennünk, vagy szabad ember tölnünk meg, stb. Tehát ami egyértelműen bűn, az bűn. De az ilyen határeset dolgokban Isten van, akit így vezet, van, akit úgy, és mindnyájunknak ezt személyesen meg kell harcolnunk, hogy minket Isten hogy akar vezetni egy-egy ilyen, ha akarom, határeset élethelyzetben.
1: Én egész a kályhától szeretnék elindulni. Előtte megjegyzem, hogy a kegyelem az nem örökölhető. De, és ez a de, amiről szeretnék szólni. Valószínű elég nagy fiúska lehetett már Timóteus, amikor a nagymama megtért. Aztán még nagyobb vagy idősebb fiú lett, amikor az anyuka megtért. És láttam mind a kettőnek az életvitelét, hogy nem csak egy szalmaláng, meg egy fellángolás volt az életük, hanem komoly életvitel volt az, amit végig éltek már a Krisztusban és a Krisztus által a Szentlélek elején keresztül. Hogy miből gondolom ezt? Hát ha olyan nagymamája lett volna, ilyen hál, minek mondják, hálpli, vagy minek szokták mondani, akkor biztos egy serdülő fiúba az merül fel, hogy na, hát ilyen egy hívő asszony. Ha anyukája mindig ostorozta volna Timóteus, akkor ő azt merült volna fel benne, hát na, hogy tért meg a nagyanyám, az anyukám, amikor olyan életet élnek, ami nekem nem tetszik. Olyan életet éltek, ami megtetszett, és ő is a lélek érintésére beállt a sorba. Még amit Pál apostol mond, hogy legyen, lakozzon benned az a képmutatás nélküli szeretet, ami nagyanyádban meg anyádban megvolt. Honnan tudta Pál apostol, hogy ilyen állapotban van ez a két asszony? Hallotta őket prédikálni? Nem igen. De az életvitelüknek a része lett. Biztos az a szeretett vendégség, az a szeretetteljes fogadtatás, aztán az a szolgálatkészség, ami ebben a két asszonyban benne volt, arról tett bizonyságot, hogy amit az énekíró így ír, hogy megváltozott az életem, megváltozott az életük, és ezt a megváltozott életüket mutatták Pál felé is, képmutatás nélkül, a gyerek és az unoka felé is képmutatás nélkül, meg a közösség felé is képmutatás nélkül. Köszönöm.
2: Még a tanításnak viszonylag az elején, amikor ugye a családról beszéltünk, és hogy hát így könnyű genetikailag kódolva hozza magával a hitet, tehát rögtön elhangzott az, hogy Timóteus nem jó környezetből jön, és utána a tanításban hallgattuk is ennek a megindoklását. Nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, akik olyan családból származnak, ahol a szülők két különböző nemzetből jönnek. És én megmondom őszintén, kamaszkoromban mindig azt gondoltam, hogy ez egy milyen jó helyzet, milyen jó állapot, mert soroltam egy csomó pozitívumot, mert hogy kétnyelvűen nőnek föl a gyerekek, mennyivel könnyebben tanulnak nyelveket, mert hogy adott esetben különböző kultúrákban is otthonosan mozognak, hiszen ha úgy jönnek a szülők, akkor keveredő kultúrák, mindegyiket megismerik otthon, és a többi, és a többi. És már jócskán egyetemista voltam, amikor az ismerőseim kapcsán szembesülnem kellett azzal, hogy igen, ezek a dolgok mind elmondhatók, és ott vannak pozitívumnak, és igen, a kétnyelvűségnek például megvan az az előnye, hogy egyéb idegen nyelvet is sokkal könnyebben tanulnak a gyermekek, de mint minden a éremnek, ennek is két oldala van, és nagyon sok nehézséggel is szembenéznek ezek a gyermekek. Olyannyira, hogy konkrétan egy fiú fogalmazta meg és mondta nekem azt, hogy tudod, nekem az édesanyám ehhez a nemzethez tartozik, az édesapám ahhoz a nemzethez, mindegyikre mondta, hogy melyik, és én nem tudom, hogy ki vagyok. Akkor döbbentem rá, hogy ez a fiú egy hatalmas identitásválságban szenvedett. Nem tudta definiálni önmagát. És ahogy hallgattam a tanítást, hirtelen ez jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy Timóteus hogy élte meg gyerekkorában és serdülőkorában ezt a kettősséget, amibe beleszületett. De éppen azért, mert hogy én több ismerősömnél láttam, hogy ez bizony adott esetben nagyon komoly lelki harcokhoz és problémákhoz tud vezetni, feltételezem, hogy Timóteus számára sem volt könnyű a helyzet, amiben cseperedett.
3: Naomi majdnem elmondta, amit szerettem volna. Az identitásról jöttek az én fejemben is elő gondolatok. Én is dolgoztam egy fiatal emberrel, akinek az édesanyja magyar, az édesapja pedig más országból származott, és ugyanezt láttam rajta, hogy nem tudott igazán abban a kultúrában sem élni, amilyen az édesapja volt, és hát igazán magyarnak sem tudta magát érezni, és elgondolkoztam, hogy a kereszténység az milyen mély identitást tud adni egy embernek. Az, hogy valaki az Istenhez tartozik, és az Isten családjában van, akármilyen nemzethez is tartozik, ők szeretni fogják egymást. Valaki elmondta, hogy Romániában a románok magyarnak tartják. Ha ide jön Magyarországra, az anyaországban itt román. És igaziból az ad neki vigasztalást, hogy ő az Isten népéhez tartozik. És sokszor elgondolkoztam így, amikor így mondjuk talán, hogy valakire, hogy román, szlovák, vagy ukrán, aki esetleg a mi nemzetünkhöz tartozik, hát ő ezt egészen máshogy éli meg, de hát én azt gondolom, hogy ezek a hát falak, vagy mesterségesen húzódó falak, talán a Jóisten szeretetében, meg a hitben, a keresztény hitben leonthatók, és le is kell, hogy omoljanak. Szeretnünk kell egymást mi keresztények, hát akármilyen nemzethez is tartozunk, mert ez fog megtartani bennünket, meg ez fogja megtartani a más nemzetben való atyánk fiait is.
4: Ha jól tudom, Timóteus édesapjáról azon kívül, hogy a nemzetiségét meghatározta Pál, nem tudunk többet. Azért ez azt jelenti számomra legalábbis, hogy a két asszonynak volt domináns szerepe ebben a családban, és azt is tudom, hogy a zsidóságban a mai napig úgy van, hogy anyai vonalon tartják igazából zsidónak a zsidót, és feltételezem, hogy a környezetükben ez azért köztudott volt, és ezt Timóteus is nagyon jól tudta, hogy ő a nagymama és az anyuka révén ő zsidó. És gondolom, hogy a nagymamához és az anyukához neki egy sokkal erősebb szeretet kapcsolata fűződött, mint az édesapjához, hiszen olyankor tud valaki igazán példát venni a másikról, hogyha fontos számára az a személy. És így, ahogy a megtérések megtörténtek, azért izgalmas, Mert én például azt értem át, hogy amikor megtértem, az én kamaszfiam egyáltalán nem volt megértő és szeretetteljes velem, hanem lázadt az ellen, amit én behoztam a családba újat. Timóteus esetében viszont azt hallottam, hogy ő pedig példaképnek tekintette a nagymamát is és az édesanyját is. És ez egy csodálatos dolog tud lenni, hogy ha a családban, még ha ilyen felemás is a hit szempontjából, hogyha a gyermekre ilyen pozitívan tudnak hatni azok, akik ő előtte hitre jutottak.
5: Ha már itt az identitás kérdése került szóba, nekem eszembe jutott egy ószövetségi párhuzam. Méghozzá Mózesék élete. Amikor Mózes ott Midján földjén ismételten megkapja Istentől az elhívást, és nagy nehezen belemegy, és el is indulnak a családdal vissza Egyiptomba, ott derül ki, hogy igazából ez a kérdés az ő családjukban is egy komoly vita tárgya lehetett korábban, ugyanis amikor rátámadott éjjel Isten angyala, akkor derül ki, hogy a gyermeke nincs körülmetélve. És azonnal tudja Cipporra is a felesége, hogy mi a gond, és vajon miért kapták ők most ezt a támadást, és ott éjszaka azonnal Gersomot körülmetéli. De ez az ő családjukban se volt egy tisztázott dolog, és Isten ott sem engedte, hogy bár ő hívta el, ő rendelte a szolgálatba, de úgy kezdje el végezni ezt a munkát, hogy ez a terület nincsen rendben, hogy nehogy támadás érhesse Mózest és Mózeséket Izrael fiai közül, hogy náluk nincs rendben, és te akarod megmondani nekünk a dolgokat. Én egy kicsit ezt éreztem a Biblia tanulmány alatt, hogy Pál apostolban lehet, hogy ez is benne volt, hogy ugyan Timóteus hite rendben van, de ez egy más szint, amire most Timóteust hívja Isten, és hogy emiatt Isten munkája ne szenvedjen csorbert, és ne kaphasson Timóteus plusz támadási felületet, ezért hiába utána a zsinati határozatot viszik körbe, hogy nem kell.
6: Bennem is ez az identitás kérdés, ez, ami így gondolatokat indított el. Hát én is olyan családból jövök, ahol édesanyám katolikus, édesapám református. Édesanyám nagyon komolyan veszi a hitét, édesapám annak idején nem igazán, és amikor megtértem, akkor a támadást édesanyám részéről kaptam. Tehát ott tényleg nagyon nehezen tudta lenyelni, megemészteni, hogy mi történt, és hát mindig is éreztem azt, hogy olyan ferde szemmel néz mindenkire, tehát aki baptista oldalról jön, tehát azok furcsák, és nem igazán elfogadottak voltak, mivel úgy érezte, hogy valahogy meglopták őt. A másik kérdés az, hogy Béci említette, hogy külön másik országból jön valaki, és a Romániát mondta. Én sosem éreztem, én Erdélyből jöttem, sosem éreztem azt itt, hogy románnak mondanak. Ez lehet, hogy egy kiváltság, hogy nekem engem senki nem románozott le. Én valahogy úgy érzem, hogy valahogy itt vagyok otthon. Habár sokszor feljön az, hogy nem mindig helyeslően gondolok erre a lépésre, hogy átjöttem, de valahogy itt mégis az emberek között, akik körülvesznek, valahogy jobban érzem magam. Végig csináltam oda át az iskolákat, tehát a legtöbb iskolát románul, az egyetem is román volt, tehát láttam, hogy mi megy ott. Bennem mindig volt egy olyan idegen érzés, és valahogy ezt próbáltam valahogy megoldani azzal, hogy átjöttem. Itt sosem éreztem ezt, mint ott. Tehát az ottani környezetbe. És a megtérés után ténylegesen nagyjából úgy eltűnnek ezek, hogy most itt vagy ott, hogy mert Krisztusban új teremtések vagyunk, és valahogy ez lett az elsődleges hovatartozás, hogy Krisztusban már nincs román, nincs magyar, nincs semmi más, hanem Isten gyermeke van. Ez ténylegesen az identitás az, ami szerintem a hívőknél megváltozik, tehát ha onnan indul, hogy nem hívő és hívő lesz, akkor az identitás tudata az, ami meg kell változzon, mert más gondolatok jönnek, más forrásból, mint az idáig. Ezek a gondolatok jöttek elő így az identitás, új identitásról.
7: Még Klárihoz visszakapcsolódva, mondta, hogy mennyire fontos a pozitív példa. Én a másik oldalról mondanám, hogy mennyire rossz a negatív példa szülők, nagyszülők részéről. Nagyon fájó az látni ismeretségi körben, amikor úgy kallódnak, vesznek el fiatalok, mert a szülők elméletileg hívő szülők vagy nagyszülők nem úgy élnek, ahogy azt kellene. És amikor szembesülnek ezzel kamaszkorban, vagy esetleg még később a gyülekezetben felnővő fiatalok, akkor sokszor ezt nem tudják hova tenni. És egyszerűen nem tudják lerendezni magukba ezt a fajta ellentmondást, és elkallódnak. Az én szoros ismeretségi körömben is vannak ilyenek, akik azt lehet mondani, hogy a rossz szülői példa is szerepet játszott. Természetesen mindenkinek megvan a szabad döntése és akarata. Tehát ezt nem lehet az ősökre kenni, az, hogy ők hogyan döntöttek, de szomorú látni azt, amikor ilyen történik. És én viszont nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek azért, mert a szüleim és nagyszüleim oldaláról is olyan hitet láttam, olyan életet, ami egyszerűen soha nem kérdőjeleztem meg azt, hogy ők mennyire odaszántak Istennek, vagy nem. Soha nem merült föl bennem az, hogy amit ők mondanak Istennel, vagy az ő igéjével kapcsolatban, hogy az igaz-e, vagy sem. És ez, ahogy így végig gondolom, így beleborzongok ebbe, hogy soha nem volt ilyen, ezt őszintén tudom mondani. És ez nagyon-nagyon-nagyon sokat számított a hitemben, mind a mai napig, és azt gondolom, hogy a szülőknek, nagyszülőknek ez nagyon nagy felelőssége, hogy mit tesznek a családjukon belül, rokonságukon belül, hogy mit mondanak, hogyan élnek, és hogyan élik meg az Istennel való kapcsolatukat.
8: Én egy kicsit Timóteus édesapja védelmébe kelnék, így elhangzott a családdal kapcsolatban az, hogy a női tagok voltak dominánsak. Mivel Timóteus nem volt körülmetélve, ezért én ezt a gondolatot lehet, hogy úgy vettem, hogy szerintem egyenlőség volt a szülők között, viszont azt is el lehet mondani, hogy az édesapa nyitott volt. Hisz Pál apostol első útjánál, ahol történt a kövezés, az szerintem a településben nyomot hagyhatott az ott levő emberekben is, és nem olvasunk arról, hogy az édesapa ezáltal, az esemény által elzárkozott volna, eltiltotta volna Timóteust, vagy a feleségét, vagy az anyósát a hittől. Nem zárta volna el a családot attól, hogy Krisztus felé lépjenek.
0: Én is az első misszió úthoz szeretnék visszaugrani, ahogy Balázs már említette, mert nagyon mély nyomot hagyott bennem, már az ige hirdetés alatt is az, hogy mi azt gondoljuk, hogy a jó környezet, meg a sikeres evangelizációs alkalmak nyomán lesznek gyülekezetek, lesznek hívő emberek, és szaporodik az üdvözülők száma, és a történelem pedig azt mutatja, hogy nagyon sokszor pont a nehézségek között. Gondoljunk bele már az első keresztény testvéreinkre, Néró, Kaligula, és sorra sorolhatnánk a császárokat, akik nagyon véresen üldözték a keresztényeket, és nemhogy kiirtották volna ezt az új vallást, ahogy ők gondolták, hanem a feljegyzések szerint már a római tisztviselők közül is ment olyan levél a császárhoz, hogy talán ezt abba kéne hagyni, mert a legjobb magvetés a keresztények vére. Mert minden mártír helyébe több lép. Mert látják a nehézségek között viselt dolgaikat, azt a magatartást, ahogy ezeket a nehézségeket hordozzák. És ez sajnos, vagy hát nem sajnos, szóval nem szeretjük a nehézségeket, tehát azért sajnos, de úgy tűnik, hogy ez a történelem folyamán nagyon sokszor megismétlődött. Nagyon árgus szemmel néz minket a világ, és nem arra kíváncsiak, hogy amikor minden jól megy, akkor hogy élünk, hanem pont arra, hogy amikor nagyon nehéz a helyzet, akkor hogy viselkedünk. Nekem most eszembe jut egy régi történet, nagyon rég történt, még picik voltak még a lányok, és kórházba kerültem, nem ez a lényeg, hanem egy 8 ágyas szobába, ahol csak idős nénik voltak, mert ott volt akkor hirtelen hely, mert sürgősségi műtét volt, és amikor bejöttek később, amikor már jobban voltam, a férjem behozta a gyerekeket, én nem gondoltam, hogy mi különlegesen viselkedünk. De mint kiderült, volt egy olyan szobatársam is, akit én nem ismertem, de egy gyülekezeti tagunknak a szomszédja volt. És a néni egy pár hét múlva megjelent a gyülekezetbe, legnagyobb csodálkozásomra. És megkérdeztem, hogy hát nagyon örülök, de hogy tetszett eljönni? Ó, lelkem, mondta, engem nagyon sokszor hívtak már ide, de egyszer se jöttem el. De amikor megfigyeltelek benneteket, akkor úgy gondoltam, hogy megnézem ezt a gyülekezetet, mert olyan szeretetet láttam, ahogy együtt voltatok. Tehát a világ figyel, nagyon figyel. Akkor is figyel, amikor fogalmunk nincs róla, hogy figyel, és ha a nehézségekben hívő embernek bizonyulunk, ahogy itt Pál apostol, meg Barnabás annak bizonyult, mert nem maguknak kérték a dicsőséget, sőt, elutasították, hogy eszükbe ne jusson nekik áldozni, akkor gyülekezet alakult, hívők alakultak, nem tudom, hogy Timóteus meg a családja mikor tért meg, de hogy erről tudtak, az biztos. Ezzel teljesen egyetértek Balázzsal.
1: Jó, hogyha ezt az eseményt meg történteket megpróbáljuk egy kicsit átültetni a magunk életvitelébe. És Klárika meg fog lepődni, mert az ő hozzászólásához fogok most hozzászólni. Én hallgattam egy riportot, a kérdező Kulcsár Anikó volt, és a választ adó pedig Trika Klára. És elmondta az egész élet útját, és elérkeztek odáig, hogy megdősült a fia, lett egy menye, lett egy unokája, aztán érdeklődött nagyon az ige után a menye, aztán az unoka meg rákérdezett az akkor, hogy te miért nem jössz velünk templomba, meg te miért nem imádkozol, mikor eszünk? Hova vezethető vissza? Ha a nagymama nem tér meg, tessenek, nem a nagymama térítette meg őket, ha a mama nem tér meg, és nem példa, én nem tudom, Istennek sokféle eszköze van, de hogy volt eszköze benned, Klárika, légy hálás Istennek.
9: Ez csak egy széljegyzet, én lenyeltem akkor a megjegyzésemet. Ugye az első misszióút 45 és 49 között zajlott. Ezt tudjuk. A második misszióút ehhez képest egy jó másfél évvel később kezdődhetett, lehet, hogy kettővel, és hát, hogy mire jutott Pál oda újra Lisztrába, azt nem tudjuk, de egy hosszú-hosszú út után. Tehát egészen biztosan mondhatjuk, hogy 3-4-5 év is eltelhetett nyugodtan, hát hogyha egy 12 éves fiú 17 évessé válik, közben nem ugyanannyi telik el, mint amikor egy 60 éves 65-té válik, ugye? Pedig az évek száma látszólag ugyanaz. De ilyenkor jellemformálódásban és sok mindenben rengeteg minden van. És szerintem Timóteus nagyon sok mindent átélt, egy biztos, hogy azok a dominánssá váló anyukák nem azért váltak dominánssá, mert megtalálták a sodrófát, amivel helyre lehet igazítani otthon a családot, valakinél láttam egy ilyet, az volt ráírva, hogy házi rend, hanem attól váltak dominánssá, mert fölismerték a Krisztust, megtalálták a Mesiást és követték.
3: Még egy gondolat eszembe jutott, ami nem közvetlen Timóteushoz tartozik, mégpedig az, amikor Pálék először oda mennek Derbébe és Lisztrába, ahogy viszonyul hozzájuk a nép, az megdöbbentő. Először isteneknek gondolják őket, meg áldozni akarnak nekik, aztán egy kis idő múlva, amikor jönnek, akik ugyanezt a tömeget fölhergelik, akkor pedig valószínűleg ugyanezek az emberek, vagy az ő segítségükkel Pált megkövezik. És hogy hát milyen az ember, milyen tulajdonságú az ember, hogy mennyire befolyásolható ettől vagy attól. Én akárhányszor olvasom ezt a történetet, mert nem most hallottam legelőször, ez mindig eszembe jutott, hogy fél óra múlva, vagy nagyon rövid idő múlva ez a tömeg ez váltott. Hát aztán, hogy Pálék beszéde, prédikációja, és az, ami Pállal történt, a kövezés, meg ahogy felkelt, hát elképzelhető, hogy erre a Timóteusra hatással volt. De mindig elcsodálkozok ezen a tömegen, hogy áldozni akarnak, isteneknek tartják, és egy fél óra múlva teljesen a másik szélsőségbe átmegy a dolog. Mennyire vigyáznunk kell nekem, ez jött le ebből.
9: Az az igazság, hogy a tömeg az önálló szervezetként működik. Minthogyha az agyak eltűnnének, és egy központi agy, és általában ez nem túlságosan jó indulatú, a végkifejlett szempontjából, ezt nem szabad elfelejteni, hogy tömegben másképp működünk.
0: Nagyon sok hozzászólásban és sokféle módon feljött az a téma, hogy mit adunk át a gyermekeinknek, milyen példát mutatunk, mire tanácsoljuk őket. Én szeretnék az igehirdetés legeslegelejére visszaugrani, amikor a Timóteushoz írt második levélből olvastuk az igéket, és az igehirdetésben elhangzott, hogy Pál ezt a síralomházból írja. És ugye ott van, hogy szeretett fiának, Timóteusnak. Tehát nagyon-nagyon fontos az is, hogy a lelki gyermekeinknek mit adunk át. Pál apostol nem a siránkozást adta át szeretett fiának, Timóteusnak, hanem tanácsokat és biztatást adott egy olyan helyzetből, amikor hát ő tulajdonképpen emberileg teljesen reménytelen helyzetben volt. És akkor sem a síralom jött meg a nehézségek felsorolása, hanem jött az ige, jött az emlékeztetés, jött nagyon sok pásztori dolog, aki ugye ismeri a Timóteushoz írt második levelet. Tehát fontos, hogy a gyülekezetben mit adunk át az utánunk jövő generációnak, mert azon a területen is, ott is figyelnek minket. És jó, ha vannak lelki anyáink, meg lelki apáink, de nagyon jó, ha vannak lelki gyermekeink is, akikért felelősek vagyunk, és akiket jó irányba segítünk.
9: Ennél jobb gondolat a végére már nem is hiányozhat, úgyhogy itt kell, hogy megállítsuk a bibliaórát. Szeretném nagyon hangsúlyossá tenni, hogy nagyon fontos, hogy legyenek lelki gyermekeink is, és jó, ha vannak lelki plusz szüleink, olyanok, akikkel kiváló kapcsolatban vagyunk, de a lelki gyermekeknek a jövőjéért mondom, hogy csak akkor vagyunk méltók arra, hogy lelki gyermekeink kövessenek bennünket, ha mi Krisztus követők vagyunk, és Timóteus ezt látta Pálban egészen élete végéig, és ő is mintaként átélve ezt hűséges követője volt a Krisztusnak. A Biblia órát mára be kell, hogy fejezzük, hiszen az időnk elfogyott, de szeretnénk visszavárni mindenkit. Abban a reményben búcsúzunk, hogy legközelebb, amikor újra Timóteus lesz a központi személy, aki körül forog majd a beszélgetés, persze soha nem az Úr Jézus helyett, hanem mint Krisztus tanítványa Timóteus lesz majd a központi személy. Egy hét múlva ugyanezen a csatornán meghallgathatják önök is, természetesen azzal a feltétellel, ha az Úr akarja, és élünk. Isten áldjon meg benneteket is, akik hűséges kísérőink vagytok ebben a Biblia tanulmányozásban. Viszont hallásra!

0: titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Törvényi értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 51 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma szombaton este 21 óra 1 perc. A Tórából ezen a héten a Rőé heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése lásd Mózes 5. könyve 11.26-tól 16.17-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkező, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Mózes 5. könyve 15.7-től 11-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Ha majd támad közötted próféta vagy álomlátó, mi a különbség a világ népei és a zsidók prófétái között? Erre a kérdésre keres magyarázatot Szerdó Szervin rabbi a Rőé heti szakasz kapcsán. Mint írja, a zsidó próféta nem jósol, hanem figyelmeztet. A helytelen, bűnös, köz- és vallási élet következményeire hívja föl a figyelmet, ritkán egy személyre, legtöbbször az egész társadalomra kivetítve. A zsidó próféta jövőre vonatkozó kijelentése mindig feltételes módban történik. A prófétai tevékenység nem kényelmes, nem jár anyagi előnnyel, tisztelettel. Mózes például a beszédhibájára hivatkozva próbál a prófétai fölkérés elől kitérni. Nem vagyok a szónak embere, nehéz ajkú és nehéz beszédű vagyok én. Mózes 2. könyve 4.10. Ám Mózessel kapcsolatban mégis ezt olvassuk. Vele szájról szájra beszélek, világosan és nem homályos szavakban. Az örökké való hasonlóságát látja ő. Mózes 4. könyve 12.8. Minden vallásos zsidó ezzel a mondattal kezdi a napot. A zsidó hagyomány szerint minden reggel egy rövid, mégis mély jelentésű ima emlékeztet arra, hogy az élet és az új nap ajándék. A legtöbb ember ébredés után automatikusan a telefonjáért nyúl, vagy a napi teendőken kezd el gondolkodni. A vallásos zsidók számára azonban a nap első pillanata hálaadással kezdődik. A módeáni néhány soros ima, amelyet közvetlenül a fölébredés után mondanak el, még azelőtt, hogy bármilyen tevékenységbe kezdenének. Rövidsége ellenére a zsidó gondolkodás egyik legfontosabb üzenetét hordozza, minden új reggel egy újabb lehetőség. A vallásos zsidők első szava tehát a köszöneté, a módeáni magyarul így hangzik, köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső. Északias a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk. Változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
1: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Tápláld a hitedet és a szeretetedet.

Mindig hálaadással tartozunk Istennek, értetek, testvérek, méghozzá méltán, mert a hitetek komolyan erősödik, és az egymás iránti szeretet mindnyájatokban gyarapszik.

Bárcsak rólunk is elmondható lenne mindaz, amit Pál apostol állít a tesszaloniki hívek kapcsán. Hiszen nekünk is szükségünk van arra, hogy a hitünk napról napra erősödjön, és az egymás iránti szeretetünk gyarapodjon. Ezek nélkül ugyanis nincs növekedés a keresztény életben. Milyen a te szereteted a családtagjaid iránt? Vajon érzik-e azt, hogy krisztusi módon szereted őket? Mit tehetnél ma azért, hogy ez nyilvánvalóbbá váljon számukra?

hitünket a tűzhöz hasonlíthatjuk. Ha tüzet gyújtunk, az hatalmas lánggal kezd égni. Ha azonban nem tápláljuk, lassanként kialszik. És csak izzó parázs, végül pedig kihűlt hamu marad utána. Azonban, ha rendszeresen rakunk rá tűzifát, sosem fog kialudni. Ehhez hasonlóan a hitünket is meg tudjuk szilárdítani, ha naponta olvassuk az Isten igéjét, és ha a közösségeinkben építeni tudjuk egymás hitét. A rossz társaság lerombolja a hitet, a jó társaság viszont építi azt. Ezért keresd azoknak a társaságát, akiknek a próbák már megszilárdították a hitét. Amikor látod mások életében, hogy miként működik Isten, ez növeli a te hitedet is. Ugyanakkor ne legyen egyetlen olyan nap sem, amikor nem olvasod Isten igéjét. Vedd komolyan a Szentírás tanítását, mert az örökkévaló igazság.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 8-a, Jób könyve 5. fejezet, 17-től 27. versig. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kéztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Nevetsz a pusztuláson és éjségen, nem kell félned a föld vadjaitól. Mert a mezőkövei is szövetségeseid, a mezei vadak is kibékülnek veled. Megéred, hogy békesség lesz sátradban. Otthonodat vizsgálva nem lesz benne vétek. Megéred, hogy sok utódod lesz, és sarjadékod annyi, mint földön a fű. Éretkorban térsz a sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítják be. Ezt kutattuk ki, így van ez. Hallgass rá, és jól jegyezd meg. Heti sorozatunk a szőlészet képéből indult, és több nap során ugyanebben mozgott, újabb és újabb szempontok szerint. Első olvasatra talán nem ide illeszkedik a mai témánk, ám ha a szőlő kötözés műveletére gondolunk, mégsem távoleső ez. Jól lehet, a kora nyári szőlő kötözést nem a sérülések orvoslása indokolja, hanem a cél központú rögzítés. Annyiban azonban közös ennek a helyzetnek a képe a mai igénkben felmerülővel, hogy a sebb kötözés ugyanúgy a rögzítés szolgálja a helyreállás és gyógyulás érdekében, végső soron a mind hatékonyabb gyümölcstermés céljából. Ha egy utunk során eltévedünk, és észleljük, hogy már csak célveszetten bolyongunk, érdemes visszamennünk az utolsó biztos pontra, és újra kezdeni a szakaszt. Látszólag ez a veszteség és visszacsúszás, de megéri a cél elérése érdekében. Ha égi gazdánk lemetsz valamit az életünkben, úgy tűnik, hiába való toporgással telik a gyógyulás, helyreállás ideje, mégsem haszontalan ez, mert utána újult erővel és sokkal hatékonyabban haladhatunk tovább. Nincs értelme rossz irányba tovább vánszorogni. Végső célunk a gyümölcstermés. Vállald ennek érdekében a pillanatnyilag kellemetlen metszegetést is, ha szükséges. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatót Rebecca Wilson írta Oregonból, az Egyesült Államokból. Segítség az Úrtól. Gabriel angyal mondta Dánielnek, amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel kedvel téged az Isten. Dániel könyvének 9. fejezetének 23. verse. Egyedülálló anya voltam, és volt egy időszak, amikor sem munkám, sem autóm nem volt. De ahhoz, hogy munkát találjak, szükségem volt egy autóra. Ha nem tudok dolgozni menni, nem tudok gondoskodni magamról és a gyermekemről. Sírtam és imádkoztam, és beszéltem is erről néhány embernek a gyülekezetben. Nem sokkal azután két gyülekezeti presbiter jött hozzám. Egy helyi autószerelő műhelyében jártak, és mivel a tulajdonos is keresztény volt, elmesélték ott a történetemet. Hárman azonnal imádkozni kezdtek az ügyemért, és amint kimondták, hogy amen, egy férfi lépett be a műhelybe azzal, hogy el szeretné adni az autóját. Aztán kis szünetet tartott, és azt mondta, vagy ha ismernek valakit, akinek autóra van szüksége, el is ajándékozhatom, mert mi egy újat veszünk. Ámulatba estek, de nem lepődtek meg. Tudták, mekkora ereje van annak, ha ketten vagy többen összegyűlnek Istennek a nevében. Az az autó több mint 100 000 mérföldet futott, de nálam még évekig bírta. Később még egy újabb autóra is el tudtam cserélni. Ez az élmény a mai versre emlékeztetett. Isten figyel azok imáira, akik tehetetlennek érzik magukat, és ő gondoskodik róluk. Drága Jézus, köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és meghallgatod imáinkat. Adj nekünk békét, amikor tehetetlennek érezzük magunkat. Amen. Napi gondolat. Bizalommal imádkozhatok, mert Isten figyel az imáimra. Imádkozzunk az egyedülálló édesanyákért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: 1790. augusztus 8-ától 1838. augusztus 24-ig 48 esztendőt élt Kölcsey Ferenc. Ő nemzetünk öntudatának és lelkiismeretének lérikusa, kitűnő szónok, nyelvújító, a reformkor jeles gondolkodója, kritikusa, a magyar himnusz megalkotója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy Társaság alapítója. Parainézisének tiszta erkölcsisége mindmáig példaértékű, ma ő előtte hajtunk fejet.

Kölcsey Ferenc, Zrínyi második éneke. Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat, vérkönnyel ázva nyög feléd, mert kánya, kígyó, féreg egyre támad, és marja, rágja kebelét. A méreg ég, és ömlik mély sebére, s ő védtelen küzd egyedül. Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére, vagy itt az óras végveszélybe dül. Áldást adék, sok magzatot honodnak, mellén kiket táplál vala, s másokra vársz, hogy érte vívni fognak. Ön népe nem lesz védfala. Szív, lélek, el van vesztegetve rátok. Szent harcra nyitva várt az út, s ti védfalat körüle nem vonátok. Ő gyáva fajt szült, s érte sírba jut. De szánnyad, ó sors, szenvedő hazámat, te rendeltél áldást neki, s a vad csoport, mely rá dühödve támad, kiket nevelt, öngyermeki. Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek, s míg hamvokon majd átok ül, ah, tartsd meg őt, a hűv anyát. Teremnek tán jobb fiak, s védvén állják körül. Törvényem él, hazád őrcsillagzatja szülötti bűnein leszáll. Szelíd sugári többé nem nyugtatja az ősz apák sírhalminál, és máshon áll a négy folyam partjára. Más szózat és más keblű nép. S szebb arcot ölt e föld kies határa, hogy kedvre gyúl, ki báj körébe lép.

0: Isten sikeressé teszi a munkádat.
1: Krisztus munkatársai. Fiaid megépítik a régi romokat, az emberültők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ézsaiás könyve 58.12. Gondolatok az ígéről. Isten azt kívánja népétől, hogy végezze el az ézsaiási ígében felsorolt feladatokat. Ezt a munkát Isten maga jelölte ki számunkra. Isten parancsolatait védelmezve és a törvényén ütött sebet begyógyítva, együtt érezve a szenvedő emberiséggel, tanúsítsunk Isten iránt minden mást felülmúló szeretetet. Fel kell magasztalnunk az ő emlékünnepét, amelyet semmibe vettek, ugyanakkor irgalmasságot és a leggyöngédebb részvétet kell tanúsítanunk az elbukott emberiség iránt. Szeressük úgy fel a barátunkat, mint önmagunkat. Végezzük Jézus Krisztus munkáját. A szenvedő emberiség iránt kinyilvánított szeretetünk jelentőséget és erőt ad az igazságnak, hitelessé teszi mindazt, amit hirdetünk. Isten a világ evangelizálásának munkáját bízta azokra, akik az ő nevében járnak. Az Úr sikeressé teszi a munkánkat, mert az evangélium Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére, ha az ígének megfelelően élünk. Az evangélium igazi hirdetése a fizikai jólét érdekében végzett krisztusi munka összekapcsolása a lélekért végzett krisztusi munkával.

0: Túlterhelt lélek.
1: Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Példabeszédek 18. fejezet, 14. vers. A jéghegy egy gleccser levált része, amely az óceánon úszik, és térfogatának csak egy harmada látható a felszínen, a többi a vízben úszik. Ezzel az illusztrációval azt szeretném elmondani, hogy az egészség Isten ajándéka, de fenntartása a mi felelősségünk. Ezzel nagyrészt egyetértünk, de talán kihagyunk egy nagyon fontos tényezőt, mégpedig az ember lelkének a testre gyakorolt hatását, amelyben lakozik. Természetesen fontos, hogy mit viszünk be a testbe, de lényeges, hogy amit beviszünk, étel, víz, az megfelelően fel is tudjon szívódni. Amíg az emberi lélek terhelt, elégedetlen, szomorú, vagy rosszul viszonyul önmagához, az emberekhez és Istenhez, addig az emberi szervezet nem csak hogy nehezen viseli ezt a bánattól elborult lelket, hanem ennek következtében meg is betegszik, még akkor is, ha az életmód megfelelő volt. Ezzel szemben, ha az ember lelke szabad, elégedett, örömteli és helyes módon viszonyul önmagához, a körülötte élőkhöz és a teremtőjéhez, akkor a szervezet egészsége teljes lesz, a fejlődés harmonikus, és a külső okokból eredő betegségek leküzdése is könnyebb lesz. A vidám szív jó orvosság, de a szomorú lélek kiszárítja a csontokat. Példabeszédek könyve 17. fejezet, 22. vers. Íme néhány gondolat, hogy elgondolkodjatok a lelketekben. Tudatosítsd, hogy Isten teremtett téged. Ismerd fel a bűnös állapotot, amelybe születtél, hogy nem tudsz ebből kilépni, és hogy nem vagy bűnös. Legyél tudatában annak, hogy Krisztus mindent megtett érted, hogy megszabadulj ebből az állapotból, és amit tenned kell, az az, hogy megtapasztald és megértsd, hogy szükséged van a szabadítóra. Isten azt akarja, hogy boldog légy ezen a földön. Csak az igazi boldogság tőle és általa jön. A terhelt lélek számára Isten irgalma és szeretete az egyetlen gyógyír. A bűnterhét nem tudjuk magunktól levenni, csak Krisztus által. A megkönnyebbülés, a bűnvallás, a hit és a teljes odaszánás által jön el. A terhelt lélek legnagyobb gyógyulása abban van, hogy meglátja Krisztus szeretetét és elhiszi. A bűnök, a hibák, a küzdelmek ellenére Jézus a sajátjaként fogad el minket. Aki terheit Krisztusra helyezi, annak szívében helyreáll a békesség. A fájdalom helyét a remény váltja fel, a bűntudat helyét a kegyelem öröme. Kihívlak ma arra, hogy elmerülj ezekben a gondolatokban, hogy önelemezd magad, és nézd meg, hogy ki vagy, és mit teszel, mennyi származik kívülről, és mennyi belülről, a lelkedből, ahogy Isten mondja. A jéghegyet azt teszi veszélyessé, amit nem látsz, az a része, ami a vízben van. Uram, látod, milyen gyakran vagyok megfáradt és megterhelt. Köszönöm, hogy nem vársz tökéletességet, hanem hívsz magadhoz úgy, ahogy vagyok. Kérlek, taníts bízni abban, hogy a te kezedben letehetem minden súlyomat, és benned békességre találok. Amen.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 8-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség igét a Zsoltárok könyve 25. fejezetének 5. verséből olvasom. Mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Az új szövetségi igét Máté evangéliumának 7. fejezetének 7. verséből olvasom. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Egy szívemnek kedves embertől jó néhány éve Ottlik Géza próza kötetét kaptam ajándékba. Már a könyv címe is megfogott. Minden megvan. Két szóban a teljes élet. Azóta is sokat gondolkodom ezen. Mikor tudom kimondani elégedettséggel, hálával, igazi bizalommal ezt a mondatot? És pontosan hol van ez a minden megvan? Az útravalóként kapott két igevers választ ad a kérdéseimre. A mikor és a hol végső soron a kinél kérdőszóhoz vezet el Istenhez. Nála van minden. A szabadítás, a kérésem teljesülése, a kérésem célja, az örgetésem nyitja. Sőt, nem csak az, amit nekem szán. Az ő mindensége mindannyiunk kérését, keresését, ő utána vágyódását magába öleli. És még egy különös ajándék a felismerés, hogy amikor minden megvan, az a kapcsolódás. A zsoltáros mindennapi reménységével Istenbe kapaszkodik. A keresők, zörgetők sem tesznek másként. Ottlik történetében Jakobi, a híres hegedűművész 30 év után hazalátogat. Napokig járja az utcákat, az ismerős helyeket. Gyermekkori barátját keresi. A régi házban talál rá. Különös találkozás. Kocintanak, emlékeznek, és Otto, a barátja végül csak ennyit mond. Látod, minden megvan. Nem veszett el. Jakobi egy vakzongoristával koncertezik. Végül a kiürült teremben még önfeledten, boldogan eljátszanak egy foxtrottot a teljesség kedvéért. Imádkozzunk! Istenem, te vagy a minden, a teljesség. Felfoghatatlan és egészen megrendítő átélni, hogy önmagad teljességéből ajándékozol nekem is nap mint nap jelenlétet, odafigyelést, nyitottságot, szabadítást. Hálás vagyok, hogy veled mindenem megvan. Még akkor is, ha én magamat nem érzem teljesnek, egésznek, épnek. Kérlek, légy velem a mai napon is, és biztass arra, hogy bizalommal kérjelek, keresselek. Ámen. Az áhítatot Varga Gyöngyi írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.

A régmúlt időkben, ahol a méz illata lengte be a völgyeket és a csillagok ragyogtak a hegytetők felett, élt egy öreg mesélő, akinek a neve Bölcs Elemér volt. Nem a szavaival mesélt, hanem az életével. Minden lépése, minden mosolya, minden sóhaja történet volt, amit a szél vitt tovább, és az emberek szíveibe ültetett. A faluban, ahol élt, gyakran elfeledkeztek az emberek arról, hogy a mennyei kertész, aki a világot ültette, nem csak a hatalmas erdőkre és a sebes folyókra figyel, hanem minden egyes levélre is, minden egyes harmadcseppre is. És ami még ennél is különlegesebb volt, hogy a kertész a virágok illatával is törődött. Nem csak azzal, hogy szépek legyenek, hanem hogy milyen illatot hagyjanak maguk után a világban. Itt élt zúgolódó zsombor is, akinek a lelkét mindig nehéz felhők borították. Amikor a nap sütött, ő a hőséget szitta. Ha esett az eső, a szárazságra panaszkodott. Bármerre járt, egy fanyar, savanykás illat maradt utána. Az emberek összeráncolták az orrukat, ha a közelébe mentek, és a madarak is elhallgattak, ha meghallották a hangját. Zsombor maga sem értette, miért olyan magányos, miért kerülik, miért hervadnak el a virágok, ha elhalad mellettük. Az ő illata a zúgolódás és a negativitás nehéz párája volt.

A falu másik végén élt ragyogó Réka, aki bár nem volt gazdag, mégis mindig mosolygott. A kis kertjében a legszebb virágok nyíltak, és a nevetése olyan volt, de olyan, mint a csobogó patak. Minden tettét gondosság és szeretet hatotta át. Ha segített valakinek, azt szívből tette. Ha beszélt, a szavai mézízűek voltak. Réka illata a kiválóság és a pozitivitás édes, friss fuvallata volt. Bárhová lépett, ott megmozdult az élet. Kivirultak a letört ágak, és az emberek arcán felragyogott a remény. Bölcs Elemér mindkettőjüket figyelte, és látta, hogy a mennyei kertész nem mérleggel méri a jót és a rosszat, hanem illattal. Nem a cselekedet nagysága számít, hanem az a légkör, az a szellemiség, az a lelkület, amit az ember maga után hagy. Egy napon nagy szárasság sújtotta a falut. A föld kiszáradt, a kutak kiapadtak, és az emberek elvesztették a reményt. Zúgolódó zsombor ekkor még jobban zsörtölődött, és az ő illata olyan volt, mint a perzselő sivatagi szél, ami elveszi az utolsó reményt is. Réka viszont, bár látta a nehézséget, nem adta fel. Nap mint nap öntözte a kiszáradt növényeket a kevéske vízzel, ami megmaradt, és minden találkozásnál bátorító szavakkal, mosollyal és kedvességgel árasztotta el az embereket. Az ő illata nem csak frissítő volt, hanem egyre erősödött, mint a tavaszi eső után a virágok bódító illata.

A falu népe, érezve réka illatát, rájött valamire. Nem a csodára vártak, hanem arra, hogy ők maguk is réka illatát árasszák. Elkezdtek segíteni egymásnak, megosztották a kevéske vizüket, és tartották a lelket a másikban. Így, ahogy a pozitivitás, a hűség és a remény illata terjedni kezdett a faluban, a mennyei kertész is megkönyörült. Egy éjjel lágy, friss eső kezdett esni, és a föld magába szívta szomjasan a vizet.

Másnap reggel a falu frissen, illatosan ébredt. A növények újra életre keltek, és az emberek arcán nem a kétségbeesés, hanem a hála és a remény ragyogott. Még zúgolódó zsombor is meglepődött. Érezte a friss illatot, és valami megmozdult benne. Lassan, nagyon lassan, bátortalanul ő is elkezdett segíteni, és egy apró, pici mosoly jelent meg az arcán. Az a fanyar illat fokozatosan enyhült, és helyét lassan, de biztosan átvette a friss, tiszta levegő.

Isten nem csak a nagy dolgokra figyel, hanem életünk minden apró részletére. De ami igazán számít, az a szellemiségünk illata. A gondatlanság és negativitás illata elkeseredést és reménytelenséget hoz, mint Zsombor esetében. Viszont a kiválóság, a pozitivitás és a hűség illata reményt, inspirációt és áldást szór szét, mint ahogy Réka tette. Minden egyes kölcsönhatás, minden szó, minden tett egy csepp ebből a különleges parfümből. Mi választjuk meg, hogy milyen illatot hagyunk magunk után, a környezetünkben és az egész világon. Maradjon-e utánunk inspiráció és remény illata, vagy valami, ami elriasztja az életet? A választás a miénk, és az illatunk messzebb száll, mint gondolnánk, befolyásolva nem csak a saját sorsunkat, hanem mindazokét, akikkel kapcsolatba kerülünk. Kedves hallgatóm, te milyen illatot szeretnél magad után hagyni a mai napon?

Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. Korintusbeliekhez írott második levél, második fejezet, 14-től 16-ig terjedő versek.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa hamarosan Dél-Amerikába utazik. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be a Szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek

0: tájékoztatta, hogy Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. November 6-tól 8-áig Montevideo, Paysandú és Florida szerepel a programban, november 8-tól 11-ig Buenos Aires, Córdoba és Luán, végül november 11 és 17 között Lima, Chiclayo, Cusco és Pucallpa. Uruguayban 40 éve nem járt pápa, utoljára II. János Pál kereste föl az országot 1987-ben. Argentína pedig Ferenc pápa szülőföldje, ahová ő 12 év pápasága alatt soha nem látogatott vissza. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok! Köszöntötte Steinbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. A püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt. A beszélgetést is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg az idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta Révészné Bellai Csilla, a felvidéki Zselizi Református gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja Néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitástudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyosságát. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. Jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a református szeretett szolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt már idén is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső. Északias a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk. Változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Jerémiásnak, Hilkéjá fiának a beszédei, aki a Benyámin földjén, Anátótban lakó papok közül való volt. Ő hozzászólt az Úr ígéje, Jósiásnak, Ánon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása 13. évében, továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Cidkíjának, Jósiás fiának, Júda királyának a 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr ígéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azzal kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom ígéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plantálj. Jeremiás könyve első fejezet 1-10.

0: Elhivatva.
1: Isten elhív egy fiatal embert, hogy egy világrengető üzenet profétája legyen. Az első három vers a történelmi hátteret tisztázza. Majd Jeremiás ellenkezik. Meg tudom érteni, hiszen amikor Isten megbíz valamivel, mindig van éppen elegendő ok arra, hogy kibújjak a feladat alól ezzel a felkiáltással. Ó, Uram, erre én nem vagyok képes. Én időközben sajnos túljutottam már azon a koron, amikor azt mondhatnám, hogy túl fiatal vagyok hozzá. Inkább túl öreg vagyok, vagy túl lassú, vagy sorolhatnám. Pedig nekem egyáltalán nem kell olyan hatalmas feladatot teljesítenem, mint Jeremiásnak. Isten a fiatal embert a népek prófétájává teszi. Ez nekem ugyancsak nagy léptékű feladat lenne. Ráadásul, amikor még azt is olvasom, hogy milyen sok csalódással, ellenállással és időnként még üldözéssel is járt ez később a számára, akkor még jobban meg tudom érteni, hogy Jeremiás úgy érezte, ez a feladat meghaladja az erejét. Miközben a próféta könyvét olvastam, gyakran feltettem magamnak a kérdést. Jeremiás, hogy tudtál kitartani? Ennek okát bizonyosan a könyv első verseiben találjuk meg. Már az elhívásakor világossá válik előtte, hogy nem az ő képességeiről van szó, hanem Isten maga fogja szájába adni a szavakat. Nem is Jeremiás kívánságairól van szó, hanem Isten viszi véghez a tervét. Az egész történet lényege abban csúcsosodik ki, hogy Istennél már kész volt ez a terv, mielőtt Jeremiás egyáltalán megfogant volna. Még senki sem gondolt erre a papfiúra, de Isten már rég tudta, hogy mi a szándéka vele. Ez Jeremiás életművének az alapja, ezért nem tehet mást, mint hogy Istennek engedelmeskedjen, hiszen tudja, Isten bízta meg a feladattal. Még ha Istennek nincs is számomra ilyen világra szóló feladata, egy dologban hiszek. Istennek terve van velem, mint ahogyan mindannyiunkkal terve van kezdettől fogva. Ez ad bátorságot nekem arra, hogy Isten közelében maradjak, és mindent tőle várjak, még akkor is, ha nem minden az én elképzeléseim szerint alakul.

A kemény munka, az elhivatottság és a hit túljuttat bármin, és segít valóra váltani mindent.

0: Jussunk közelebb most közös imánkkal, gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét.
1: Imádkozzunk!

Uram Isten, éber szívet, hogy igaz magamat ma is megtalálhassam, melyet tőled semmi kíváncsi gondolat el nem téríthet. Adj nemes szívet, amelyet semmiféle méltatlan érzelem nem alacsonyíthat le, tudva, ha mi megbocsájtunk, akkor nyerünk mi is bocsánatot. Kérlek, adj egyenes lelket, amelyet semmiféle rossz szándék félre nem vezethet. Adj erős lelket, amelyet semmiféle viszontagság meg nem törhet. Adj szabad lelket, amelyet magáévá nem tehet semmi erőszakos indulat. Uram, tégy e napon is irántad ellentmondás nélkül engedelmessé, mint gyermekedett. A szív kiszerűsége nélkül tisztává, zúgolódás nélkül türelmessé, színlelés nélkül alázatossá, szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá, fennhéjázás nélkül komolyjá, könnyelműség nélkül vonzóvá, hamisság nélkül igaz lelkűvé.

0: közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 8-a.
2: Debreceni ember Pál, a hányatott sorsú református lelkész, jelentős egyházi író 1678-ban Debrecenben lépett felsőbb iskolai osztályba. 1683-ban Sáraspatakon lett lelkész, innen küldte Tököli Imre külföldi akadémiára, Franeckerbe. Visszatérve folytatta a papságot Sárospatakon, ám amikor 1687-ben a jezsuiták a templomot és az iskolát elfoglalták, Hogykára távozott. Ezt követően Losoncra, illetve Szatmára ment lelkipásztornak, innen 1703-ban kellett menekülnie. Debrecenben választották meg ötödik lelkésznek, vagy ispotályi papnak. De már a következő évben a város népével együtt futott a támadók elől. Liszkára ment, ott szolgált 1710-es haláláig. Említendő munkái. De décem egyipti literalis et mystike plagis. Szomorú halotti parentáció. Boanerges. Mennydörgésnek két fiai. Innepi ajándékul az Isten sátorába felvitetett szent sziklus. Tanítások. Historia ecclesiae reformatae in Hungária et Transzilvánia.
1: Kölcsey Ferenc ezen a napon 1790-ben érkezette földre. Miután 1809-ben befejezte kollégiumi tanulmányait, Pestre költözött törvénygyakorlatra, de hamar visszavonult és tanulmányainak élt. Az irodalmi kritika és esztétika terén működött. Állást foglalt a nyelvújítás mellett, és tett is sikeréért. 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz, a Magyar Nép Zivataros Századaiból című költeményét, amely Erkel Ferenc zenéjével nemzeti himnuszunk lett. E napot 1989 óta a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük. Pesti tartózkodása alatt Szemere Pállal 1826-ban megindította az Élet és Literatúra című folyóiratot. 1832-ben megyei főjegyzővé, majd országgyűlési követté választották. Pozsonyban számos feliratot és üzenetet ő fogalmazott. Mint szónok, a magyar nyelv ügyében tartott beszédével tűnt ki először. Retorikája hamar országos hírűvé vált. A parlamenti szónoklatot ő emelte irodalmi s művészi színvonalra. Kedvelt költői műfaja az epigramma, mint a Huszt, Drégel, Munkács, Emléklapra. Hazafias szabadságódái ma is erőteljes hatásúak, ilyen a Zrínyi dala, a Zrínyi második éneke, nagy létösszegző rapszódikus verse a Vanitatum Vanitas. Ebből idézünk. Kezdet és vég egymást éri, és az élet hű vezéri, hit s remény a szűk pályán, tarka párák, s szivárvány.
2: Téti Karsai Sándor a teológiát Sopronban végezte 1833-ban. Ekkor tiltva lévén magyar ifjaknak a külföldi egyetemekre menni, Bécsben tanult tovább. Ezután Zay Károly gróf hívta meg gyermekei nevelőjének. 1837-ben Mencshelyen szentelték föl káplánnak, 10 évi lelkészi szolgálat után kinevezték egyházkerületi aljegyzővé, majd 1866-ban a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspökévé, 67-ben a győri lelkészé. Rendes teendőinek végzése mellett fő figyelmét a népnevelés fejlesztésére és fölvilágoztatására, a lelkész és tanító özvegyek és árvák addig teljesen elhanyagolt anyagi helyzetének jobbítására fordította. Ránk maradtak egyházi, gyász és emlékbeszédei, valamint az általános és részletes tanmód és az ágenda, vagyis az egyházi szertartások végrehajtásának módja című munkái.
1: Gregor József Kossuth és Liszt díjas, basszus operaénekes, érdemes és kiváló művész. 1963-ban a Szegedi Nemzeti Színházba ment próbaéneklésre, ekkor figyelt föl tehetségére és énektudására Vaszi Viktor karmesterigazgató. Róla nyilatkozta a művész. Megtanította a munka szeretetére, a pontosságra, hogy magas színvonalú előadás csak szigorú, alapos próba folyamat után jöhet létre. Ha azt mondta volna, fessük be az eget, nem azt kérdeztük volna, hogy hogyan, hanem azt, hogy milyen színűre. 24 éves korától, 1964-től, 1988-ig a Szegedi Társulat énekese maradt. Első szerepe a Varázs fuvola szarasztrója volt. Rendszeresen vendégszerepelt a Magyar Állami Operaházban és külföldi színpadokon is. A New Yorki Metropolitanben 18 alkalommal lépett föl.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki aggódik szívében, leverté lesz. A jó szó viszont felvidítja. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 25. vers.

útbaigazítást adni felelősség. Olyan embert kell tanácsolni és a helyes irányba vezetni, aki bizonytalan vagy teljesen ismeretlen területen jár. Engem is gyakran megállítanak és megkérdezik, hogy hol van ez vagy az az utca, vagy valamilyen intézmény, és melyik irányba menjenek. Ha nem vagyok ismerős a környéken, vagy nem vagyok egészen biztos a válaszban, inkább elnézést kérek, és megmondom, hogy sajnos nem tudok segíteni. Egy biztos ponthoz, vagy a megfelelő emberhez vezetem a kérdezőt, nehogy tudatlanságból félretájékoztassam. Azonban nem egyszer álltam már a másik oldalon is. Keresésemben volt, aki a segítségemre sietett, de olyan is, aki nem merte felvállalni, hogy nem biztos a dologban, és pont az ellenkező irányba küldött, vagy rossz buszra szállítatott fel. Ezzel jócskán megnehezítette a dolgomat.

0: hasonló játszódik le a lelki élet összefüggésében is. A Biblia szerint az igazság szerető útba igazítja a másikat, az istentelen pedig másokat is rossz útra visz. Ez azt jelenti, hogy ha te szereted Istent és az igazság oldalán állsz, akkor minden igyekezeteddel azon leszel, hogy ezt a helyes utat, amire rátaláltál, másnak is megmutasd, hiszen jót akarsz neki. Aki viszont helytelen úton jár, azt akarja, hogy a másik élete is rossz irányt vegyen. Bele akarja vinni olyan dolgokba, amelyek eltérítik őt mindattól, ami jó. Vigyázz magadra, és figyelj oda, kitől kérsz az életedhez útbaigazítást.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus vére által igazulunk meg.
1: A mai ige Róma beliekhez írott levél 5, 8 és 9. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa. Gondolatok az ígéről. Krisztus engesztelést szerzett a bűnért, és viselte annak minden szégyenét, gyalázatát és büntetését, és mégis, miközben hordozta a bűnt, örök igazság szerzője lett, hogy a hívő szeplőtlenül állhasson Isten előtt. Ám sokan vannak, akik bár állítják, hogy ők Isten gyermekei, reményeik mégis más függőségeken alapulnak, és nem egyedül Krisztus vérén. Amikor arra késztetik őket, hogy hitüket teljesen Krisztusra építsék, mint tökéletes megváltójukra, sokakról kiderül, hogy abban hisznek, amiről azt gondolják, hogy meg tudják tenni. Azt mondják, sokat kell tennem, mielőtt alkalmassá válhatok arra, hogy Krisztushoz jöjjek. Egy másik azt mondja, amikor minden tőlem telhetőt megtettem, az Úr Jézus akkor jön segítségemre. Azt képzelik, hogy nagyon sokat kell tenniük nekik maguknak is, hogy megmentsék saját lelküket, és hogy Jézus akkor tér be, kitölti a hiányzó részt, és megadja a megváltáshoz szükséges végső lökést. Ezek a szegény lelkek nem lesznek elég erősek Istenben, amíg el nem fogadják Krisztust, mint tökéletes megváltót. Semmit sem tehetnek hozzá üdvösségükhöz. Az izraelitáktól elvárták, hogy hintsék az ajtófélfára a megölt bárány vérét, hogy amikor a halál angyala áthalad a földön, megmenekülhessenek a pusztulástól. De ha a hit és engedelmesség egyszerű tette helyett, elbarikádozták volna az ajtót, és minden óvintézkedést megtettek volna, hogy távol tartsák a pusztító angyalt, fáradozásaik hiába valók lettek volna. Amikor a vér meglátszott az ajtófélfán, az elég volt. A ház megváltása biztosított volt. Így van ez a megváltás művében. Jézus Krisztus vére az, ami megtisztít minden bűntől. Vérének érdemei által legyőzhetsz minden ellenséget, és minden jellemtorzulást meggyógyíthatsz.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én a menny mélyéből szólok hozzád. Te pedig a lényed mélyén hallasz engem. A mélység szólítja a mélységet. Áldott vagy, hogy ennyire közvetlenül hallhatod a hangom. Sose vedd természetesnek ezt a kiváltságot. A legjobb, ha hálától túlcsorduló szívvel tudsz erre reagálni. Arra tanítalak, hogy hálás gondolkodásmódot fejlesz ki. Olyan ez, mintha sziklára építenéd a házadat, ahol az élet viharai nem rendíthetnek meg. Ahogy ezeket a leckéket tanulod, másokat is tanítanod kell rájuk. Megnyitom az utat előtted, lépésről lépésre.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Negyvenkettedik Zsoltár, 8. vers. 95. Zsoltár, 1.-2. vers. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 24. 25. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 4. rész. Jeruzsálem ostromának kiábrázolása. Te pedig, emberfia, fogj egy téglát, tedd magad elé, és véss rá egy várost, Jeruzsálemet. Vedd ostrom alá, építs vele szemben ostromgépeket, emelj sáncot, állíts fel táborokat, helyezz el körülötte faltörőkosokat. Azután fogj egy vas sütőlapot, tedd oda, mint egy vasfalat magad és a város közé, és szegezd rá a tekintetedet. Így legyen ostrom alatt, így ostromold. Intű jelez Izrael házának. Azután feküdj a bal oldaladra, és vedd magadra Izrael házának a büntetését. Addig kell elszenvedned büntetésüket, ahány napig így fekszel. Napokban kifejezve adtam meg büntetésük éveit, 390 nap. Így szenvedd el Izrael házának büntetését. Ha ezt letöltötted, másodszor feküdj a jobb oldaladra, és szenvedd el Júda házának a büntetését 40 napig. Egy-egy évet egy-egy napban adtam meg. Szegezd tekintetedet Jeruzsálem ostromára, tűrd fel ruhád ujját, és prófétálj ellene. Megkötözlek, és nem fordulhatsz egyik oldaladról a másikra, míg le nem telnek ostromod napjai. Azután végy búzát, árpát, babot, lencsét, kölest és tönkölyt, tedd azokat egy edénybe, és készíts magadnak belőlük kenyeret. Ahány napig fekszel az oldaladon, azt tedd, 390 napig. 20 sekel súlyú ennivalót ehetsz naponként, mindig ugyanabban az időben egyed. Vizet is mérték szerint igyál, 1/6 hint, mindig ugyanabban az időben igyad. Mint az árpa kenyeret úgy egyed, de emberi ganéjon süsd meg a szemük láttára. Ezt mondja az Úr, így eszik majd Izrael fiai tisztátalan kenyerüket a népek között, amelyek közé szétszúram őket. De én ezt mondtam, jaj, Uram, Uram! Én nem tettem magamat tisztátalanná ifjúkoromtól fogva mostanáig sohasem azzal, hogy elhullott vagy széttépett állatot ettem volna, és nem vettem a számba romlott húst. Ő így válaszolt nekem, nézd, megengedem neked, hogy emberi ganéj helyett marha ganéjon süsd meg a kenyeredet. Azután ezt mondta nekem, emberfia, én összetöröm a kenyérbotját Jeruzsálemben. Kenyeret mértékkel és aggódva esznek, vizet is kimérve és borzadva isznak, mivel szűkösen lesz kenyerük és vizük, borzadva néznek egymásra, és megrothadnak bűnük miatt.

0: Mai szakasz, Ezékiel negyedik rész. Az evangelizációs szándékok megvalósítása során a vizuális eszközök hasznosak lehetnek abban, hogy az embereket bevonjuk az üzenetbe, és segítenek abban, hogy nehéz témákat jobban megértessünk, de a vizuális eszközök nem kerekedhetnek az ige üzenete fölé. Ezékiel könyve negyedik fejezetében Isten arra utasítja a prófétát, hogy gondoskodjon két vizuális eszközről a nép számára, hogy bemutassa Jeruzsálem közelgő ostromát, amikor Nabukodonozor megtámadja Jeruzsálemet. Mindezt egy általa készített várostrom maketten mutatta be. A bibliai vizuális eszközök nem korlátozódnak csupán az Ószövetségre. Legkevesebb három erőteljes vizuális eszköz is kiemelendő az Új Szövetségben. Az első az, amikor Isten fia elhagyta a mennyet, és emberré lett azért, hogy egy látható képet adjon Isten szeretetéről és együttérzéséről. A második a kereszt, amely egy látható szimbóluma Isten csodálatos szeretetének és kegyelmének, mert nincs ennél nagyobb szeretet. A harmadik példa a keresztség és az úrvacsora szertartása az egyházban. Van azonban egy veszélye ezeknek a vizuális eszközöknek, hogy az elménkben valóban csak egy vizuális eszközzé degradálódnak. Azonban ezek különböznek attól, amikor egy prédikátor meg akarja ragadni hallgatósága figyelmét, mert ezek Istentől ihletettek, és Isten szavát teszik láthatóvá és érthetővé. Mindegyik esetben magának Istennek a megnyilvánulásai, és ez teszi azokat szentté. Jézus születése több egy olyan eseménynél, mint amely köré egy évenkénti megemlékezést építhetünk ki. A kereszt több egy olyan jelvénynél, amely egy kis láncon az ember nyakában lóg. A keresztség több a víz érintésénél, és az úrvacsora is több ételkóstolásnál. Immánuel, a fiú, nem csak a történelem egy bizonyos nemzedékéért jött el. Krisztus örökre emberré lett, mivel csak egy ember lehet a második Ádám, és csak ő békíthet meg bennünket Istennel. A kereszt mélyebb Isten irántunk való szeretetének látható bizonyításánál is. A kereszt a mi engesztelésünk eszköze, és annak bizonyítéka, hogy a megváltást soha nem tudjuk megszerezni, még a legjobb igyekezetünkkel sem. A keresztség annak a bizonyítéka, hogy a régi ember meghalt, eltemettetett, és Krisztusban való új emberként feltámadott. Az úrvacsora azt hangsúlyozza, hogy az üdvösség egyedül Krisztus által van, és hogy ő az üdvösséget lelki ajándékként adja nekünk. Ugyanígy Ezékiel látványos megoldásai megragadták a nép figyelmét, de az Új Szövetségben írottakhoz hasonlóan ennél sokkal többet jelentettek. Azaz Isten szava vált láthatóvá általuk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Zsoltárok könyve 103. fejezet 8. és 9. vers. Mert nem örökké perlek, és nem mindenkor haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, akiket én teremtettem. Ésaiás könyve 57. fejezet 16. vers. Abban való igyekezetünkben, hogy a rosszat javítsuk, őrizkedjünk attól, hogy mindenben hibát találjunk, vagy szüntelenül gáncsoskodjunk. Az állandó feddés megzavar, és semmit sem javít. Sokan, leginkább az érzékeny lelkek, nem fejlődhetnek a részvétlen bírálgatás légkörében. A virág sem fejlődik a zord viharos szélben. Az a gyermek, akit gyakran feddenek meg egy-egy különleges hibájáért, arra a meggyőződésre jut, hogy az adott hiba a természetéhez tartozik. Olyas valami, ami ellen hiába való minden küzdelem. Így módon bátortalanság és reménytelenség lesz úrrá rajta, amit látszólag közöny és makacság alá igyekszik rejteni. A feddés csak akkor éri el a célját, ha törvénytipró belátja hibáját, és hajlandó elhagyni azt. Ha ezt elértük, akkor vezessük a gyermeket a megbocsátás és az erőforrásához. Segítsük abban, hogy ne veszítse el önbecsülését. Öntsünk bátorságot és reménységet a lelkébe.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Amire vágysz. Ha barát kell, a legjobb leszek. Ha magányra vágysz, én a csönd leszek. És ember leszek, mert emberre vágysz. Ki szeret, ki elfogad, s kit igaznak látsz. Charles Dickens.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Isten megszabadít. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Zsoltárok könyve 18. fejezet, 7. vers. Sorozatos vereségek és csapások értek. Elcsüggettél, mert régóta tartanak és kimerítenek a támadások? Olvasd el Dávid Zsoltárának szavait, és alapozd rájuk a hitedet. Szeretlek, Uram, erősségem. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem, igazságom szerint bánt velem. Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház fel engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Zsoltárok könyve 18. fejezet. Hallottad már korábban, úgyhogy tudod, mit kell tenned. Tölts több időt Istennel imádságban, és olvasd az ő igéjét. Ahelyett, hogy a magad erejéből próbálkoznál, csatlakozz a mennyei forrásra, és onnan meríts erőt. Vizsgáld meg, hogy ki uralkodik az életedben. Ha nem az Úr, hanem bárki más, akár te magad, akkor az bálvány, és meg kell fosztanod a trónjától. Hogy meddig tart ez a küzdelem, Isten tudja csak, de ő soha nem engedi, hogy nagyobb támadás érjen, mint amekkora kegyelmet az elhordozásához ad. Ezt mondja ma neked, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pál második levele a Korintusiakhoz, 12. fejezet, 9. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: ha benne bízol, nem csalatkozol. A mai ige: Ézsaiás 50:7. Az én Uram, az Úr megsegít engem. Gondolatok az ígéről. Ez az ígerész profétai előrelátással beszél a Messiás szenvedésének arról a napjáról, amikor mind halálig engedelmes volt, amikor hagyta, hogy üssék, verjék és az arcába vágjanak. Ezen a napon megtapasztalta az Úr segítségét. Én lelkem, minden szenvedésed csak semmiség Jézus Krisztus szenvedéséhez képest. Miért nem bízol hát abban, hogy az Úr téged is megsegít? Megváltónk különleges helyzetben volt,

0: István bazilika előtt augusztus 1-én 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért a családokban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, de más nemzetek fiai is, szerte a világban. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső. Északi a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Tápláld a hitedet és a szeretetedet.

Mindig hálaadással tartozunk Istennek, értetek, testvérek, méghozzá méltán, mert a hitetek komolyan erősödik, és az egymás iránti szeretet mindnyájatokban gyarapszik.

Bárcsak rólunk is elmondható lenne mindaz, amit Pál apostol állít a tesszaloniki hívek kapcsán. Hiszen nekünk is szükségünk van arra, hogy a hitünk napról napra erősödjön, és az egymás iránti szeretetünk gyarapodjon. Ezek nélkül ugyanis nincs növekedés a keresztény életben. Milyen a te szereteted a családtagjaid iránt? Vajon érzik-e azt, hogy krisztusi módon szereted őket? Mit tehetnél ma azért, hogy ez nyilvánvalóbbá váljon számukra?

hitünket a tűzhöz hasonlíthatjuk. Ha tüzet gyújtunk, az hatalmas lánggal kezd égni. Ha azonban nem tápláljuk, lassanként kialszik. És csak izzó parázs, végül pedig kihűlt hamu marad utána. Azonban, ha rendszeresen rakunk rá tűzifát, sosem fog kialudni. Ehhez hasonlóan a hitünket is meg tudjuk szilárdítani, ha naponta olvassuk az Isten igéjét, és ha a közösségeinkben építeni tudjuk egymás hitét. A rossz társaság lerombolja a hitet, a jó társaság viszont építi azt. Ezért keresd azoknak a társaságát, akiknek a próbák már megszilárdították a hitét. Amikor látod mások életében, hogy miként működik Isten, ez növeli a te hitedet is. Ugyanakkor ne legyen egyetlen olyan nap sem, amikor nem olvasod Isten igéjét. Vedd komolyan a Szentírás tanítását, mert az örökkévaló igazság.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 8-a. Jób könyve 5. fejezet, 17-től 27. versig. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsevez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kéztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Nevetsz a pusztuláson és éjségen, nem kell félned a föld vadjaitól. Mert a mezőkövei is szövetségeseid, a mezei vadak is kibékülnek veled. Megéred, hogy békesség lesz sátradban. Otthonodat vizsgálva nem lesz benne vétek. Megéred, hogy sok utódod lesz, és sarjadékod annyi, mint földön a fű. Éretkorban térsz a sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítják be. Ezt kutattuk ki, így van ez. Hallgass rá, és jól jegyezd meg. Heti sorozatunk a szőlészet képéből indult, és több nap során ugyanebben mozgott, újabb és újabb szempontok szerint. Első olvasatra talán nem ide illeszkedik a mai témánk, ám ha a szőlő kötözés műveletére gondolunk, mégsem távol eső ez. Jól lehet, a kora nyári szőlő kötözést nem a sérülések orvoslása indokolja, hanem a célközpontú rögzítés. Annyiban azonban közös ennek a helyzetnek a képe a mai igénkben felmerülővel, hogy a sebb kötözés ugyanúgy a rögzítés szolgálja a helyreállás és gyógyulás érdekében, végső soron a mind hatékonyabb gyümölcstermés céljából. Ha egy utunk során eltévedünk, és észleljük, hogy már csak célveszetten bolyongunk, érdemes visszamennünk az utolsó biztos pontra, és újra kezdeni a szakaszt. Látszólag ez a veszteség és visszacsúszás, de megéri a cél elérése érdekében. Ha égi gazdánk lemetsz valamit az életünkben, úgy tűnik, hiába való toporgással telik a gyógyulás, helyreállás ideje, mégsem haszontalan ez, mert utána újult erővel és sokkal hatékonyabban haladhatunk tovább. Nincs értelme rossz irányba tovább vánszorogni. Végső célunk a gyümölcstermés. Vállald ennek érdekében a pillanatnyilag kellemetlen metszegetést is, ha szükséges. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatót Rebecca Wilson írta Oregonból, az Egyesült Államokból. Segítség az Úrtól. Gabriel angyal mondta Dánielnek, amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel kedvel téged az Isten. Dániel könyvének 9. fejezetének 23. verse. Egyedülálló anya voltam, és volt egy időszak, amikor sem munkám, sem autóm nem volt. De ahhoz, hogy munkát találjak, szükségem volt egy autóra. Ha nem tudok dolgozni menni, nem tudok gondoskodni magamról és a gyermekemről. Sírtam és imádkoztam, és beszéltem is erről néhány embernek a gyülekezetben. Nem sokkal azután két gyülekezeti presbiter jött hozzám. Egy helyi autószerelő műhelyében jártak, és mivel a tulajdonos is keresztény volt, elmesélték ott a történetemet. Hárman azonnal imádkozni kezdtek az ügyemért, és amint kimondták, hogy amen, egy férfi lépett be a műhelybe azzal, hogy el szeretné adni az autóját. Aztán kis szünetet tartott, és azt mondta, vagy ha ismernek valakit, akinek autóra van szüksége, el is ajándékozhatom, mert mi egy újat veszünk. Ámulatba estek, de nem lepődtek meg. Tudták, mekkora ereje van annak, ha ketten vagy többen összegyűlnek Istennek a nevében. Az az autó több mint 100 000 mérföldet futott, de nálam még évekig bírta. Később még egy újabb autóra is el tudtam cserélni. Ez az élmény a mai versre emlékeztetett. Isten figyel azok imáira, akik tehetetlennek érzik magukat, és ő gondoskodik róluk. Drága Jézus, köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, és meghallgatod imáinkat. Adj nekünk békét, amikor tehetetlennek érezzük magunkat. Amen. Napi gondolat. Bizalommal imádkozhatok, mert Isten figyel az imáimra. Imádkozzunk az egyedülálló édesanyákért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 1790. augusztus 8-ától 1838. augusztus 24-ig 48 esztendőt élt Kölcsey Ferenc. Ő nemzetünk öntudatának és lelkiismeretének lérikusa, kitűnő szónok, nyelvújító, a reformkor jeles gondolkodója, kritikusa, a magyar himnusz megalkotója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy Társaság alapítója. Parainézisének tiszta erkölcsisége mindmáig példaértékű, ma ő előtte hajtunk fejet.

Kölcsey Ferenc, Zrínyi második éneke. Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat, vérkönnyel ázva nyög feléd, mert kánya, kígyó, féreg egyre támad, és marja, rágja kebelét. A méreg ég, és ömlik mély sebére, s ő védtelen küzd egyedül. Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére, vagy itt az óras végveszélybe dűl. Áldást adék, sok magzatot honodnak, mellén kiket táplál vala, s másokra vársz, hogy érte vívni fognak. Ön népe nem lesz védfala. Szív, lélek, el van vesztegetve rátok. Szent harcra nyitva várt az út, s ti védfalat körüle nem vonátok. Ő gyáva fajt szült, s érte sírba jut. De szánnyad, ó sors, szenvedő hazámat, te rendeltél áldást neki, s a vad csoport, mely rá dühödve támad, kiket nevelt, öngyermeki. Taposd el a fajt rút szennyét nememnek, s míg hamvokon majd átok ül, ah, tartsd meg őt, a hűv anyát. Teremnek tán jobb fiak, s védvén állják körül. Törvényem él, hazád őrcsillagzatja szülötti bűnein leszáll. Szelíd sugári többé nem nyugtatja az ősz apák sírhalminál, és máshon áll a négy folyam partjára. Más szózat, és más keblű nép. S szebb arcot ölt e föld kies határa, hogy kedvre gyúl, ki báj körébe lép.

0: Isten sikeressé teszi a munkádat.
1: Krisztus munkatársai. Fiaid megépítik a régi romokat, az emberültők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ézsaiás könyve 58.12. Gondolatok az ígéről. Isten azt kívánja népétől, hogy végezze el az ézsaiási ígében felsorolt feladatokat. Ezt a munkát Isten maga jelölte ki számunkra. Isten parancsolatait védelmezve és a törvényén ütött sebet begyógyítva, együtt érezve a szenvedő emberiséggel, tanúsítsunk Isten iránt minden mást felülmúló szeretetet. Fel kell magasztalnunk az ő emlékünnepét, amelyet semmibe vettek, ugyanakkor irgalmasságot és a leggyöngédebb részvétet kell tanúsítanunk az elbukott emberiség iránt. Szeressük úgy fel a barátunkat, mint önmagunkat. Végezzük Jézus Krisztus munkáját. A szenvedő emberiség iránt kinyilvánított szeretetünk jelentőséget és erőt ad az igazságnak, hitelessé teszi mindazt, amit hirdetünk. Isten a világ evangelizálásának munkáját bízta azokra, akik az ő nevében járnak. Az Úr sikeressé teszi a munkánkat, mert az evangélium Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére, ha az ígének megfelelően élünk. Az evangélium igazi hirdetése a fizikai jólét érdekében végzett krisztusi munka összekapcsolása a lélekért végzett krisztusi munkával.

0: Túlterhelt lélek.
1: Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Példabeszédek 18. fejezet, 14. vers. A jéghegy egy gleccser levált része, amely az óceánon úszik, és térfogatának csak egy harmada látható a felszínen, a többi a vízben úszik. Ezzel az illusztrációval azt szeretném elmondani, hogy az egészség Isten ajándéka, de fenntartása a mi felelősségünk. Ezzel nagyrészt egyetértünk, de talán kihagyunk egy nagyon fontos tényezőt, mégpedig az ember lelkének a testre gyakorolt hatását, amelyben lakozik. Természetesen fontos, hogy mit viszünk be a testbe, de lényeges, hogy amit beviszünk, étel, víz, az megfelelően fel is tudjon szívódni. Amíg az emberi lélek terhelt, elégedetlen, szomorú, vagy rosszul viszonyul önmagához, az emberekhez és Istenhez, addig az emberi szervezet nem csak hogy nehezen viseli ezt a bánattól elborult lelket, hanem ennek következtében meg is betegszik, még akkor is, ha az életmód megfelelő volt. Ezzel szemben, ha az ember lelke szabad, elégedett, örömteli és helyes módon viszonyul önmagához, a körülötte élőkhöz és a teremtőjéhez, akkor a szervezet egészsége teljes lesz, a fejlődés harmonikus, és a külső okokból eredő betegségek leküzdése is könnyebb lesz. A vidám szív jó orvosság, de a szomorú lélek kiszárítja a csontokat. Példabeszédek könyve 17. fejezet, 22. vers. Íme néhány gondolat, hogy elgondolkodjatok a lelketekben. Tudatosítsd, hogy Isten teremtett téged. Ismerd fel a bűnös állapotot, amelybe születtél, hogy nem tudsz ebből kilépni, és hogy nem vagy bűnös. Legyél tudatában annak, hogy Krisztus mindent megtett érted, hogy megszabadulj ebből az állapotból, és amit tenned kell, az az, hogy megtapasztald és megértsd, hogy szükséged van a szabadítóra. Isten azt akarja, hogy boldog légy ezen a földön. Csak az igazi boldogság tőle és általa jön. A terhelt lélek számára Isten irgalma és szeretete az egyetlen gyógyír. A bűnterhét nem tudjuk magunktól levenni, csak Krisztus által. A megkönnyebbülés, a bűnvallás, a hit és a teljes odaszánás által jön el. A terhelt lélek legnagyobb gyógyulása abban van, hogy meglátja Krisztus szeretetét és elhiszi. A bűnök, a hibák, a küzdelmek ellenére Jézus a sajátjaként fogad el minket. Aki terheit Krisztusra helyezi, annak szívében helyreáll a békesség. A fájdalom helyét a remény váltja fel, a bűntudat helyét a kegyelem öröme. Kihívlak ma arra, hogy elmerülj ezekben a gondolatokban, hogy ön elemezd magad, és nézd meg, hogy ki vagy, és mit teszel, mennyi származik kívülről, és mennyi belülről, a lelkedből, ahogy Isten mondja. A jéghegyet azt teszi veszélyessé, amit nem látsz, az a része, ami a vízben van. Uram, látod, milyen gyakran vagyok megfáradt és megterhelt. Köszönöm, hogy nem vársz tökéletességet, hanem hívsz magadhoz úgy, ahogy vagyok. Kérlek, taníts bízni abban, hogy a te kezedben letehetem minden súlyomat, és benned békességre találok. Amen.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 8-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség igét a Zsoltárok könyve 25. fejezetének 5. verséből olvasom. Mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Az új szövetségi igét Máté evangéliumának 7. fejezetének 7. verséből olvasom. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, szörgessetek és megnyittatik nektek. Egy szívemnek kedves embertől jó néhány éve Ottlik Géza próza kötetét kaptam ajándékba. Már a könyv címe is megfogott. Minden megvan. Két szóban a teljes élet. Azóta is sokat gondolkodom ezen. Mikor tudom kimondani elégedettséggel, hálával, igazi bizalommal ezt a mondatot? És pontosan hol van ez a minden megvan? Az útra valóként kapott két igevers választ ad a kérdéseimre. A mikor és a hol végső soron a kinél kérdő szóhoz vezet el Istenhez. Nála van minden. A szabadítás, a kérésem teljesülése, a kérésem célja, az örgetésem nyitja. Sőt, nem csak az, amit nekem szán. Az ő mindensége mindannyiunk kérését, keresését, ő utána vágyódását magába öleli. És még egy különös ajándék a felismerés, hogy amikor minden megvan, az a kapcsolódás. A zsoltáros mindennapi reménységével Istenbe kapaszkodik. A keresők, zörgetők sem tesznek másként. Ottlik történetében Jakobi, a híres hegedűművész 30 év után hazalátogat. Napokig járja az utcákat, az ismerős helyeket. Gyermekkori barátját keresi. A régi házban talál rá. Különös találkozás. Kocintanak, emlékeznek, és Otto, a barátja végül csak ennyit mond. Látod, minden megvan. Nem veszett el. Jakobi egy vak zongoristával koncertezik. Végül a kiürült teremben még önfeledten, boldogan eljátszanak egy foxtrottot a teljesség kedvéért. Imádkozzunk! Istenem, te vagy a minden, a teljesség. Felfoghatatlan és egészen megrendítő átélni, hogy önmagad teljességéből ajándékozol nekem is nap mint nap jelenlétet, odafigyelést, nyitottságot, szabadítást. Hálás vagyok, hogy veled mindenem megvan. Még akkor is, ha én magamat nem érzem teljesnek, egésznek, épnek. Kérlek, légy velem a mai napon is, és biztass arra, hogy bizalommal kérjelek, keresselek. Ámen. Az áhítatot Varga Gyöngyi írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, szörgessetek és megnyittatik nektek.

A régmúlt időkben, ahol a méz illata lengte be a völgyeket és a csillagok ragyogtak a hegytetők felett, élt egy öreg mesélő, akinek a neve Bölcs Elemér volt. Nem a szavaival mesélt, hanem az életével. Minden lépése, minden mosolya, minden sóhaja történet volt, amit a szél vitt tovább, és az emberek szíveibe ültetett. A faluban, ahol élt, gyakran elfeledkeztek az emberek arról, hogy a mennyei kertész, aki a világot ültette, nem csak a hatalmas erdőkre és a sebes folyókra figyel, hanem minden egyes levélre is, minden egyes harmadcseppre is. És ami még ennél is különlegesebb volt, hogy a kertész a virágok illatával is törődött. Nem csak azzal, hogy szépek legyenek, hanem hogy milyen illatot hagyjanak maguk után a világban. Itt élt zúgolódó zsombor is, akinek a lelkét mindig nehéz felhők borították. Amikor a nap sütött, ő a hőséget szitta. Ha esett az eső, a szárazságra panaszkodott. Bármerre járt, egy fanyar, savanykás illat maradt utána. Az emberek összeráncolták az orrukat, ha a közelébe mentek, és a madarak is elhallgattak, ha meghallották a hangját. Zsombor maga sem értette, miért olyan magányos, miért kerülik, miért hervadnak el a virágok, ha elhalad mellettük. Az ő illata, a zúgolódás és a negativitás nehéz párája volt.

A falu másik végén élt ragyogó Réka, aki bár nem volt gazdag, mégis mindig mosolygott. A kis kertjében a legszebb virágok nyíltak, és a nevetése olyan volt, de olyan, mint a csobogó patak. Minden tettét gondosság és szeretet hatotta át. Ha segített valakinek, azt szívből tette. Ha beszélt, a szavai mézízűek voltak. Réka illata a kiválóság és a pozitivitás édes, friss fuvallata volt. Bárhová lépett, ott megmozdult az élet. Kivirultak a letört ágak, és az emberek arcán felragyogott a remény. Bölcs Elemér mindkettőjüket figyelte, és látta, hogy a mennyei kertész nem mérleggel méri a jót és a rosszat, hanem illattal. Nem a cselekedet nagysága számít, hanem az a légkör, az a szellemiség, az a lelkület, amit az ember maga után hagy. Egy napon nagy szárazság sújtotta a falut. A föld kiszáradt, a kutak kiapadtak, és az emberek elvesztették a reményt. Zúgolódó zsombor ekkor még jobban zsörtölődött, és az ő illata olyan volt, mint a perzselő sivatagi szél, ami elveszi az utolsó reményt is. Réka viszont, bár látta a nehézséget, nem adta fel. Nap mint nap öntözte a kiszáradt növényeket, a kevéske vízzel, ami megmaradt, és minden találkozásnál bátorító szavakkal, mosolyjal és kedvességgel árasztotta el az embereket. Az ő illata nem csak frissítő volt, hanem egyre erősödött, mint a tavaszi eső után a virágok bódító illata.

A falu népe, érezve réka illatát, rájött valamire. Nem a csodára vártak, hanem arra, hogy ők maguk is réka illatát árasszák. Elkezdtek segíteni egymásnak, megosztották a kevéske vizüket, és tartották a lelket a másikban. Így, ahogy a pozitivitás, a hűség és a remény illata terjedni kezdett a faluban, a mennyei kertész is megkönyörült. Egy éjjel lágy, friss eső kezdett esni, és a föld magába szívta szomjasan a vizet.

Másnap reggel a falu frissen, illatosan ébredt. A növények újra életre keltek, és az emberek arcán nem a kétségbeesés, hanem a hála és a remény ragyogott. Még zúgolódó Zsombor is meglepődött. Érezte a friss illatot, és valami megmozdult benne. Lassan, nagyon lassan, bátortalanul ő is elkezdett segíteni, és egy apró, pici mosoly jelent meg az arcán. Az a fanyar illat fokozatosan enyhült, és helyét lassan, de biztosan átvette a friss, tiszta levegő.

Isten nem csak a nagy dolgokra figyel, hanem életünk minden apró részletére. De ami igazán számít, az a szellemiségünk illata. A gondatlanság és negativitás illata elkeseredést és reménytelenséget hoz, mint Zsombor esetében. Viszont a kiválóság, a pozitivitás és a hűség illata reményt, inspirációt és áldást szór szét, mint ahogy Réka tette. Minden egyes kölcsönhatás, minden szó, minden tett egy csepp ebből a különleges parfümből. Mi választjuk meg, hogy milyen illatot hagyunk magunk után, a környezetünkben és az egész világon. Maradjon-e utánunk inspiráció és remény illata, vagy valami, ami elriasztja az életet? A választás a miénk, és az illatunk messzebb száll, mint gondolnánk, befolyásolva nem csak a saját sorsunkat, hanem mindazokét, akikkel kapcsolatba kerülünk. Kedves hallgatóm, te milyen illatot szeretnél magad után hagyni a mai napon?

Hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. Korintusbeliekhez írott második levél, második fejezet, 14-től 16-ig terjedő versek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció, kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb, még holnapig, augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben földolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Töltődj, hogy tölthess, ifi munkásképző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a Baptista idei ifi munkásképzőre, amely november 21 és 23 között lesz megrendezve Tolmáson az

0: a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által adott pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-éig lehet. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a református szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak, ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső, északias a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Amikor újra és újra megnyitjuk Isten igéjét a Jelenések könyve gyülekezeteinél, olyan, mintha egy egyre elsötétedő, egyre romló folyamatnak a tanúi lehetnénk. De ez csak a felületes szemlélő számára van így, mert a szárdiszi gyülekezethez írt levelet a filadelfiai gyülekezethez írt levél követi. A szárdiszi gyülekezetnek az a neve, hogy él, pedig halott. A filadelfiai gyülekezet egy egészen más üzenetet kap majd az Úrtól. Még mielőtt elolvasnánk, szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni arra, hogy mennyire személyesen szólítja meg, testre szabottan szólítja meg az Úr a gyülekezeteket. Nem valamiféle mennyből jövő, lehengerlő üzenet, amelyek minden gyülekezetet gyakorlatilag földbe döngöl. Ezt azért mondom, bármennyire is rosszul hangzik, mert nagyon sokan úgy képzelik el, hogyha Isten megszólal, annak aztán mindig olyan hatása van, hogy ott kő kövön nem marad. Pedig ez nem így van. Ami megváltunk, azt mondta, hogy ő azért jött, hogy a sátán munkáját lerontsa. De egyébként szabadulást hirdetni a foglyoknak, szabadonbocsátást a megkötözötteknek, és hirdetni az Úr kegyelmének az esztendejét. Tessék csak hallgatni, mit ír a filadelfiai gyülekezetnek. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki se zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából. Azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nagyon megrázó ez az üzenet. Már csak azért is, kedves testvéreim, mert az összes gyülekezet közül, beleértve a szmírnai gyülekezetet is, talán a Filadelfia városa a legkisebb település. Mégis igen fontos helyen van ez a település. Mízia, Frídia és Lídia határára tervezték, és milyen megdöbbentő, nem keresztény háttérből kapja ugyan a nevét, de a neve azt jelenti testvér szeretet. Gyönyörű neve van. Arról árulkodik, hogy meg kell tanulni együtt élni. Meg kell tanulni a többiekhez is jól, helyesen viszonyulni. Meg kell tanulni elfogadónak lenni. És még mielőtt nagyon belemennék, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hú, hát tulajdonképpen erről szól ma is a világ, hiszen nagyon sokan ezt hangoztatják, hogy tanuljunk meg elfogadónak lenni, tanuljunk meg megkötni a kompromisszumokat, elfogadni egymást úgy, ahogy az van, hogy ne próbáljuk egymást alakítgatni. Abban az időben, amikor ez a település létrejött, nyilván kár lenne visszahallani, vagy visszalátni bele azokat a dolgokat, amiket a ma embere gondol. Minden esetre ezen a településen létrejön egy gyülekezet. És ez a Filadelfia a gyülekezettel kapcsolatban, hát nem biztos, hogy testvér szeretetről tesz tanúságot. Onnan gondolom, hogy még más településekről kevesebb a feljegyzés, Filadelfiából 11 nevet is följegyzett az egyháztörténelem, konkrét nevet, akik meghaltak mártírként a Krisztusért ebben az időben. Ez azt jelenti, hogy Filadelfiában, miközben a testvérszeretetet hirdették, azért a Krisztus követők, a keresztény gyülekezet nem valami befogadott, elfogadott, jaj, de szeretett közösség voltak. Miért nem? Talán azért, ami azóta is újra és újra előjön, nem csak egy történelmi pillanatnak volt a tulajdonsága, hogy a keresztény tanítás önmagában zavarba ejtő. Volt, aki úgy fogalmazott, egy Tacitus nevű rómaira szeretnék utalni, aki azt mondta, hogy a keresztények életellenesek. Értette az alatt, hogy a kornak a szokásait, az etikáját, a viselkedést, a szexualitáshoz, ember-emberhez való viszonyt, mindent teljesen másképp értelmeznek, mint a világ. A szabadság fogalma mást jelent a számukra. Hiszen mit is tanulunk mi Isten igéjéből? Hogy például a szabadság nem lehet ürügy a testünk számára. És hogy a szabadságunk az meglehetős korlátok között kell, hogy ahhoz mozogjon, hogy Krisztusban valóságos szabadságot éljünk meg, és egymást is hagyjuk szabadnak lenni. Szóval Filadelfiában ez a gyülekezet komoly ütközéseknek volt kitéve. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus, amikor bemutatkozik nekik, akkor azt mondja, hogy ő úgy mutatkozik, mint szent, és mint igaz. Mind a kettőre nagyon komoly hangsúlyt kell tenni. A szent ebben az esetben minden bizonnyal a világítól való elkülönülést jelenti. Azt a megtisztítottat, amelyekre nem tapad rá a környezetnek a szennye. Azt hiszem, ma nagyon sok keresztény van, aki büszkén hirdeti és hangoztatja, hogy nem vagyunk szentek. De szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni arra, hogy az Úr Jézus pedig arra hívott el bennünket, hogy szentek legyünk. És az a galileai halász, aki oly sok küzdelem, kísértés, kudarc, bukás megélésével lett Krisztus tanítványa, követője, azt írja első levelében, mármint Péter apostolról beszélek nyilvánvalóan, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok, idézi az Ószövetség tanítását természetesen, de ezzel nagyon komolyan hangsúlyozza azt, hogy a világtól való elszakadás, elkülönülés, az nem azért van, mert a hívő ember különc. Ma nagyon szívesen ragasztják rá a különcnek a jelzőjét, még akkor is, ha talán nem ezt használják, azokra, akik nem a világ szokásai, vagy éppen a uralkodó irányzatoknak megfelelni kívánva akarnak élni. Jó-e nekünk különcnek lenni? Hát szeretném mondani, hogy a különc az mindig kolont, mindig teher. Na de azt mondta az Úr Jézus, hogy aki nekem szolgál, az engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. És hogyha a Krisztustól nyert új életünket, a Krisztustól kapott másságunkat, mi magunk is teherként, azaz koloncként éljük meg, akkor minden bizonnyal valóban különcnek fogjuk érezni magunkat. De Isten nem ezt akarta. Azt mondta, ti vagytok a világ világossága. Azt is mondta, hogy nem rejtetik el a hegyen épült város. Azt is mondta, hogy ti vagytok a föld sója. Ha ezeket a dolgokat elfelejtjük, akkor a kereszténységünk alappillérei kérdőjeleződnek meg. Akkor nem tudjuk betölteni azt a szerepet, amiért itt kell lennünk ebben a világban. És mi nem véletlenszerűen vagyunk jelen ebben a világban. A szent és az igaz szól hozzánk. És ez az igaz, ez nem csak igazságosat jelent, hanem azt jelenti, hogy ha mérlegre tesszük és megvizsgáljuk, akkor soha nem találunk benne kétértelműséget. Soha nem találunk benne olyasmit, ami kétségre ad okot. Olyan igaz, hogy az ragyogóan tiszta. Azt hiszem, hogy a háziasszonyok sokat tudnak arról, hogy mi a különbség a látszólag tiszta és a valóban tiszta között. És hogy mennyit kell azért dolgozni, hogy a látszólag tiszta, az valóban tiszta legyen. Az Úr Jézus úgy jelenik meg ezelőtt a gyülekezet előtt, mint aki nem véletlenül akarja, hogy a gyülekezet szent és tiszta legyen, hiszen ő maga is az önazonosságot vár. A gyülekezet Krisztus teste. Hát akkor milyen legyen? Hát hogyha a fej szent és igaz, hát akkor a gyülekezet sem lehet más. És a filadelfiai gyülekezet az kiválóan vizsgázott ezen a téren, erre majd mindjárt sort kerítünk. De még nem ért véget a bemutatás. Azt mondja, hogy az szólal meg, akinél ott van a Dávid kulcsa, ez egy Ézsaiás korabeli eseménnyel akár párba is állítható, de most engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy gyorsan tovább menjünk, mert hogy mit is jelent ez a kulcs? Azt mondja az Úr Jézus, hogy amit ő nyit ki, azt nem zárja be senki. És amit ő bezár, azt nem nyitja ki senki. Nyilvánvalóan egy olyan hatalomról beszél, ami megfelebbezhetetlen. Milyen sokszor felejtjük el a történelem viharait, vagy éppen soros eseményeit átélve, hogy nem a világ vezetőinél van a végső döntés. Nem attól fog függni a gyülekezet sorsa, hogy mit mond róla bizonyos uralkodó vagy bizonyos társadalmi osztály. Tetszenek emlékezni, hányszor mondták el, csak a mi földi életünkben, aki a kortársaim közé tartozik, még eleget hallgatta, hogy a kereszténység bibliástól, mindenestől el fog tűnni erről a világról. Nem tűnt. De hát mondták ezt már rengetegszer. Milyen érdekes, hogy Hitlernek is az volt az egyik propaganda szövege, hogy el fogja tüntetni az istenhitet teljesen. Ehelyett a harmadik birodalom, ami állítólag 1000 évig font fennállni, hát valahogy nem sikerült neki még egy 15 évet se megérnie. Annyira nem sajnálkozik rajta az ember természetesen, hogy ez így esett, de minden esetre arra hangsúlyt kell fektetni, hogy amikor mi azt gondoljuk, hogy a pénzünk, a politikai kapcsolataink, a társadalmi erőnk, a tudományunk, vagy egyebek a kezünkbe adják a kulcsot a megoldáshoz, az élet kérdéseit, egyre többször halljuk, hogy akár a következő generációk alakításának a kérdéseit is a kezünkbe tudjuk ragadni, hiszen már a DNS-be próbálunk belenyúlni, már megpróbálunk az örökítő anyagokba benyúlni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a kulcsok nálam vannak. Ő az ura az életnek, és ő az ura a halálnak. Ő az ura a változásoknak, és bármennyire is látszik úgy, a jelen pillanatban is, mintha egyre inkább margóra szorulna a benne való hit, az a rend, az az értékrend, amit ő tanított és ő képviselt, arra kell emlékeznünk, övé a végső szó, övé a döntés. Azt mondja a filadelfiaiaknak, én tudok a te cselekedeteidről, és én adtam eléd egy nyitott ajtót, amelyet nem zárhat be senki. Egy kicsi településen egy maroknyi gyülekezet mennyi idő alatt szüntethető meg? Hát az egész egy pár hét leforgása. Az előbb 11 mártírt emlegettem. Hát lehet, hogy akkor, amikor a 11 mártír sorra került, a gyülekezet jelentős ereje, azok, akik a gyülekezetben az igét tanították, a gyülekezetben az előrehaladást képviselték, estek áldozatul. Hát mi lesz a gyülekezettel? Azt mondja az Úr Jézus, én egy nyitott ajtót adtam eléd, és ezt nem zárhatja be senki. És az Úr Jézus itt használ egy különös fordulatot, és azt mondja, hogy ok-okozati összefüggés van. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Mi nagyon sokszor felejtjük el, hogy Isten reagál. Az Úr Jézus reagál a mi hozzáállásunkra. Pedig tessenek csak emlékezni, adventben olyan sokszor emlegettünk egy példázatot, mégpedig azt a példázatot, amikor a gazdag ember messzi vidékre utazik, de előtte szétosztja a vagyonát. És amikor visszajön, értékel, és azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Az okozat az mindig egy okra következik. Az egy következmény, így is mondhatjuk. És azt mondja az Úr Jézus, filadelfiaiak, én néztem a hozzáállásoktokat. Persze, üldözés volt, és ti nem tagadtátok meg az én nevemet, és mivel nem tagadtátok meg az én nevemet, a kitartásotokra válaszképpen én most kinyitok előttetek egy ajtót, és ezt nem zárhatja be senki, és itt ráadásul van egy különös folytatás, íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak, íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged, mivel megtartottad az álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Az okokozati összefüggésekben azt mondja az Úr Jézus, hogy tudjátok, hogy honnan lesz a gyülekezetnek fejlődése például? Tetszettek gondolni már arra, hogy az Úr Jézus látja azokat, akik Istenre hivatkozva talán a legtöbbet ártották a gyülekezetnek ott Filadelfiában. És azt mondja, hogy megteszem, hogy eljöjjenek hozzád és leboruljanak. És meg fogják tudni, hogy szeretlek téged. Attól tartok, hogy ez nekünk nagyon zavarosnak tűnhet. Pedig tessék csak emlékezni. Az ugyan nem Filadelfiában esett meg, hanem Damaszkuszban, hogy egy Anániás nevű férfi azt hallotta a Szentlélektől, hogy a legnagyobb ellenségét, a tarzuszi Pált, aki azért jött, hogy őt is és testvéreit is letartóztassa, és bíróság elé citálja. Most meg kéne látogatnia, mert imádkozik, és az Úr oda akarja adni a tarzuszi Pált a keresztény gyülekezetnek. Mégpedig nem akárkinek. Azt mondja az Úr, választott edényem, és el fogja vinni az én nevemet a királyok és a helytartók elé, de én meg fogom mutatni, mennyit szenved majd az én nevemért. Gondolunk arra, hogy a Krisztus keresztje ellenségeiből láthat a gyülekezet azon a nyitott ajtón keresztül belépőket. Azt hiszem, hogy nagy dolog az, hogy nem a mi fantáziánkra van bízva a gyülekezet fejlődése és a gyülekezet növekedése. Minden esetre a filadelfiak egy különös ígéretet kapnak. Mert hogy se Filadelfiában, de az a helyzet, hogy a kis-ázsiai gyülekezet egyike sem mondhatta azt, hogy nagy barátságban lett volna a zsinagógához tartozókkal. Hiszen azok mind-mind úgy látták, hogy ezek eretnekek, ezek elhajoltak a mózesi tanítástól, ezek olyanok, akikért nem kár, még akkor se, hogyha az egész világ összefog ellenük. És azt mondja itt az Úr Jézus, én mást fogok tenni. Ezek között lesznek majd olyanok, akik bűnbánatra jutnak, felébrednek, és akik majd jönnek és bocsánatot fognak kérni, ez a leborulnak előtted, ez azt is jelenti, hogy engesztelődni akarnak a korábbi bűneikért. És így folytatja az Úr Jézus, mivel megtartottad az álhatatosságra intő beszédemet, én is meg foglak tartani, amikor jön majd a következő nagy kísértés. Mi nagyon szívesen vennénk, hogyha a próbák azok valahogy úgy lennének, hogy van egy próba, aztán elmúlt. És innentől kezdve kipróbált, lettem, kész. De hát ez nem így van. Miközben ezt az ige hirdetést mondom, éppen szervízben van az autóm. Nem először, és biztos vagyok benne, hogy nem is utoljára. Mert hogy időről időre valamit helyre kell állítani. Időről időre át kell futtatni tesztprogramokat is, hogy helyesen működik-e. És miközben az élet számos dolgában ezt magától értetődőnek vesszük, zokon esik sokszor, amikor a hívő életünk kerül próba alá. Kedves hallgatóim, az Úr Jézus ezt a gyülekezetet semmilyen okkal nem feddi meg. De miért is tenné? Látja a hozzáállásukat, látja a Krisztusért égő szívüket, látja a jó lelkületet, és tudja nagyon jól, hogy biztatni kell ezt a gyülekezetet. Mert azért újra szembenéz egy újabb üldözéssel talán, egy újabb nehézséggel, ezek mindig döntéshelyzeteket teremtenek, és azt mondja nekik az Úr Jézus, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Hát elveheti? Szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy hát ez a cél. Soha nem fog beletörődni lelkünk ellensége a sátán, hogy mi üdvösséget nyertünk. Ő nem fogja megünnepelni azt, hogy valaki hitre jutott, Krisztus követő lett, bűnbocsánatot nyert, és azzal a meggyőződéssel élhet, hogy neki örök élete van. És az Úr Jézus azt mondja, tartsd meg! Ez nem azt jelenti, hogy ő nem tart meg, és nem fog segíteni ebben a megtartásban, nem őtőle kapjuk az erőt, de mindenképpen akarja látni, hogy a filadelfiaiak folytatják a jó lelkülettel való hozzáállást. Annak idején egy híres zenész, Liszt Ferenc mondta, remélem jól emlékszem, hogyha egy napig nem gyakorlok, hát azt már megérzem. Ha kettőig, akkor már megérzik azok is, akik egy kicsit kiműveltebb hallgatással rendelkeznek a zenei dolgokban. 3-4 nap után ezt már a közönségem is észreveszi. A hívő élet is olyan, hogyha kijövünk a gyakorlásból, a gyakorlatból, azaz egy kicsit meglankadunk, egy kicsit elrenyhülünk, úgy gondoljuk, hogy megy ez nekünk magunktól is, akkor nagyon hamar fals kezd lenni a mi hívő életünknek a harmóniája. És azt mondja az Úr Jézus, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Mert aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában. Ez egy döbbenetes kifejezés. Nem tudom, van-e köztünk bárki, aki az úgynevezett karrier tervébe beírta volna annak idején, úgy akarok hívő lenni, hogy oszlop legyek a gyülekezetben. Olyan, akire sok teher jut, sokan támaszkodnak, és aki mint pillér tartja a gyülekezetet. Nem biztos, hogy ezt nekünk meg kell egyébként fogalmazni, de amikor ezt kimondom, nevek tolulnak az ajkamra, alig tudom elhallgatni, mert emlékszem oszlopokra. Pedig lehet, hogy más valaki csak egy vénasszonyt látott, bocsánat a szóért, nem akarom nőtestvéreimet megbántani, de sokan azt gondolták, hogy ó, egy erőtlen, gyenge valaki, pedig az egész gyülekezetet lelki pásztorostól, lelki térdein hordozta az Úr előtt, sokszor böjtölve, imádkozva, és bátran lehet mondani, hogy a gyülekezetben tartó pillér volt a hitével, a bizonyságtételével, a kitartásával. És azt mondja az Úr Jézus, hogy és én felírom lá az én Istenem templomának a nevét, az én Istenemnek a nevét, az Új Jeruzsálem nevét. Mit jelent ez? Ó, nagyon egyszerű. Ez tulajdonjogot jelent. Ez olyan, mintha azt mondaná az Úr Jézus, hogy mindenféle módon rögzítem rajta, hogy hozzám tartozik az én mennyei birodalmamnak az állampolgára, a mennyei birodalom fővárosának a lakója. Nincs olyan valaki, aki ezt megkérdőjelezhetné. Milyen sokszor küzdünk azért, hogy elismertek legyünk a világban. De vajon eszünkbe jut-e, hogy a mennyben elismert jogaink vannak, és nem akárki ismerte el, hanem az, aki értünk meghalt és föltámadt. Akinek van füle. Ó, bárcsak lenne füle az én drága hallgatóimnak is. Hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: Olvasósarok. Könyvbemutató Turci Árpáddal.
1: Kedves hallgatóink! Ma egy nagyon kedves, számomra kedves kötetet ajánlok a figyelmükbe. Mégpedig Dallas Willard Mennyei összeesküvés, Istenben elrejtett életünk újra felfedezése című kötetet, amely a Harmat és a Kia könyvkiadók közös gondozásában jelent meg 2025-ben. Van egy titok, amely nem rejtőzködik, mégiscsak azok fedezik fel, akik szívükkel keresnek. Egy összeesküvés, amelynek nincsenek sötét szobái, csak pompája, mert fényben áll. Nem leleplezésre vár, hanem belépésre hív. Ez az összeesküvés mennyei és nem pusztító terv, hanem életadó szövetség. Nem a hatalom árnyékában születik, hanem a szeretet világosságában. Ez az összeesküvés maga Krisztus meghívása, hogy a mindennapok rohanó utcáiban, a küzdelmek és megfáradások közepette újra megtaláljuk az élet teljességét. Dallas Willard könyve, a mennyei összeesküvés ebbe a titokba vezet be, mégpedig úgy, mint aki a magasból mutatja a távlatokat. Mutatja, de kézen is fog és az apró lépések ösvényére kísér. Nem ígér könnyű utat, felvillantja, hogy az élet mélysége nem a felszínes megoldásokban rejlik, hanem abban a meglepő tényben, hogy Isten országa már most nyitva áll előttünk. A mennyei összeesküvés gondolata izgalom és kihívás. A cím óvatos paradoxont hordoz. Összeesküvés, titkos szövetség terv, és mennyei, azaz isteni, transzcendens. Hogyan illeszthető össze az ég és a föld ilyen módon? Ebben a belső ellentmondásban rejlik az első csali. A Willard által megfogalmazott összeesküvés nem emberi intrika, hanem isteni kezdeményezés, amely Jézus Krisztusban bontakozik ki, és amelyre minket is hív. A könyv nem pusztán gondolkodtató elmélet, hanem élő, aktív meghívás. Benne van a lélegzet, a talpra állás lehetősége, és a szolgálatra való felhívás is. A versengő üzenetek és ideológiák korában, amikor az ember értékesnek, de sokszor elveszettnek is érzi magát, ez az invitálás egyszerre sürgető és reményteljes. Az ív a nagy kozmikus történettől a belső átalakulásig. Willard művének szerkezete tudatosan ível. Nem pusztán elméleti magyarázat marad, sokkal inkább gyakorlati útmutató. Ez a struktúra látszólag fentről lefelé halad. Először megalapozza a világ Isten szövetségbe illesztését, majd kitér azokra a torzulásokra, amelyek a keresztény életet bűnkezelésre redukálják. Végül rátér az értelmezésre, a szolgálat formáira és a végső reménységre. Egyszerre univerzális és konkrét, teológiai magasság és a mindennapi lépések párbeszéde. A mai olvasóknak minden életkörülmények között azért fontos mindez, mert az identitásunk, világlátásunk és közösségi formáink szükségszerűen összefüggnek. Nem bonthatók szét steril elméleti elképzelésekre és morális elvárásokra. A mennyei összeesküvés keretében a hit nem sziget, hanem integrált életforma. Az alapvető elvi pontok. Az örök élet most kezdődik. Az evangélium nem pusztán halál utáni ígéret, hanem belépés Isten királyságába, itt és most. Ez a felismerés gyógyító, az élet nem váróterem, hanem részvétel az isteni jelenben. A bűnkezelés evangéliuma helyett Willard kritikusan szól arról, hogy sok keresztény gondolkodás minta csupán a bűn kezelését tartja központban. Ő azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy tudatosítsuk, a bocsánat csak a kezdet, A valódi cél az átalakulás, Jézushoz való hasonlóság. Isten jelenléte, mint átitató valóság. Az egész világ Istenben fürdik. Nem két szférára oszlik a spirituális és a hétköznapi, hanem minden átitatódik Isten jelenlétével. Ez a szemlélet ma különösen gyógyító a szekularizált világban. A hegyi beszéd, mint életprogram. A hegyi beszéd nem elérhetetlen ideál, hanem tanítványi tananyag. Az etikai radikalizmus nem a lehetetlenség, hanem az új élet rendje. A tanítványság útja. A tanítvány nem fogyasztó, hanem tanonc, mesterétől tanul, engedelmeskedik és formálódik. Ez a paradigmaváltás felszabadító lehet mind a hívőknek, mind a szolgálóknak. A mindenek helyreállítása. A könyv végső távlatában a világ újjáteremtésének ígéretét tárja elénk. Nem utópia, hanem reménység, amely aktív részvételre hív. Kérdezhetné a tisztelt hallgató, hogyan és miként szól mindez ma hozzánk? Mondom, üzenetként. Az üzenet pedig egyszerre szól a lelkésznek és a keresőnek. Az identitás azt jelenti, hogy az ember nem pusztán bűnkezelésre szoruló lény, hanem Isten munkatársa. A holisztikus látás azt, hogy a hit nem külön szféra, hanem minden élethelyzetet átjár. Ugyanakkor a szolgálat azt, hogy a vezető nem csupán üzenet közvetítő, hanem közösséget formáló. A gyakorlat pedig a lelki fegyelem, ima, elcsendesedés, közösség, a tartós változás kulcsa. Végezetül a reménység azt jelzi, hogy a bizonytalanság idején a mennyei összeesküvés távlatot és jövőt kínál. Egy könyv akkor születik újjá, ha nyelveken átkelve is megőrzi eredeti leheletét. Delos Willard gondolatvilága filozófiai mélységek és teológiai távlatok között feszül, és ezek közvetítése csodálatos magyar nyelvünkön nem pusztán a szavák átültetése, hanem szellemi közvetítés. Szabadi István fordítói munkája, ennek a közvetítésnek a mestermunkája. Érzékenyen tartja egyensúlyban a Willard-féle fogalmi gazdagságot és a magyar nyelv hajlékonyságát. Nem engedi, hogy a mondatok súlya elnehezítse az olvasót, mégis megőrzi az eredeti szöveg komolyságát. A fordító keze nyomán Willard hangja nem idegenként szólal meg, hanem otthonosan, mintha mindig is magyarul szólt volna. Ez a fordítás tehát nem csak nyelvi teljesítmény, hanem lelki szolgálat is, híd az angol nyelvű gondolat és a magyar olvasó között, amelyen át az üzenet szabadon árad. A mennyei összeesküvés nem csupán egy jó könyv, hanem meghívó az isteni valóság szövetségébe, ahol a mindennapok terhei új jelentést nyernek. Nem a könnyű boldogság ígérete, hanem a mély, tartós öröm forrása, amely Jézus tanítványi útján fakad. Ma, amikor oly sokan érzik úgy, hogy szétaprózodott életük értelmetlen mozaikként hullik darabokra, Willard üzenete különösen aktuális, Isten országa nem távoli utópia, hanem itt és most elérhető valóság. Az összeesküvés valóban mennyei, egy titok, amely nem kirekeszt, hanem kaputáró, amely mindannyiunkat hív. A könyv olvasása nem pusztán szellemi kaland, lehet egy életre szóló útjelző is, a szív csendes átformálódása, a tanítványi lét újra felfedezése. Aki belép ebbe a mennyei összeesküvésbe, az megtalálja a világban való otthonosságát, mert rátalál arra, aki maga az élet, a nagybetűs élet. Soli Deo Gloria. Kedves hallgatóink, Delos Willard mennyei összeesküvés, Istenben elrejtett életünk újrafelfedezése című kötetét ajánlottam olvasásra, amely a Harmat és a Kia könyvkiadó közös gondozásában jelent meg 2025-ben.
0: Olvasó sarok. Ez volt a könyvbemutató Turci Árpáddal. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Isten megszabadít. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Zsoltárok könyve 18. fejezet, 7. vers. Sorozatos vereségek és csapások értek. Elcsüggettél, mert régóta tartanak és kimerítenek a támadások? Olvasd el Dávid Zsoltárának szavait, és alapozd rájuk a hitedet. Szeretlek, Uram, erősségem. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem, igazságom szerint bánt velem. Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színigaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az Úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház fel engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Zsoltárok könyve 18. fejezet. Hallottad már korábban, úgyhogy tudod, mit kell tenned. Tölts több időt Istennel imádságban, és olvasd az ő igéjét. Ahelyett, hogy a magad erejéből próbálkoznál, csatlakozz a mennyei forrásra, és onnan meríts erőt. Vizsgáld meg, hogy ki uralkodik az életedben. Ha nem az Úr, hanem bárki más, akár te magad, akkor az bálvány, és meg kell fosztanod a trónjától. Hogy meddig tart ez a küzdelem, Isten tudja csak, de ő soha nem engedi, hogy nagyobb támadás érjen, mint amekkora kegyelmet az elhordozásához ad. Ezt mondja ma neked. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Pál második levele a korintusiakhoz, 12. fejezet, 9. vers.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Azt hiszem, nem mondok vele semmi meglepőt, hogy nagyon sokat gondolkozom mostanában a kereszténységünk miben létén. Már csak azért is, mert rengeteg igehirdető rengetegféle dolgot mond, és tudják, sokszor azon gondolkozom, hogy vajon ebben a bábeli zűrzavarban, ami szószékekről és mindenféle egyéb platformokról hangzik, vajon hogy tud kiigazodni egy átlag hívő ember? Pláne azok, akik esetleg keresnék az Istenhez vezető utat. Már csak azért is, mert ebben a bábeli zűrzavarban egyre erőteljesebb vonalat képvisel, majdnem azt kell mondanom, hogy már réges-rég átbillent az igehirdetésnek a mondani valója valahova a New Age vonalára, ahol minden ünnem mindent összeszedünk, akár idegen vallásokból is, ami jónak tűnik, összegyúrjuk, mint a háziasszony a tésztát, aztán utána megpróbáljuk föltállalni fogyasztásra a kedves hallgatóinknak. Ez katasztrófa. Már csak azért is, mert ez olyan messze van Krisztus tanításától, mint Makó Jeruzsálemtől, ahogy mondani szokták, és azért is, mert ebben az összefüggésben a hit egyszerűen hiszékenységé degradálódik. Ráadásul a kereszténység Krisztus követésről szólna. Tessék hallgatni, mit mondott maga Krisztus erről, ráadásul az utolsó vacsorán, amikor már teljesen célegyenesben volt, tudta, hogy néhány óra múlva elfogják, aztán hamarosan ítélet születik és megszületik majd a kivégzéséről szóló határozat, Pilátusnál is, meg a papságnál is, életét fogja adni az övéért, és ilyenkor már nem ér rá senki, még az Isten fia se arra, hogy különböző utakat végigjárjon, és körbe menjen, hogy mi egy picit jobban értsük a dolgokat. Tessék hallgatni! Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben megadja nektek. Tudják, ebben az új keresztény irányzatban nagy divattá vált, és már évszázados gyökerei vannak ennek, hogy egy-egy bibliaverset kiragadunk, és az lesz az üzenet. Nem lehet Isten igéjével így bánni. Akkor se, ha nagy nevek teszik ezt, meg akkor se, ha kis nevek teszik. Mert hogy Isten igéjének az összefüggései nélkül egy-egy bibliavers egészen megváltoztathatja a mondani valóját. Tessék csak arra gondolni, amit most elolvastam. Hányszor és hányszor halljuk azt különböző igehirdetőktől, de hát itt van, bármit kértek az Atyától az én nevemben megadja nektek. Hát akkor itt van nekünk egy hatalmas ajándék, van egy olyan hatalom a kezünkben, amivel élhetünk, és igenis meg kell mondanunk Istennek azt, hogy mit kell kapnunk, mit akarunk kapni, és hogy mikorra tegye, és hogy tegye. Csak néhány héttel ezelőtt találkoztam valakivel, aki éppen ezt panaszolta, hogy a családjában van valami misszió munkás, aki újra és újra ezzel a nagyon erőteljesen dinamikus keresztény imádsággal akar élni, és mondja az Úrnak, hogy mi a dolga az Úrnak. Megtetszettek figyelni, hogy ez az igevers melyik környezetben született? Ez János Evangélium a 15. fejezetében van, ahol úgy kezdi az Úr Jézus a mondani valóját, hogy ő az igazi szőlőtő, a mennyei atya meg a szőlős gazda, és hogy mi belőle hajtottunk ki, vagy legalábbis kellene kihajtani belőle, és a szőlős gazda, mármint a mennyei atya, ezt a szőlőtőkét újra és újra megvizsgálja, és minden olyan veszőt, ami gyümölcsöző, azt megmetszi, ami meg nem, azt lemetszi, mert azt akarja, hogy a szőlőtő jó gyümölcsöt teremjen. És azt mondta az Úr Jézus, hogy ő azt akarja, hogy mi is ilyen gyümölcsöző életet éljünk, mert az lesz az Atya dicsősége, ha sok gyümölcsöt termünk, és a tanítványai leszünk. Aztán beszél másról az Úr. De egy néhány perc után visszatér ez a szőlőtő képhez, és akkor mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és ez a gyümölcsötök maradjon meg. Attól tartok, teljesen jogosan lehetne megkérdezni, hogy ennek az igeversnek a fényében egyáltalán legitim a kereszténységünk? Hiszen hányszor gondolkozunk el azon, hogy mi a mi rendeltetésünk? Mi az a megbízás, amivel erre a világra elbocsátott bennünket a mi Urunk? Vajon elgondolkozunk-e azon, hogy mi az, amit az Úr így mond nekünk, nem ti választottatok ki engem, én választottalak ki titeket. Ma evangélisták ezrei mondják azt az embereknek, válaszd Jézust. És múltkoriban valaki azt mondta nekem, nem mondhatod az embereknek, hogy bűnösök vagytok és meg kell térni. Nem mondhatod, hogy Isten ítéletet fog hirdetni. Egy dolgot mondhatsz, válaszd Jézust, dönts Jézus mellett, fogadd a szívedbe Jézust. És tetszik tudni, mi következik ebből. Akit mi választunk egyszer, a felől dönthetünk másképp is. És nem érezzük annak a mérhetetlen szeretetnek a súlyát, hogy a mindenható Isten, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban döntött mellettünk, hogy választott minket, hogy elhívott minket, hogy ez kiváltság, nem az Istennek megtiszteltetés, hogy én az ő gyermekévé döntöttem lenni, hanem nekem megtiszteltetés, hogy az élő Isten engem a semmit, engem a bűnöst megmosott az ő fia vérében, és tetszett neki úgy dönteni, hogy a gyermeke lehetek. Nem azért, mert méltó vagyok rá, hanem azért, mert Krisztus által ő méltóvá tesz erre. Nem ti választottatok ki engem. Ma a nagy demokráciánkban, ahol szavazunk erről is, meg arról is, meg amarról is, vajon mennyire esik nekünk zokon, hogy ez Istennel kapcsolatban és Krisztussal kapcsolatban nem igazán van meg ez a demokratikus döntési jogunk. Hiszen amikor én igent mondok Krisztusnak, az csak annak a visszajelzése, hogy megértettem a te döntésedet. Elfogadtam magamra nézve a te döntésedet. És megalázkodva elismerem, hogy szükségem van erre a döntésedre, és szeretnék benne maradni, vagy belekerülni a te gyermekeidnek a csapatába. Tessék mondani, jól esik nekünk azt hallani, hogy ő választott és rendelt valamire? És hogyha erre igent mondunk, de jó lenne, ha igent mondanánk, rendeltetésszerűen élünk? Mert ami nem rendeltetésszerűen működik, azzal valami baj van. És én tudom, hogy mindent lehet használni mindenre. Személyesen is ismertem olyan valakit, aki gond nélkül beverte a kávédarálóval a szöget a falba, ha úgy adódott, meg cipősarokkal. Szóval nagyon kreatívan megoldotta az életét, ez nem rendeltetésszerű használat. Arra rendeltelek, hogy menj el és teremj gyümölcsöt, és ez a gyümölcsöd maradjon meg. És ilyenkor meg kell kérdezni magamtól, és lehet, hogy önök is megkérdezik maguktól, kedves nézőim, hallgatóim, mi a gyümölcse az életünknek? Ha a kereszténységnek az a gyümölcse, amit ma Európában lehet látni, akkor ez a gyümölcs, ez kívánatos gyümölcs? Valóban azt mutatja, amire rendelt minket a mi Urunk? Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te tudod azt, hogy mi szabadok akarunk lenni, és nagyon sokszor ez a szabadság azt jelenti a számunkra, hogy függetleníteni magunkat mindentől, más emberektől és tőled is. És azokat a dolgokat szeretnénk beengedni az életünkbe, amiről tetszik nekünk kimondani, hogy jól esik azzal együtt élni, vagy jól esik azt az irányt követni, hasznot húzunk belőle. Sokszor észre se vesszük, milyen önzők vagyunk, még a kereszténységünkben is, meg az imádságainkban is. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy miközben te választottál, te hatalmas árat adtál értünk, te a saját fiad életét sem kímélted azért, hogy mi megmeneküljünk. Közben nehogy értelmetlenné váljék ez az áldozat, ami életünk szempontjából. Urunk, segíts, hogy a kereszténység fölébredjen. Mi magunk személyesen. És megértsük, hogy mire választottál, mire rendeltél. És végre olyan gyümölcsöt teremjünk, ami kedves neked. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy bőkező és adj szívesen. Jó szombatot, Shabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényi értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 51 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma, szombaton este 21 óra 1 perc. A Tórából ezen a héten a Rőé heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése lásd Mózes 5. könyve 11.26-tól 16.17-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkező, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Mózes 5. könyve 15.7-11. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Ha majd támad közötted próféta vagy álonlátó, mi a különbség a világ népei és a zsidók prófétái között? Erre a kérdésre keres magyarázatot Szerdó Szervin rabbi a Rőé heti szakasz kapcsán. Mint írja, a zsidó próféta nem jósol, hanem figyelmeztet. A helytelen, bűnös, köz- és vallási élet következményeire hívja föl.

0: egyedül vagyok én. Mózes második könyve 4:10. Ám Mózessel kapcsolatban mégis ezt olvassuk. Vele szájról szájra beszélek, világosan és nem homályos szavakban. Az örökké való hasonlóságát látja ő. Mózes negyedik könyve 12:8. Minden vallásos zsidó ezzel a mondattal kezdi a napot. A zsidó hagyomány szerint minden reggel egy rövid, mégis mély jelentésű ima emlékeztet arra, hogy az élet és az új nap ajándék. A legtöbb ember ébredés után automatikusan a telefonjáért nyúl, vagy a napi teendőken kezd el gondolkodni. A vallásos zsidók számára azonban a nap első pillanata hálaadással kezdődik. A módeáni néhány soros ima, amelyet közvetlenül a fölébredés után mondanak el, még azelőtt, hogy bármilyen tevékenységbe kezdenének. Rövidsége ellenére a zsidó gondolkodás egyik legfontosabb üzenetét hordozza, minden új reggel egy újabb lehetőség. A vallásos zsidők első szava tehát a köszöneté, a módeáni magyarul így hangzik, köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső, északi a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányát kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk a Korintusiakhoz írt első levélbe, és ott a második fejezet 12. és 13. versében a következőképpen. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva.

0: olyan nagy szükségünk van arra, drága megváltónk, hogy valóban lelki emberként gondolkozzunk, és hogy akiktől tanítást nyerünk, azok is lelki módon gondolkozzanak, és akiket mi tanítunk, azokat is lelki módon tanítsuk. Olyan sokszor felejtjük el, hogy a te szolgálatod az nem valami emberi csúcs teljesítmény, emberi törekvés, szándék, motiváció, hanem az a te lelkednek a munkája. És szeretnénk ebbe a munkába valamilyen módon belesimulni, alkalmas eszközökké válni. Kérünk a te áldat kegyelmeddel. Jelenj meg ma is itt köztünk, és azokat is áld meg, akik hallgatnak bennünket, velünk együtt gondolkoznak, hogy mindaz, amiről beszélünk, ne szócséplés legyen, hanem a te áldott üzeneted, lelki kenyér. Amen. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azokat is szeretettel köszöntjük, akik a rádión keresztül kapcsolódnak hétről hétre a mi kis társaságunkhoz. Köszönjük ezt a bátorítást, és a Jóisten áldását kívánjuk az önök életére is. Elérkeztünk a lelki ajándékok című gondolatsorhoz. A lelki ajándékok alkalmasak arra, hogy az ember valamilyen módon eltérjen a lényektől. A lelki ajándék az mindig a szolgálatra adódik. És nem egyszer láttam az életben, hogy aki valamilyen lelki ajándékkal rendelkezik, az inkább valami uralomra, valami hatalomra törekvést gondol megvalósítani a lelki ajándékon keresztül. És a lelki ajándék az mindig a közösségért van. Az nem azért van, hogy én megvilágosodjak, és én két fejjel magasabb legyek, mint a körülöttem állók vagy ülők. Nem, mi egyformák vagyunk, és mindegyikünknek egy másik lelki ajándéka van. Olyan, mint egy nagy zenekar. A zenekarban nincs felesleges hegedűs, nincs felesleges billentyűs, nincs felesleges, aki fúvós hangszereken játszik. És a lélek az alkalmassá tesz bennünket, hogy egy ilyen közösséget tudjunk kialakítani. Amivel te rendelkezel, azzal nem rendelkezem én. Amivel én rendelkezem, lehet, hogy azzal nem rendelkezik ebbe a kis közösségbe. És egymást segíteni kell, és azt is mondhatnánk, hogy egy lélek, de sok ajándék. És ez a sok, ez valami egységbe kell tömörüljön. Bizonyára voltatok már olyan koncerten, amikor a koncert előtt mindenki a maga szólamát gyakorolta, és milyen rendezetlen dolog volt, és amikor odaállt a dirigens, felemelte jobb kézzel a pálcáját, mindenki elcsendesedett, és abban a pillanatban minden a helyére került. Na, a lélek is ilyen. Nem gondolhatjuk, hogy mi a lélek nélkül a tőle kapott adományokat mi tőle függetlenül gyakorolhatjuk. Nézzük ennyi kis bevezetés után a különféle ajándékokra vonatkozó bibliai igehelyet, a Korintusi első levél 12. fejezet első 6 verse. Mit mond számunkra Székely Marika?
2: A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz.
1: Köszönöm szépen. Kinek van gondolata, Tibor?
0: Itt az elejéhez hadd mondjak egy mondatot. Itt ugyanis nagyon sokszor a mai helyzetből, általában a mai helyzetből kiindulva szoktuk Isten igéjét nézni, és visszavetítünk nagyon sok mindent. Itt van például ez a senki nem mondja, hogy Jézus átkozott, aki a Szentlélek által szól, és senki nem mondhatja, hogy Jézus Úr csak a Szentlélek által. És lehet, hogy valaki azt mondja most, hogy hát simán ki tudom mondani én bárhogy azt, hogy Jézus Úr, hát akárhányszor elmondom. Igen, csak ebben az időszakban ez két nagyon fontos kifejezés volt. Ha valakit bíróság elé állítottak, és azt mondta, hogy Jézus átkozott, akkor meghagyták az életét. Ha azt mondta, hogy Jézus Úr, ez császárgyalázás, ezért halálos ítélet járhatott. Ebben az összefüggésben érdemes nézni azt, hogy vajon mondja-e valaki azt, hogy Jézus átkozott, akiben Isten lelke él? Nem fogja ezt mondani, még akkor se, ha erre rámegy az élete. És mondja-e azt valaki, hogy Jézus Úr, ha fenyegetett az élete, ha nincs az Isten lelke a szívében, és csak dafkéból, bocsánat, hőzöngésből, vagy olyan kurucos odatevésből, hogy csak azért. Hát aki az életét kockáztatja ilyen hőzöngésből, az ostoba. De aki a Szentlélek szívébe fogadása után nem hajlandó mást mondani, csak azt, hogy Jézus Úr, arról meg lehet ismerni, hogy valóban Isten lelke lakik a szívében. Mártírok tízezrei tanúsítják ezt.
1: Köszönöm szépen, apa László testvér, aztán Anikó.
3: Amikor Jézus feltámadt és készült elmenni erről a földről, akkor a tanítványoknak nagyon nehezen fért a fejükbe az, hogy hogyan lesz Jézus nélkül. Hát hogy fog tovább menni a munka, hogy fog tovább menni a mű, hogyha az Úr nincs velük. És Jézus elmondja nekik, hogy ha én elmegyek, nem foglak titeket árvákul hagyni, hanem el fog jönni a lélek, és ő fel fog ruházni különféle ajándékokkal benneteket, egyiket ilyennel, másikat olyannal, és milyen csodálatos volt az, amikor a Szentlélek eljött, és egyik tanítványt megajándékozta egyféle erővel, a másikat másfélével, és ők meg tudták ezt összetenni, és közösen vinni tovább a munkát. Olyan csodálatos az, hogyha ugye az ember egy házat épít, akkor a kőműves az nem csinálja a gépész és a villanyszerelő munkáját, meg az ács sem. Mindenki elvégzi a maga munkáját, és aztán a végén összeáll egy szép ház belőle. És milyen jó lenne, hogyha a közösségen belül mindannyian csak azt a munkát akarnánk elvégezni, amivel minket megbízott a lélek, ami pont rám van szabatva, ami pont az enyém, de azt tökéletesen igyekezni végrehajtani, azt elvégezni, és a másik munkáját megértékelni. Amit a lélek ő neki adott, azt a munkát, azt nagyra tartani. Hiszen ebben az esetben tudna összeállni egy, és én hiszem azt, hogy ebben így fog összeállni egy komplex kép az idő végén, az idők végén, amikor a Szentlélek ismét kiárad, és be fogja tölteni azokat, akik vágyodnak erre, és be fogják fejezni Isten munkát ebben a világban.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
2: Én az ajándék szóba szeretnék egy kicsit elmélyedni, hogy ez mit is jelent. Hát ajándék, ha valaki kap, akkor van egy ajándékozó. És ő dönti el, hogy kinek ad, és mit. Tehát nem az van, hogy megrendelem, ha bár ugye van mostanában kísértés rá, hogy megrendelnék akár még egy karácsonyi ajándékot is, vagy egy menyegzői ajándékot, stb. De az az ajándékozó szuverén joga, és teljes mértékben az ő döntése, hogy kinek, mit ad, mikor és mennyit. És ha Isten a lelkét és a lelki ajándékokat ad, akkor hadd legyen már Isten dolga, hogy mit ad és kinek. És mivel ő a bölcs úr, ő pontosan tudja, hogy mi az, amit el tudok fogadni, amit elbírok. Mert ha valakit, mondjuk egy kisgyereket megajándékozok iszonyatos mennyiségű pénzzel, most itt tételezzük föl, a gyerek nem fogja tudni azt bölcsen használni, mert nincs még abban az állapotban. Ahhoz kell egy megfelelő érettség, hogy tudjon az ajándékkal bánni. És így van Isten is, hogy ő úgy adja az ajándékait, hogy aki kapja, az valóban a közösség hasznára, használhassa, ne terhelje túl, ne tegye felfuvalkodottá, hanem építő, hasznos legyen a saját számára is, de a közösség számára is.
1: Köszönöm szépen. Jakó Gyula testvér.
4: Mutatnám egy kicsit az Anikó gondolatmenetét, hogy itt a sok színűség, tehát a Szentlélek sok színű ajándékot ajándékoz, és ő tudja, hogy miért ajándékoz úgy ajándékot, és kinek, mindenkinek a saját tehetsége szerint. Azt is mondhatnánk, hogy a Szentlélek a nagy-nagy karmester, aki szimfóniát és harmóniát tud teremteni, ezt értsük jelképesen a közösségek és a testvérek között is. És mi nekünk ennek tudatába kell éljük a életünket, és kell szolgáljunk, hogy ajándékot kaptunk, azzal tartozunk, azt nem lehet elásni ugyanúgy, mint a talentumot, azt a közösség hasznára adta a Jóisten ajándékul mindenkinek.
1: Köszönöm szépen, László.
5: Én ahhoz a mondathoz szeretnék egy gondolatot fűzni, hogy senki nem mondhatja Úrnak Krisztus csak a Szentlélek által. De gondolkodtunk azon, hogy ez a mondat mit is jelent, mármint, hogy Úrnak nevezni Krisztust. Mert ugye az Ószövetségben az Úr méltóság név, az az Isten illeti meg. Én vagyok az Úr, a te Istened. Tehát amikor mi Úrnak nevezzük Jézust, akkor gyakorlatilag az Isten voltát ismerjük el. Ami pedig az ajándékokat illetik, ha valaki nem él, vagy nem megfelelően él a kapott ajándékával, azt az ajándékot vissza is lehet venni. Még a polgári jog is ismeri az ajándék visszakövetelésének lehetőségét, igaz, hogy szűk körben meghatározott feltételek mellett, de még a mai magyar jog is. Hát gondoljuk el, ha Isten adott valamit, és nem élünk vele, akkor miért ne venné vissza? Nem termi meg a gyümölcsöt, amiért adta.
1: A gyors reakció.
0: Sőt, bocsánat, hogy hozzáfűzök valamit. Istennek joga van bizonyos ajándékot rendkívüli helyzetekben egy-egy alkalommal működtetni. Valaki által. És nem azt jelenti, hogy visszavonta, ott akkor arra volt szükség. Tehát egy szerszámot nyomott a kezembe. És éppen ezért ezt nagyon fontosnak érzem. A lélek ajándéka soha nem bizonyíték arra, hogy én milyen közösségben élek Istennel. Az a gyümölcs, a lélek gyümölcse. Az, hogy Isten éppen fölhasznál, és erre fölhatalmazást ad egy ajándékon keresztül, az egy másik kérdés.
1: Köszönöm szépen. István?
6: Ugye arról beszélünk ez a mai nap gondolkodásunk, hogy különféle ajándékok. Ez a különféle szóra nem helyezném a hangsúlyt, hanem az egységre. Tehát tulajdonképpen az egész tanulmányunk arról szól, hogy a különbözőségekről meglévő egység. Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a lelki ajándékok az egység erősítésére szolgálnak, és a lélek adja tulajdonképpen a lélektől származó különböző képességek ezek. Egyénileg kapjuk, és amit bevezető gondolatokban aláhúztál, hogy az a közösség javára, a közösség erősítésére adja. Különféleségekben való egység, ez egy központi gondolat.
1: Köszönjük szépen, Marika!
7: Nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy miért erőltetjük azt, amire a másik kapott ajándékot. Mert sokszor becsapjuk magunkat, fel kell fedezni, hogy az Úr milyen képességeket adott, és azzal használni a közösségnek, és nem az énünk kiemelkedését szolgálja az a talentum. De van, ami nagyon erőltetünk, és nem sikerül semmi, de rá kell jönni, hogy ez nem az én képességem, és tovább kéne lépni.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Egység a különbözőségben. Korintusi első levél, 12. fejezet, 12. versétől a 14. verség. Apa László.
8: Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé keresztelkedtünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból.
1: Köszönöm szépen. Tehát a test sok tagjai egyfajta metafora, a gyülekezeten belüli sokaság, de mégis egység kérdése. Egység a sokaságban, vagy a sokaság egysége. Hogy látjátok, Anikó?
2: Nekem még az előző képhez is, tehát amikor beszéltünk, hogy Isten az ajándékokat saját tetszése szerint és a gyülekezet szükségének megfelelően adja, és most itt ezzel a testképpel kiegészítve egy egész hétköznapi hasonlat jutott az eszembe. Mekkora nagy baj az, amikor valamelyik szervünk, bármelyik, elkezd túl burjánzani. Ezt ugye egész röviden ráknak hívjuk, amikor egy sejtcsoport őrült szaporodásba kezd, és tönkreteszi az egész testet, megöli. Mekkora nagy baj az, hogyha egy gyülekezetben, most értsük jól, egy sejtcsoport, aki lehet, hogy én vagyok, elkezdek túl burjánzani, mert én akarok mindent tenni, és nem fogadom el a Krisztus által kijelölt helyemet. Ha én túl burjánzok, túl növök azon a feladaton, amit Isten nekem adott, akkor nem építeni fogom a közösséget, Krisztus testét, hanem megölhetem hosszú távon, mert egyszerűen, bocsánat, Krisztus teste is rákos lesz. Mennyire védekezünk ez ellen a világi életben? Az orvostudomány mindent megtesz, hogy megtalálja a különböző gyógymódokat. Nekünk, keresztényeknek, Krisztus gyülekezetének nem kéne ugyanígy figyelnünk arra, hogy egyik tag sem kezdjen el magát túlértékelni, legyek ez én, vagy legyen a testvérem, hanem mindenki a szerint éljen, és azt a munkát végezze, azzal az alázattal, amit Krisztus elvárt, és ahova Krisztus helyezte.
1: Köszönöm szépen, Marika.
7: Én is a test példájával hozakodnék elő, hogy egy épp egészséges test minden része egymással összhangba működik az agy irányításával. Ha valamelyik kiesik, hát nehéz pótolni. Hát ha az agy kiesik, akkor azt mondjuk, hogy élő, halott valaki, mert szervei működnek, de az egész agyhalott, de ugye tudjuk azt, hogy Krisztus a fej. Tehát, hogyha ő nem irányít, akkor hiába mondod, hogy élsz, mégis halott vagy. És vannak dolgok, amiket lehet pótolni, tehát izületeket, szervátültetések is vannak, de hogyha a beültetett szerv nem alkalmazkodik ahhoz a közeghez, akkor az a szervezet kilöki magából. Tehát ha valaki be akar tagozódni, akkor annak hozzá a szervezethez kell alkalmazkodnia, mert külön
1: fordítva.
7: Igen.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
9: Egy gondolatot szeretnék megemlíteni a tanulmányunkból. Mennyi jót lehetne tenni, ha helyesen élnénk a lelki ajándékainkkal. Kötelessége mindazoknak, akik mennyei áldásokból részesültek, hogy fényt hintsenek mások útjára.
1: Nagyon szép.
9: Vajon megtesszük-e ezt?
1: Köszönjük szépen. Szigeti István, aztán Tibor.
6: Összefoglalóan azt hoznám én alá, hogy tulajdonképpen itt a testhasonlatról beszélünk, de ugyanezt alkalmazható a zenekar esetében, amit a bevezetőben említettél. Mindegyik különböző tagokból áll, ez az első nagy a különbözőségekben való egység, ezt húznám megint alá, és egymásra vannak utalva. Ez is egy nagyon fontos. És a harmadik, hogy ebből az is következik, hogy mindegyikre szükség van, mindegyikre szükség van. És a korintusiaknál pedig az volt a gond, amit Anikó már említett, hogy ez a túlértékelés, hogy egyes tagokat, egyes testrészeket túlértékelünk, egymás fölé helyezzük, és az oda vezet egyik fontos, a másik nem fontos, fontosabb, kevésbé fontos, megkülönbözött tegyünk. Tehát nagyon fontos, hogy ez a különbözőségben való egységnek a gondolatát támasz alá itt a páli hasonlat.
1: Nagyon szépen köszönjük, István. Tibor?
0: Megmondom őszintén, egy furcsa példa jutott eszembe. Fiatal lelkipásztor voltam még, amikor egy gyülekezetnél padokat kellett cserélni. És elmentem egy asztaloshoz, akiről azt mondták, hogy nagyon kiváló szakember, hogy beszéljünk arról, hogy meg kéne rendelni ezeket a padokat, vállalja-e. És elkezdett engem körbevezetni a műhelyébe, hogy neki ilyen gyalúja van, meg olyan fűrésze van, meg ilyen csiszológépe van, meg... És egy ideig bírtam én ezt, és aztán azt mondtam, hogy azt mutassa meg, hogy végtermék milyen. És ilyen döbbente nézett rám. Pedig hát kit érdekel, hogy milyen szerszáma van? Hát tőlem már bocsánat, ha simogatni tud olyat, nekem az is jó. Nekem az a kérdésem, hogy mi a végtermék. És miért kaptuk az ajándékokat? Arra van egy végcélja, hogy a Krisztus evangéliuma eljusson az emberekhez, és értsék meg, hogy Isten miért küldte ide Krisztust. Ha ezt a lelki ajándékaink felhasználásával a gyülekezeten nem tudjuk elérni, akkor teljesen mindegy, milyen ajándékaink vannak, akkor ez nem egyéb, mint egy ilyen nagy, bocsánat, de cirkuszi látványosság. És körülbelül az is lesz az eredmény, Korintusban volt is belőle valami hasonló, ha jól emlékszem. Isten azt akarta, hogy használjuk ezeket az ő dicsőségére, de mindig a célt tartva szem előtt. És a szerszámot nem keverendő össze azzal, ami a végeredmény.
1: És akkor ez az asztalos csinálta meg a padokat, vagy egy másik asztalos?
0: Végül ő, amikor végül beláttuk együtt közösen, hogy mégiscsak padra van szükség.
1: Köszönjük szépen, László.
5: A különbözőségekről beszélünk, meg a különbözőségek között létrejövő egységről egy valamiről nem szóltunk. Hogy ezt az egységet kiteremti meg. Mert a testünk is különböző részekből áll, de azért a fejünk, az agyunk az, amelyik megteremti az összhangot és működtet. Tehát a gyülekezetben is lehet sokféle ajándék, sokféle különbözőség, és mégis lehet egy, ha azt a bizonyos főt hajlandó követni. És ki ez a fő? Jézus Krisztus. Mondjuk már ki.
1: Köszönöm szépen. László?
3: Ami sok esetben meg tudja nehezíteni az keresztény ember életét és a gyülekezetben az életét, mindaz, amit eddig itt éppen kiemeltek és beszélgettünk róla, hogy sokféle ajándék van, és felfedezhető néha az, hogy egyik-másik testvér rosszul él ezekkel az ajándékokkal, visszaélés lát az ember, és ez sok esetben oda vezet, hogy a törekvőknek is elveszi a kedvét, és azt mondja, hogy hát akkor már én se csinálom, és ez nem jó. Miért? Mert van egy példázat a Bibliában, ami nagyon szépen elénk tárja azt, hogy Jézus Krisztus visszajöveteléig az egyházban jelen lesz azoknak a száma, akik helyesen használják az ajándékokat, és jelen lesz azoknak a száma, akik visszaélnek ezzel, és nem használják helyesen. Ugyanis abban a példában, amikor ugye a konkoly és a búza példájára gondolok, hogy amikor oda mennek ugye az úrhoz a szolgák, és mondják, hogy uram, konkoly is van a búzában, ki kéne ám azt onnan szedni? És mondja az úr neki, hogy inkább ne. Tehát hagyjátok, hogy növekedjen, hagyjátok ott, tudom, hogy az ott nem jó, de majd jön az aratás. És majd az aratásnál majd én gondoskodok arról, hogy majd ki a konkoly, ki a búza, és majd kirostálom. És nekünk sokszor ezt nagyon nehéz megemészteni. Sokszor nagyon nehéz. Mert mi olyan szívesen, ő egy konkoly, azonnal vegyük, aztán húzzuk ki a gyülekezetből, vagy tegyük ki őt a szűrét minél hamarabb. Na de hát mit okozok ezzel? Mit okozunk ezzel? És persze ez nem jelenti azt, hogy ne törekedjünk arra, hogy a közösségen belül felszámoljuk mindazt, ami rombolja a közösséget. Csak itt nagyon nagy isteni bölcsesség, és az, amit a Laci bácsi az előbb említett, hogy a Krisztus általi vezettetésre van szükség ahhoz, nagyon nagy lelki érzékenységre, hogy ezt kezelni tudjuk, ezt a helyzetet.
1: Jakó Gyula?
4: Itt láthassuk, hogy a léleknek központi szerepe van, úgy is mondhatnánk, és ki vagyok én, hogy felülbíráljam az ajándékozót, mert az ajándékozó tudja, hogy ebbe a közösségbe kinek mire van szüksége, és ki mire képes. Tehát akkor ki vagyok én, hogy én felülbíráljam az ajándékozót. Hát ő tudja, hogy ki mire képes, és mire használja. és ki milyen hűséges.
1: Köszönöm szépen, Sziget István.
6: Számomra két fontos dolgot emelnék ki. Először is az, hogy a felismerés. Tehát magam részéről is, ugye, mert mindenki kap lelki ajándékokat, ennek a felismerése. Azt is szoktuk mondani, hogy a vezetésnek egyik legfontosabb feladata az, hogy felismerjem a másik lelki ajándékot, ne olyan dolgokat terheljem, ami nem a lelki ajándék a másiknak. És nagyon fontos, hogy ennek a helyes használata, tehát a felismerés és a használat, ez nagyon fontos két kategória.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon rövid megjegyzést hadd mondjak még itt az ajándékhoz. Nagyon sokan azért nem csinálnak semmit a gyülekezetben, már bocsánat, mert nincs rá ajándékuk. Na de honnan tudjuk, ha nem csinálunk semmit? Hát ezek tevékenység közben derülnek ki, és ki fog derülni, és ráadásul ebben a dologban is igaz, hogy akinek van, adnak adatik, akinek meg nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van.
1: Köszönjük. A legkiválóbb út, Korintusi első levél, 13. fejezet, első 7 verse, Tokics Marika.
9: Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő címbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
1: Igen, ez a legkiválóbb út a fejlődéshez, az egyéni, a magánélet vonatkozásában és a közösségi életünk vonatkozásában. István?
6: Csak ez a felsorolás, hogy tulajdonképpen mit tesz a szeretet és mit nem tesz, egy nagyon fontos dolgot mond, hogy ez nem annyira érzési csupán, hanem ez cselekedet és gyakorlat tulajdonképpen. Ez egy nagyon fontos, hogy gyakorlat, cselekedet, mit teszek, mit gyakorlok.
1: Köszönöm, Marika.
7: Érdekes, hogy ránk mi jellemző a pozitív dolog, ami a szeretettel együtt van, vagy az a sok nem kategória. Mert az a sok nem kategória az a mai világunkra jellemző, mert az irigység, a kérkedés, a felfuvalkodottság, a bántó viselkedés, a saját maga hasznát keresés, a harag, a rossznak az előhozatala, a hamisságnak az előtérbe állítása. Tehát ez jellemző a világunkra. De miért fordul el az a sok minden jó, ami a szeretetet jellemzi ilyenné.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Ne bántódjatok meg rajta, de szerintetek Pál apostol ismerte a korintusi levelet?
7: Csak írtam.
0: Mert hogy nagyon sokszor kiszoktuk venni így a 13. fejezetet, kitesszük Falimondásnak, és akkor a 6., 7., 8., 9. fejezetet kiírta. Mert hogy a korintusiak közül sokan megsértődtek, tehát a szeretet bántóan viselkedett. Szóba hozta a paráznaságban élést, sőt a vérfertőzést, tehát fölrotta a gonoszt. A szeretet himnusza úgy folytatódna, ha tovább olvastuk volna, hogy amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, és úgy is éreztem, mint gyermek, de amikor férfivá lettem, akkor elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Tehát éppen azért hozta ezeket szóba, hogy a korintusi gyülekezet éljen. És éppen ezért soha nem szabad elfelejteni, hogy Pál apostol a maga érett kereszténységével írta le, és nem külön valami himnikus dologként, hogy ilyen szépet is írjon a szeretet himnuszát, hanem ezekben ez így együtt van, a mérleg két serpenyőjében, hogy a gyülekezet éljen.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
2: De már ha felemlegetted az 5.-6. fejezetet, azért ebbe a szeretet himnuszba is benne van az, hogy nem örül a hamisságnak. És ott elég komoly hamisságokról írt, és annak nem örül, de együtt örül az igazsággal, azért így folytatódik.
1: Köszönöm szépen, parancsolj, László.
3: Csak röviden szeretném azt megjegyezni, hogy az emberek szemében általában egy életút, az úgy néz ki, hogy a születés és a halál. És ezt az utat bejárja az ember, és itt a vége. Csak hogy az evangéliumnak, Jézus Krisztus üzenetének és a Bibliának pont az az üzenete, hogy a halál pillanatában nem áll meg ez az út. Van egy út, ami tovább visz, ami az örök életbe vezet, és Jézus Krisztus ezt az utat nyitotta meg az ő kereszthalálával számunkra. És amikor ezt az evangéliumnak, ezt az örömhírét megérti valaki, akkor ennek az életnek teljesen más értelmét, tehát ez az élet teljesen más értékrendet fog kapni, és más értelmet fog kapni.
1: Köszönöm, Gyula.
4: Megfigyeljük Pál apostolt, mesterien rakja össze a mondandóját, és mesterien neveli a gyülekezetet. Lépésről lépésre minden pontot oda tesz, ahova kell. És ez nem az ő nagy bölcsessége, hanem megint a lélek munkája, tehát ne felejtsük el.
1: Köszönöm szépen, egy nehéz területre evezzünk a nyelveken szólás ajándékához, ami a korintusi első levél 12. fejezet 8. versétől a 10. verséig. Varga Gyöngyike, mit mond az ige számunkra?
9: Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta.
1: Köszönöm szépen. Tehát itt azt látjuk, hogy nem lehet kivenni egy ajándékot, és akkor azt mondani, az összes többi engem nem érdekel, csak ez az egy, hanem mindegyik egy rendszerben van. Tibor, hogy látod? Igen?
0: Hát alapvetően nagyon fontos dolog az, hogy lesz egy ilyen mondat is a folytatásában a levélnek, hogy aki a nyelveken szól, önmagát építi. Aztán Pál apostol azt is mondja, hogy de a gyülekezet miatt, tehát azért, hogy eljusson a profétai üzenet, inkább 5 szót értelemmel, mint úgy, hogy a gyülekezet ne értse. És itt nem arról szól, hogy korlátozni akarja Isten lelkét Pál, hanem azt akarja, hogy mindenki értse meg, a cél a fontos. És mi a cél? Az Isten üzenetének a megértése. Egyébként Istennek joga van bármit felhasználni, és bármilyen eszközt is felhasználni. Pünköstkör egy másfajta nyelveken szólást, mint Korintusban egészen nyilvánvalóan, bár Pünkösnél az egy kérdéses, hogy mikor Pétert is mindenki a saját dialektusában hallgatta, az nyelveken szólás vagy nyelveken hallás volt néhány.
1: Igen.
0: Néhány tucatnyi dialektusban, vagy néhány, még annál is több dialektusban, de itt egy másik dolog volt. De a Szentléleknek, és ezért kérem, senki ne haragudjon meg rám, nem az a célja, hogy bennem egy eufóriát idézzen elő, és egy transz állapotba kerítsen valahogy, amikor elszakad a tudatom a valóságtól. Megteheti, joga van. De ha megteszi, akkor annak oka fog lenni, és áldásá lesz a gyülekezetbe. De lárpúrlár dolgok Krisztus testében nincsenek. Önmagáért való dolgok soha.
1: Köszönöm. Tokics Marika.
9: Pál apostol azt hangsúlyozza, hogy a szeretet a kulcsa a lelki ajándékok bölcs használatának. És ki a szeretet? Isten.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A prófétaság ajándéka. Korintusi első levél 14. fejezet 3. és 4. verse. Kulcsára, Anikó, mit mond számunkra az ige?
2: Aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál, a gyülekezetet építi.
1: Tehát itt is elismeri, de azt mondja, hogy nem a legjelentősebb, és inkább a magánszférába tolja vissza, míg a prófétaságot a közösségi szintre emeli föl. Köszönöm szépen. László?
3: A profétálásra kapcsolatosan annyit szeretnék megállítani, hogy nagyon sok ember fejében a profétálás az valami jövőkép, hogy a proféta majd megmondja, hogy jövőben majd hogyan fog történni. A profétálás az a jelenben való eligazodás. A jelenben segít nekem eligazodni, hogy jelenben tudjak rátérni arra a krisztusi útra, ami engem a mennybe fog elvezetni.
1: Ez így van. Nagyon szépen köszönjük. Szigeti Jenőt juttattad az eszembe. Tibor?
0: A profétálásnak azt hiszem egy nagyon fontos lényege, a proféta mindig igét mond. Teljesen mindegy, hogy Isten mit tesz a szájába, azt fogja mondani. Ha az a jövőre vonatkozik, azt. Ha a múltra, azt. Ha a jelen pillanatra, azt. De az ige, az Istentől jövő, teremtő, átalakító, szívformáló ige. Ami pedig nem az, az nem profétaság.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy a lélek gazdag ajándékkal részesíthet bennünket. Egyikünk sem különb a másikhoz képest, azért, mert egy másik ajándékot kaptunk. Ahogy a testünk csodálatos egységbe rendeződik, és nem az ujjam akar a szemem fölött uralkodni, hanem mindegyiknek megvan a maga rendeltetése, úgy ezeknek a lelki ajándékoknak is. Rózsika, nagyon szép összefoglalást hoztál. Honnan is emelted ki?
10: Dr. Szigeti Jenő, Pánika proféciák körül, 8. oldal. Aki a jövő bekövetkezendő eseményeit akarja meggyorsolni a proféciákból, az eltéved. Csak az érdekli, hogy mi lesz holnap, és egyre kevésbé veszi észre, hogy mit kell tennem ma, hogy az eljövendő értem jöhessen. Egy nagyon különös lelki helyzet áll elő, ami a profétai pánikbetegségnek nevezhetünk. Egyrészt elhalunk a félelem miatt, és azoknak várása miatt, ami a földre jön. Jézus visszajövetelét eltakarják előlünk a megpróbáltatások. A reménység hirdetése helyett a rettegéssel, ijeszgetéssel akarunk reménységre hangolni embereket. Pedig Jézus nem azokért jön, akik így kiáltanak a kősziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket, a királyi trónuson ülő arca elől és a bárány haragja elől. Miközben a jövőről fantáziálunk, egyre kevésbé hisszük, hogy Jézus akkor is mindenható Urunk marad, aki velünk van a világ végezetéig, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. A proféciai pánikbetegség második fázisa a közömbös lagymelegség, Laodicea állapota. Mennél több jel mutatja, hogy Jézus hamarosan visszajön, annál mélyebben alszunk, és nem veszünk észre semmit sem, úgy, mint a vőlegényt váró szüzek az éjszakában. Addig jövendölgetünk a bekövetkezendő eseményekről, amíg mindenkinek a bizalma meg nem rendül a sok-sok csalódás miatt. A végidők válságáról beszélünk, és földi mennyországocskának építgetjük, miközben csodálkozunk azon, hogy szavaink nem érnek a célba. Ez a betegség tükröződik a magyar kereszténységben is. Egy evangélikus szociológus felmérés szerint Magyarország lakóinak közel fele a maga módján vallásos. Ez az úgynevezett pláza vallásosság. Amit tetszik a kereszténységből, azt követtem, de inkább a másiktól követelem meg, hogy velem szembe gyakorolja. Ma országunk lakosságának kevesebb, mint 10%-a jár a templomban. A magukat vallásosnak tartó emberek egyre ritkábban élnek az úrvacsorával, mert nem tartják magukat bűnösnek. Közben a prédikáció iránti közönösség szemlátomást nő. A bibliaolvasás, imádság mennyisége és minősége csökken. erre a betegségre csak egy gyógyszer van, a helyes, ige szerinti profétai látás, amit Jézustól tanulhatunk meg.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az értékes gondolatokat. Minden kedves nézőt és rádióhallgatót várunk jövő héten, mert folytatjuk, a szeretetről fogunk beszélni a következő Biblia tanulmányunkba. Most pedig méltó arra az Úr, hogy megköszönjük neki ezt egy imádságban. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a lelki ajándékokat ad, hogy egyrészt helyesen lássuk ezeknek az ajándékoknak a lényegét, másrészt helyesen használjuk, hogy a lelki ajándékokat mindig a közösség, a másik ember érdekébe. És Urunk, add, hogy mi ezt ne csak jól lássuk, hanem jól alkalmazzuk. És keveset beszéltünk a lélekről. Köszönjük, hogy a lélek nem hagyott el bennünket, és a lélek újból és újból, hétről és hétre megújít minket, közösségeinket, gyülekezeteinket. Áldunk és magasztalunk mindezekért téged, Urunk, a te fiad nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa hamarosan Dél-Amerikába utazik. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be a Szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa 2. hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A Szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. November 6-ától 8-áig Montevideo, Paysandú és Florida szerepel a programban, november 8-tól 11-ig Buenos Aires, Córdoba és Luán, végül november 11 és 17 között Lima, Chiclayo, Cusco és Pucallpa. Uruguayban 40 éve nem járt pápa, utoljára II. János Pál kereste föl az országot 1987-ben. Argentína pedig Ferenc pápa szülőföldje, ahová ő 12 év pápasága alatt soha nem látogatott vissza. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok! Köszöntötte Steinbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. A püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt. A beszélgetést is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg az idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta Révészné Bellai Csilla, a felvidéki Zselizi Református gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitás tudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyos

0: vélemény ez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső, északias a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
1: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

A kisfiú kék szeme kerekre tágult. Ezentúl nagymamánál fogok lakni, ismételte kérdés formájában, amit az anyja mondott neki. És miért? Apja az asztal másik oldalán szótlanul merett az újságba. Anyja is lesütötte szemét. A gyerek, 8 esztendős, nyílt eszű kölyök, először az egyiket nézte sokáig, aztán a másikat. És mikor jöhetek haza? Mindig ott maradsz a nagymamánál, válaszolta az anyja. És miért nem akarjátok, hogy hazajöjjek? Nem szerettek már. Ismét feszült csend telepedett a szobára. Aztán felcsattant az asszony a férfi felé. Szóljon már maga is valamit! A férfi megköszörülte a torkát, nem nézett fel, úgy felelt. Mert nem lesz otthonunk. Nem! Csodálkozott a kisfiú. Mi lesz vele? Felszámoljuk. Reketten és tétován fulladt bele hangja a riadalomba, mely a kis lélekből sugárzott feléje. Önkéntelenül felpillantott. Látta, hogy a gyerek körülhordozza szemét az ismerős bútorokon, tárgyakon. Végül a fényképen állapodik meg, melyen ő és feleség egymáshoz simulva és mosolyogva állnak esküvői ruhában. Felszámoljátok, motyogta a fiú. Az mit jelent? Eladjuk, válaszolt az apa. És ti hol fogtok majd lakni? A férfi és a nő összepillantott. Egymáson felejtették a szemüket egy pillanatra. Mit mondjunk? Közöljük vele? Kérdezte a két néma tekintet. A férfi végül vállat vont, és hamarosan megszólalt, szinte kiabálva. Anyádnak más férje lesz. És neked? Riadt rá a kicsi, s kétségbeesés remegett meg benne, és reménykedés. Nekem más feleségem lesz, suttogta a férfi, és lehajtotta a fejét. Ők ketten konokul bámultak maguk elé. Nagymamánál jobb lesz neked, jegyezte meg az asszony bizonytalanul és határozatlanul. A gyerek nem válaszolt. Legyintett. Aztán újból körülnézett. Felkelt és tétován elindult. Átment a másik szobába. A sarokban, a játékpolc mellett ott állt a kisány. A kettő együtt a világ biztonságos sarka, a védett fészek, ahova eddig csak a mesekönyvbe zárva tudtak behatolni sárkányok, boszorkányok, gonosz törpék és bajkeverő varázslók. Most rátörnek és elveszik tőle. Megállt a két bútordarab előtt, és megcirógatta először az ágyat, aztán a játékokkal és mesekönyvekkel megrakott polcot. Nem lesztek nekem, motyogta. Soha többé. Ráborult az ágy korlátjára, és hallgatott. Az asszony és a férfi a szomszéd szobából az asztal két oldalán ugyanúgy, némán, szó nélkül, merett szemmel bámulta őt. Aztán egymásra pillantottak ismét. Az asszony szeméből pergett a könny. A férfié csak vörös volt és homályos. Egyik sem merte megszakítani a csendet. Végül a gyerek törte meg.
lassan, nehézkesen, mint aki nehéz keresztet hordoz a gyenge vállain, megfordult és elindult vissza feléjük. A szoba közepén megállt. Mikor mentek el? Kérdezte. Megint hosszú hallgatás következett. Végül is az apa mozdult meg. Felkelt, két kezét az asztalra támasztva felemelkedett. A szék nyikorogva csúszott hátra mozdulatától. Megkerülte az asztalt, odalépett az asszonyhoz, és megállt mellette. Aztán lenyúlt a kezéért, megfogta és felhúzta. Az asszony gépiesen engedelmeskedett. Odahúzta a gyerekhez. Másik kezével az ő vékonyka csuklóját fogta meg, s szótlanul vezette a kiságyig. Feküdj le, szólt rá gyöngéden. És ti, mi leülünk ide a díványra. Az asszony némán vetkőztette a kisfiút. Nem hagytok itt? Kérdezte, szeméből egy pillanatra kicsapott az előbbi riadalom. Ne félj, suttogta az anya, és arca sápat lett, mint a viasz. A gyerek lefeküdt, de kerek, világító csillag szemével éberen figyelte szüleit, hogyan ülnek le egymáshoz közelebb.

Aki szeret, annak vard fel a szakadt gombját, mert könnyen meg lehet, hogy felvarja más. Aki szeret, annak hallgasd meg baját, gondját, mert könnyen meg lehet, hogy meghallgatja más. Aki szeret, azzal sose légy morc, goromba, mert könnyen meg lehet, hogy rámosolyog más. Aki szeret, szeresd, s öleld meg naponta, mert könnyen meg lehet, hogy megöleli más. És akkor hidd el, nem ő a hibás.

0: Mestyán Ádám, rózsafűz és beának. Legyen ez a vers menedék, legyen aranykupola, legyen meleg, kérges kéz, legyen klasszikus arcél, legyen süppedős fotel, legyen plüsmaci és sütemény. Legyen ez a vers hallgatag erdő, szélzúgásos lombok fülelnek, miféle jajszó, miféle panasz ér el hozzájuk. Legyen ez a vers szélzúgás, legyen kék visszhang. Legyen ez a vers tenger, legyen kapu, legyen túlvilág. Legyen csak a tiéd, legyen a lélek szeme, legyen a tiéd. Legyen ez a vers menedék, legyen íma ez a szófűzér, fondd hát magad köré, ha fázol, újra fázol a sötétben.
1: Reményik Sándor, szív. Szív, ember szív. Csak olyan, mint a másé, de mégis másnál rokontalanabb. A végzet jegyese, s az elhagyatottságé. Szív, magyar szív. Szív alakú sziget, körülnyaldos a bánat óceán, körültombolja sötét gyűlölet. Szív, figyeld a rendhagyó verését, néha szinte eláll, aztán jön egy óriás dobbanás a csillagokig fel. Azért sem a halál. Szív, árva szív, hogy fogták két marokra ezt a szívet vaskesztyűs századok, hogy szorították irgalmatlanul, és íme mégis azért is dobog. Nézd meg ezt a szívet, immáron teste sincs, csak puszta szív, kitépet szív. De éppen így lett mérhetetlen kincs. A bűne volt, a testével elmúlt, megsemmisült. A pusztában önmagára talált a szegény szív, s minden vadrózsája megnemesült. Vedd ma körül áradó szerelemmel ezt a szent, szív alakú szigetet. Magyar szív az, sokat szenvedett szív, az én szívem, a te szíved.

0: ismeretlen német szerző, Kapu zárul. Fordította Turmezei Erzsébet. Kapu zárul be minden este, soha többé nyílását lesve, nem állsz előtte, át nem léped, mögé tekinteted nem érhet. A nyájas szó, amit nem mondtál, a bátor, amit gyáva voltál kimondani, amit nem tettél, elmulasztottál, vesztegettél, amit elrontottál utadban, már mind helyrehozhatatlan. De él, aki szán, szeret téged, akihez elviheted vétked. Amint vagy, úgy mehetsz elébe, bűnbánattal, kegyelmet kérve. Ami mögöttem, te fedezd be, s ami előttem, te igazgasd, értem, átszegzett kezeddel.
1: Szigeti Jenő, Pletyka, foszlányvers. Hallottad? No nem. Vele? Ott. Ó. Tényleg? Nem on. És ő? Noha. Szörnyű. Te is? Botrány. Tök jó. Az. De megérdemli. Ne szólj senkinek. És mindenki tudta, és senki nem védi, mert Jézus nem járt errefelé.

0: Réges-régen állt egy hatalmas almafa egy házikó kertjében. A kisfiú, aki itt élt a szüleivel, minden nap kijött, hogy játszhasson alatta. Körbe-körbe szaladgált, fölmászott rá, letépett egy almát róla, megette, és lefeküdt a fa árnyékába pihenni. Nagyon szerette ezt a fát. Telt múlt az idő. A kisfiú fölcseperedett. Többé már nem rohangált, nem játszott a fa körül, nem mászott föl rá. Egy napon a fiú visszatért a fához, és az szomorúan kérte.
1: Gyere és játsz velem.
2: Nem vagyok én már gyerek, nem játszok már a fák alatt. A gyermekeimre kell gondolnom, hogy ők tudjanak, mivel játszani. Ehhez pénzre van szükségem, hogy megvehessem azokat.
1: Sajnálom, de pénzem nincs. Viszont leszedheted az almáimat, és eladhatod őket a piacon, így szerezhetsz pénzt a játékokra.
0: A fiú fölkapkodta a földről a gyümölcsöket, leszette az ágakról is mind. A fa boldog volt, hogy segíthetett neki. Viszont a fiút ismét nagyon sokáig nem látta ezután. Csak szomorkodott szegény. Egy kis idő elteltével a fiú újra visszatért hozzá. A fa most is kérlelte.
1: Gyere, játsz velem!
2: Nincs időm rá, mennem kell dolgozni, hogy eltartsam a családom. Szükségünk van egy új házra. Tudsz nekem segíteni?
1: Sajnálom, de nekem nincs házam. De ha úgy gondolod, vágd le az ágaimat, és építsd fel a házat belőlük.
0: Próbáld segíteni neki. A férfi így is tett. Levágta a fa összes ágát, hazavitte, és fölépítette a házikójukat. Az almafa boldog volt, hogy segíthetett nekik. Telt múlt az idő, már újra ágakat növesztett, de magányosan áldogált. Egy meleg nyári napon aztán a férfi visszatért. A fa el volt ragadtatva, örült neki, hogy újra láthatja őt. Kérlelni kezdte.
1: Gyere és játsz velem.
2: Én most inkább hajózni szeretnék a családommal. Nyugodtan pihenni velük. Tudsz nekem adni egy hajót?
1: Látod? Megint vannak vastagabb ágaim. Készíts belőlük hajót. Elvisz bárhová majd. Boldog lehetsz.
0: Így is tett a férfi. Levágta a fa vastagabb ágait is, és elkészítette a saját hajóját. Nagyon hosszú útra indult a családjával. Amikor végül a fához visszatért, az már csak könnyezni tudott.
1: Sajnálom, fiam, nincs már semmi a számodra. Nincsenek almáim, nincsenek ágaim sem, csak a törzsem maradt.
2: Nincs is többre most szükségem. Csak egy helyre, ahol lepihenhetek. Elfáradtam a hosszú évek során.
1: Tökéletes. Az öreg törzsem a legjobb hely ahhoz, hogy lepihenj és neki támaszkodj. Gyere, és ülj ide mellé.
0: A fa ismét boldog volt, és immáron örömében könnyezett.

Ez a történet mindenkinek szól. A fa jelképezi a szüleinket. Amikor fiatalok vagyunk, szeretünk velük élni, játszani. Amikor felnövünk, elhagyjuk őket, csak akkor megyünk haza hozzájuk, amikor szükségünk van rájuk. A szüleink pedig így is mindent megadnak nekünk, amit tudnak, hogy boldogok lehessünk. Lehet, úgy látjuk, hogy a fiúk egyetlen a fával, de így viselkedünk mi is a szüleinkkel. Nem értékeljük azokat a dolgokat, amiket tesznek értünk, csak akkor, amikor már túl késő. Forduljunk hát a szüleinkhez mindenkor szerető gondoskodással. Nem tudhatjuk, hogy mekkora szeretetet adnak nekünk ők, addig, amíg nem leszünk mi magunk is szülők.

Král Attila, ha tiszta szívvel élsz. Ha szíveddel nézed a világot, a lelked majd adja a fényt. A láthatatlant megláthatod, ha tiszta szívvel élsz. Sokáig éltem én is így, valami megmaradt bennem még. Ha elveszi álmodat tőled a sors, belül nem maradsz más, csak jég. De az élet szép, és akar téged, bármilyen mélysebbel élsz. A láthatatlant megláthatod, ha tiszta szívvel élsz. Ha életed ajtaja bezárul már, nyugodtan mész majd el, mert úgy élted az életed, hogy a rossz nem érhet el. De az élet szép, és akar téged, bármilyen mélysebbel élsz, a láthatatlant megláthatod, ha tiszta szívvel élsz.

0: Füle Lajos, formáj. Atyám, műved szemlélt bennem, kedved szerint formálj engem. Mélységekből mindig védj fel, hadd dicsérlek teljes szívvel. Benne van a világ. Benne van a világ, a világban meg benne van az Isten. Ki értheti meg? Kezéből repül ki a szárnyas idő, hozzá is tér vissza. Sejtem, hogy ki ő. Szót fogadnak néki évek, évszakok. Szót fogadni néki én is kész vagyok. Minden teremtménye hódol, s neki él. Engedetlen csak az ember, te, meg én.
1: Ha fölnézel az éjszakai égre, és kiválasztasz ott egy csillagot, elégedjél meg azzal, hogyha érzed, hogy az a csillag ott néked ragyog. Ha letekintesz egy mély tó fenekére, ahonnan rád a holdfény visszanéz, elégedjél meg azzal, hogyha érzed, hogy tó is, hold is, tiéd az egész. S mert hiten múlik minden valósága, légy boldog, hogyha csupán hinni tudsz. Elégedjél meg azzal, hogyha érzed, hogy mikor képzelődöl, nem hazud. És értsd a csöndet, értsd a némaságot, mert minden titok nyelve ez a hang, mely nem szólal meg, de a szívben hangos, és visszhangot ver, mint egy nagy harang. Ezért, ha rád tekintek, s nem beszélek, te néked hidd el, sokat mondhatok. Elégedjél meg azzal, hogyha érted, hogy rád tekintve miről hallgatok.
2: Aranyosi Ervin, az igazi gazdagság. Mi is a gazdagság? Nagy vagyon, sok ékszer? Fel lehet-e fogni földhöz ragadt ésszel? Mi az élet célja? Kincseket szerezni? Eldugni más elől, hogy ne lássa senki? Úgy hiszem, világunk sokkal szebb hely volna, ha az ember léte nem a pénzről szólna. Nem gebedne bele senki a munkába, s nem az élne csak jól, kinek lóg a lába. A gazdagok szerint csak az a sikeres, aki éjjel-nappal milliókat keres. S lám, ami a furcsa, a szegény is hiszi, hogy majd sok munkával biztos sokra viszi. Még a gyermeknek is folyton azt tanítja, hogy a szép életnek tanulása nyitja. Ám aki dús gazdag, inkább más tanácsol. Nem a tudós gazdag. Az, aki harácsol. Nem kell megszakadni, sem a szánkat tépni. Mások hátán egyre magasabbra lépni. Mikor magasan vagy, lezuhanni könnyebb. Mindent elveszítve hullhat majd a könnyed. Hát mi a gazdagság? Nézzük józan szemmel. Mikor felszabadult és boldog az ember, az öröm forrása a szívünkből fakad. sok-sok szeretettel tedd gazdaggá magad. Tégy az emberekért, alkoss szebb világot, műveld meg a földet, nevelj szép virágot. Engedd, hogy mindenki úgy tegye a dolgát, hogy megmutathassa jó ember mi voltát. Használja fel bátran fénylő tehetségét, ne szorongva várja a munkaidő végét. Mutassa mindenki, hogy mire is képes, mihez van tudása, mihez kedvet érez. Nem is tanítanék haszontalan dolgot. Elvont tudománytól egy gyerek se boldog. Olyat tanítanék, mihez kedvet érez, ami közel áll alkotó szívéhez. A monoton munkát végezzék a gépek. Robot robotoljon, ne rabszolga népek. Az ember alkosson, szívét beleadva, s lelje csak örömét a szép feladatban. S aki alkotni tud, az tanítson mást is. Olyan adja tovább ezt a tudást is, mert csak egy módon tud fejlődni az ember, ha megnyitja lelkét, s így él, szeretettel. Hát mi a gazdagság? Nehogy elfelejtsem, a szép gondolatot sötét kútba ejtsem, bizony a gazdagság ma is azt jelenti, ha egymásért élünk, és nem ural senki. Gazdagság az idő, s nem mérhető pénzben. Mikor a munkámban örömömet érzem, látom kezem alatt új életre kelni, s hagynak teremteni, szépen remekelni. Azt, amit teremtek, szívből adom másnak. Jövőnek alkotok, nem az elmúlásnak. Adok is, kapok is, s közösen használjuk, egymásért teremtve angyalokká váljunk. Az igaz gazdagság ott van a családban, a közös percekben, békés boldogságban, szeretet vizében merítkező szívben, lélek szivárványként oltalmazó ívben. Megnő gazdagságunk, mikor kiterjesztjük, mikor nemzetünket magunk köré vesszük, így alkotva népet, egy nagyobb családot, gazdagítva ezzel ezt a szép világot.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: ha benne bízol, nem csalatkozol. A mai ige: Ézsaiás 50:7. Az én Uram, az Úr megsegít engem. Gondolatok az ígéről. Ez az ígerész profétai előrelátással beszél a Messiás szenvedésének arról a napjáról, amikor mind halálig engedelmes volt, amikor hagyta, hogy üssék, verjék és az arcába vágjanak. Ezen a napon megtapasztalta az Úr segítségét. Én lelkem, minden szenvedésed csak semmiség Jézus Krisztus szenvedéséhez képest. Miért nem bízol hát abban, hogy az Úr téged is megsegít? Megváltónk különleges helyzetben volt, mert a bűnös ember helyett szenvedett, mint helyettes áldozat. Ezért még atyának is el kellett hagynia, és lelke az Isten nélküliség állapotától kellett, hogy szenvedjen. De neked nem kell ezt végig szenvedned, és így fölkiáltanod: miért hagytál el engem? Lásd, a megváltó még ebben a helyzetben is bízott Istenében, te miért ne tudnál bízni? Ő érted halt meg, immár lehetetlen, hogy magadra maradj. Légy hát jó reménységgel. A mai nap munkája és próbatételei között is szólj így: az én Uram, az Úr megsegít engem. Menj bátran előre. Vedd föl a hit pajzsát, és szánd el magad, hogy sem gyöngeség, sem félelem nem fog eltántorítani. Ha Isten a segítséged, mi állhatja utadat? Ha bizonyos vagy abban, hogy a mindenható veled van, mi lehet túlságosan nehéz számodra? Kezd örömmel napodat, és ne engedd, hogy bármi is eltakarja előled az örökké való nap sugarát. 36-szor imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a Szent István Bazilika előtti téren. A Szent István Bazilika előtt augusztus 1-én 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért a családokban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, de más nemzetek fiai is, szerte a világban. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi: én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keresztül

0: A modálni magyarul így hangzik: köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Leó pápa hamarosan Dél-Amerikába utazik. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást, jelentette be a Szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa 2. hazájának számít, több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A Szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. November 6-ától 8-áig Montevideo, Paysandú és Florida szerepel a programban, november 8-tól 11-ig Buenos Aires, Córdoba és Luán, végül november 11 és 17 között Lima, Chiclayo, Cusco és Pucallpa. Uruguayban 40 éve nem járt pápa, utoljára II. János Pál kereste föl az országot 1987-ben. Argentína pedig Ferenc pápa szülőföldje, ahová ő 12 év pápasága alatt soha nem látogatott vissza. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. 36-szor imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a Szent István Bazilika előtti téren. A Szent István Bazilika előtt augusztus 1-én 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért a családokban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, de más nemzetek fiai is, szerte a világban.
1: Kulturális programajánló.
0: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció, kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket: örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb még holnapig, augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben földolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor.

0: töltődj, hogy tölthess. IFI munkás képző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkás képzőre, amely november 21 és 23 között lesz megrendezve Tóalmáson az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az IFI vezetők lelki jólléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő IFI munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által adott pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. Jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj. A Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet, vagy a tudomány bármely területén, sőt, már idén is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok.
1: Egészséget mindenkinek!
0: A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretett Szolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak, ezért az idén 20 éves szeretett szolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Bár leülés érkezett, ám így is marad a meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső, északi es a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok. Országszerte megszűnik a nagy forróság, ám jelentős lehűlés nem várható. Hétfőn egy újabb hidegfront közelíthet meg bennünket, de előtte ismét fokozódhat a meleg.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak Palestrina kórus műveiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Palestrina kórus műveiből készült összeállítást hallgathatták. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció, kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb, még holnapig, augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben földolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Töltődj, hogy tölthess, ifi munkásképző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a Baptista idei ifi munkásképzőre, amely november 21 és 23 között lesz megrendezve Tóalmáson az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jólléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által adott pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-éig lehet. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak, ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit, reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső, északi es a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez év március 20-án Fekete Dániel az Agapé kerekasztal műsorában látta vendégül Dani Eszter református lelkipásztort és Stankó Attila katolikus papot. Beszélgetésük témája: hogyan jelenik meg Isten irgalma a Szentírásban? És ez milyen módon vezethet, segíthet minket a megbocsátás útján? Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Hogyan jelenik meg Isten irgalma a Szentírásban, és ez milyen módon vezethet, segíthet minket a megbocsátás útján? Az Agapé Plus Podcast mai részében erre keressük a választ vendégeinkkel, Dani Eszter református lelkipásztorral és Stankó Attila katolikus pappal. Én Fekete Dániel vagyok, köszöntöm a hallgatókat és a vendégeket is itt a stúdióban. Isten hozott benneteket.
2: Köszönjük.
1: Köszönöm, hogy tegeződve beszélgethetünk. Ha azt mondom, hogy megbocsátás, akkor az embernek sokszor görcsbe rándul a gyomra. Úgy tűnik, hogy mindannyian valamilyen módon érintettek vagyunk. Hogyan látjátok?
2: Igen. Részemről úgy mondanám, hogy kétféleképpen, vagy megbocsátani valakinek, amikor személyes sérelem ér engem, és nekem kell megbocsátanom, és ez egy érzelmi töltetű valami, illetve amikor nekem kell bocsánatot kérnem, bármilyen ügynél fogva. Tehát most azt mondom, hogy vezető pozícióban vagyok, és például ha tévedek vezetőként, mennyivel nehezebb nekem bocsánatot kérni, vagy például egy pozícióból. Például én vagyok a pap, és tőlem elvárnak egy valamilyen erkölcsi tekintély legyek. És például tévedek valamiben, vagy nem helyesen cselekszem, akkor bizony magam előtt állott, hogy nekem bocsánatot kell is kérnem, tehát nem csak egy személyes benső indítatás ez az egész, nem csak magából a keresztény életből származó indítatás, az Istene való kiengesztelődés és a másikkal való kiengesztelődés indítatása, hanem bizony még hozzájárul magának a szerepnek is a kívánalma. És ez egy nagyon-nagyon érdekes megfigyelni önmagamat is ebben a szerepben, mint ember, meg mint egy szerephordozó, de illetve azt is látni, hogy amikor más emberekkel való viszonyban vagyok, hogy ez hogy mutatkozik meg, illetve látom, amikor ugyanígy szerephordozókkal találkozom, akkor az hogyan zajlik. Például ott van, a Bibliából nézzük, a Dávid király és Nátán próféta találkozása. Ott is milyen nehezen indul el ez a bocsánat kérés Dávidnál.
3: Igen, úgy gondolom, hogy ez a bocsánat egy kulcs ahhoz, hogy mi szabad és boldog életet tudjunk élni, hogy békességünk legyen, és mind a két irányban. Tehát, hogyha az Isten bocsánatát nem tapasztalom meg, akkor nagyon sokféleképpen küzdök azokkal a terhekkel, ami miatt egyébként bűntudatom van, amit elnyomok, megmagyarázok, másra hárítok, de mindenképpen dolgom van vele. És amikor átélem az Isten bocsánatát, és azt, hogy az ő számára annyira fontos vagyok, hogy megbocsát és újat kezdhetek, az egy hihetetlen nagy belső szabadsághoz vezet, hogyha Dávidhoz térünk vissza, milyen gyönyörű zsoltárt ír arról, hogy boldog az az ember, akinek Isten megbocsátott, és nem tulajdonítja az ő vétkét. De hogy ugyanez van az emberek közötti kapcsolatunkban is, hogy azok a fájdalmak, amik érnek bennünket, azok meg is kötöznek. És tulajdonképpen a viselkedésünk sokszor a fájdalmaink, a sebeink lenyomatát hordozzák. És szeretnénk kiteljesedni, szeretnénk szabadok lenni, szeretnénk másképp működni, mint ahogy esetleg a szüleink működtek, akik megsebeztek bennünket. De hogy ennek a titka pontosan a megbocsátás, mert amíg nem tudok megbocsátani, addig nem engedem el azt a szálat, amivel a meg nem bocsátáson keresztül kötő.

0: adom hozzájuk, és vagy pont ugyanúgy viselkedem, vagy nagyon is arra fókuszál, hogy ne úgy viselkedjek. Viselkedem az ellenkező végletben, de hogy mindenképpen azok a sérelmek, amiket hordozok a szívembe, azok hatással vannak rám, és azok valamilyen módon torzítanak. És ugye a megbocsátás által leszek szabad, de a megbocsátás után kezdődik a gyógyulás, hogy a lelkünk kiteljesedjen, és tényleg szabadon tudjunk élni. Úgyhogy a megbocsátás az a keresztény létünknek egy központi témája, de ma már a szekuláris pszichológiának is egy nagyon központi témája, és a terápiák is igyekeznek a klienseket elvinni a megbocsátásig.
1: Ha megbocsátásról beszélünk, akkor, hogyha haragszunk valakire, és nagyon sokan ezt egy életen át hordozzák akár ezt a terhet, miért olyan nehéz megbocsátanunk?
2: És itt rólunk szól, többnyire az a tapasztalatom, hogy miért nem beszélnék önmagamról is, de hát ugye ilyen értelemben kísérünk embereket, tehát akár mentálhigiénés, akár pszichológiai, akár a gyóntatószékben. Nézzük ezt a kérdést, amikor találkozom egy sérelemmel például. Tehát persze akkor jó egy lelkipásztor, hogyha saját magába is tekint, és akkor a saját maga áttekintésén keresztül is nézi ezt a dolgot, de kifelé is találkozom, és akkor az értékelésénél ennek a dolognak ez nagyon fontos, hogy észreveszem, hogy az a fájdalom, ami engem ért, az azért mégiscsak rólam beszél, hogy miért pont ez a dolog érintett meg engem ennyire fájdalmasan. Mert lehet, hogy egy másik dolog miatt azonnal, jaj, se figyelj, semmi nem történt, jaj, persze el lehet botlani, meg mit tudom én, de van egyszer egy olyan tüske, ami úgy betalál, és közben egy másik ember pedig nézi, hogy ennek még mi baja van, tehát ez most miért sértődött meg ennyire. És ezeken nagyon sokszor találkozom, hogy olyan kívülről nézve, hogy ez egy olyan elsőre olyan piti dolognak tűnik, hogy ez most igazából nem kellene ilyen reakciót kiváltson. Reakciót kiváltson. Önmérgezést, én így szoktam mondani, a harag az egy ilyen önmérgezés. Úgy gondolom, hogy a mérget én iszom meg. Tehát a másik pusztuljon meg, de én iszom meg a mérget. De miért engedem meg az, hogy engem ez ennyire érintse, és ennyire fájjon nekem? És hogy miért vagyok képes ezt hordozni heteken, hónapokon, éveken keresztül? Pap barátommal beszélgettem, hogy hát, hogy mit csináljon az idős nénike, bácsikkal, hát feloldozom, meggyóntatom, és mondom, figyelj, időt kell rászánni. Soha nem tudhatod, hogy 60-70 év múlva lehet, hogy csak te kellettél ahhoz, hogy az a bácsi, az a néni egyszer csak elmondjon valamit, amit évtizedeken keresztül hordoz, és végre megszabaduljon tőle. Szóval ez egy fantasztikus dolog, amikor attól a tehertől megszabadul az ember, és azt mondja, kösz. És akkor felhív, ugye hát csak annyi, hogy elmondjon egy élményt, hogy te figyelj, volt nálam, nem mondott semmi többet, csak azt mondja, hogy az élményét mondja el a pap barátom, hogy sírva ment ki, és láttam rajta, hogy felszabadult. Szóval nekünk meg ez az öröm, amikor látjuk, hogy valaki így felszabadult. De ez rólam is szól olyan értelemben, hogy amikor engem érint valami ilyen dolog, az rólam szól, elmondja, hogy bennem ez a hiba, mondjuk így, erre reagálok én ennyire, és akkor megnézem, hogy na, most ezzel valamit kezdenem kell, de ténylegesen, ahogy mondtad, Eszter, ezen a megbocsátáson keresztül jön ki ez így, és akkor az ember akkor válik szabaddá, amikor ezt ténylegesen azt mondja, hogy megbocsátom, ezt az akarati, de valahol mindig egy érzelmi és egy nagyon tudatos döntést is meghozom. Nagyon nehezen szakítjuk ki ezt a kérdést az érzéseinkből, az érzelmeinkből. A lenyomata az nagyon sokáig ott marad, én azt látom. És közben meg azt mondja, hogy megbocsátok, és tényleg el akarom felejteni. És hányszor halljuk pont azt a mondatot, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Tehát ez olyan, mi így mosolygunk rajta, de közben tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy nem akarok megbocsátani. Tehát mert rólunk szól, nem az, aki mondta igazából, ez nagyon is rólam szól, tehát az én készülékemben van olyankor a hiba, ezért nehezen engedem el.
0: Én azt látom, hogy sokszor azért is nehéz megbocsátanunk, mert nem találunk pontosan fogást azon, hogy mit is jelent megbocsátani. Mert lehet, hogy azt gondoljuk, hogy Igen, úgy kell megbocsátani, hogy akkor el is felejtem, de hát nem tudom elfelejteni. Vagy hogy a megbocsátás azt jelenti, hogy fel kell mentenem a másikat, és valahogy megmagyaráznom, hogy mi történt. Vagy azt mondani, hogy hát igazán nem is történt olyan nagy dolog. Vagy azzal, hogy megbocsátok, azzal újra és újra ki kell tennem magam annak, hogy ez megtörténhessen. És hogyha nem látjuk pontosan, hogy mi a megbocsátás, vagy azt gondoljuk, hogy akkor bocsátok meg, ha már úgy érzem, uh-huh. és már szabad vagyok, és akkor sokszor azt mondjuk, hogy hát én nem érzem úgy, és nem is tudom, hogy valaha fogom-e úgy érezni. Én nekem egy időben több olyan lányt, hölgyet kísértem, akiket akár gyerekkorukban szexuális bántalmazás ért. Itt nem lehet azt mondani, hogy az, ami őket érte, az nem komoly. Vagy hogy bármilyen módon fölmenteni azt, aki ezt elkövette. És ezekben a megbocsátás folyamatokban, de nem csak a szexuális bántalmazás, hanem bármilyen, csak számomra ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Mindig abban próbálom segíteni, akit kísérek, hogy igenis menjünk a mélyére annak, hogy mit okozott benne a másik. A másiknak az a cselekedet, amivel megbántotta. És ez lehet, hogy a szüleim jobban szerették a tesómat, és lehet, hogy csak én éreztem úgy egyébként. Tehát még ez sem igaz, az sem biztos, hogy igaz volt. De ha egy ilyen érzést hordozok magamba, akkor is meg kell bocsátanom, hogy tovább tudjak lépni. És akkor nézzük meg, hogy ez milyen hatással volt rá, milyen következménye van, milyen érzéseket váltott ki belőlem, és azokat fejezzük ki. Tehát, hogy valamikor levelet írnak, akár már az elhunyt szülőknek, tanároknak, bárkinek. Van egy ismerősöm, aki bele zongorázza nagy lendülettel a minden fájdalmát a zongorába, van, aki kifutja magába. Tehát, hogy ez valamilyen módon fontos, hogy kijöjjön. És ilyenkor, amikor ilyen beszélgetésekre készülök, akkor a 100-as papírzsebkendő csomag ott van, mert hogy olyan mélyre megyünk, ahonnan nagyon mély fájdalommal tud kiszakadni az, hogy ez fájt, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy kijöjjön, és hogy lemenjünk abba a mélységbe, ahol a fájdalom jelen van, ahol ez engem torzított, következményei vannak az életemre nézve, nem úgy működöm, nem úgy alakult az életem, azért, mert ez a dolog megtörtént. És aztán utána mégis a megbocsátás az egy tudatos döntés. És tulajdonképpen most a pszichológiai jó hatása mellett azért ezt a tudatos döntést én lelkipásztorként Jézusra nézve tudom kérni, hogy hozzuk meg. Mert hogy ahogy a mi atyánkba is imádkozunk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. És az egyetlen dolog, amit Jézus a mi atyánk után odafűz, hogy mert hogyha ti megbocsátotok, akkor mennyei atyátok is megbocsát. És hogyha nem, akkor pedig nem. Tehát, hogy vagy a kegyelemnek a sávjában, igazságjában élünk, ahol mi kegyelmet kaptunk Istentől, és ezt a kegyelmet adjuk tovább, vagy átmegyünk az igazság területére. Én az igazamat, a számon kérem a másikat, és igazam van, és jogom van hozzá, csak akkor én az igazság területén vagyok, és Isten is számon kéri rajtam az ő igazságát, és akkor jaj nekem. Tehát jobb nekem, ha a kegyelem területén maradok, és hogy ez egy döntés, amit meghozok, hogy Jézus, én engedelmességben akarok járni, és te azt kérted, hogy bocsássak meg. Én beviszem a másikat az Isten ítélő széke elé a tárgyalóterembe, és ott hagyom, és kimegyek, és nem maradok ott felperesként. Tehát ezzel én azt mondom, hogy nem fölmentem a másikat, nem elsikálom a bűnét, hanem beviszem az Isten elé, és az Isten előtt ott hagyom, és hogy az Isten majd őt hogyan kéri számon, vagy ő megtér ebből, és ő is bocsánatot fog kérni, ez már az ő történetük, de én ott hagyom. És én lelki gondozóként el is szoktam vágni a meg nem bocsátásnak, a keserűségnek azt a szálát, ami a másik emberhez, vagy ahhoz az esethez köti őt. És aztán azt mondom, hogy jó, meghoztuk ezt a racionális döntést, és akkor kérem, hogy imádságban ezt mondd ki, hogy megbocsátok. Tehát ne úgy imádkozz csupán, hogy atyám segíts, hogy meg tudjak bocsátani. Ez egy nagyon szép imádság egy darabig, de ki kell mondani egyszer csak azt, hogy akkor én most megbocsátok, nem azért, mert úgy érzem, hanem azért, mert én ebben engedelmes szeretnék lenni. És utána pedig újra és újra néz vissza, hogy ez megtörtént, és mondd azt, hogy amikor rágondolsz, amikor találkozol vele, amikor följön benned ennek az indulata, hogy atyám, én megbocsátottam, gyógyíts. És a gyógyulás az egy hosszú folyamat, van, amikor rövid, van, amikor elvágjuk a kezünket egy késsel, az ujjunkat, és egy-két nap alatt begyógyul, és nem is érezzük. És hogyha egy komoly mélysebünk van, amit esetleg ki is kellett tisztítani, ugye ez a kifejezése a fájdalmaknak, akkor meg az egy hosszú idő lesz még, és többször át kell kötözni. És a lelki sebeinkkel is így van, hogy lehetnek hónapok, amíg begyógyul úgy a sebem, hogy már csak a hegek maradnak ott. És ezzel kezdtem, hogy a megbocsátok, nem felejtek, ez igaz vagy nem igaz, nem fogom elfelejteni. Tehát amikor teljesen elfelejtem, az a pszichének egy olyan önvédelmi állapota, hogy ez nem jó. Tehát az jó, hogyha följön. De vannak a testünkön olyan hegek, amik már nem fájnak. Amit már meg lehet ütni, nem fáj, de a heg emlékeztet arra, hogy ott valami történt. És ugye, ahogy kezdted, hogy sokszor reagálunk túl erősen bizonyos esetekre, ami nem is indokolt, az sokszor azért van, mert hogy ott érintenek, ahol egyébként még nem gyógyult sebeink vannak. És amikor már meggyógyul ez a seb, akkor találkozom azzal a személlyel, eszembe jutnak ezek az események, és nem rándul görcsbe a gyomrom, és nem gyűlik könny a szemembe, és ezek az érzelmi reakciók nem követik már. Emlékszem rá, tudom, hogy ez fájt. És egyébként még ami nekem fontos, hogy lehet határt állítani. Tehát pontosan, amikor olyan embereket kísértem, vagy kísérek, akiket szexuálisan bántalmaztak, igenis nagyon fontos határt állítani. Vagy akár ennek jogot szerezni, és olyan folyamatokba beleállni, aminek a következményében még börtönbe is kerülhet a másik. Tehát, hogy ez rendben van, és ez nincs összeütközésben a megbocsátással. Tehát a megbocsátás az egy nagyon fontos dolog, aminek meg kell, hogy történjen, de az, hogy bizonyos dolgokban nem szolgáltatom ki magam újra és újra, hogy ez megtörténjen velem, ahhoz pedig jogom van. És ezért a megbocsátás és a kiengesztelődés az két külön történet, de most, hogyha a megbocsátásnál maradunk, akkor ezt is fontos látunk, hogy igen, megvédhetem magam.
2: Szépen, hogy kibontotta ezt az egész témát, hogy lássuk, hogy vannak olyan fájdalmak, amik érnek bennünket, úgyhogy érnek bennünket, mert most ki akarja, hogy bántalmazzák például? Senki. De vannak olyan személyiségi jegyeink, amelyek meg pontosan azért érintenek, nem biztos, hogy ez egy olyan seb, amit valaki ejtett rajtunk, lehet, hogy valami tulajdonságunk. Tehát, hogy azért eléggé összetett az ember, de mindegyiknél, és ez is az igazából az Eszter által elmondott szituációk azért azok egészen másfajta fájdalmak. Tehát azért az nagyon-nagyon, ezek igazi traumáknak azok a mélységei, hogy nem mindegy, hogy a hiúságomat sértik, ami fáj, vagy pedig egy olyan fájdalmat okoznak nekem, amiből aztán jön egy önvád az ilyen bántalmazott embereknél, az az önvád, hogy saját magának nem tud megbocsátani, hogy vele történt valami, amit hogy engedhettem én meg magamnak gyakorlatilag, hogy ez megtörténve, és ebből kimászni. És ez egészen másfajta fájdalom, egészen másfajta megbocsátási folyamat struktúrája van, ezt talán jobban ki tudja bontani. A gyakorlat is ezt mutatja, most nem a legjobb kifejezés ez a gyakorlat, de a tapasztalat inkább, amikor egy embereket kísérjük, hogy ez másfajta struktúrában gondolkodik, másfajta struktúrában érez. Az érzelmi világa másképp hat a gondolkodás módjára, és egészen más az, amikor mit tudom, csak a hiúságomat sértették meg, és akkor az fáj, és az tombol bennem. Más szinten működnek ezek a dolgok. Nagyon-nagyon szeretem pontosan ezért a zsoltárokat, mert talán a magyar fordítások, ez most vicces így mondani, de magyar fordítások nem mindig adják vissza jól minden esetben azt a mély érzelmi töltést, amit egy zsidó ember megfogalmazott. Ezt a nyers erőt néha, ami benne van egy ilyen szövegben, viszont amikor a Psalmus Hungarikust hallgatom Kodálytól, akkor valahol mindig úgy előjön, hogy tehát valamit megérzett Kodály is ennek a zsoltárnak a szövegében, de maga az a dallam is, ami énekeljük amúgy a protestáns testvéreinkkel együtt, mert nekünk is megvan most már ez a mi új énekes könyvünkben, hogy valami elemi erőt közvetít, és annyira jól ráéreztek, mondjuk így a 17. században, annak a zsoltárnak az igazi mélységére, és jó ízűen tudja kimondani magából az Istennek, hogy mi van. És a zsoltárokat ezért jó ilyen értelemben jól ismerni, hogy Uram, hogyan mondjam el neked azt, ami ott legbelül emészt engem. A csontjaimig hatol, már összeaszalódtam. Tehát, és akkor olyan kifejezéseket találunk a héber szövegben, amelyek mindent kifejeznek így gyakorlatilag, de olyan elementáris erővel, és amikor Jézus mondja a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Na, hát akkor ez nem egy ilyen Jézus hét szava a kereszten, ilyen szép, mondjuk így műzenei alkotás, amit meghallgatunk hányunktól, hanem hú, ott azért van egy mélység, egy nagyon-nagyon elementáris érzelmi, pszichológiai mélység is. De igazából az a istenképiségnek az a nagy-nagy mélysége. Igen, az Istennel való kapcsolatunkban jutunk el.
1: Azt mondom, hogy a megbocsátás az Ószövetségben és az Új Szövetségben, akkor milyen különbségeket, akár hasonlóságokat véltek felfedezni a kettő között? Isten irgalom és megbocsátás hogyan jelenik meg a kettőben? Akár konkrét történeteken keresztül is.
0: Az Ószövetségben pontosan a már említett dávidi történet, az nagyon-nagyon szép, ahogyan Isten beküldi Nátán prófétát ahhoz a Dávidhoz, aki annyival kezdi az engedetlenségét, hogy amikor a háborúba szoktak vonulni a királyok, ő otthon marad. De aztán meglátja a szomszédban fürdőző nőt, akit magához hivat, és amikor itt ebből gyermek fogan, akkor ezt nem fölvállalja, hanem ugye a Becsabi férjét gyakorlatilag, hát először csak hazarendeli, de aztán a háborúba olyan helyre küldi, hogy meghalljon a kis csapatával együtt. Tehát Dávid azért itt halmozza a bűnöket, mint egy lavina, és aztán úgy érzi magát, mint akinek kiszáradtak csontjai, meg éjjel-nappal jajgat. Ez az Isten irgalma, hogy beküldi hozzá Nátánt, aki elmond neki egy tanmesét, amit Dávid kívülről tisztán lát, hogy halál arra az emberre, és amikor Nátán visszafordítja rá, hogy te vagy az az ember, akkor Dávid esélyt kap arra, hogy megvallja a bűnét, és bocsánatot kérjen, és Isten eliessen, és akkor elveszíti azt a gyermeket. Tehát, hogy ő ott zsákruhát, hamut szór a fejére, tehát, hogy könyörög, és bűnbánatot tart, és mégis ez a gyermek ott meghal. De, ami nekem az Isten bocsánatának a csodálatos jele, hogy nem csak Dávid felszabadul, és utána öröméneket énekel, és azt mondja, hogy hozzád imádkozzék minden bűnös, amíg megtalálhat, hanem Dávidnak rengeteg felesége van, és rengeteg fia van. És ki lesz az utódja? Salamon, aki a Becsabétól született következő gyermeke. És ez az isteni megbocsátásnak az Ószövetségben számomra egy csodálatos jele, hogy akkor azt mondja, hogy a tenger mélyére veti a bűneinket, és ezt szoktuk mondani, hogy és nem ül le a tenger szélére pecázni, hogy hátra valamelyiket még onnan kifogja, hanem újat kezdenek. Tehát én emberileg azt gondolom, hogy jó, most már ezt így elrontották Dávid és Becsabi, akkor Becsabi menjen a három hölgyek utolsó szobájába, vagy nem három, ha másodfeleségek utolsó szobájába, és soha többet nem találkoznak. Vagy emberileg nem valami ilyet gondolnánk? És nem?
2: Mondjon le!
0: Hát igen, vagy mondjon le, Dávid, mert hogy ez egy nagyon csúnya történet volt, és nem méltó arra, hogy az Isten szíve szerint király maradjon. És nem, Becsabi felesége marad, sőt, a Becsabétól született következő gyermek Salamon Nátán kezébe kerül, és ő neveli, és ő lesz Izrael életének a legdicsőségesebb királya. Ő építi majd föl a templomot Istennek. Ő az, akinek már nem kell végig harcolnia, mint az édesapja Dávid tette, hanem egy csodálatos gazdag birodalomnak áll az élén. Na ez az Isten bocsánata, ami túlmegy a mi képzelő erőnkön, már az Ószövetségben is. És hát az Új Szövetségben pedig, majd erre biztos még tovább megyünk, de hát amit Jézus Krisztusban kapunk, és hát Jézus Krisztusra mutatnak előre az ószövetségi áldozatok is. Tehát, hogy amit a nép átél ezek az áldozatok bemutatásával, amikor a vétek átszáll az állat fejére, és vagy kikergetik, vagy feláldozzák, ezek is Jézusra mutatnak előre, és Jézusban pedig ez a titok kibontakozik, előttünk megnyílik, és Jézus Krisztus által, az ő áldozata által mi újra helyreállítatik az Istennel való kapcsolatunk, és Isten gyermekeivé leszünk. Tehát, hogy az ő bocsánatát, amit nem tudunk kiérdemelni, amit nem tudunk megszolgálni, amit semmilyen jó cselekedetekkel nem tudunk megszerezni, Jézus Krisztusért ingyen kegyelemből megkapjuk. Tehát ez a bocsánatnak az a csúcsa, amit emberi értelemmel igazán teljességben felfogni nem lehet, csak megtapasztalni és elfogadni.
2: Én azt azért nem tudnám úgy mondani, valahogy így abban az én biblikus koncepciómban, hogy van az ószövetségi megbocsátás és az új szövetségi. Ez egy olyan nagyon szép piros vonal végig. Ezt nem lehet úgy szétválaszgatni. Külön történetek. Hát nézze az ember a vízözönt, vagy a Káin, Hénok története. 3-4 sor a Bibliában, de végig az irgalomról Istennek a hozzáállása, hogy én viszont önazonos vagyok végig. Igen, Káin megölte Ábelt, de most jelet teszek Káinra, hogy más meg ne ölje őt. De ő bújdosó lesz. Mondjuk így pszichológia, tehát állandóan menekülő ember. És akkor Hénoknak a drága mondása, hogyha Káin így, akkor én úgy. Akkor ott van Mózes. Ilyen értem egy gyilkos. Megölt egy embert. És akkor Isten mégis őt választja ki. Nem tudok beszélni. A csipkebokornál is állandó menekülések, kifogások, és mégis menned kell. És akkor ezek az elbukásai a népnek is olyan szép az, amikor Mózes könyörög a népért. Azt mondja, én elpusztítom, és belőle csinálok magamnak egy új népet, és ne uram, most mit fognak mondani? Hát mit fognak mondani a környező nép, hogy kihoztad őket a pusztába, és akkor itt, hát mit fognak rólad mondani, és akkor hát és nem kell rábeszélni erre. Sokkal inkább Mózes alakul Istenhez. És hogy ez pontosan annak a története, végig az egész Ószövetségtől kezdve, milyen szép pedagógia, hogyan simuljunk hozzá az Istenhez, hogyan idomuljunk az Istenhez. Ezek mind-mind ugyanannak a képnek nagyon-nagyon szép ilyen mozaikja. És Isten még ekkor is, és így is, és ennek ellenére is, és ennyire. És végül Krisztus.
0: És úgy, hogy közben ő az ő szentségét és igazságát nem adja föl.
2: Így van.
0: Tehát, hogyha az Izrael népének a történetét nézzük a Bírák könyvétől, végig a Királyok Krónikák könyve ugye erről a körforgásról beszél, hogy Izrael elfordul Istentől, bálványokat kezd imádni, engedetlenné válik a szövetségi törvénnyel szemben, Isten küldi a prófétáit, figyelmeztet, megtérésre hívja a népét, de a nép megkeményíti a szívét. Akkor jön valamilyen büntetés, éhínség, járvány, ellenség, mikor mi. És amikor már nagy a baj, és a nép megérzi, hogy azok az istenek, azok a bálványok semmit nem tudnak segíteni, és bűnbánatban Istenhez kiállt, akkor Isten újra és újra küldi a szabadítót. És az Isten hűséges marad az ő szövetségéhez, bár a népe hűtlen volt. És az Isten ott van, tehát amikor a nép bűnbánattal hozzá kiállt, bocsánatot kér, és újra elkötelezi magát, akkor az Isten mindig ott van, és mindig adja az ő bocsánatát, és kiszabadítja a népét, és meggyógyítja a népét, és ígéreteket ad, és itt vannak a mesiási ígéretek, tehát az ígéretek rövid és közép és hosszú távra szólnak. Tehát ott van a népével, felemeli a népét, de ez nem azt jelenti, hogy bármelyik korban is a többség majd megszavazza, hogy mi a jó és mi a rossz, és Isten ahhoz igazodik. Tehát az Isten igazsága és az Isten szentsége az megmarad, attól eltér a nép, és majd visszatér hozzá bűnbánattal, és ő szeretettel visszafogadja, és megtisztítja, és megújítja, de hogy az ő szentsége, az ő igazsága az egy olyan biztos pont, ami végig húzódik szintén az egész Szentíráson, és hát Jézus Krisztusnak ezért kell meghalni az Isten saját maga, ugye, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egyik személye, Jézus lesz emberré, és adja oda az életét azért, mert az Isten szentsége és igazsága az megmarad, és ezzel tudja az embert kiszabadítani a bűnnek, a gonosznak a hatalma alól.
2: És végül is azt is mondhatjuk, hogy a következmények ellenére is, Isten a következményeken keresztül is, tehát ha például Dávid, vagy Sámson, vagy bármelyik mondjuk így elbukott szereplője a Szentírásnak, Péter. Uh-huh. Azt mondja, hogy legeltesd juhaimat. Szóval, hogy van ennek azért egy következménye. És nekem nagyon tetszik az a Szentírásban, ami nincs meg a mai közéletben például, és ez eléggé káros, de ugyanakkor a Szentírás nagyon szépen elmutat, hogy a szentírási szereplők nem, pontosabban úgy mondanám, hogy az Ószövetség, legfőképpen az Ószövetségben, a családi történetekből nem radírozzák ki az ősök sötét tetteit. Sem Ábrahámét, sem a 12 fiújét, hogy mit csináltak Szikemben. Minden szépen feljegyeztek, de minden tanúságul. Nem vádként, hogy ilyen-olyan, amolyan volt, tanúságként, hogy Ábrahám hányszor volt elgyengült. Uh-huh. Na hát, feleségemet rabszolgaságban eladom, mert a húgom. Szóval, igen. És ennek ellenére az ősatya. És ilyennek vagyunk mi is. És ez nagyon szép, hogy igen, az életemnek, a családomnak van ez az árnyoldala. És amúgy Jézus, Máté evangéliuma, Jézus családfáját megnézi, hát mondjuk így egy-két szereplőjét, úgy, hát ezt úgy mondanánk így ma, hogy hát úgy a családi krónikábunk, úgy húzzuk ki, felejtsük el. Nem felejti el. Jézus felvállalja az őseit, az ősei rossz tetteit. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép.
1: Egy kicsit rátérnék arra, hogy az imádság az hogyan segíthet bennünket a megbocsátásban, a kiengesztelődésben. A katolikus szentmisében a kiengesztelődés előtt mindig elimádkozzuk a mi atyánkot. És nekem ez személyesen mindig sokat jelent abban, hogy éppen az, aki mellettem van, legtöbbször a feleségem, akkor bármilyen módon érkezünk a szentmisére, kapkodásba, vagy volt esetleg egy konfliktus, vagy feszültség, segít abban, hogy amikor azt mondom, hogy békesség veled, uh-huh. akkor az tényleg egy őszinte szó legyen. És ezen gondolkodtam el, hogy mennyire fontos az imádság, hogyan tud bennünket megnyitni abban, hogy meg tudjunk valakinek bocsátani.
0: Hogyha az imádságban át tudom élni azt, hogy az Isten szeretete rám árad, és én az Isten gyermeke vagyok, akinek ő megbocsátott, és ennek az öröme, ennek a boldogsága átjár. Tehát, hogy miért fájnak sokszor a sérelmeink? Azért, mert valamit nem kaptunk meg, amit úgy gondolunk, hogy nekünk jogosan jár, és minthogyha minden ezen állna, vagy bukna. De hogyha én megerősödöm, az Isten gyermeke vagyok identitásomban, tehát hogy ennek a nagy mérhetetlen gazdagságában, akkor olyan jelentéktelennek tud tűnni már az, amivel egyébként a másik akár megrabolt, vagy megkárosított, vagy valamit nem kaptam meg, amit úgy gondolok, hogy nekem jár, mert ugye vannak vélt meg valós sérelmeink, amiről beszéltél is az előbb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez segít az imádságban, hogy Jézus a szememben néz, és azt mondja, hogy én szeretlek, te is szeretsz engem. És hogyha ez a szerelmi vallomás egymás felé megtörténik, hogy igen, szeretlek, de amikor az ember ilyen frissen szerelmes, akkor egyébként nagyon sok mindent el tud engedni, még a földi életben is, mert hogy ez a szeretet úgy megtölti, hogy egyébként nagy vonalú tud lenni sok mindennel. És hogy az imádság ennek a helye, ahol én az Isten szeretetében újra és újra feltöltekezem, átélem az ő bocsánatát, átélem az ő szeretetét, ami nem érdemeimért történik, átélem, hogy én gyarló vagyok, és ő megint megbocsátott, és akkor ez az, amiben, ha benne maradok, akkor ebből jut a másik felé a megbocsátásba. Tehát ez túl tud csordulni rajta. Én nagyon szeretem az adós szolga történetét, ahol ugye a király elé beviszik a sáfárt, és hát akkora adósága van, hogy hiába könyörök, hogy ő majd megfizeti, esélytelen, hogy megfizesse. És akkor a király elengedi. És amikor ő kimegy, és szembe találkozik a szolgatársával, aki egy jóval jelentéktelenebb mennyiséggel tartozik, amit egyébként tényleg meg lehet fizetni kb. 3 hónap alatt, akkor ő nem engedi el a tartozást. És akkor ezen szoktam gondolkodni, hogy tulajdonképpen ezt a szolgát nem járta át annak a teljes szabadsága és öröme. Mint hogyha még mindig abból a identitásából él, ami az elengedés előtt volt, hogy neki be kell hajtani. Mert hogyha őt átjárja annak a teljes öröme és bizonyossága és biztonsága, hogy a király neki mindent megbocsátott, akkor nagy vonalon azt tudja mondani, hogy jó, hát persze én is megbocsátok neked. És hogy itt van ez a mi atyánkban, vagy amit mondtál, hogy ugye a misén, amikor kimondjuk azt, hogy béke veled, hogy elengedem a másiknak. Nekem Isten mindent elengedett, engem Isten annyira szeret, hogy jobban nem is tudna szeretni. Akkor én elengedem. Akkor is, hogyha egyébként nem volt igaz a nem volt korrekt, amit csinált. Tehát nem azért engedem el, mert neki az jár, hanem azért, mert túlcsordul belőlem az Isten szeretete.
1: Akkor megbocsátani nem csak egy döntés, hanem egy kegyelmi állapot is?
0: Hát kegyelmet továbbadom, igen. Tehát a kegyelmet kaptam, kegyelemből élek, és akkor ezt a kegyelmet továbbadom, de a szót is továbbadom.
2: Nagyon jó, én csak hallgatnám. Igen, csak hogy eléggé gyakorta találkozom azzal, hogy ezt a kegyelmet, ezt ilyen érzelemhez kötjük, hogy átérzem, vagy nem érzem át. Szóval ez nem mindig így működik. És az imádságainkkal is az van, hogy most kaptunk Jézustól egy ilyen imádságot. Mondjuk így kötött ima. Megvan adva a szövege, megtanultuk gyermekkorunkban, elsajátítottuk. Mennyire az enyém? Tehát egy mi atyánk, mert tudom fejből, vagy tudományosan elmélyülök benne, hogy értsem az egésznek a tartalmát, vagy arról van szó, hogy én, amit nagyon jól mondtál, tehát, és nagyon tetszett, mégis létrejön egy nagyon-nagyon mély személyes kapcsolat az Istennel, egy ilyen szövegen keresztül. Tehát, hogy azt, hogy én mondom ezt a szöveget, az egy dolog. Az, hogy egy szent imádság, mert Jézus tanította meg neki, meg ez az ő imája volt, amit megtanított az apostoloknak, az is egy dolog. Belelátni, hogy milyen mély tartalma van abban, ahogyan Jézus mondja ezt a mennyei atyának. És ahogyan én mondom ezt a mennyei atyának. Mert egy misén sokan vagyunk, gyerekek jönnek, mennek, mi atyánk, aki a mennyekben van, tehát, hogy, de hogy ez nagyon-nagyon tudatosan nem tudjuk mindig mondani. Igen, benne van, hogy most szoktam mondani, hogy nekem könnyű, mert állok hívekkel szembe, és még ekkor is tudod, inkább behúnyom a szemem, ne kelljen semmit látnom, hogy én tudjak imádkozni, de amikor az imádságnak ez a mélye, tehát nagyon fura ezért, hogy nem a szöveg lesz számomra annyira fontos, miközben mondom, hanem annak a nagyon-nagyon mély benső tartalma. Olyan mértékben azonosulok azzal, akihez beszélek, és de viszont azt mondom, amit ő adott nekem. Ezt mond nekem. Mi atyánk, ezt mondjátok nekem. De hát amikor te mondod, akkor nem csak magadról beszélsz, hanem beszélsz a feleségedről, beszélsz a gyerekedről, beszélsz az anyósodról, beszélsz arról a bácsiról, aki hátul köhög, beszélsz arról, akit te megsértettél, aki téged megsértett. Testvérek vagyunk. Egy atyának vagyunk a gyermekei. Hát igen, testvéreként szívódunk, de a lényeg, hogy egy atyának vagyunk a gyermekei. De jó, hogy te mi apánk vagy. És hogyha ennek a tudata picikét úgy beleérez az ember, nem érzelgősen, nem olyan emocionális, hanem úgy az egész lényét úgy beleteszi, az egzisztenciáját így ráteszi az ember, nagyon megható tud lenni. Úgy veléig átjárja az embert, na és innen aztán, amikor jön az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, az úgy elementárisan tudhatni. De ez egy oda helyezés. És vannak helyzetek, amikor nehéz imádkozni. Például olyan helyzetben, amit Eszter elmondott rögtön az elején, amikor olyan fájdalom, sérelem ér, amit most ez most hogy? Vagy amikor a hiúságomat bántják. És akkor, uram, ebben én vagyok a ludas, ez az én hiúságom, de és most nagyon nehéz nekem megbocsátani neki, és le kell, hogy törjem magamat, tudod, és más töltete van mindig, de igazából kihez beszélek? És hogy az, aki engem nagyon-nagyon szeret. Így segít. Tehát ezek nem varázsigék. Az imádság nem varázsige.
1: Milyen lépései, szakaszai lehetnek a megbocsátásnak szerintetek?
0: A felismerése annak, hogy bennem ott van a neheztelés, a fájdalom, annak a kimondása, hogy ez egy kifejezése, nem feltétlen csak szavakkal, de hogy ez mennyire fáj, és ez mennyire mélyen megsebzett engem, akár a következményeknek az összegyűjtése, felsorolása, hogy igen, és akkor emiatt én nekem így és így alakult máshogy a jelenem, vagy az életem. És aztán mégis a Jézus Krisztus bocsánatába belekapaszkodva ennek a döntésnek a megtétele, hogy én most őt elengedem, és ezt megbocsátom, és őt az Isten elé viszem, és ott hagyom, és kimegyek abból a tárgyalóteremből, és elvágom azt a szálat, ami a meg nem bocsátás keserűségén keresztül hozzák őt. És aztán pedig ez a folyamatos imádság, hogy Isten, én megbocsátottam, te pedig gyógyíts. Mert a megbocsátás ellenére is egy gyász folyamat, az teljesen jogos. Tehát ne várjuk el magunktól azt, hogy megbocsátottam, és akkor fölkelek másnap, és tényleg úgy megy minden tovább, mint ha semmi nem történt volna. Mert ezeknek a fájdalmaknak ott van a lenyomata, és a lelkünknek a jogos igénye. Valamit elveszítettünk, és nem úgy van, ahogy lehetne, vagy ahogy kellett volna, hogy legyen. És ezt elgyászolhatjuk. Tehát, hogy ez egy gyászmunka ez is. De hogy ahhoz ragaszkodom, hogy én megbocsátottam, és kérem a Jézusnak a kegyelmét, hogy gyógyítson meg. És hogyha kiengesztelődésig eljutunk, és mondjuk egy családban, vagy akár egy gyülekezetben, tehát egy folyamatos kapcsolatban, ez egy következő lépés, amikor nem csak megbocsátok, hanem azt szeretném, hogy tiszta lapot adjunk egymásnak, és úgy folytatódjon a kapcsolat. Tehát, hogy ne falakkal kelljen magamat levédeni. Akkor viszont fontos része még az is, hogy ezt megbeszéljük. Tehát, hogy én elmondjam, hogy figyelj, amikor te ezt is ezt mondtad, még az is lehet, hogy igazad volt a szavaidnak, a tartalmának, de az, amilyen stílusban mondtad, az, ahogyan rám förmettél, vagy nem tudom, minősítettél, az bennem ilyen és ilyen fájdalmat okozott. Tehát én közlésekkel elmondani a másiknak az, hogy mi fájt. Nem az, hogy te mindig ilyen vagy, vagy te mindig azt csinálod, hanem amikor te ezt csináltad, akkor nekem ebben ez is ez fájt, mert a másik nem tudja. Tehát sokszor mi olyan fájdalmakat bírunk egymással kapcsolatban hordozni a családon belül, a baráti körön belül, amire a másik nem is gondol, hogy én nekem mi a bajom. Mert nem gondolatolvasó. Tehát, hogy ezt kimondani, és ezzel én lehetőséget adok neki, hogy bocsánatot kérjen. És hogy ne csak annyit mondjon, hogy bocsika, és akkor tovább megyünk, mert hogy ez az nem abban a mélységben történt akkor meg, ahol az én fájdalmam van, hanem hogy őszintén azt tudja mondani, hogy figyelj, én nagyon sajnálom, hogy neked ilyen fájdalmat okoztam, és én ezt nem gondoltam, és nem akartam, ne haragudj. És akkor ő is tudja elmondani esetleg az ő oldalát, hogy de ő meg ezért tette ezt, mert hogy neki meg ez is ez esett rosszul, és ő így értelmezte azt a helyzetet, ahol meg én tudok bocsánatot kérni, hogy én meg azt nem gondoltam, és ne haragudj. És akkor azt tudjuk mondani kölcsönösen egymásnak, hogy akkor megbocsátunk, és még nagyobb bizalommal folytatjuk a közös utat. Na, ez a kiengesztelődés, ami minőségileg még több, mint a megbocsátás, vagy más, mert hogy egy házasságban szükséges újra és újra a kiengesztelődés. Tehát nem lehet csak egyoldalúan mindig megbocsátani, úgyhogy a másik ne is tudja, hogy miről volt szó, mert egyébként az egy aláfelé rendeltséget okoz, hanem el kell jutnunk a kiengesztelődésig, és ezt át kell beszélni, és nem határokat kell építenünk, hogy nehogy a másik újra megbántson ebben a témában, vagy ezen a területen, hanem hogy segíteni egymásnak, hogy megértse, hogy mi az, ami nekem fáj, és segíteni egymásnak a változásban.
2: Idő. Hát ilyen értelemben mindennek ideje van. Nem a méricskérés szempontjában, ezek folyamatok. Olyan egyszerű elimádkozni egy zsoltárt, egy ilyen fájdalom zsoltár, bűnbánati zsoltárt, 2 perc alatt elmondjuk. Katolikus papok zsolozsmázunk. A 150 zsoltárt elimádkozzuk 4 hét alatt. De gyakorlatilag, ha egy napra bontom, időben ez 45 perc. De egy zsoltár 2 perc maximum, tehát én szépen elmondom, felolvasom. De miközben imádkozom ezt a zsoltárt, hányszor bevillan, hogy itt vagyok az ágyamon, és már áztatom az ágyamat a könnyeimmel, hát az nem 3 másodperc, hogy áztatom az ágyamat a könnyeimmel. Az napok, 24 órák, 48 órák, hetek, hónapok. Óriási időtávlatról beszélünk, ami szövegben az egy 2 perc. És mi a mai insta világunkban szoktam mondani, pörgetős világunkban, mi annyira azt hiszük, hogy ez így pik-pik-pik-pik-pik átmegy. Mert a pszichológusot megbeszéljük, és akkor majd minden le van. Nincs. Ezek a lelki folyamatok, ezeknek mindennek ideje volt. Nagy pénteken énekeljük a Passiót. Még a Máté Passió az egy fantasztikus mű, 3 óra. Na de nem ennyi volt. Uh-huh. És nem a Deák téri templomban hallgatjuk a szép, megható, és tényleg az érzelmi és a vallás életét. Fú, tehát hogy Istenhez emel az a gyönyörű zene. Igen, csak hogy az, amiről szól, az ez nem egy 3 órás valami... Bach valami csodálatosan átélte, és beleélte a zenébe mindazt, amit ő Jézussal kapcsolatban megélt. Tehát fantasztikus, mély lelki kapcsolata volt Jézussal. Tehát nagyon-nagyon mélyen vallásos ember volt. És ezt a csodát kaptuk mi ajándékba. Igen, és ez az imádságokban is megvan, hogy hú, de nem akarok megbocsátani. Fantasztikusak az átok zsoltárok, hogy eljön addig a pontig, hogy fú, ez, uram, pusztítsd el őket, vagy mit tudom én. De ez egy folyamat része. Eljut addig a pontig, de Istennek mondja. Amikor ezek az, ez az összes fájdalom, meg minden úgy kijön belőle, és azt mondja, hogy uram, most megvékeltem. De nem azért, mert én kiöntöttem, tehát az nem az én folyamatom volt, hanem mert te közbe elárasztottál engem a te kegyelmed.
1: Szoktuk mondani, hogy Isten irgalmának a csúcspontja a kereszt, hiszen elküldte egyszülött fiát értünk, nekünk, és ugye a böjt előre haladtával közeledünk a nagypéntekhez, ahol ugye Jézus mondta a keresztfán a kínzóira utalva, azt hiszem, hogy említettétek is már, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És tényleg itt a legnagyobb szenvedés közepette is tud rájuk gondolni. Azon gondolkodtam el, hogy Jézus ezzel a tettével hogyan tud bennünket segíteni abban, hogy mi is meg tudjunk bocsátani, mi is irgalmasak tudjunk lenni az embertársaink felé.
0: Hát Jézus ezért adta oda az életét, mert mi nem tudtuk, hogy mit cselekszünk, és elszakadtunk az atyától, és az egyetlen módja annak, hogy mi visszahelyeződjünk az eredeti helyünkre, az Isten gyermeki állapotunkba, az, hogy ő ezt az utat megnyitotta számunkra. És amikor ő azokért imádkozik, akik ott konkrétan őt a keresztre juttatták, de tulajdonképpen hát mindannyiunkért halt meg, akik őt a keresztre juttattuk. Tehát, hogy én valahol ott állok abban a tömegben, akiért Jézus imádkozik, hogy bocsáss meg, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. És már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben voltunk, és az, hogy mi felismertük az ő kegyelmét, az ő hívását, az is az ő munkája, és mi erre csak válaszolni tudtunk, hogy erre igent mondunk, és elfogadjuk őt. Hát igen, erről beszéltünk eddig is, hogy Jézusnak ez a mindent megelőző végtelen szeretete, ami bennünket magához ölelt, és felemelt, és kegyelmében részesített, ez a legerősebb motiváció arra, és erőforrás ahhoz, hogy mi is ezt a kegyelmet, ezt a bocsánatot adjuk tovább. Akkor is, amikor egyébként fáj, és nekem ez nagyon sokat jelent, hogy lehet, hogy emberek nem látnak, nem jól látnak, bántanak, de hogy ez azt a kapcsolatot, amit én Istennel, Jézusban megélek, nem tud rá hatással lenni. Tehát, hogy Isten akkor is úgy lát, ahogy ő lát engem, és ő akkor is szeret, ha mások engem félretesznek, vagy megbántanak, vagy bármit csinálnak velem, és akkor ebből az isteni szeretetből, amit Jézus Krisztusban kijelentett felém, ebből én föl tudok úgy épülni, vagy meg tudok úgy erősödni, és ez tényleg nem mindig érzés, de hogy egy olyan biztos tudása és megragadása az Isten igazságának, ami szabaddá tud tenni arra, hogy akkor tényleg az emberi relációba pedig elengedjem azt, ami nekem fájt. Sőt, amit Jézus mond, ugye, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, szeressétek az ellenségeiteket. Tehát ugye azt megtanulni, hogy áldó imádságot mondani azokra, akik egyébként bántottak. És hogy ennek nagyon nagy ereje van. Tehát, hogy ez tényleg én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogyha vannak olyanok, akik úgymond ellenségei, hogy kezdje el áldani őket.
2: Kis számból vetted ki a szót, hogy ezt tényleg nem tudták, hogy mit csinálnak. Fel se fogták. Tehát van olyan, hogy az emberi nem jut el. És Jézus nem felmenti őket, tehát nem egy felmentés, ura, atyám, csinálj úgy, mintha ez meg se történt volna. Nem, figyelj, atyám, ezek tényleg nem fogják fel, hogy mi történik. Valahol kapizsgálnak valamit, de hogy a mi akaratunk, a mi helyzetünk, a mi pozíciónk, tehát ami az egészről szólt ott, az egész, tehát hogy a Jézussal való konfliktusok, ami itt történik, tehát hogy valamit kapizsgáltak, hogy itt nem egészen tisztát csinálunk, de hogyha teljesen értették volna, hogy mi van ott, hát talán egy valaki tudta ezt valahol a legmélyebben, hát az édesanyja, mondta kereszt alatt. Meg van egy olyan nagyon érdekes megjegyzés az evangéliumban, hogy távolabb álltak emberek és bámészkodtak, bámulták ezt a látványosságot szinte, és amikor látták, hogy mi történt, azt mondja, mellüket verve távoztak onnan. Tehát, hogy valahol, amíg a távolban lévőknek, akik nézik, valami van ott, jó, keresztül, de hogy valahogy mégiscsak onnan a távolból is megérintett őket, hogy itt valami nagy gazemberség történt. Még látnunk se kellett volna ezt az egészet, ami itt történik. Tehát, hogy mennyire érint meg, ezt most olyan jól mondtad, ezt annyira tetszett, engem is megérintett, hogy tényleg nagyon sokszor van így, hogy nem jut el az emberig. És egyszerűen ott állsz, és nézel, és hát, bocsáss meg neki, mert tényleg nem tudja, hogy mit csinál. Igazából ilyenkor nagyon-nagyon mélyen azonosulsz Jézussal. Nagyon behívod az életedbe. Tehát nagyon-nagyon beengeded a kegyelmet, Jézus egész személyét. Nagyon-nagyon beengeded az életedbe. Amikor azt mondjuk valakiről, hogy szinte Krisztus képmásaként járt köztünk, Szent Ferenc. Mert annyira-annyira azonosult Jézusnak a lelkületével, az egész személyével, hogy azt mondták, hogy hát ez a második Krisztusként itt járkál köztünk. Tehát, hogy valahol erről beszélünk mindig. Ezért vannak ilyen jelzőink, hogy Szent Ferenc, tehát tudom, Szent Domonkos, mert ő az Isten szegénykéje, ugye ez kifejezetten, hogy annyira abban az egyszerűségben, hogy csicseregtek a madarak, leült, és akkor, hát tudjátok, madárkák, Isten szeretett, és kívülről azt mondják, hogy Szent Ferenc a madaraknak prédikált. Annyira egyszerű volt, annyira, mintha maga a teremtő beszélgetett volna a teremtményével. Annyira-annyira szerette, annyira átadta magát ennek az egésznek, hogy itt van egy kis veréb, szia, hogy vagy, mit tudom én. Na de a nénike Nógrádban, amikor a kicsi tyúkot felemeli, és akkor megsimogatja, na mi van pipikém, hát nem ugyanazt csinálja. És elmegy a templomba, imádkozik, megsüti a kenyeret, otthon megkapirgálja a kertjét, és elmegyünk mellette, meg a Rózsi néni, hogy tetszik lenni, meg mit tudom, és akkor ő beszélget a tyúkocskájával, beszélget a virágával, hát ez nem ugyanaz. Pont ezt a nagyon szép egyszerűséget látom, hogy annyira áthatja őket ez a fajta imádságos lelkület, de nem is maga az imádságos lelkület, hanem annak a nagyon mély tartalma, a kapcsolat azzal, akihez imádkoznak. Tehát annyira együtt lélegeznek ebben, még azt sem tudjuk, hogyan kell imádkozni, mert a lélek. Szóval ez úgy átjön. És akkor így ránézek, és mondom, hogy de messze vagyok én ettől. Tehát, hogy ő már eljutott eddig a csúcsig, pedig annyi könyvet nem olvasott el, mint én. De ő már azon a ponton van, az Istennel való kapcsolatban, fú, na most mi mindent kell nekem elengednem, mint Akvinói Szent Tamás, meg Szent Bonaventura beszélgetnek, és akkor Akvinói Szent Tamás, a nagy tudós, mondja Bonaventura, hogy te honnan szedted mindezt, amit írtál, és akkor rámutat a keresztre. És akkor a legnagyobb, én szoktam mondani a poén, hogy Szent Tamás, igen, mielőtt sztrókot kapott volna, beszélget Jézussal, és a keresztről mondja neki az Úr, hogy jól írtál rólam, Tamás. És onnantól kezdve nix. Tehát Tamás, jókat írtál rólam, mert szépek írtál, de a kapcsolatunk, a kettőnk kapcsolata. Tehát ez a lényeg. Ebben áll az egész. Tehát, hogy ő velem milyen nagyon mély kapcsolatban. Ilyen értemben értjük a stigmatizáltságot. Tehát Szent Ferencnek a stigmáit. Tehát annyira-annyira beleszeretett Krisztusba. Mindenével azonosul teljesen. Krisztus meg annyira szeret minket, hogy feltámadása után is hordozza a sebeket. És mutatja Tamásnak, hogy nézd meg, érintsd meg, itt vagyok, én vagyok. Ennyire szeretlek téged mindörökké.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélgetettünk a megbocsátásról és a Isten irgalmáról. Köszönöm az értékes gondolatokat.
2: Köszönöm, hogy összehoztad. Hát fantasztikus beszélgető társad. Úgy egymásra voltunk hangolódva, zseniális. Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt percekben Dani Eszter, református lelkipásztorral és Stankó Attila katolikus pappal beszélgettem. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Agapé című tévéműsorunkat és podcastunkat is megtalálják a Bizony Isten YouTube csatornán. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Fekete Dánielt hallották. Isten áldja önöket.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy bőkező és adj szívesen. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényi értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 51 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma szombaton este 21 óra 1 perc. A Tórából ezen a héten a Rőé heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése lásd Mózes 5. könyve 11.26-tól 16.17-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkező, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Mózes 5. könyve 15.7-től 11-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Ha majd támad közötted próféta vagy álomlátó, mi a különbség a világ népei és a zsidók prófétái között? Erre a kérdésre keres magyarázatot Szerdó Szervin rabbi a Rőé heti szakasz kapcsán. Mint írja, a zsidó próféta nem jósol, hanem figyelmeztet. A helytelen, bűnös, köz- és vallási élet következményeire hívja föl a figyelmet, ritkán egy személyre, legtöbbször az egész társadalomra kivetítve. A zsidó próféta jövőre vonatkozó kijelentése mindig feltételes módban történik. A prófétai tevékenység nem kényelmes, nem jár anyagi előnnyel, tisztelettel. Mózes például a beszéd hibájára hivatkozva próbál a prófétai fölkérés elől kitérni. Nem vagyok a szónak embere, nehéz ajkú és nehéz beszédű vagyok én. Mózes 2. könyve 4.10. Ám Mózesek kapcsolatban mégis ezt olvassuk. Vele szájról szájra beszélek, világosan és nem homályos szavakban. Az örökké való hasonlóságát látja ő. Mózes 4. könyve 12.8. Minden vallásos zsidó ezzel a mondattal kezdi a napot. A zsidó hagyomány szerint minden reggel egy rövid, mégis mély jelentésű ima emlékeztet arra, hogy az élet és az új nap ajándék. A legtöbb ember ébredés után automatikusan a telefonjáért nyúl, vagy a napi teendőken kezd el gondolkodni. A vallásos zsidók számára azonban a nap első pillanata hálaadással kezdődik. A módeáni néhány soros ima, amelyet közvetlenül a fölébredés után mondanak el, még azelőtt, hogy bármilyen tevékenységbe kezdenének. Rövidsége ellenére a zsidó gondolkodás egyik legfontosabb üzenetét hordozza, minden új reggel egy újabb lehetőség. A vallásos zsidők első szava tehát a köszöneté, a módeáni magyarul így hangzik, köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső. Északias a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk. Változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
0: Híreinket hallották.

Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Na tehát akkor új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz hívom, először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. És aztán jönnek az e heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Az a célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is, érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve aztán okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most is arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen. Hát akkor kezdjünk is!

Ime három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben. Na, itt vannak. Kik voltak ezek a fiúk a Bibliából? Nos, feltűnt-e valakinek, hogy miért is tettem föl ezt a három kérdést? Nos, azért, mert 3000 évre visszamenőlegesen éppen úgy érvényes a téma, mint ma. Sőt, ma még inkább. Ugyanis egyre több fiatal védekezik üres élete, rossz szokások hajkurászása, szeretet nélküli lelke, cél nélküli mindennapjai miatt azzal,

hogy jaj, hát én ilyen meg olyan családban nőttem föl, az én apám, na meg az én anyám. Nálunk semmi nem volt rendben. Meg aztán hát ugye az én gyermekkorom, meg az én lehetőségeim, na így tovább. De vajon mindezek menedéket adnak-e arra, hogy valaki nem tudja, és sokszor nem is akarja irányítani az életét, és inkább minden felelősséget a másikra, sokszor az elődökre hárít. No, mint három fiatal, akikre ma gondolni fogunk a Bibliából, elmondhatta volna ugyanezeket. De nézzük csak, hogy alakult az életük, csak azért, mert Istenben bíztak, és nem a körülményeket szitták. Tehát. 583. kérdés volt, ki ő? Gazdagok voltunk, de testvérem és anyja állandóan piszkáltak. Úgy tűnt, apám is meg akar ölni. De Isten mindig velem volt. A válasz. Nos, ő egyenesen Izsák, egy nagyon gazdag törzsfőnök, Ábrahám fia. Apjának úgy 100 éves koráig nem született gyermeke, ezért egy rab nőtől született fiát tekintette annak. De ő nem az Úr ígérete volt. És amikor az Isten ígérete szerint Izsák megszületett, akkor a másik fiú és az anyja, na meg a szolganép is, rengeteget piszkálták, bántották, és csúfolták Izsákot, persze titokban. Később Isten egy nagy próbára tette az apja hitét, és azt kérte Ábrahámtól, hogy áldozza föl neki a fiát. De végül persze nem engedte. Vajon Izsák mit gondolhatott aztán erről az egészről? Megtudjuk. Izsáknak esze ágába se volt nehéz gyermekkorára hivatkozva Istent hibáztatni, vagy tékozló fiúnak lenni. Tudta, hogy ő ki? Az Úr barátjának a fia, és e szerint is élt, és az utódja lett Jézus Krisztus. Ötszáznyolcvannegyedik kérdésünk volt. Engem még a király is meg akart ölni? Kitettek a krokodíloknak még csecsemő koromba, de aztán a király rám talált és örökbe fogadott. 40 év után a király ismét meg akart ölni, hát elbújdostam. A válasz. Ugye már mindenki tudja, hogy ő Mózes. Születésekor minden zsidó kisfiút meg kellett ölnie a szülésznőnek. Már volt két testvére. A szülei rejtegették őt, majd síró és remegő szívvel egy biztonságos kis csónakszerű kosárban kitették a Nílusra, Istenre bízva. A fáraó lánya ott találta meg. 40 évig, mint Egyiptom hercege élt, de bármilyen gazdagságban nőtt is föl, sose feledte el zsidó származását. Végül úgy megütött egy a népét sanyargató rabszolgahajcsárt, hogy az meghalt. Menekülnie kellett. 40 éven át pásztorként élt, de sose hallottuk azt, hogy Mózes bármikor is nehéz gyermekkorára hivatkozott volna, hogy őt már születésekkor halálra ítélték, hogy az udvarban mindenki csak csúfolta, megvetette, hogy sose ismerték el se a tudását, se a jártasságát a tudományokban, hogy lenézték. Nem. Mert akkor Isten megszólította, és elküldte arra a fantasztikus szolgálatra, hogy népe vezére legyen, és vigye el őket az új hazába. Megtette, és újabb 40 éven át hűséges embere volt Istennek a kietlen sivatagban. Ötszáznyolcvanötödik kérdésünk volt. Mielőtt megszülettem, anyukám Istennek ajánlotta az életem. 3 éves korom után egy évben csak egyszer láthattam őt.
Jó módban növekedtem, de piszkos lelkületű emberek között. A válasz. Ez a kisgyermek Sámuel. Édesanyjának nem volt gyermeke, de férjének, másik feleségének sok. És hát agyon gyötörte Annát, hogy hát ő semmit sem ér, ő egy értéktelen senki. Miután Anna kiöntötte a szívét Istennek, és felajánlotta, ha fiú gyermekkel ajándékozza meg, akkor őt Isten szolgálatára fogja ajánlani, már is megszületett Sámuel. Ő is csak addig élt otthon, amíg fölcseperedett, aztán elvitték a főpap szolgálatára. Előbb otthon kínozták a testvéreina meg az a másik asszony. Aztán el kellett válni a drága édesanyjától, apukájától, és csak évente egyszer találkoztak. Végül is a hely, ahová került, nem volt hűséges Istenhez, és ezt ő is látta. Végül Isten beszélt vele, csak vele, a gyermekkel, és ő hűséges fia lett a Teremtő Úrnak. Később hatalmas próféta, és népének igaz vezetője, tanítója lett. Elhívta az Úr, de sose mondta. Hagyj engem békén, én szerencsétlen sorsú vagyok. Miért engedte meg Isten ezt a sok szomorúságot az életemben? Hát én már csak keserűséget érzek. Hát nem. Minden rossz élményt a javára fordított. Megerősödött általunk, és élete végéig Isten hűséges szolgája volt, népe támasza és tanítója. És akkor ime, itt vannak a következő kérdések már erre a hétre. 586. kérdés. Sokan mondják, hát a Bibliát nem lehet megérteni. De mit gondolsz erről? A válasz. Nos, akkor előjáróban lenne egy kérdésem. Ha valaki japán, izlandi, zulu vagy más nyelven szól hozzád, akkor érted őt? Hát azt hiszem, már is rávághatod, hogy dehogy is értem, fogalmam nincs, hogy miről beszél, és? Hát, meg is értem, mert te magyar gyermek vagy, nem tanultad. De ha azt kérdezem, hogy az 500 évvel ezelőtt élt magyarság által használt nyelvet érted-e, hát, vagy a rovásírást, ami szintén a mi nyelvünket rögzítette, hát, na, gondolom, a válasz csak egy feljrázás, és ez így is van jól. Na, akkor vegyünk egy konkrét példát. Szép magyar nyelvi hagyományunk az Ó Magyar Mária síralom, ami már 700 éves. Ime figyelj, és ismételd el, hogy mit mond ez a rész, de most tényleg nagyon figyelj, mert nekem is kell. Ó, én ízes urodum, egyen így fiodum, síró anyát, tekintücsed, bua beleül, kinyughad. Na, kérlek, hogy bocsáss meg a nehézkes olvasásért, nekem sem egy. Aztán ezt elolvastam mai nyelve fordítva. Ó, én édes uram, egyetlen egy fiam, síró anyát tekintsed, bújjából őt kivonjad. Na és akkor új magyarban. Ó, én édes uram, egyetlen fiamat, sírató anyát láss bennem. Szomorúságomból ments meg engem. Ugye, hogy mennyire másként hangzik? Nos, mindez csak azért mondtam el neked, hogy megérthessük. A világ és a kifejezés módok mennyire változnak az évek során. Tehát az első tanulságunk az, hogy sokféle nyelv van, és azon belül is az idők haladtával sokféle változat. A másik dolog, amire érdemes figyelnünk, hogy ugyanazokat a dolgokat más-más népek a saját tapasztalatuk alapján másként fejezik ki, például mi magyarok azt mondjuk. Ne tégy föl mindent egy lapra. Ez azt a népi bölcsességet takarja, hogy ne kockáztass mindent egyszerre, hát ha rosszul döntesz, aztán minden oda lesz. Ugyanezt más nép így mondja. Ne tégy minden tojást egy kosárba.
Ha elesel, mind oda van. Na, így tovább. Ez a második tanulságunk. És ima a harmadik. Másként gondolkodik a keleten és a nyugaton élő ember. Mi a dolgokat sorrendjében gondoljuk el. Ez és ezután ez történik, hogy a keleti ember nem, ő inkább képekben gondolkodik, amit már tanultunk is. Na, ime erre is egy példa. Mi magyarok ezt mondjuk, ha fát ültetsz, akkor vigyázz, először, hogy az milyen fajta, hogy bírja-e majd a talajt, aztán, hogy hogyan kell majd locsolni, gondozni, metszeni. A keleti ember ezt mondja, rossz fa, rossz gyümölcsöt terem, és már tudja is az egész folyamatot. És így van ez a Bibliából is. A Biblia a keleti embereknek íródott először, nekik kellett megérteni. Ezért nem folyamatában látunk benne dolgokat. Másodszorban van egy különleges nyelvezete, ami már 2000, illetve 3500 éves. Harmadsorban. Sok olyan dolog van benne, amit mi már nem is értünk, mert az idő elhaladt felettek. Na, mi az a szóról apát meg a cséplés? És így tovább. Ezért, ha a Bibliát meg akarjuk érteni, és meg akarjuk, akkor meg kell tanulnunk a jelentését. Mint amikor angolt tanulsz, annak is van nyelvtani része. Meg kell tanulni a szavak jelentését is, és hogy összességében akkor mit üzen a szöveg. És ha ezt meg tudod tenni az iskolába azért, hogy földi, felnőtt korodban majd ez hasznodra legyen, akkor, hát akkor sokkal inkább a Biblia nyelvét tanuld, vagyis a mennyország nyelvét, mert ezt örök életedben használni fogod. Nem csak itt a földön. Hát kívánom neked, kedves kis barátom, hogy tanulmányozd a Biblia nyelvezetét, nyerj egyre több örömet ezáltal, drága Jézusunktól, mert így kerülhetsz hozzá egyre közelebb, és így érted meg őt egyre jobban. Kérdés. Élte a földön olyan ember, akinek nem volt gyerekkora? A válasz. Na, némi gondolkodás után azt mondhatnád, hogy nem. Mert mindenkinek van édesanyja, édesapja, és nem küldött a mennyből Isten senkit se felnőtt korában a földre. Még Jézus urunk is kisbabaként érkezett, és hát igazad van, vagyis igazad lenne, ha nem gondolnánk Ádámra és Évára. Őket Isten az Édenkertben felnőtteknek alkotta, tehát ők voltak az egyedüli emberek, akiknek nem volt gyermekkoruk. De hidd el, ez nem zavarta őket, mert nem is tudták, hogy mi az. Később persze, amikor gyermekeik lettek, gondolom csodálkoztak, de az Úr bizonyára átsegítette őket ezen a nehézségen is. Kérdésünk. Végül tényleg boldog lett Ádám és Éva, mert lázadtak Isten ellen? A válasz? A lázadás engedetlenség. Annak a cselekedet, hogy én jobban tudom, és kész. Nos, a legegyszerűbb a te válaszod. Amikor nem engedelmeskedsz a szüleidnek, tanítódnak, akkor mit érzel? Látom, hogy sokan iszonyú dühösek, földhöz verik magukat, ordítanak, csapkodnak, teljesen kikelnek magukból. De azoknak se használ az engedetlenség, akik titokban csinálják. Miért? Mert békétlenséget szül a szívekben, félelmet, haragot, erőszakot, sunyiságot, hazugságot és sok hasonlót. És aki ilyen lélekkel cselekszik, ki erőszakolja azt, amit ő akar, hát akkor az boldog lesz. Nos, én is voltam gyerek, és pontosan tudom, hogy sose hozott igazi örömet az ilyen döntésem. Ja, és akkor még nem is beszéltünk a következményekről,
melyek mindig, de mindig utolérnek minket. Mindig minden kiderül, és mi hordozzuk annak a büntetését, melyek általában nagyon keserűek. És bizony, de sokszor visszacsinálnánk az egészet, de nem lehet. Ádám és Éva lázadása Isten ellen titokban elkövetett tette súlyos csapást hozott, nem csak rájuk, de az egész emberiségre, lelki nyomor. Gondold csak át a saját életedben az egészet. És akkor ime itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 589. Mit jelent ez a bibliai mondat? Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre. 590. kérdés. A zsidó nép nem akarta Istenét más népekkel megosztani. Volt-e, aki másként gondolkodott? 591. kérdés. Mondj három olyan képes beszédet a Bibliából, amit a korabeliek tisztán értettek, nekünk meg tanulni kell.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva, szerkesztő műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt maradhatunk. Így ti is hűséges hallgatóink lesztek. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton, délután 2 órakor, na, pár percet talán később, tehát szombaton 2-kor, és minden vasárnap az akkori adás az előző hét ismétlése lesz, tehát vasárnap 12:30-kor találkozunk, vagyis 12 óra után 1/2 órával. Hát ígérhettem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni. Így aztán Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek. Mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Kölcsey Ferenc költő, a himnuszunk alkotója, irodalmár, a reformkori nemzeti politikai harcok haladó képviselője. Az ő gondolataiból szemezgetünk.
1: Jelszavaink valának haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg, miképpen a maradás szónak több jelentése van. Kor szerinti haladás éppen maradást hoz magával. Veszteg maradás következése pedig senyvedés.
0: Isten őrizze meg e nemzetet minden gonosztól. Isten virrassza fel e nemzetre a teljes felvirágzott szép napját.
1: Isten, áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt.
0: Hányszor támadt ten fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt, magzatod hanvedre.
1: A méreg ég, és ömlik mély sebére, s ő védtelen küzd egyedül. Hatalmas, ó, légy gyámja, légy vezére, vagy itt az óra, s végveszélybe dűl.
0: Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol, s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.
1: Küzdeni, s győzni tanulj. Kell küzdeni, s győzni hazádért.
0: Minden áldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazának kívánni joga van.
1: Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek, de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk.
0: Meleg szeretettel függ a honny nyelvén, mert haza, nemzet és nyelv három egymástól válhatatlan dolog. S ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.
1: Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mívelni kötelesség.
0: Messze jövendővel komolyan vess összve jelenkort. Has, alkos, gyarapíts, s a haza fényre derül.
1: Soha sem tudtam megérteni, kik azok, kik magukat világpolgároknak nevezik. Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével. S ha egy helyről másra hurcoltatik, sötétséget hagy maga után.
0: Négy szócskát üzenek. Vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz, a haza minden előtt.

0: a könyvek száma végtelen, a te éveid pedig végesek, s óráidat, s napjaidat oly sok egyéb foglalatosság kívánja magának. Mint az üres beszédű társalkodót, úgy kerüld a tartalmatlan könyvet.
1: Sőt, ne könnyen végy kezedbe oly mívet, mely a zseni lángjegyét homlokán nem hordja. A nagyíró művét pedig mély figyelemmel tanult keresztül. Így az olvasásnak szentelt órák nem lesznek elveszve.
0: A bölcsesség legnagyobb mestere az élet. Azonban gyakran felkeresd a régi elhunytakat is, kik tanulások, vizsgálatok s tapasztalások által gyűjtött kincseket a maradék számára könyveikbe letették.
1: Törekedjél ismeretekre, de ismeretekre, melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek.
0: Többször mondám, az élet fő célja tett. S tenni magában vagy másokkal együtt, senkinek sem lehetetlen.
1: Tehát tégy, s tégy minden jót, amit tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik, s hogy minél nagyobb sikerrel tehess, lelkedet eszközökkel gazdagítani, szüntelen igyekezzél.
0: Az élet csak úgy éri célját, ha tetteknek szenteltetik.
1: Ki tud várni, az sokat tud. S nem csak tud sokat, de tehet, s tenni fog sokat. Ki várás után sok jót nyert, az munkálni a jövő korért sem rest.
0: Az élet fő célja tett. S tenni magában, hogy másokkal együtt, senkinek sem lehetetlen. Tehát tégy.
1: Jog és kötelesség egymástól soha el nem választhatók.
0: Bízni az emberi erényben az erények legnemesebbje közé tartozik.
1: Erős lendület viszi véghez nem egyszer, mit hosszú idők békésen nem hajthattak végre.
0: Ki valót keres, annak lehetséges önhibáját elismerni, s mástól tanulni.
1: Nem önmagadé vagy, hanem a közösségé.
0: Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent. Mondhatnám, nem tehet sokat. Egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.
1: A bölcs késő öregségében is elülteti a fát, noha hasznával maga nem élhet, de érti, miképpen az rendes időre megnő, s unokáját gyümölcsel enyhíti.
0: Az erény nyugalmával párosult akarat az, mely szelíd hatalommal munkálva állítja elő a jót, s hárítja el a gonoszat.
1: Az élet jól megfontolt, de biztos lépéseket kíván.
0: Régi tanács. Minden tudja azt, s kevés követi. Eszed járjon előbb nyelvednél, s tettednél.
1: Ki nem tett meg mindent, mit tennie kellett, s lehetett vala, az boldog nem lészen.
0: Fontold meg jól, mit kezdesz. Válaszd meg az eszközöket okosságod szerint. Munkálj fáradhatatlanul, s ha mindent, amit erőd s körülményed enged megtettél, nem vádolhatod magad, bár a kimenetel óhajtásodnak meg nem felel is.

0: Csalódni kell, hogy boldogok lehessünk, gyűlölni tudni, hogy újból szeressünk.
1: Holdvilág csak boldogságunk, füst a bal sors, mely elszáll. Gyertyaláng egész világunk, egy fuvallat a halál.
0: Rosszat ne félj, s ne kívánj jót múlt és jövő közül, öleld meg a jelen valót.
1: Szélese világon, minden épül hitványságon, nyár és harmat, tél és hó, mind csak hiába való.
0: Bölcs az, mindent ki megvett.
1: Sok ember olyan, mint a kaméleon, tetszéseként válthat színt.
0: A hála legritkább tünemények közé tartozik, szintúgy egyes személyekben, mint a nép sokaságában.
1: Sok ember eszközzé tétetik, mert egyébre nem való. Sok eszközzé teszi magát, hogy saját céljait érje el.
0: Az emberben, mint minden állatban, önszeretet nagy mértékben lakik, és ez a természetnek azon kétértelmű ajándéka, mely vagy segédünk lehet minden jóra, vagy vezérünk minden gonoszra. Legelső, amit erészben tennünk kell, tiszta ismerettel választott, s állandóul megtartandó elv birtokára törekedni.
1: Ismerd magad, és magad által az embereket. Ez ismeret nélkül tudományod holt tudomány.
0: Szeretni az emberiséget. Ez minden nemes szívnek elengedhetetlen föltétele.
1: Ismerni a jót könnyebb, mint követni. Sőt, még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez.
0: Imádd az istenséget. Semmi sincs, ami az emberi szívet annyira fölemelhetné az élet mindennapi jeleneteiben, s a szenvedélyek és indulatok örök ostromában hozzáragadt szennytől annyira megtisztíthatná, mint az istenség nagy gondolatával foglalatoskodás.

mindig is élveztem a természetet. 10 évesként emlékszem, hogy az autó vagy busz ablakából figyeltem az elhaladó tájat, és próbáltam megőrizni a látványt a fejemben. Az egyik, amit észrevettem, és ami még mindig lenyűgöz, az a fák sokfélesége. Szerettem lerajzolni őket nagy leveleikkel, mint a banánfákat, vagy mint a nyárfákat, apró színes őszi leveleikkel. A Biblia a fákat kortalan leckének használja. A fák emlékeztetnek bennünket Isten különleges tervezésére. Mindannyian egyediek vagyunk, nincs két egyforma köztünk. Mindannyiunknak más-más szükségleteink vannak, és eltérő körülmények között fejlődünk a leglátványosabban. Mégis mindannyiunkban megvan a növekedés lehetősége. Azok a fák, amelyek megfelelő vízhez, fényhez és táplálékhoz jutnak, virágot hoznak, és majd gyümölcsöt teremnek. Isten visel gondot a szükségleteinkről, hogy mindannyian gyarapodhassunk. Ő bőségesen gondoskodik rólunk. Na de akkor mi a mi részünk? Hogy úgy döntünk, hogy a gyökereinket naponta belelógatjuk Isten igéjének élő vizébe. Magunkba szívjuk a világ világosságát, és megkapjuk a táplálékot, amely az erőforrásunk, Jézus Krisztus, aki az élet kenyere.

a fák Isten jellemére és elhívásunkra is emlékeztetnek. A fák nagylelkűek, adnak, és a maguk egyediségének megfelelően gondoskodnak másokról. Menedéket és árnyékot nyújtanak az élő lényeknek. Virágokat a rovaroknak és a madaraknak, illatot, nedvet és tápláló gyümölcsöket, hogy fenntartsák az életet, és élvezetesek legyenek.

A fák vizuális emlékeztetők Isten nagylelkű és szerető jellemére. A fákhoz hasonlóan mi is arra vagyunk elhívva, hogy nagylelkű életet éljünk. Szolgáljunk másoknak, és gyümölcsöt hozzunk, mert erre vagyunk megteremtve.

mindegyikünknek van egy Isten által adott célja, amely tökéletesen illeszkedik az ő üdvösség tervébe. Ézsaiás próféta leírja az üdvösség jó hírének gyakorlati aspektusait, és azt mondja, hogy az igazság fáinak nevezzék őket az Úr ültetvényének a dicsőségére.

Isten gyönyörködik bennünk, és már alig várja, hogy a mi örömünk legyen. Az az ember, aki gyönyörködik az Úr igéjében, és éjjel-nappal azon elmélkedik, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Ahogy ezt az első Zsoltár 3. versében olvashatjuk.

Legközelebb, amikor egy fát látsz, emlékezz Isten szerető jellemére, és imádkozz hozzá, hogy ő alakítson át téged. Mindannyian hozzunk gyümölcsöt az ő dicsőségére.

az igazak virulnak, mint a pálmafa. Magasra nőnek, mint a libanoni cédrus. Az Úr házában vannak elültetve, ott virulnak, Istenünk udvarain. 92. Zsoltár, 13. és 14. vers.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki aggódik szívében, leverté lesz. A jó szó viszont felvidítja. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 25. vers.

Útbaigazítást adni felelősség. Olyan embert kell tanácsolni és a helyes irányba vezetni, aki bizonytalan vagy teljesen ismeretlen területen jár. Engem is gyakran megállítanak és megkérdezik, hogy hol van ez vagy az az utca, vagy valamilyen intézmény, és melyik irányba menjenek. Ha nem vagyok ismerős a környéken, vagy nem vagyok egészen biztos a válaszban, inkább elnézést kérek, és megmondom, hogy sajnos nem tudok segíteni. Egy biztos ponthoz, vagy a megfelelő emberhez vezetem a kérdezőt, nehogy tudatlanságból félretájékoztassam. Azonban nem egyszer álltam már a másik oldalon is. Keresésemben volt, aki a segítségemre sietett, de olyan is, aki nem merte felvállalni, hogy nem biztos a dologban, és pont az ellenkező irányba küldött, vagy rossz buszra szállítatott fel. Ezzel jócskán megnehezítette a dolgomat.

0: Hasonló játszódik le a lelki élet összefüggésében is. A Biblia szerint az igazság szerető útba igazítja a másikat, az istentelen pedig másokat is rossz útra visz. Ez azt jelenti, hogy ha te szereted Istent és az igazság oldalán állsz, akkor minden igyekezeteddel azon leszel, hogy ezt a helyes utat, amire rátaláltál, másnak is megmutasd, hiszen jót akarsz neki. Aki viszont helytelen úton jár, azt akarja, hogy a másik élete is rossz irányt vegyen. Bele akarja vinni olyan dolgokba, amelyek eltérítik őt mindattól, ami jó. Vigyázz magadra, és figyelj oda, kitől kérsz az életedhez útbaigazítást.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa hamarosan Dél-Amerikába utazik. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be a Szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa 2. hazájának számít, több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A Szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. November 6-ától 8-áig Montevideo, Paysandú és Florida szerepel a programban, november 8-tól 11-ig Buenos Aires, Córdoba és Luán, végül november 11 és 17 között Lima, Chiclayo, Cusco és Pucallpa. Uruguayban 40 éve nem járt pápa, utoljára II. János Pál kereste föl az országot 1987-ben. Argentína pedig Ferenc pápa szülőföldje, ahová ő 12 év pápasága alatt soha nem látogatott vissza. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok! Köszöntötte Steinbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. A püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt. A beszélgetést is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg az idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta Révészné Bellai Csilla, a felvidéki Zselizi Református Gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja Néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitás tudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyosságát. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. Jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj. A református szeretett szolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt már idén is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső. Északias a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk. Változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

Liszkovács Kamilla írt egy egészen kitűnő szociográfiát olyongyári munkások három nemzedékéről. Egy olyan kutatást folytatott, amit a mi nemzedékünkhöz tartozó

0: pici maradt máig, a hajógyárból semmi. És hát akkor egy műsorom van máig, többen ismerik, a Szól a rádióba, és oda elhívtam Kamillát, és beszélgettem vele a könyvről. Beszélgetés után Kamilla megkérdezte, hogy készítettek-e velem életút interjút. Mondtam, hogy én sokakkal készítettem, sőt, azt tanultam Márkus Istvántól, hát a szociográfusok atyától, hogy bármilyen témában csinálok interjút, kezdje meg lehet minimum fél órás életút interjúval. Ezt én megfogadtam. Tehát ugye velem nem. Hát hogy ő akkor szívesen csinálna, és akkor most átadom a szót neki.
1: Első körben szeretnék mindenkit köszönteni, és megköszönni azt, hogy ilyen nagy az érdeklődés, és ennyien jelen vannak, ez nagyon-nagyon megtisztelő. Mindenképpen meg szeretném köszönni Tibori Tibának azt, hogy megszervezte nekünk ezt az alkalmat, illetve hát nagy hálával tartozunk a Belvedere Meridionál kiadónak, akikből tényleg ez a könyv nem születhetett volna meg, különösen Jancsák Csabát kell kiemelnünk, aki gyakorlatilag a lehetetlent valósította meg azzal, hogy a mai világban egy tudományos kéziratból valóban kézzelfogható könyv születhetett. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon köszönöm a felkért hozzászólóinknak is, hogy itt vannak és megtisztelnek azzal, hogy beszélnek a könyvünkről. És akkor folytatva István gondolatmenetét, igen, ez egy nagyon meghatározó pillanat volt az életemben. Istvánt soha nem láttam korábban. Ez az interjú volt az első alkalom, amikor találkoztam vele, és körülbelül egy negyed órát ott maradtunk utána beszélgetni, és ez egy mély találkozás volt közöttünk. István azonnal egy nagyon őszinte beszélgetésbe fogott, és azt éreztem, hogy ez egy különleges kapcsolat, ami közöttünk van, és gyakorlatilag gondolkodás nélkül kérdeztem tőle, hogy készítettek-e már vele korábban életút interjút, és akkor tényleg leállott, hogy például Tibori Tibe készített már ilyen szakmatörténeti interjút, de teljes egész életére kiterjedődnek. És akkor én hát felajánlottam is ennek a lehetőséget, hogyha megtisztel a bizalmával, akkor én nagyon szívesen vállalnám ezt a feladatot. És István először gondolkodási időt kért, azt mondta, hogy Ági nénivel, a kedves feleségével ezt először meg kell beszélnie. Úgyhogy néhány nap elteltével hívott fel István, hogy arra jutott, hogy ez egy jó gondolat lehet, úgyhogy vágjunk bele. És hát ez volt az a pillanat, amikor igazából elkezdődött ez a könyv. Azt gondolom, hogy ez egy igazán fontos pillanat és egy fontos kapcsolódás volt. Talán sokan úgy képzelik el, hogy ez az interjú az magában úgy történt, hogy én, mint interjúztató kérdeztem Istvánt, és ő pedig folyamatosan válaszolt a kérdéseikre. Ez a gyakorlatban nem így működött, hanem egy narratív jellegű életút interjút készítettünk, aminek az a lényege, hogy én viszonylag kevés kérdéssel igyekeztem feltárni István élettörténetét, hallottam azt, hogy magát a teljes élettörténetet ővázolja, akkor ő mesélje, hogy mik a legfontosabb dolgok. És ez majd módszertani szempontból lehet érdekes. Az, hogy miről is szól ez a könyv, én azt gondolom, hogy három irányból közelíthető meg leginkább. Egyrészt szól István életútjáról, élettörténetéről, teljesség igénye nélkül azért igyekszik alapossággal fontálni ezt. Másrészt emellett ad egy legnyomatot arról, hogy milyen is volt a 20. század, illetve a 21. század elején a tudós világ, a tudós élet. És harmadrészt pedig azt gondolom, hogy ez a könyv megközelíthető egy ilyen módszertani szempontból is, olyan jelleggel, hogy mit is jelent a gyakorlatban az, hogy elmesélni egy életutat, és hogy aztán abból egy könyv készülhessen.
0: Itt valóban úgy tűnik, mintha én ilyen monológot mondtam volna, nem. Én egy unokám korabeli kollégámmal beszélgettem, tehát neki mondtam mindezt el. Ez nagyon fontos. Mert az ember kiállhat egy ilyen összejövetelre, és akkor elmesélem az életemet, vagy egy rádió, hosszú rádióinterjúba, vagy egy orrál history kutatásba. Itt ez így történt, ennek összes módszertani bonyodalmával nyilván. Mert nyilvánvaló, egész másképp.

0: alapod van, ahol közbe-közbe kérdez, de ő úgy tartotta jónak, én meg úgy tartottam jónak, ahogyan ő.
1: Amit még így érdekességként megemlítenék, az az, hogy hát összesen 7 alkalommal találkoztunk Istvánnal. Volt olyan alkalom, amikor több mint 7 órán át történt az interjú felvétel, és István mondta, hogy most én üljek a nagy fotelbe, mert én vagyok az interjúztató. Ez azt gondolom, hogy már önmagában nagyon sokat elárul István személyiségéről, hogy egy hihetetlenül vicces, humoros, mégis hát tisztelettel fordul az emberek felé. És még egy érdekességet mondanék el, most futottam össze Ági nénivel, István feleségével, és itt tud a körünkben lenni, de sajnos nem tudott följönni a sok lépcső miatt. De hogy ő rendszeres szereplője volt ezeknek a találkozásoknak, minden alkalommal, amikor az interjú folyt, akkor dél környékén Ági néni bekopogott hozzánk, és mondta, hogy elkészült az ebéd, szóval mindig együtt ebédeltünk. Ilyenkor kiléptünk a leállítottuk a diktafon, kiléptünk a klasszikus interjú felvételi történetből, és hát természetesen ebéd közben is folytatódott a beszélgetés, sok mindenről beszélgettünk, gyerekekről, unokákról, könyvekről, kutatásokról, hitéletről. És hát ami még egy nagyon fontos mozzanat volt, hogy István megmutatta nekem az egész lakás, gyakorlatilag minden aspektusát, az unokák fantasztikus művészi alkotásaitól kezdve a példaképnek érzett alkotó, szerző, kutatók kiragasztott fényképein át, és nagyon érdekes volt ezt megélni, hogy a lakás minden szoba valami új dolgot hoztott meg István élettörténetéből.
0: Hát így jött ez a beszélgetés létre, amivel aztán hát elsősorban innentől kezdve Kamilla aktivitása, kreativitása, szívossága nyomán egy könyv is született, ez egy másik történet már.
2: Három jeles kollégád, aki különböző szakterületekről, de Istvánt is ismerve, elvállalták azt, hogy egyszerre az olvasói élményeiket, a módszertani megfontolásaikat és a kérdéseiket is megosztják velük. Felkérem Németh Krisztinát, aki a Társadalomtudományi Központunk munkatársa, egy kvalitatív kutató, ez meg az én fontos mondanom még, és szintén gyakorló kérdező, gyakorló hallgató.
3: És nagyon örülök, hogy elmondhatom a véleményemet, vagy az olvasmány élményemet megoszthatom. Elsősorban a módszertani szempontokra koncentrálnék, de aztán lesz egy kis személyesebb reflexió is. Tehát az első, ami szembeütlő ebben a könyvben, az, ahogyan Kamilla megadja nekünk azt a belépési lehetőséget ebben a személyes térben, hogy két ember hogyan hangolódik egymásra. Tehát az interjúban ez egy kevéssé hangsúlyozott, de elkerülhetetlen és nagyon-nagyon kulcsfontosságú dolog, hogy meglegyen az összhang, és ez nem csak nyelvekben, nem csak gesztusokban történik, hanem nagyon-nagyon sok szinten történik. És az első, ami kell hozzá, az az idő, ami egy nagyon nagy luxus cikk, és ez látszik a könyvben is, hogy erre rá volt számva az idő. A másik a türelem és a figyelmes kérdezés. Sőt, azt mondanám, hogy a legfontosabb kulcsa az interjúnak a figyelmes hallgatás. És ami nagyon látszik a könyvlapjain, hogy ennek a Kamilla a nagymestere. Tehát, ha az interjús módszertan tanítjuk hallgatóknak, akkor elmondani elég egyszerű, hogy valaki kérdez és csak kérdez, tartja a szerepét, valaki meg válaszol. Interjúzni csodás, de narratív interjút készíteni hosszú évek munkája, míg valaki megtanulja, és pont azt, hogy hogyan tud visszavonultan figyelni, aktívan jelen lenni, anélkül, hogy kérdezne, megszakítana, tagolna, ráhúzná a saját logikáját a másik visszaemlékezésére. A narratív életút interjúnak ez a szépsége és ez a nehézsége is. És a másik oldalon, tehát hallgatni, figyelni, jelen lenni és tartani ezt a személyes teret, aktív figyelemmel visszavonultan, ez egy nagyon szép feladat és nagyon jól sikerült. A másik pedig, hogy visszaemlékezni, emlékeket szűrni, és ahogy István mondta, a másikra személyre szabva lefordítani, hogy itt mi lehet az érdekes, mi az, amit jobban ki kell fejteni, mi az, ami talán a történeti kontextus miatt távolabbik. Tehát ezt a szűrés, és mondjuk így, hogy ilyen fordítás hermeneutikai munkát elvégezni, megint csak egy nagyon nagy erőfeszítés, és eközben történik ez az egymásra hangolódás. Szóval azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon jól látszik a könyv lapjain. Én nem a Bögre Zsuzsa féle narratív iskolából jövök, hanem a Vajda Júlia Kovácséva, illetve Gabriele Rosenthal iskolából jövök, az talán még narratívabb, tehát ott az asszociációknak van igazán nagy szerepe a felidézésben. Úgy éreztem ebből a könyvből, hogy a kölcsönös szűrés és egymásra hangolódás miatt, és azért, mert hogy az interjú célja nem az célja, nem elsősorban az volt, hogy itt egy nagyon gazdag empirikus anyag gyűjjön össze, hanem az, hogy ezt majd esetleg közreadjátok, nem tudom, ez melyik ponton dőlt el, de hogy egy harmadik szemmel kifele is kellett figyelni, hogy az olvasót hova visszük, az olvasónak mit mondtunk ki, az olvasónak mit fogunk elmagyarázni. Tehát az évet úgy is kellett felépíteni, és ezt a kölcsönös dialógust, hogy így mondjam, fenntartani, hogy a félfüllel fél szemmel ott volt már a leendő olvasó. És végig kellett azt gondolni, hogy neki mi az érdekes, neki mi a fontos, neki mi az érthető, vagy az érthetetlen abban a kontextusban. Még ami elgondolkodtatott, az a címben rögtön két dolog is. Ugye, hogy Márkus Istvánnal élve, hogy mennyire fontos műfaj az élettörténet, és mennyire jól megalapoz bármilyen vizsgálódást, és hogy mennyire teherbíró műfaj az élettörténet. Ugye itt rögtön a cím, hogy az ember csak úgy belepottyan a történelemben, a kis történet, vagy a személyes történet és a nagy történet már rögtön így benne van, de hogy nem is igazán belepottyan, hanem meglátjuk ezt a személyiséget, aki aktívan kimozog dolgokat, mozgástereket teremt, mozgásteret teremt, személyes autonómiát él meg, személyes belső szabadságot él meg, diktatúrikus viszonyok között tabu témákat kutat, vagy elkezd kutatni, ugye fél illegális vallási mozgalmak tagja, illetve utána pedig szociográfikus vizsgálója is, tehát hogy nem csak belepottya, hanem egy aktív ágens is, és hogy ez a címben már valamennyire adódik. És hát igen, szóval az, hogy az élettörténet maga egy nagyon teherbíró műfaj, és itt is egymással rétegződik a szakmatörténet és az élettörténet, ami beleágyazódik egy kortörténetbe. Szóval, hogy rögtön három dimenziót vagy három réteget nyit meg. Nekem a könyvből az is így feltűnt, hogy ez is nagyon érdekes volt, hogy az élettörténethez hasonlóan a szociográfia is egy nagyon teherbíró műfaj. És nagyon ott van benne a jelenlét és a másikra hangoltság. Tehát, hogy a jelenlétből fakadó tudásokra alapozva megismerni kis világokat, és aktívan figyelni. Tehát, hogy valahogy, mintha ez a két módszer egymásra is rétegződne ebbe a könyvbe, és újabb személyes olvasatokat, vagy újabb rétegeket nyitna meg. Valahogy úgy érzem én is egy kicsit az olvasás után, hogy István szakmaiságát, személyiségét így jobban megértettem, hogy valahogy az vezette ezeket a műfajokat, témaválasztásokat, hogy az ember érdekes a maga komplexitásában. És hogy megint csak ez a műfaj, mind a két műfaj, az élettörténeti interjú és a szociográfia is erre kiváló, és hogy talán nem véletlen, hogy ez a kettő találkozott ebben a könyvben. És végül azt mondanám még így zárásként, hogy én luxuscikknek érzem ezt a könyvet, nem csak azért, mert könyv, ez így el van csépelve, hanem azért, mert hogy két ember egymásra hangolódásából, egymásra szánt idejének a végkifejletét foghatjuk a kezünkbe, és mi is elmehetünk velük, bebarangolhatjuk az ő kapcsolódásuknak, találkozásuknak a gyümölcsét, és hát személyesen azért is, mert hogy nagyon sok mindent lehet ebből tanulni, hogy vajon kell ez a nagyon leegyszerűsített lineáris karrierív, vagy menni kell azzal, ami adódik. Vajon le kellett tényleg a végletekig szűkíteni azt az érdeklődést, amivel érvényesülni lehet a pályán, vagy az ember érdekes a komplexitásában, az ember is ugye ezt sugallja, és hogy éppenséggel Nagyon is össze lehet kapcsolni szociográfiát, vallásszociológiát, művészetszociológiát, és nem kell attól félni, hogy az ember új témába vagy új műfajba kezd, és hát az pedig egészen lenyűgöző, hogy mennyi könyv, mennyi hangjáték és mennyi minden művészi teljesítmény is elfér ebben az életünkben, szakmai és életünkben és élettörténetben.
2: Völgyeszi Orsolya történész a következő beszélgető társunk, mert hogy ezzel jelezném, hogy majd ha már meghallgatjuk az értékelő szavakat, szeretnék úgy kinyitni a kör, hogy a jelenlévők is tudjanak kérdezni, nem csak a szerzőktől, hanem a művet értékelőktől is. Átadom a szót.
4: Történészként, és bármennyire is furcsa, elsősorban 19. százados történész vagyok, és 20. századdal, mondjuk egy 11 pár éve foglalkozom is kisközösségek, katolikus kisközösségek történetével, és hát ott én is a magam, mondjuk így kezdő vagy még dilettáns módján én is elkezdtem interjúkat csinálni. És ugye amit érdemes előre leszögezni, itt kicsit kapcsolva az előző hozzászólás lezárásához, hogy egy valóban egy kivételesen gazdag szakmai életutat láthatunk, amely tényleg a hangjátékok írásától, az olvasás szociológiáig, az értékkutatáson át, az olvasótáborok és a vallásszociák, szóval hogy volt. Gyerekkönyve, felnőtt szép irodalmi művek írása, szóval ez szinte befogadhatatlan és feldolgozhatatlan életmű, amit ugye Kamarás István maga mögött fog majd egyszer hagyni. Ami nekem még nagyon érdekes volt, az a családtörténet, hogy társadalom történeti szempontból ez egy nagyon érdekes család, amely tulajdonképpen itt egy felső és alsó középosztályi, ráadásul budapesti és szabadkai család hát egymásba kapcsolódásából egy nagyon érdekes munkácsi kitérővel a II. Világháború lezárása előtt, ami hát szerintem kulturálisan is egy kivételesen érdekes tapasztalat lehetett a családnak. Ugye István még kisgyerek volt, és mint elmondja, nagyon kevés személyes élménye van, de hát amit ebből a család magából vitt, az szerintem kivételesen érdekes tapasztalat. Az édesapa személye, aminek folyamatosan István reflektál, nagyon izgalmas, ugye ez az ügyeskedés az ő életútjára jellemző, de hát tulajdonképpen ez az alkalmazkodó képesség is benne van, hogy hogyan tud egy szabadkai kereskedő segéd egy nagyon változatos életút után végül is itt ebbe a, hát legyünk őszintén, meglehetősen sivás szocializmus időszakába hát megmaradni. Nagyon érdekes a hely, a gyermek és ifjúkor helyszíne, ez a Szent Imre város. Ugye itt István maga is, Kamarás István maga is végez ilyen visszatekintő szociográfiával kutatást a Búvó patakok című könyvében, de ő maga ennek ugye személyes megtapasztalója, és tulajdonképpen az én kutatási területemhez ugye itt ez nagyon izgalmas, ahogy ő ezt személyesen megéli, hiszen egy, hát mondhatjuk eufémisztikusan félig illegális, de hát valójában kőkeményen illegális, kiscsoportos közösségi hálózat működik 1961-ig Szent Imre városban, és hát ennek a részese lenni, ugye nem csak ő, hanem testvérei és unokatestvére is ennek részesei, hát ez szerintem ez egy nagyon fontos tapasztalat szintén. És ugye az, amit István hangsúlyoz, és én mindig próbálok ezekre az egyház történeti vagy egyház politikai vonatkozásokra kitérni, hogy ő azt mondja, hogy ez miért fontos, mert hogy ezeket a kisközösségeket éppen azért, mert a ciszteratyákat ugye letartóztatják, vagy partvonalra teszik, ellehetetlenítik a tevékenységüket, ebben az egyébként nagyon erős ciszter bázisról a civilek, fiatalok, egyetemistakorú fiatalok fognak majd kis csoportokat létrehozni. Tehát ez egy zsinatelődi időszak, amely ugye megemeli itt a történelmi kényszerűség miatt, de megemeli a civileknek a szerepét. És az nekem nagyon érdekes volt, ugye, hogy a te csoportvezetőd, a Téglás Gabi, Téglás Gábor, viszont ebben a nagyon középosztálybeli környezetben mint munkás fiatal jelenik meg. És amikor másodszor olvastam a könyvet, akkor mondtam, hogy na itt a sorszerűség, ugye, hogy van egy középosztálybeli háttér, egy középosztálybeli mikrokörnyezet, és neked már itt egy nagyon erős élményed van arról, hogy egy munkás származású fiú hogy tud hiteles vallásos életet élni. És aztán majd a kutatásaid is hogy fognak tulajdonképpen részben a munkások olvasási szokásai, vagy ilyen baráti kör létrejöttéhez vezetni. Tehát, hogy ez egy kicsit sorszerű találkozás is volt, ami megelőlegzi a későbbieket. Ugye az nagyon érdekes, hogy te magad reflektálsz arra, hogy három dolog volt, ami a te egyetem előtti éveidet meghatározta. Ezek az illegális kisközösségben való részvétel, a tájfutás, azért ez is egy nagyon szép és izgalmas történet, és ugye éppen a származás, illetve a világnézeti beállítódásod miatt ugye kényszerű, ám de tapasztalatokban igen gazdag két év fizikai munka, ami ugye az első csepelen van, és ugye erre te nagyon hangsúlyosan ki is térsz a későbbiekben, amikor a kutatások során megkérdezik tőled, hogy láttál már munkást, és teljes joggal mondhatod, hát, hogy igen. Nekem még külön személyesen a fiatalkorom egy nagyon érdekes volt a József Attila gimnázium, ugye, mint volt Ciszter gimnázium, ahol a 80-as években én is jártam, és hogy tulajdonképpen ez a szellemiség, ami ott volt, és azért ott voltak nehezebb időszakok is, a 80-as években ez már egy elég szabad szellemű iskola volt, nagyon érdekes volt. Nekem az például nagyon izgi volt, hogy ugye a Bence Györgyöt emlegeted ezzel a Május című folyóirattal, hogy ez is kortörténetileg mennyire érdekes ez a törekvése a fiataloknak, és nálatok már ugye középiskolába elkezdődik, hogy orgánumot alapítani, orgánumot létrehozni. És ugye ennek lesz majd egy nagyon szép kiteljesedése, vagy hát nem teljesedik ki, de kísérlete a Tiszta Szívvel az egyetemmel. Aztán, amit kiemelnék, ami majd szerintem egy olvasónak a korral kapcsolatban, tehát az, hogy ahol te dolgozol, a munkahelyeid, ugye a Könyvtártudományi és Módszertani Központ, aztán a Vitányi féle Művelődéskutatóintézet, hogy ezek a korszakban ugye neked is adnak nagyon nagy lehetőségeket, tehát Isten nagyon jól kitapasztalja, hogy mi a mozgásfér. Tehát hogy meddig lehet elmenni, mi az a kutatás, amit még tolerálnak, az eredményekből mi az, amit nyilvánossággal lehet hozni a korszakban. Tehát ez is nagyon tanulságos, tehát az ő személyes életében. De hogy ez az értelmiségi közegnek egy nagyon érdekes szegmense, és itt olyan arcok, olyan személyek jelennek meg a te kapcsolatrendszeredben, akiről ugye részben te is beszéltél, a Márkus István, de Hankis Elemér, akivel ugye értékkutatás kapcsán kerülsz kapcsolatba, a tragikus sorsú Táncos Gábor, ugye kevésbé szoktuk talán nem ismerni, akit Balogh Zoltán, akit említesz, de ha a katolikus vonalra térünk rá, akkor Nyíri Tamás, tehát hogy ez egyfajta tabló is a korszaknak a egy bizonyos értelmiségi csoportjáról, és hogy ez talán nehéz is megérteni, hogy ez a 60-as, 70-es évek az mennyire olyan, hogy ezek a különböző intézetek, ezek mennyiben valóban menedéket tudtak adni olyan embereknek, akik egyébként ellehetetlenültek. Az egy külön érdekes történet, ugye a embertannal való, mint tantárgyal való küzdelmet, mert ez egy nagyon küzdelmes, szép és nagyon küzdelmes történet, hogy hol és hány helyen tanítasz, hogy milyen szakalapítási kísérletek vannak. És az utolsó, ami még nagyon izgalmas nekem, hogy hát amit ha olvas valaki, látja, érzékeli, de te ki is mondod, hogy annyi konfliktusod nem volt a rendszerváltás előtt, semmilyen hivatallal, mint amennyi majd a katolikus egyházzal lesz a rendszerváltás után. És hogy itt ezekben a történetekben, epizódokban, ugye a katolikus egyháznak hozzá nagyon közel álló és emblematikus alakjai jelennek, mert most csak a Várszegi Asztrikot, illetve a Blankenstein Miklós említem, akiknek ugye rendszerváltás előtt közben a Blankensteinnek más a pozíciója, más a rendszerváltás után, és hogy hát ami nagyon érdekes még, hogy az egyház mennyire nehezen boldogul ezekben az években, évtizedekben a liberálisnak címkézett értelmiséggel, amelynek egy része ugye nagyon erősen társadalomtudomány, és hogy mennyire nem tudja ezeket az értelmiségeknek a tudását, nem tudja, nem akarja intézményesen használni. Személyek, egyes személyek talán még igen, de hogy intézményesen nem.
0: Kedves hallgatóink, könyvünkben szó esik Ipi-Api Atya című könyvemről, mely a társadalomrajz, a szatíra és a misztérium keveréke. Smidélius Gábor evangélikus lelkész musicalt készített ebből, amit az evangélikus fiatalok Szélrózsa találkozóan elő is adtak. Ebből hallgassunk meg egy részletet.

0: Művelési Intézet Művelődés Kutató és Százféle nevű intézményben együtt tudunk dolgozni. Lehetőség volt olyan értelmiségi munkavégzésre, ahol egyszerre tudtunk fejlődni a nemzetközi jelentős és ismert kollégákkal. És ezt a kölcsönösséget azt kell mondjam, hogy 90 után teljesen másképpen kellett értelmezzük. Volt bennük nem kis csalódás, ami azt is jelenti, hogy nagyon fontos számomra is, hogy a 80-as, 90-es évek szellemi életéről ebből a beszélgetésből is merítsenek az olvasók. És Havas Katalin szólítom, aki végigkísérte a munkámat, hasonlóképpen dolgozott együtt Istvánnal, dolgoztunk együtt, innentől tiéd a szó.
1: Borzasztó lelkesen hallgatom az unokám és lányom korabeli hozzászólásokat, és nagyon büszke vagyok rá, hogy mint egy öreg nagymama így lehetek a István jelenlegi, és hogy mondjam, soha el nem múló energiájának a megjelenésekor. A könyvet nem fogom méltatni, nekem a méltatás az volt, hogy kétszer olvastam el, és úgy, mintha habzsoltam, úgy olvastam, mint egy regényt, úgy olvastam, mint saját életemet. Ezt a 300 oldalt elolvasva és személyesen ismerve azt kell mondjam, hogy kevés ilyen Isten haza és család szerető embert találtam a környezetemben. És ha most a tanúban lépnék föl, akkor mondanám, hogy 1969 óta ismerem Kavarás Istvánt, de hát azóta nem tudom megfejteni a titkát. De a Lépj magad után rögtön eszembe jut Leonard Franknak a Baloldal dobog a szív című könyve, ami szintén Istvánt jelenti számomra ezzel az őskeresztény, ősbaloldali és ősliberális viselkedésével. És ez alatt a 60, illetve majdnem 60 év alatt, amióta ismertem, soha nem cserélt se gazdát, se színt, se köpönyeget, mindig végestelen végig olyan volt, amilyennek megismertem. De hát azt is meg kell nézni, hogy hogyan kerülhettem én ebbe a megfigyelő állásba, mert hát tényleg akarok magamról beszélni. Hát Ágival, akinek a neve végig csörgedez ezen a könyvön, mint az a maga üdességével, szeretetlen méltóságával, szívós megtartó erejével. Szóval Ágival együtt dolgoztunk a Karinthi Figyesuti könyvtárban, de hát ez nem dolgozás volt, hanem ludickolás. Szerintelenül kijelentem, hogy óriások voltunk, Ági volt a félkezű óriás, én a félszemű óriás, és itt ketten akkorát alkottunk abban a könyvtárban, amennyit csak lehetett, és nagyon sokat lehetett, mert többek között azt is nagyon élveztük, ahogy Urai Elvtárs ki se jött az irodájából, és hagyott minket karázdálkodni, mint a könyvvár kiválasztásban, mint pedig a ifjúsági klubok vezetésében, ami azért a 70-es évek elején egy megfigyelendő dolog volt. Nem csak a könyvtárban találkoztunk, hanem tényleg rendszeres vendége voltam ennek a családnak. Nekik már volt lakásuk, gyerekük, a gyerekeknek anyja, apja. Nekem volt gyerekem, de a többi átmenetileg még hiányzott, úgyhogy imádtam náluk lenni. Azután mindkettőnket elcsábított valami, Ági elment tanítani, én pedig elmentem a ifjúsági mozgalomba azt hinni, hogy innentől kezdve mindenki olvasni fog, ha jobban beteszem a lábam. Aztán kiderült, hogy ez nem annyira könnyű dolog, és közben Isten is megjelent az életemben, és elcsábított. Elvitt magához olvasás kutatónak a KMK-ban. Hát szerintem sikerekben gazdag életemnek egyetlen bal lépése volt, amikor azt gondoltad, hogy belőlem olvasáskutatót tudsz csinálni. Nem mondom, hogy nem imádtam, sőt, hát imádtam ott lenni. Imádtam találkozni azokkal az emberekkel, akiket ti behozottatok. Ember között tudtad ebben a kis ontológiai demivel, ahogy Eszterházit is emlegették. Megpróbáltam őket, hogy mondjam, hogy ne legyenek tömények, ez egy kis szótanizet adni az egészbe, és azt hiszem, ez sikerült is. És hát ahogy Pista az angyalföld munkásait, a mester és Margarita a olvasóit, a stalker nézőit ostromolta, mások más csoportokat kutattak energiával, szellemmel, kitartással. Én odáig se jutottam el, hogy kitaláljam, hogy miért vagyok ott. És azért mégis eljött nekem is a csúcs a KMK-ba töltött éveknek, amikor elvittél, vagy beszerveztél az olvasótáborodba. És hogyha az neked a műfajod volt, akkor nekem pedig egy hatalmas felelősség, mert még egy gyerekem lett abból az alkalomból, hogy a táborban részt vettem. Egy 16 éves, törékeny, árva, vegyi szakmunkásnak tanuló kislányról lehetett egy három diplomásokból, hogy mondjam, teremteni néhány év alatt, vagy néhány évtized alatt, és hát ehhez nagyon kellett tűnni. Amint letelt a gyerekeimre szánt idő, az még a KMK küldte az ügyeseimet, meg egyebeimet, rögtön is azonnal visszarohantam a Szabó Ervin könyvtárban olvasó szolgálti lánynak, mert az volt az én közegem alapvetően, mert nekem az volt a szerencsém, hogy mint nektek a szerencsétlenségetek, hogy nem a tanszéken ismertem meg a könyvtárosságot, hanem a 18 éves koromtól kezdve Tóth-Györgyi könyvtáros voltam, aminél jobban elképzelni nem tudott. Családomban mindenki, ahogy mondani szokása maga módján, hit, hisz és így fog. Számomra viszont te pap is vagy. Nem papista vagy, ahogy ezt a mi köreinkben szoktuk mondani a legszeretettebb és legtiszteltebb főnökünkről, hanem ez a kavarás Pista nekem pap is. Ezért egy civil pap, ezért kértem meg, hogy az édesanyám temetésén ő mondja a búcsú beszédet, a meghittet és a szeretetteljeset. És hát nagy köszönet Kamillának, hogy ezt a egyébként nagyon zárkodott és szóra nem bírható embert végül mégis sikerült szóra bírtott, és hogy ezt az élményt nekünk megadtátok, hogy ezt elolvashassuk. És hát többször ügyészt mondtam, hogy magamról akarok beszélni, mert hát rendesen így nem azt, akit így végig kérdeznek, de hát nem vagyok igazságos, mert egyetlen ember kérdezett végig a könyvtárosságomról, István a szolgálányom számára. Úgyhogy köszönöm szépen.
2: De hát a olvasáskutatók között ez a szlogen, hogy az olvasás értelmezés közhely, három reflexió, három olvasó, könyvünknek három olvasónak olvasatait, hallhattuk értelmezéseit, és ennek tükrében a szerzők megvilágosodnak, én legalábbis majd Kamilla elmondja, csomó dolog világossá vált. Éppen nem gondoltam arra, hogy Téglás Gábor, a illegális kis csoport vezetőnk a Szent Imre városi ciszterci mozgalomban, amely valóban közép- és felső középosztálybeli társaságokban, gyerekei körében működött. Ide jött a csepeli teljesasszonynak a fia, mint ciszter szerzetes, akit persze szétverik a rendet, nem szentelnek föl, de ő közben tanul és készül a vizsgára, és közben megtanul Eszter Jajosnak, TMK alkatosnak, majd a egyedi gépgyárnak TMK vezetője lesz, immár mérnökként. Ő hozott engem oda be, egyébként a vegyi gépüzembe. De hogy ugye ez a munkás, szerzetes és a későbbi munkás, olvasás, kutatás meg egyébek között tényleg van egy hír, ezt én most világosítottam meg. És hát más reflexióban is voltak ilyen megvilágosítások. Téglás Gabiról meg annyit, hogy számunkra egy csupa szív ember volt, aki gyerekparalízisen esett. Enyhe kifejezés, hogy sánta volt. Egyik lába cérna vékony volt, a másik egy izmos ember volt. És ezzel a sajátos fél lábával iszonyatos 500 köbcentis motorkerékpárra föl tudott ülni, mögéje tudott ültetni bárkit, és tudott vinni. De nem is az az érdekes, hanem jó üzen tudott nevetni. Aki alig várta, hogy olyan alkalma lehessen, hogy ő nevethessen, mert kicsit szomorú egyházában ennek egy erős élményforrás volt. A legkedvesebb szórakozásunk az volt, hogy Bornélt szovjet partizán filmeket mentünk el megnézni, és a Téglás Gabi jött velünk. És valóban már a iradóban, ahol hát itt idézted, a béka szállítmány, meg a csiga szállítmány mutatott a képen egy kis csiga, kidugta a fejét, a Téglás Gabán lassáján nevetett. Ez még egy, hogy is mondjam, humánus nevetés volt, gyilkos nevetés volt, mert elkezdődött a szovjet film, a Hősi Partizánok. Hát ez szép nevette, időnként karhatalmi közbelépés is volt, mert hát a nevetés átragadt egyébként a kifejezetten partizán filmeket nézni akaróra is. Ilyen egy sajátos tüntetéseknek, happeningek voltak, egyszerűen elmondhatatlan. Kacsándi Sanyit említetted, aki hát tényleg nem akárki, ráadásul él még, 95 évesen, nagyon legendás könyvtári igazgató helyettes volt. Veszprémben egy nagyon legendás megyei párbizottság, itt a könyvtár igazgató védelme és szárnyai mellett. A kettő nagyon összefüggött. És arról is volt nevezetes Kacsányi Sanyi, hogy beszédeket is írt potentátoknak. Az egyik talán a legnagyobb, egy április 4-i ünnepségen olvasta föl Kacsányi Sanyi által írt beszédet, majd megállt, és mondta, nem eltársak, ezzel én nem értek egyet. Ez megtörtént. Amikor én semmi más nem akartam lenni, békés, nyugodt, magyar földrajzatos tanár, és ott másképp alakult, és a Csepeli Vas és Fémdövegbe kerültem, és aztán a Könyvtártudományi és Módszertani Központba, akkor ide-oda helyzetekbe kerültem, és valószínű, itt apámnak a szélhámossága segített engem ki. Maga ez a 70 könyv teljes mértékben szélhámosság, de azért ennek van racionálisabb magyarázata is. Jó, ennek a fele önálló könyv, ezek kutatási jelentések, de ezeket ki kellett adnunk, hogy felmutassuk, hogy mi működünk, vagy működik az olvasás kutatási osztály, meg a más, meg a Vitányi féle intézetben a megfelelő osztály. Tovább már minden kutatást felvállaltunk, belevágtunk mindenbe, nem tudtuk, hogy jövőre lesz még. Utolsó lehetőség. Igen, talán még az olvasótábor. Igen, mi mindannyian tudtuk, hogy ott kell lesz nekünk a olvasáskutatási osztályon. Nem erőltettük benned az olvasáskutató bimbózását, de valóban te voltál a szóda az elviselhetetlen tömény hülyeségeinknek, olvasáskutatóimnak. Szociológiai, meg pszichológiai.
1: De nem annyira, de többi.
2: Jó, nem, hát ezek, igen, ezek. De végül is rájöttünk, hogy miért kellett oda. Megérted az olvasótábort, ahol viszont az volt a teljesen saját műfajod. Itt azért azzá kell tennem, hogy ez Szekeres Ertás vezette Veszprém megyei Kisbizottságnak a kisvezetőképző intézményében volt az olvasótábornak a színhelye. Ez egy akkori modern, szociál épület volt, ott egy másik épület is, egy favázas volt, Dreyer vadászkastély, ez a kettőből állt össze ez a kisvezetőképző konglomerátum, ahol hát a Gonda minden nap jelentést adott a megyei kisbizottságnak, magának, Szekeres Elvtársnak, följegyezték a dolgokat, de ott volt Varga Béla, a megyei könyvtár igazgató, tagja a megyei párbizottságnak, aki ezért is Kacsányi Sándorért és számtalan egyéb kiváló dologért tartotta a hátát. Tehát ez volt az olvasótábor sokunknak életünk, nekem legalábbis legnagyobb élménye, ahol igazán önmagam lehettem, ez az olvasótábor volt. Többi a vallásszociológus, az olvasáskutató, persze ezek fontos szerepek voltak, itt viszont önmagam voltam, talán az a Kamarás István, aki hát nem szeretett volna semmi más lenni, mint földrajz magyar szakos tanár. Csak hát, hogy ezt a hírséget elkövette, 1956. november írunk, Brahiból az egész negyedik osztály, na túlzás az egész, de a nagyobb része, ő beiratkozott kitarra, a társaság okosan negyedik elején kiiratkozott a hittanból, és beiratkozott a KISZ-be. Két hülye, mind a kettő egyébként föld alatti katolikus mozgalomban vett részt, és a főiskolai szintű teológiát tanultam, az bennmaradt a hittanon, nem iratkozott be a KISZ-be, és hát ezért nem ajánlották tanári szakra. Már az egyiket az én voltam, a másik az ugye az biológusnak szépen fölvetnék, meg kémikusnak. Úgyhogy ez így valahogy, ez a nagy-nagy kanyar után én az olvasótáborba érettem célba.
3: Nagyon szeretném megköszönni ezt a sok kedves szót és méltatást. Azt gondolom, hogy ez az enyém volt a megtiszteltetés, hogy István tényleg megtisztelt a bizalmával, és Ágint is megtisztelt a bizalmával, hogy ennyire őszintén beszélgethettünk, és tényleg alkalmasnak találta arra, és megfelelőnek találta arra, hogy én legyek az az ember, aki ezt a rengeteg tudát megosztja. Azt gondolom, hogy István élet, hogyha tényleg legyőző elképesztő, itt töménytelen mennyiségben elhangzott. Én rengeteget tanultam az alatt a közel 3 év alatt tartó kapcsolatunk alatt. Egyrészt magáról a módszertanról, másrészt pedig arról is, hogy ahogyan István tényleg amilyen hihetetlen precizitással, fókuszáltsággal és szorgalommal viszonyul a munkájához, azt gondolom, hogy ez tényleg példaértékű és lenyűgöző, mutatni kellene mindannyiunknak az iskolában. Tehát egy életútban körülbelül 3 ember életöltőnyi munkásságot préselt bele, és ez abszolút lenyűgöző. És két dolgot még hozzáfűznék azokhoz az címmel kapcsolatosan. Az egyik főcímünk az az lehet, hogy az ember csak úgy belecsöppen a történelembe. És azt gondolom, hogy ez valóban tényleg így is van, hogy egyszerűen nem választhatjuk meg azt, hogy hol születünk, mikor születünk, hogy belecsöppenünk a háborús helyzetben, úgy születünk meg, aztán a gyermekkorunkat a diktatúra árnyékában kell megélnünk, és azt követően a rendszerváltozás határozza meg a fiatalkori éveinket. De viszont az, hogy mi kezdünk ezzel a helyzetben, ebben a történelmi kihívásban az életünkkel, az már abszolút rajtunk áll, és a mi feladatunk, és azt gondolom, hogy István fantasztikus példáját adta nekünk arra, hogy hogyan kell kitartással, szorgalommal, egy lenyűgöző hitélettel, elhivatottsággal megtalálni ezekben a kihívásokban az utat, és egy olyan életművet felállítani, ami hát mindannyiunk számára példaértékű lehet.
2: Fontos része történetemnek az Ipi-Api Atya című könyv, melyből Smidélius Gábor, evangélikus lelkész, musicalt is készített.
4: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A 12 és a 72.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Amikor Jézus elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy, elküldte a 12-t, hogy szállást foglaljanak számára. Azok el is jutottak a szamaritánusok egyik falujába, de az ottaniak, amikor megtudták, hogy ők Jeruzsálembe készülnek, nem fogadták be őket, így ágálva ellenük. Nektek Jeruzsálemben van templomotok, nekünk Gerizim hegyén. Ti minket ostoba népségnek tartotok, és jobban gyűlöltök minket, mint az edomitákat és a filiszteusokat. Pedig mi is Jahvét imádjuk, és megtartjuk a Tóra összes parancsát, és megülünk minden ünnepet. A tizenkettek pedig ezt vágták a fejükhöz. Nem, de Sirák fia Elezár fiának könyvében olvashatjuk azt, hogy ti ostoba népség vagytok? Nem ti vagytok azok, akiknél a mi egyetlen Jahvénknak meg kell osztoznia Nergállal és a többiekkel? És nem ti voltatok, akik megnehezítettétek a Szentváros falainak és templomainak újjáépítését? Nem titeket hajtott el Nehémiás, amikor a fogságból hazatértünk után csatlakozni akartatok hozzánk? Nem ti szidalmaztok minket Jeruzsálembe igyekvő zarándokokat, amikor elmegyünk falutok mellett? Ekkor érkezett oda Jézus. Rögtön látta, mibe gubancolódtak bele övéi. Ugyanis Jakab és János, Zebedeus fiai, akiket ő a mennydörgés fiainak nevezett, mert istenes buzgalmuk égig zengő volt, ezzel fogadták. Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az Isten nyilát, hadd pusztítsa el őket. Amire a többiek hevesen bólogattak. Egyáltalán nem akarok ilyesmit, bosszankodott Jézus. De hát nem azt szoktad mondani, hogy azért jöttél, hogy tüzet gyújtsál és szakadást hozzál? Egyetlen alkalommal valóban mondtam ilyet. Csak hogy éppen akkor tettem ezt, amikor arról szóltam, és remélem erre is emlékeztek, hogy ha az Isten országát keresitek, a többit, az ételt, italt és öltözetet megkapjátok ráadásnak. Jézus ezután átment velük egy másik faluba, de mindjárt ott is hagyta őket azzal, hogy valamit sürgősen el kell intéznie, de megígérte nekik, hogy hamarosan visszajön, és akkor megbeszélik az Isten nyilát, a tüzet és a szakadást. Hamar megtudták, hogy Jézus kiválasztott másik 72-t, és őket küldte előre kettesével Isten országát hirdetni, ezért amikor Jézus visszatért hozzájuk, érthetően szemrehányó tekintetek fogadták. Leváltottál minket, Mester? Ellenkezőleg, felelte Jézus, én veletek maradtam, hogy megbeszéljük, mit is jelent Isten országának hirdetése. A szamaritánusoknak is? Kérdezték ingerülten. Mindenkinek. Elgondolkodtatok azon, miféle tüzet gyújtottam? Ezekkel próbálkoztak. Melegítőt, tisztítót, felhevítőt, a hitfényét, világítót, ami bennünk gyullad lángra. Jézus elégedetten bólogatott, és még azt is hozzátette, a szeretet tüzét, pupákok, ami nem éget, de lángra lobbant. Fényt ad, de nem vakít, ugye? Kérdezte János. Jézus rábólintott. És aki lángra lobbant, akörül megosztást támad, ugye? Kérdezte Jakab. Jézus erre is helyeselt. És mit csináljunk, hogy ne aludjon ki? Kérdezgették. Lelkesedjetek, biztatta őket Jézus, majd hozzátette. Ízleljétek és lássátok, miből lesz a lelkesedés. Ki ne mondjátok, látom az orrotokon, hogy tudjátok. Azt is tudjuk, Mester, hogy a 72 remekül teljesített. És azt is tudjuk, hogy már fel van írva a nevük a mennyben. Valóban megbizonyosodtam arról, hogy követőimmé váltak. És most ugyebár nem meritek megkérdezni, hogy akkor most mi lesz veletek. Nem merték. Arról én már régóta meg vagyok győződve, hogy követőim vagytok, és arról is, hogy a ti nevetek mögé került a 72-jé. És most már, hogy megbeszéltük az Isten nyilát meg a lángra lobbanást, arról is meg vagyok győződve, hogy nem csak követtek, hanem be is fogadtatok magatokba.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: A 12 és a 72.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: ha benne bízol, nem csalatkozol. A mai ige: Ézsaiás 50:7. Az én Uram, az Úr megsegít engem. Gondolatok az ígéről. Ez az ígerész profétai előrelátással beszél a Messiás szenvedésének arról a napjáról, amikor mind halálig engedelmes volt, amikor hagyta, hogy üssék, verjék és az arcába vágjanak. Ezen a napon megtapasztalta az Úr segítségét. Én lelkem, minden szenvedésed csak semmiség Jézus Krisztus szenvedéséhez képest. Miért nem bízol hát abban, hogy az Úr téged is megsegít? Megváltónk különleges helyzetben volt, mert a bűnös ember helyett szenvedett, mint helyettes áldozat. Ezért még atyának is el kellett hagynia, és lelke az Isten nélküliség állapotától kellett, hogy szenvedjen. De neked nem kell ezt végig szenvedned, és így fölkiáltanod: miért hagytál el engem? Lásd, a megváltó még ebben a helyzetben is bízott Istenében, te miért ne tudnál bízni? Ő érted halt meg, immár lehetetlen, hogy magadra maradj. Légy hát jó reménységgel. A mai nap munkája és próbatételei között is szólj így: az én Uram, az Úr megsegít engem. Menj bátran előre. Vedd föl a hit pajzsát, és szánd el magad, hogy sem gyöngeség, sem félelem nem fog eltántorítani. Ha Isten a segítséged, mi állhatja utadat? Ha bizonyos vagy abban, hogy a mindenható veled van, mi lehet túlságosan nehéz számodra? Kezd örömmel napodat, és ne engedd, hogy bármi is eltakarja előled az örökké való nap sugarát. 36-szor imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a Szent István Bazilika előtti téren. A Szent István Bazilika előtt augusztus 1-én 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért a családokban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, de más nemzetek fiai is, szerte a világban. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vagy a Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső. Északias a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk. Változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Mi a Biblia legnehezebben elhihető állítása? Isten Éva teremtésével nem egyszerűen egy más nemű egyedet alkotott, hanem egy közösséget. Éva teremtése nem azért ilyen különös és eltérő a többi élőlény létrehozásától, amelyet az Úr nemük szerint hívott elő az anyagból, mert az Isten az ember esetében feledékeny volt, hanem azért, mert a közösséget nem az ösztöneink hozzák létre, hanem tudatos választásunk, döntésünk. Isten képűségünk lényege abban áll, hogy mi, emberek, tudatos közösségalkotásra képes légyek vagyunk. Ádámnak addig

kibontakozása kellene, hogy legyen. Mindkettőről a 10 parancsolat 4. parancsa rendelkezik. Isten az Ószövetség idején is úgy vezette a népét, hogy egy közösségbe építette az egyéneket, feladatot adott nekik. Ebben a közösségben éltek át próbákat, győzelmeket, kudarcokat. Ebben a közösségben kapták az ígéreteket. De ez a közösség minden ember felé nyitott volt. Már az Ábrahámnak adott ígéret is így fejeződött be. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.

Jézus Krisztus az újjáteremtéssel is közösséget épít. A víztől és lélektől született ember nem individuum csupán, hanem feladatokkal felruházott új ember, akinek dolga van a világon, amit csak közösségben tud teljesíteni. A gyülekezet test, vagyis az újjászülettek organikus közössége, ami azokért az emberekért van, akik még nem találkoztak Krisztussal. Az élő gyülekezetben mindnyájan tagok vagyunk, vagyis testrészek, amelyek értelmüket a test egészétől kapják. Ez a test Isten irányítása és vezetése alatt működik. A fej az irányító, maga Jézus Krisztus. Ha a gyülekezet közössége a bűn miatt megtörik, a tagok nem töltik be rendeltetésüket a közösségen belül, akkor a test beteg lesz, meghasonlik. Az egyház nem a mennyország. Olyan emberekből áll, akik Krisztus testéhez méltatlanul élnek, szüntelenül megtérésre szorulnak. Bűnökkel, gyarlóságokkal küzdenek, és Isten megengedi, hogy ezek napvilágra kerüljenek, különben lehetetlen lenne tőlük szabadulni. Legfeljebb csak annyiban különböznek azoktól, akik nem fogadták még el Krisztus felkínált szövetségét, hogy átélik a bűn közösségromboló hatalmának minden kínját, és nem térnek napirendre felette. Az egyház nem a hibátlanok, hanem a bűneiktől szabadulni akarók egymást segítő közössége. Mivel ez a harc szüntelenül folyik, kívülről nézve nehéz meglátni Krisztus jellemét életünkben. Ezért, aki őszintén szembenéz bűneivel, nehéz szívvel tud arról prédikálni, hogy a kísértésekkel, gyarlóságokkal küzdő egyház a Krisztus teste. Ez a legtöbb hitet igénylő hitpontunk. Pedig Isten azt akarja, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus. Ezért a misszió nem a gyülekezet létszámának szaporodásával mérhető, hanem a közösség épülésével. Isten hívószava nem csak a gyülekezeten kívül élőknek szól, hanem a gyülekezetek tagjainak is. Ha ez nem így lenne, akkor a New Age vallásosság sokat hangoztatott jelszava igaz lenne. Ahány ember, annyi vallás. Mindenkinek önmagába kell megtalálnia a maga Istenét. Ez a vallásosság nem összekapcsol, hanem az öntörvényűség illúzióját építi bennünk. Nem a mások és a magunk botladozásai választanak el bennünket Istentől, hanem önző képmutatásunk. Egymással szeretett közösségben élő emberekre van szükség, mert csak így lesz erős vár az Isten gyülekezete.

Ez a tétel még matematikailag is igazolható. Két szám közös értéke nem a számok abszolút értékétől, hanem az egymással való kapcsolatuktól függ. 4x4-nek egészen más az értéke, mint 4+4-nek, vagy 4/4-nek. A köztünk levő kapcsolat dönti el, hogy mennyit érünk. A gyülekezet akkor igazán Krisztus teste, ha engem és a másikat megsokszorozó közösség. Az egymással megélt hitbeli közösségünk teszi hitelessé életünket és szolgálatunkat. Ezért imádkozott így Jézus a tanítványi közösségért. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.

Az egyházat nem a szervezete, a benne levő alá és fölé rendelő rendszerek harmonikus működése, hanem a tagok szeretet közössége adja. A szervezet szükséges eszköz, de nem cél. A tagok Krisztussal és egymással a világban a világért megélt közössége a test, az egyház szervezete a testen csak a ruha. Ez elkopik, beszennyeződik, és sokszor használhatatlan lesz. Ez nem a test csődje, hanem a test megújulásának a jele. Útkeresés vissza az eredeti forráshoz. Az egyház csak úgy tudja betölteni Jézustól kapott hivatását, ha élő közösség marad, és nem bürokratizálódik el. Nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy az egyházi intézmények arra valók, hogy felmentsenek minket az emberért végzendő közvetlen szolgálat alól. Ez tévedés. Az intézményekre azért van szükség, hogy keretet, teret, alkalmat, lehetőséget adjanak arra a szolgálatra, amely minden keresztény embernek Jézustól kapott kötelessége. Az a gyülekezet, amelyik a szolgálat helyett uralkodni akar, a Jézustól kapott küldetését tagadja meg. Uralkodva nem lehet a szeretet evangéliumát hirdetni. Az egyháznak nem az a feladata, hogy a maga érdemszerző jó cselekedeteit reklámozza a világban, hanem hogy Isten és ember, ember és ember a menny és a föld közötti megbékélés evangéliumát hirdesse.

ránk Isten a békéltetés szolgálatát bízta. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva a követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismeri a bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, ő benne.

0: A hit győzelme.
1: Egyház a sótartóban. A világból kivonuló egyház küldetése elől menekül, ezért már Jézus hívószavát sem hallja. Maga akar saját cselekedeteiből olyan csodatornyot építeni, amin hite szerint fel lehet jutni a mennybe. A kereszténységet kezdettől fogva veszélyeztette a világból kimenekülés gondolata, a kolostor kísértése. A kereszténység akkor Jézus követése, ha a másik ember kezét nem engedjük el, hanem Krisztus kezét fogva közösségé épülünk. Jézus a hegyi beszédben a keresztény ember hivatásáról így tanított. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék. És akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.

A sónak az a dolga, hogy az ételt ízesítse. Az egyháznak az a küldetése, hogy az evangélium életmentő hatalmával szolgáljon az embereknek. A só nem táplálék, de nélküle íztelen, élvezhetetlen minden étel. A sót tartósító és romlástól megóvó ereje miatt becsülték az ókortól fogva. Isten azért nevezi sónak gyermekeit, mert arra akarja használni őket, hogy kegyelmi ajándékaik mértéke szerint az emberek megmentésének eszközei legyenek, ízesítsenek. Istennel való közösségünk a többi embert szolgáló közösség. Ábrahám is azért volt Isten barátja, hogy általa áldassanak meg az emberek. A legfinomabb só sem ér semmit, ha a sótartóban marad. Ha az egyházból egy zárt körű, csak önmagára ügyelő társaság lesz, elveszíti léte értelmét. A sónak az ételben van a helye, a kereszténynek a világban van a küldetése. Ahogyan a sónak az ízesítésre szánt étellel teljesen össze kell vegyülnie, ugyanúgy a keresztény embernek a társadalom minden rétegében jó befolyást kell gyakorolnia. A missziónak nem az a célja, hogy felszínes döntéseket csikarjon ki az emberekből, hanem erre a jó befolyásra készítsen fel. A világtól idegen kereszténység értelmetlen. Jézus példája szerint megízetlenedve, vagyis belsőleg azonosulva a világgal, nem töltheti be hivatását a keresztény. Jézus azért hív ki a világból, hogy a bűntől megszabadítva visszaküldjön a világba szolgálni az embereknek. Aki a hivatás és a küldetés kettős egységét nem érti, alkalmatlan erre a szolgálatra.

Isten rajtunk keresztül nem a világ megítélését akarja meghirdetni, hanem a szeretet mindenre elegendő megoldását akarja közvetíteni. Mi Jónásként a bennünket ért sérelmek miatt szívesen prédikálnánk a világnak a végső pusztulásról, de Isten kegyelmének követeivé szeretne tenni minket. A szeretet ereje a leghatalmasabb. Isten meg akarja menteni a teremtett világot a bűn életpusztító hatalmától. Ezért ítél, és ezért hirdet kegyelmet az ítélet előtt. Az emberek között azt tudja a só szerepét betölteni, aki Jézussal már találkozott. Krisztusba, a személyes üdvözítőbe vetett élő hit nélkül lehetetlen, hogy jó befolyásunkat érvényesítsük. Ha a szeretet tölti be a szívet, akkor az kiárad másokra. Nem azért, mintha valamit kapna érte cserébe, hanem mert a szeretet a tettek indítéka. A szeretet alakítja a jellemet, irányítja az ösztönöket, elfojtja a gyűlölködést, és nemessé teszi az érzéseket. Ez a szeretet olyan széles, mint a világegyetem, és összhangban van az értünk munkálkodó angyalok szeretetével. Ha ezt a szeretetet ápoljuk a szívünkben, akkor megédesíti egész életünket, és mindenfelé árasztja áldásait. Csak is ez a szeretet tehet bennünket a föld sóivá.

Béka alatt a keresztény gyülekezet nem tud világítani. Van olyan mécses is, amelyik azt gondolja, hogy a véka védelem a megpróbáltatás szelétől. Azonban az ilyen mécses értelmetlen, hiszen a világosságot azért gyújtjuk, hogy világítson, de nem önmagának, hanem másoknak. A mécses csak a lámpatartón van a helyén, mert ott kap értelmet a benne gyújtott fény. Jézus követői csak úgy tudnak fényhordozókká lenni, ha Jézus él a szívükben, és ő mutatkozik meg egész életükben. Az embernek önmagában nincsen fénye. Krisztus nélkül olyanok vagyunk, mint a kialudt lámpa. A bezárkózó kereszténység céltévesztett. Ha olyanok vagyunk, mint a megízetlenedett só, és ezen úgy akarunk segíteni, hogy bezárkózunk, nem változik a helyzetünk. Keresztényé csak küldetésünk teljesítése közben lehetünk. Ha elfeledkezünk a másikról, akkor elengedjük Jézus kezét. Lesznek szép és igaz tanításaink, történeti patinájú istentiszteleteink, de a gyülekezet már nem él. Nem tölti be a Jézustól kapott rendeltetését, mert véka alá rejtett mécsessé válik.

0: Ma nem Jézusban csalódnak az emberek, hanem bennünk, keresztényekben, akik szüntelenül Jézusra hivatkozunk, de nem jézusi módon élünk. A szolgálatból rangot akarunk formálni, és az embereket olyan hitre szeretnénk agitálni, aminek nyomán mi sem cselekszünk semmit az emberekért. Ezt a tartalmát veszített kereszténységet veti el a mai ember. Ezt a megízetlenült sót, vagy csak kormozni, füstölni képes mécsest veti el Isten. Ahhoz, hogy Jézus értünk, keresztényekért is eljöhessen, nekünk is meg kell változnunk. Nem elég kibírni a társadalom, hitehagyásunk miatt támadt ellenszenvét. Meg kell találjuk Jézust, aki maga a világosság, és csak ő képes ízt adni életünknek. Ezért a misszió nem a másik hitre agitálása, hanem visszatérés Jézushoz, aki az egyház egyedüli alapja.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Mai vendégem Bojki András. Itt az elején kérdeztem, hogy hogy mutassam be. Azt mondta, hogy ezt majd az Úr tudja igazán, hogy ő kicsoda, de azért én annyit elárulok a hallgatóknak, hogy egyrészt nem ismeretlen a Magyar Evangéliumi Rádióban, és így a Szola Rádió hallgatói számára sem, hiszen nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, még az úgynevezett hőskorban, amikor ez nem volt nyilvános és elfogadott a rádiózás, akkor ő és az édesanyja, meg a testvérei, meg hát még egyéb más emberek is, akik a zenéhez értenek, zenei felvételek elkészítésében szorgoskodtak. Ezzel már tulajdonképpen annyit elárultam, hogy Andrásnak azért talán az egyik fő területe a zene. András, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Egy picit mesélj magadról, az indulásról, családról, hogy lettél zenész, hogy lettél keresztény.
3: Ja. Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. A család révén kerültem közel a zenéhez, és a család révén kerültem közel az Úrhoz is. Úgyhogy...
2: Ezt egy picit bővebben azért fejtsük ki.
3: Hát igen, csak úgy kérdezik, hogy hogy lettem. Hát úgy, hogy egy olyan családba születtem, ahol édesanyám zenetanár volt, és a mi családunkban az volt a szokás, vagy a mondás, hogy egy évig valamilyen hangszeren muszáj játszani, aztán ha nagyon nem megy, akkor nem kell folytatni, de mindannyian maradtunk is. Én egy évig zongoráztam, csak nem szerettem a zongorát, mert hogy amikor többiek játszottak, nekem benn kellett lenni, és az egy nagy hangszer nem lehet kivinni. Mondtam, hogy akkor én leszek hegedűs, azt ki lehet vinni a többiekhez.
2: Mármint hát, az udvarra, vagy a
3: hát,
2: lakás
3: hogy ahol
2: különböző
3: többiek
2: részén.
3: Vannak, igen, igen. Hogy mi olyan összetartó gyerekek voltunk, együtt játszottunk, és gondoltam, hogy akkor majd a hegedűvel én is ott. Hát egy hegedülést próbáltam ki így, és akkor rájöttem, ez ilyen szempontból nem jó választás. De aztán hegedűre jártam ide Budapestre, Biatorbályról, akkor érdekes, ez egy simán megoldható ügy volt. Ráadásul Biatorbályról bebuszoztunk, és a 12-es busz körbevitt a Nagykörúton. Az körbe ment Pesten is, meg Budán is.
2: Igen, igen, én is emlékszem.
3: Úgyhogy Kosztolányin felszálltunk a buszra, és a Szent István Park környékén volt most azt hiszem a Hollán Ernő utcának hívják, ott volt a zeneiskola, oda jártam hegedűre, szolfizsra.
2: Ez pedig elég messze
3: az
2: van.
3: Az nagyon messze volt. Ma nem engedném a gyerekemet ilyen helyre. Abban az időben ez így jónak tűnt. Azt elvégezve Miskolcra kerültem, mert édesanyám miskolci, és mi nem tudtuk, hogy ezt a Biatorbágyról a Pesti konzervatóriumba járni, hogy ezt lehet-e csinálni. Miskolcon meg minden közel van, és édesanyám egyik gyerekkori jó barátnőjénél lakhattam albérletbe, az pár száz méterre volt a konzitól. Hát arany életem volt. Nyilván ott a nagyszüleim, a miskolci testvérgyülekezet, nagyon szép négy esztendő, és onnan visszakerültem a zeneakadémiára, szintén koleszba, mert hát, hogy nem lehetett tudni, hogy akkor zeneakadémiát lehet-e ilyen bejárósan csinálni. Mindent először csináltam ebbe a családba. És egy évig koleszos voltam, és akkor volt a bátyámnak a balesete, és akkor a második évben már nem mentem vissza a koleszba, hanem hazamentem, hogy otthon legyek én is a családdal, mert egy nagyon fontos összetartási idő volt.
2: Igen, hát egy picit azért, aki nem ismeri ezt a szituációt, áruljuk el a hallgatóknak, hogy egyrészt többen vagytok testvérek.
3: Öten voltunk fiúk, igen.
2: És hogy sajnos ez a baleset, úgy értesültem korábban, hogy eléggé megviselte a családot.
3: Hát el lehet képzelni. Bátyám 21 éves volt, én 20, és ő Németországban dolgozott, és hazafelé egy frontális ütközésben meghalt. De nem csak ő zenészeket hozott, az egyik zenészlány is meghalt, a másik sofőr is, hát éjszaka volt, Tatabányánál még nem volt autópálya, és két korlát közé szorult be az út, és elkerülhetetlen éjszakai baleset volt. Nyilván ezt valahogyan túl kellett élni, és akkor nekünk voltak a péntek esték, amikor leültünk, bár nem is emlékszem, ez ilyen védett eufória volt. Nem is tudatos volt, de azok ilyen szent idők voltak. Beszélgettünk, nevettünk, ettünk, nem tudom, mit csináltunk, voltunk.
2: Együtt voltatok.
3: Igen, túléltünk.
2: A közösség. Uh-huh. Térjük vissza a Zeneakadémiára. Nem volt furcsa Miskolcról felkerülni Budapestre újra? Tehát a légkör jó volt? Nem volt zavaró? Be tudtál illeszkedni?
3: Hát az egyetem az mindig más. Egy középiskola után kinyílik a világ, egyértelmű. A Miskolci Konzi az egy nagyon konzervatív iskola volt. Ott a közismeret nagyon erős volt. Nekünk az osztályfőnökünk a közismereti igazgató helyettes volt, kőkemény ember. Egy ilyen vérbeli kommunista, de nagyon humoros, jó humorérzéke volt megáldva, és valahogy úgy terelgetett bennünket, hogy mindenki jól jött ki belőle. Tehát nyilván ott is voltak elhajlások, sokan voltunk az osztályban, ez az amaz, de abból az iskolából mentek műegyetemre is utána. Tehát a közismeret annyira erős volt, hogy a budapestihez képest.
2: Igen, ezt időnként negatívumként emlegetik a Konzinak, aki egy kicsit is ismeri, hogy hát viszont elhanyagolja a közismeretét.
3: Igen, onnan sok felé mentek az én osztálytársaim is, de másokról is tudok. Tehát ott jó volt a közismereti képzés is. Ide följöve pedig, hát nyilvánvalóan itt meg csak zene volt. És ráadásul közel volt minden koncertre el lehetett menni, és nekem azonnal volt lehetőségem játszani vonós négyesekbe, vonós ötösökbe, tehát engem úgy vártak. Negyedik évben megnyertem egy országos brácsaversenyt, és akkor mikor följöttem, akkor már egy alakuló vonós négyesek már kiírták a üzenő falra, hogy...
2: Igen, hát akkor még nem telefonos üzenet nem, volt, nem, hanem nem. Cetlik. Én is ebben a korban jártam egyetemre.
3: Igen. Cetlik el, hogy akkor ebbe az egy vonós négyesbe, abba a trióba, abba az ötösbe, és volt olyan évem, amikor nekem 10 aláírásom volt az indexbe. Volt olyan, nem is kértem az aláírást, csak rengeteget kamaráztam, tehát így belefolytam a kamarazenébe. Illetve az rögtön másodikban már az Erkel Ferenc Kamarazenekarban hívtak, és azóta is ott vagyok, sőt, most igazgató lettem az Erkel Ferenc Kamarazenekar
2: fesztiváljára. Igen, ezt én olvastam, és majd erre visszatérünk, de azért kicsit térjünk vissza az egyetemi évekre. Ennyi elfoglaltság mellett maradt idő a hitre is?
3: Szerintem ez fordítva van, hogy én legalábbis úgy éltem meg, hogy nagyon mélyen van a hitem, nem kifelé élem, és minden valahogy a körül forog, hogy ez hogy áll meg. Hogy áll meg az Úr előtt. És szeretném jól csinálni, és kutatom. Kutatom az írást, meg kutatom a lelkemet.
2: Hogy alakult ki ez a mély elkötelezettség? Ebben nem születik bele az ember.
3: Ez nem elkötelezettség, hanem a karakterem egyrészt. Szerintem a sors. Tehát ezért kaptam rendesen. Túlélési, megküzdési stratégia is, de én azt gondolom, hogy az Úr ezt így tervezte, engem így lehet kezelni, tehát hogy mondjam, velem foglalkozni kell, és az Úr ezt így oldotta meg, hogy nagyon elrejtve van a hitem, és én ezt állandóan vizsgálgatom, és nagyon messziről látom magamat is, meg a gyülekezetet is. És ebből kellett a döntéseimet meghozni, tehát az, hogy én az Urat követtem, jók voltak az alapjaim, Biatorbágyon is nagyon jó tanítások voltak, a Miskolc az ilyen szempontból mennyország volt.
2: Igen, hát a Madarász testvérékkel már volt interjúm.
3: Igen. Meg ott kaptam a külföldiek, rengeteg külföldi testvér volt ott is, és akkor én kamasz voltam, tehát 14-től 18 éves kor még a ilyen
2: nagyon szempontból. Nagyon fogékony
3: időszak. Igen, érzékeny időszak. És tehát nekem nem az volt a kérdés, hogy akkor én most egy zenész vagyok, aki hisz, hanem én egy hívő ember vagyok, aki zenél.
2: Emlékszel egy olyan pontra, amikor ez a ide jártunk gyerekként, és ezt csináljuk, és jaj, de jó, és jó a közösség, és minden jó, amikor ettől már eltérő, mélyebb, tudatosabb Isten követés volt? Vagy nem volt ilyen pont, ez így szépen átalakult?
3: Nem volt szép. Nem volt szép, mert megkérdőjeleztem, hogy valós-e a hitem. Mert hogy én ezt gyerekkoromtól én követtem, én megtanultam
2: ez
3: az aranymondást.
2: Természetes.
3: Igen, igyekeztem jól csinálni. Ezt szoktam mondani, hogy kis kockázatú gyerek voltam. De azért nem teljesen. És mikor nagykamasz lettem, akkor viszont ott körülöttem megtértek emberek, meg ilyen felszólítás volt. És én nekem ilyen élményem nem volt, hogy ilyen nagy tűzi játék. És akkor az egy kemény időszak volt, hogy én magam kérdőjeleztem meg, hogy akkor az a, én hitem az valós-e, vagy csak egy megtanult, a szülőktől átvett, és egy gyülekezetből engedelmességből.
2: Tehát egy elbizonytalanodási időszak.
3: Abszolút, abszolút, de még ezt is úgy csináltam, végül tudatosan, hogy jó, akkor tegyünk egy próbát. És akkor nem olvastam az igét szándékosan, nem mentem el a gyülekezetbe, elég sokáig. De nem esett jól. Nem esett jól, és akkor a nagy pofás az volt, amikor egy testvérnő elmesélte a történetét, hogy volt egy fia, aki elment a világba, gyülekezetben nőtt föl, és elment a világba, de csúnyán, és összetört, és ment haza az anyjához éjszaka, és sírt, és mondta, anya, hogy kell megtérni? És akkor ez a történet akkor volt, amikor pont egy ilyen tagadós
2: tesztüzemmód
3: volt, igen. De annál egy picit talán erősebb. És aki ezt mesélte nekem, ezt a történetet, arra azonnali rávágtam, hogy na és, megtért? És ilyen flegmán válaszolt, hogy hát ez nem úgy van, nem tudott megtérni. Hoppá! Hogy nem akkor tér meg az ember, amikor akar, úgyhogy nekem ott véget is ért a...
2: Tehát Istennel nem játszunk.
3: Így van. Így van. Aztán egy ifjúsági vezető okos volt, és azt mondta nekem, mert rákérdeztem. És azt mondta, hogy ha ez kérdés, akkor jó helyen vagy, mert ez a vádoló hangja. Csak ugye? És tulajdonképpen ezt én túléltem, ez nem volt annyira veszélyes. Kicsit előre szaladva, hogyha ez ennél a témánál maradunk. Viszont volt, már presbiter voltam a gyülekezetben, jócskám, amikor egyszer csak fölütötte a fejét a szívembe a hitetlenség, hogy mi van, hogyha csak hülyítjük egymást, meg én a testvéreket. Mi van, ha...
2: Ha mégsem igaz.
3: Ha nincs Isten a mennybe. Igen. Na, az fájt. Az nagyon fájt, mert mondom, az én hitem nagyon belül van, és ez ott legbelül ott ütött meg, és hál' az Úrnak nem tartott sokáig, egy 3 hónapig körülbelül, de nagyon sokat sírtam belül emiatt, és félelmetes volt.
2: Ha már itt tartunk, tényleg előre szaladtunk, de nem baj, ez másokkal is megtörténhet. Mi segített?
3: Az Úr egyszerűen úgy hozott ki, én könyörögtem. Könyörögtem, hogy ne kelljen ezeken az utakon járni, mert egyszerűen én ezt nem akarom. Tehát ez a hitetlenség az egy olyan félelemmel jár együtt, hogy én ezt nem akarom egy pillanatra se átélni, és megtanultam kezelni, és tényleg az a 3 hónap olyan volt, hogy megértettem, hogy milyen lenne, hogyha nem az Úrral járnék, és utána a repülő rajtot vett a hitem, és ez soha nem is tért vissza.
2: Szerinted miért engedte meg Isten ezeket az utakat?
3: Azért, amit meg az elején kérdeztél, hogy le legyenek cövekelve az alapjaim. Más dolgokkal kell foglalkoznom, nem ezekkel az alap dolgokkal. Így utólag visszanézve azt gondolom, hogy ez jót tett nekem, feleségemnek is mondtam, sőt, presbitertársaimnak is, és nekem jót tett, mert igazolta a Biblia rám vonatkozó részeit, tehát, hogy az Úr hűséges, és hogy az én hitemben nem lehet bízni, hogy a kiválasztás, az nem mondom, hogy jelentkezek, hogy én szeretnék, hanem ez mind az Úrnak a munkája, és én ebben csak részt veszek. Én ebben csak egy, nem is tudom, alkalmazott vagyok, vagy...
2: Hát azért az engedelmességet hozzá kell rakni, úgy gondolom, hogy amikor az Úr hív, akkor nem megkeményedni.
3: Hát ez, igen, de ez a napi rutin nem erre az időszakra vonatkozik, az egy kitüntetett időszak. Tehát én ezért hálás vagyok az Úrnak, hogy, hogy ezzel gyakorlatilag mostanáig, sok év, 10-10, nem tudom, mikor volt, de nem foglalkoztatnak ilyen kérdések, sőt, azt hiszem, hogy sokkal nyitottabb vagyok más emberek felé.
2: Igen, pont akartam kérdezni.
3: Kételkedők felé.
2: Igen, hogy ezt a későbbi életedben tudtad-e kamatoztatni mások segítségére?
3: Hát nem tudatosan, csak mert én nem jár ez állandóan bennem, csak most, hogy így beszélgetünk róla, de nagyon magabiztos vagyok az Úr előtt, és ez nagyon jó nekem. Nem az, hogy ő milyen okos, meg jó ember vagyok, hanem hogy a tiéd vagyok. Ebben nagyon magabiztos vagyok, és ez nekem kell ez a kapaszkodó, vagy nem is tudom. Látod, most nem tudom, hogy én kapaszkodom az Úrban, vagy pedig ő tart
2: ezzel. Én azt hiszem,
3: ezzel.
2: Hogy ez kölcsönös.
3: Igen.
2: Mi kapaszkodunk az Úrba, és az Úr tart minket, mert azt hiszem, egyedül kevesek lennénk, nagyon-nagyon kevesek. Térjünk vissza az egyetemi évekre. Azt mondtad, hát ezt, ha szépen akarom fogalmazni, meg olyan kicsit szlengesen, hát elindult veled a szekér, ha jól értettem. Ja. Ilyenkor lehet egy olyan veszély, hogy egy kicsit úgy túllő az emberen, és hát egy picit fejébe száll a dicsőség, vagy nem akarlak ezzel megvádolni, de hogy élted meg ezeket? Tehát voltak ilyen kísértéseid?
3: Nem, aztán fordítva. Fordítva, tehát...
2: Vívódó típus voltál?
3: Persze. Ugye az egy országos verseny volt, aminek a megosztott első díját nyertem, és igazából nem kellett felvételiznem a Zeneakadémiára, de a kedves tanárom, akihez kerültem, vele nem passzoltunk, nagyon nem. És én negyedikben volt, hogy 8 órát gyakoroltam, tehát nekem nem okozott gondot a munka, és egy szombat délelőtt 4 óra, meg délután 4 óra, és közötte még van 2-3 óra pihenés, hát ez teljesen jól nézett ki. Így halva rettenetes.
2: Nem, ehhez, aki ismer zenészt, azt el tudja képzelni.
3: Tehát de ehhez kell egy elhivatottság. Így van, és én ezt teljesen magamtól és jó lelkiismerettel csináltam, de ez valahogy nem passzolt. És a tanár egyszerre azt bírta mondani, hogy hát magával alapvető bajok vannak. És engem ez teljesen letaglózott. Igazából nem is tudtam összeszedni magam utána. Nem tudom, hogy milyen alapvető bajokra gondolt, de nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt így mondta. Aztán ott hagytam őt, nem tudtam vele tovább folytatni, és ilyen magánúton tanultam a Zeneakadémián, egy nagyon kedves tanárhoz kerültem, aki békén hagyott. És így megküzdöttem a saját kis sorsomat, és hangszeren is, és tulajdonképpen csak jó emlékem van a következő 3 évről, mint a főtárgy szempontjából, de egyébként meg szárnyaltunk. Hát az Erkel Kamarazenekar az egy akkor nagyon futott saját bérletünk volt a Zeneakadémián, rengeteget próbáltunk, utaztunk, és én közben vonós négyesekkel jártam, azzal is utaztam. Tehát nekem a szakma az egy ilyen egészen különleges ajándék volt. Csak ez, amit mondtam, hogy mint hangszeres művész, ez úgy nem is épült be így a tudatomba.
2: Hát igen, a bántó szavak ilyen... azok nagyon sokat tudnak ártani bárkinek.
3: De nem tudtam megkérdezni tőle, vagy nem tudtuk kifejteni, hogy mire gondol. Tehát, hogy ott maradtam egyedül, hogy most akkor ezzel mit csinálja. Mert még nem ezt éltem meg. Se a színpadon, se úgy egyáltalán nem ezt éltem meg, de ez egy nagyon kemény lecke volt, és így aztán nem tudta fejembe szállni a dicsőség, mert innen indultunk el, meg nem is ilyen vagyok. Sőt.
2: Igen, hát az Erkel zenekart már többször említetted, akkor egy picit azért mesélj róla.
3: Amikor én bekerültem a zenekarba, ott akkor Bolyki túlsúly lett, mert Lackó meg Gyuri öcsém ott dolgoztak, vagy játszottak, és az egy középiskolai társaság. Magyarán ugye mindenkinek a középiskolai közösség a legerősebb közösség, és ez akkor alakult, összekovácsolódott, házasságok köttettek, és gyakorlatilag az a lendület, ami akkor beindult, az mai napig tart. Tehát voltak kisebb-nagyobb szünetek, meg törések, meg nem tudom én, de ebben az évben 40 éves ez a zenekar, és a magja ugyanaz. És én mikor bekerültem, akkor a kottákat egy bizonyos Kálló Eszter nevű csellista rendezgette, és minden normális zenekarban a brácsás a kortatáros. Vagy legalábbis régebben így volt. Úgyhogy én is elkezdtem a kortákat így bütykölni, és aztán hát kiderült, hogy mi ezt kettő jól tudjuk csinálni. Úgyhogy az én feleségemet onnan szereztem a zenekarból.
2: És hát akkor ez már nem most történt?
3: Hát 93-ban volt az esküvünk.
2: Ez is egy elég hosszú idő, és érdemes egy picit majd a párválasztásról is beszélni, tekintettel, hogy február van, és ilyenkor egy picit talán elterjedt most már Magyarországon is, hogy a házasságokat egy kicsit fókuszba rakjuk. Hogy ismerkedtetek meg azon túl, hogy kotta rendezés? Mi volt az, ami megfogott benne? Hogy precízen tud kottát rendezni, azért még ez nem elég egy házassághoz.
3: Hát először is ő vonzódott hozzám, ez egy nagyon erős, azért nehéz időszak volt ez nekünk. Tehát a bátyám akkor halt meg abban az időben, és ez egy kiszolgáltatott helyzet volt, és ő benne egy most így mondom, hogy végzetes biztonságot láttam. Tehát egy olyan elköteleződési lehetőséget, ami nekem mindennél fontosabb volt abban az időben.
2: Tehát biztos pontnak tűnt.
3: Abszolút, abszolút. Sőt, nekem volt az úrhoz egy ilyen kérésem, hogy én egy olyan nőt szeretnék, aki előtt nem kell magyarázkodnom. Semmiről, se az életemről, se a családról, semmiről. És Eszter ilyen volt, mai napig ilyen. És ahogy így de nem volt zökkenőmentes, mert ugye szakmába kerültünk
2: ezt. Ezt akartam kérdezni, hogy azon a szakma nem jelentett problémát?
3: Nem az, hogy ő is hangszeres, meg én is, hanem hogy annyi mindent éltünk meg közösen, jót is, meg rosszat is magában a zenekarban, hogy ott kiderült. Például nem tudtam megvédeni, már mi együtt voltunk, és nem tudtam megvédeni. Ez például nekem egy nagyon rossz emlék, hogy volt a zenekarban egy elég komoly
2: konfliktus helyzet,
3: és én akkor valamiért hátrébb léptem, mert nekem a konfliktusoktól gyíkom van, vagy hát most már kevésbé, de ezek ilyen is ehhez hasonló dolgok, tehát úgy nehezebben csiszolódtunk össze érzelmileg, vagy hogy mondjam, voltak ilyen kis buktatók, de miután én elkértem az úrtól, és nekem egy pecsét volt rajta, én ezen csak mosolyogtam. Úgyhogy mi nagyon sokáig nem is vitatkoztunk, nem is veszekedtünk. Talán 3 éves házasok voltunk, mikor először fölemeltem a hangomat, aztán nevettünk rajta. Mert egy nagyon erős pecsét volt azon. Tehát én odaálltam elé, tudtam, hogy neki fontos vagyok. Sőt, ennek a jelét is adta. És odaálltam elé, hogy én ezt megharcoltam az úrral, és nem mondott nemet. De utána ezen dolgozni kellett, hogy ebből egy szép kapcsolat legyen.
2: A közös szakma és a közös zenekaron túl a hit is közös volt az életetekben, vagy az később alakult?
3: Ő egy szegedi lány, katolikus édesapával, és ő ott nevelkedett a katolikus templomba, de mikor följött Pest, ő hamarabb jött ide, mint én, akkor az utcába kezdett járni. Tehát a mi fajta gyülekezetünkbe, és ő ott tért meg. Úgyhogy nekem ilyen kérdésem nem volt. Nekem ez teljesen nyitott volt, hogy akkor ezt nyilván jól fogjuk tudni együtt csinálni. És a zenekar is, így az utcai kötődés, illetve volt még egy, amit még nem említettem, hogy a zenekarban voltak rendszeresen bibliaórák. Tehát ott mindenki elfogadta, hogy ebben a zenekarban imádkozunk, meg felolvasás van, meg Lackó öcsém már akkor nagyon lelkesen prédikált, és akkor ilyen bibliaórákat tartottunk turnén is, a koncertek előtt imádkozás volt. Szóval ez egy egészen különleges helyzet, védett helyzet volt, és ebbe ő is beletartozik, meg én is, ez egy újabb pecsét volt, hogy a gyökereink, a lelki gyökereink, azok jól vannak.
2: Tehát nem csak egy ilyen, bocsánat, szimpatikus, szerelmesek vagyunk, hanem ez egy eléggé megalapozott döntésnek tűnik a számomra.
3: Aztán fordítva. Fordítva volt, hogy erőteljesebb volt a döntés, mint a lángoló szerelem. Én sokáig küzdöttem az úr előtt ezért, mert én féltem meghozni ezt a döntést. Nem volt segítségem, apai segítségem ebbe, És a végére egy jó két-három óra, egy egész nyarat végig imádkoztam, és küzdöttem az Úr előtt, és a végén egy tök egyszerű igen volt a válasz, és akkor én már mentem az én presbitereimhez is, és mondtam, hogy hozom az asszonyt.
2: Igen, hát ez nem most történt, és ilyenkor szokott lenni a boldogan éltek, míg meg nem haltak a mesékben. Hát a házasság azért nem ilyen, de ezt majd a zene után folytatjuk. Bojki Andrással beszélgetek, ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásra is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció, kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb még holnapig, augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben földolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Töltődj, hogy tölthess, ifi munkás képző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a Baptista idei ifi munkás képzőre, amely november 21 és 23 között lesz megrendezve Tóalmáson az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jólléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által adott pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-éig lehet. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretett Szolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket, országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak, ezért az idén 20 éves szeretett szolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erről a gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Ma szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, bár néhol eshet eső, északias a szél, és 29-35 fokunk van. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Kulcsár Anikó vagyok. Bojki Andrással beszélgetek, és hát elég sok mindent megtudtuk már az életéről, az indulásról, hogy zenés családba született édesanyja, zenetanár, hogy öten voltak testvérek, és az egyik testvére sajnos balesetben meghalt. Azt is, hogy nem volt erőltetett a zene tanulás, de mégis valahogy ebbe az irányba, talán mindnyájan ebbe az irányba fejlődtetek, ha jól tudom, igen. Hát már egy kicsit a párválasztásról is értesültünk, hogy ez is tulajdonképpen a zenéhez kapcsolódik. András, van valami az életedben, ami nem a zenéhez kapcsolódik?
3: Na, ez jó kérdés. Igen, letettem a A kategóriás nagymotoros vizsgát. Ott nem lehet zenélni. Mondjuk jól zenél a motor.
2: Jól zenél. Ez nem szűkíti be az embert?
3: Hú, nem. Nem. Annyi mindent csináltam már az életemben. Azt szoktam mondani, hogy mindig egy nagy nyitott ajtóba állok, és élek a lehetőséggel. Hát nyilván a zenéhez értek jobban, azokat a dolgokat veszem észre. De ezt is szoktam mondani családban, még nem örülnek neki. Ha most be kéne fejezni, én nagyon hálás vagyok azért, amin keresztül mentem. Tehát annyi mindent csináltam már. És nem csak zenét. De széles az érdeklődési köröm, állandóan olvasok, állandóan tanulok, mindig van valami, ami nyilván most a nagy motorok körül forog sok
2: most
3: minden.
2: Éppen a motor szezon van?
3: Igen. Hát nem, még szezon nincsen, de hogy ez izgat, mert ez kimaradt az életemből, de gyerekkori szerelem. És tanítok is

0: Nézzük a hitéletet, mert mondtad, hogy az volt a meghatározó és az alap. Ez hogy fejlődött tovább? Ennyi zene és ennyi minden és ennyi nyitottság mellett a hit területén is megvolt ez a nyitottság, és ott is volt ez a minél többet meg szeretnék ismerni, minél több dolgot megtudni.
1: Az előbb mondtam, hogy nem gondolkoztam ezen, nem filozofáltam rajta, de most, hogy így kérdezed, lehet, hogy fordítva van. Én mondtam, hogy inkább egy hívő ember vagyok, aki zenélek, és ugye sok minden érdekel, de leginkább az érdekel, hogy ki vagyok. Hogy miért kerültem erre a világra, és hogy milyen helyem lesz, amit én majd meg fogok tudni, milyen helyem lesz a mennybe, hogy vajon jól csináltam-e. Tehát ez engem napi szinten foglalkoztat, ezért is jöttem ide el, hogy az én hitem az mennyire erős, mennyire releváns, mennyire tud az Úr erre számítani, én mire számíthatok az Úrtól, egyáltalán mennyire valóságos. Én ezt állandóan fölteszem, ezt a kérdést. Ezzel megnehezítem a magam dolgát, és a testvérek dolgát is, presbitertársaim dolgát is, mert nagyon kevés panelt használok, nem hiszek a panelekbe. Pedig azok segítenek néha.
0: Ezt akartam kérdezni, a panelek mindig rosszak?
1: Nem, de nem hiszek bennük. Szóval azt mondom, hogy nyilván néha közel kell menni, és főzni kell egy kávét. De nagyon sokszor messziről nézem, hogy minek a kávé. Ha szomjas vagy, így áll, ha álmos vagy, aludj. Tehát én a gyülekezetben is állandóan azt nézem, hogy vajon igazunk van-e. Ezt akarja az Úr is, vagy pedig alszunk, vagy lepel van a szemünkön, mert sok, rengeteg ilyen van, és a panel szerintem egy ilyen. Az Urat követni az állandó életveszély. Az mindig a szakadék széle, hogy fogom az Úr kezét, és nem tudom, hogy hova megyek.
0: Húha, ez, ha én hitetlenként hallgatnám, én ezt nagyon veszélyesnek, nagyon félelmetesnek gondolnám. Picit kifejtenéd?
1: Hát egy hitetlennek ezt nem mondanám. Nem, ebbe az az érdekes, hogy fogom az Úr kezét, vagy ő fogja a kezemet, vagy ahogy már az előbb mondtam, nem tudom, hogy melyikük kapaszkodik jobban, vagy erősebben, de hogy azt nem lehet tudni, én legalábbis nem tudom, hogy, tehát én nem terveztem el a jövőmet, hanem megyek.
0: Ilyen karrierterv, ami most annyira divatos.
1: Hát most beiratkoztam egy iskolába, 2 éve nyomom már egy ilyen online hangmérnöki iskola, de nem tudok belőle karriert csinálni, szóval nekem ez nem így működik. Lelkiismeretesen csinálom, meg nagyon érdekel, ilyen kütyük, technikai dolgok, meg ennek a hangfelvételi dolognak a filozófiája. De nem tűztem ki célnak, hogy akkor én most nagy hangmérnök leszek. Voltak nekem hangmérnöki munkáim, eddig is, nyilván ezután is lesznek. De visszatérve, hogy a paneleket, én azt kicsit olcsónak tartom. Tehát, hogyha nem én tervezek, hanem az Úr tervez velem, és én megyek vele, akkor az mindig, számomra is mindig meglepetés. Én azt meg szeretem. Én nagyon szeretem a spontán dolgokat. De itt az ember nem tudja, hogy hová jut el. Tehát például a Biatorbágyi gyülekezeti házat, azt, ugye ez a gyülekezet lassan 80 éves közösség, és hát nekünk nem volt saját házunk, hanem mindig ilyen családoknál volt egy családi házban volt valami helyünk, és 30 évig voltunk egy szuterénben.
0: Igen, én ott voltam, tehát voltál? Nekem van emlékem róla, igen.
1: Akkor tudod, hogy a fő utcán volt a templom, ugye? Be kellett menni a vaskapun.
0: Egy udvar.
1: Egy udvar, aztán egy másik kapu, az első házat megkerülted, hátramentél a másik ház mögé, bekanyarodtál a másik ház mögött, bementél a házba, lementél a pincébe, benyitottál az ajtón, és szembeült mindenkivel.
0: Igen, én emlékszem, tehát én egy női alkalmon voltam ott.
1: Igen. Az nagyon be akar menni, de oda véletlenül senki nem tud bekeveredni. És mi 30 évig voltunk, egy nagyon szép hely volt, és minden ott volt, ott történt velem, így a hit dolgában, de már nem, nagyon nem volt modern, vagy nem volt korszerű, vagy én nem tudom. És rengeteg gyerek volt a gyülekezetben, és ott azt se tudtuk jól megoldani. Illetve kaptunk egy telket egy testvérnőtől, nagyon közel ehhez ehhez a gyülekezeti teremhez, de hát volt 50 felnőtt a gyülekezetben, és már akkor Biatorban egy nagyon drága hely volt. Ez 2014, amiről beszélünk. És jön a presbitertársam, hogy András, építkezünk. És elmondta, hogy van ez a telek. Azt is tudtam, hogy egy kicsi a gyülekezet, meg egyáltalán a testvérgyülekezetben a pénz az nem eszköz.

0: Vagy csak eszköz, tehát nincsen semmilyen helye.
1: Nem ez a fő csapásvonal, vagy
0: nem
1: a
0: csak, hogy fő, hanem nekünk azt mondta a presbiterünk, hogy ne adakozzatok, mert mit csináljak a pénzzel. Hát nem tudtuk hova tenni. Ott egy kis gyülekezet volt, vidéki gyülekezet. Ott mindenkinek megvolt a maga a veteményese. Így nem, aki azt támogatni akart, az fű alatt támogatta. Tehát nem volt egy ilyen újraelősztó szerepe a kasszának, a gyüli kasszának. Tehát amennyire kellett, mit tudom, 70-80 ezer forintja volt a kasszának. És akkor is sem volt sokkal több, de jó, hát akkor már gyűjtögettünk, mert éreztük, hogy nagyon szűk a terem. Mondja ez a tesó, hogy hát akkor építkezünk. És nekem ez nem volt kérdés, mert én, ez egy idős, felelős testvér volt, aki után én jó szívvel mentem, de ő realista volt, én meg nem. Én meg meghallottam valamit az úrtól, hogy, és szavakba sem volt foglalva, hogy ezt végig fogjuk csinálni, és ez meg lesz. Hát sokáig terveztük, két évig, vagy másfél-két évig tartott a papírmunka, és utána abba is nyakig benne voltam, mondjuk fiatal voltam is, lendületes, de mikor elkezdődött az építkezés, akkor minden papírt az én orrom alá dugtak. Pedig nálunk ugye nincs ilyen alá-fölé rendeltség a vezetésben sem, tehát, és ráadásul én zenészként nem vagyok építési felelős.
1: Nem ez a szakterületed, igen.
0: És akkor beleálltam ebbe, hogy akkor mostantól ez így lesz. És tulajdonképpen én csak csodálkoztam, hogy ezt miért jó az úrnak. És így utólag visszatekintve nyilván voltak áldozatai az építkezésnek, de nagyon-nagyon jól jöttünk ki belőle. Anyagilag egy percig nem állt az építkezés, pedig ez egy nagyon nagy ház már ahhoz
1: igen,
0: képest.
1: Igen, én láttam, ez egy nagyon szép, igen. Nagyon otthonos kis gyülekezeti ház, nem is annyira kicsi, tehát egy nagyon kis komfortos.
0: Nagyon. Hát most már kicsinek tűnik, mert sokan lettünk, de ezt tudtuk előre, hogyha egyből be lehet jönni az utcáról, akkor nagy lesz a jövésmenés. De visszatérve erre a kérdésre, hogy számomra ez, hogy én ott ilyen felelőssé váltam az építkezés kapcsán, jutólag visszatekintve lehet, hogy erre lettem számba.
1: Tehát, hogy Isten vezetett erre, hogy ő készített.
0: Hát, hogy ezt velem meg lehetett csinálni. Mert én minden nap ott voltam, fúrtam, faragtam, heggeztettem, betonoztam, tégláztam, mindent csináltam.
1: Igen, hát sok imaház épült, meg sok templom épült föl ilyen, úgymond társadalmi munkába, kalákába. Igen. A testvérek áldozata nyomán.
0: Hát mi ezt mit csináltuk? Bizony, kalákába épült föl. Azt hiszem, a födénbeton, amihez szakengedély kell, meg a tető.
1: De ez tipikus zenész feladat volt.
0: Nem, hanem hogy ezt nem mi csináltuk, minden mást viszont mi csináltuk.
1: Igen, hát én a többire gondolom ja, az, igen. Hogy ez tipikus zenész feladat abszolút. Volt, igen. De hát ha Isten valamire elhív, arra fel is készít, van egy ilyen ige.
0: Igen. Hát egyrészt látod, érdekelt ez is, hogy épül egy ház. Az én, amikor csak tudtam minden nap, 8-kor ott kezdtem. Nem, én csak segédmunkás voltam, tehát én nem tudtam, hogy kell ezt csinálni, mindig mondták, és nagyon izgalmas volt, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt végigcsinálhattam. Másrészt, amikor vége lett, akkor pontosan tudtam, hogy ebből baj lesz, mert hogy teljesen megváltozik a gyülekezeti struktúra. És most ebben vagyunk, hogy állandóan formálódik, és nézni kell, hogy ja, hát már nem egy családi gyülekezet, ja, hogy itt már olyanok vannak, akiket nem is láttunk még, van, aki csak kétszer jön, van, aki csak egyszer, aztán jönnek vidékről, Pestről, Budafokról, Érdről, meg mindenhonnan. Tehát, hogy nem az a régi világ, az elmúlt. És az én presbitertársam, az idősebb, ő a régi világból szocializálódott. Tehát neki ez teljesen új, és át kell az egészet gondolni, hogy kell egy ilyen gyülekezetet csinálni.
1: Igen, ilyenkor most jönne a triviális kérdés, hogy ez jobb vagy rosszabb, de úgy gondolom, hogy erre nincs válasz, de ezt azért fölteszem neked.
0: Ez a miénk. Ez a válasz. Tehát aki ebben otthon érzi magát, annak ez jó. Aki nem érzi magát otthon, nyilván az nem szereti. Mi ezt így tudjuk csinálni. Nincsen policy. Át lehetne venni erdélyi mintákat, mert ott nagyon struktúrált a testvérgyülekezet.
1: Én Németországban is struktúrált, nem? Vagy azt
0: ott is, ott még inkább, mert ők betagozódtak oda, van egy ilyen Freie Evangelische, nem tudom, ilyen Gemeinde, Bundes, nem tudom micsoda. Igen. És nekik, sőt, ott még az állam vonja le az adóból az egyházi támogatást, igen, tehát egy teljesen más világ. A testvérgyülekezetnek meg az a sava, borsa, nem, hanem azt szeretjük benne, hogy nem klerikális, kicsit se. És hogy lehet úgy egy közösséget irányítani, hogy nincs irányító, nincs lelkipásztor, vagy pap, vagy nem tudom. És aki erre vevő, annak ez nagyon jó, aki meg nem vevő rá, annak ez nagyon kellemetlen. Pillanatokat kialakulnak az emberi...
1: Csoportosulások?
0: Igen, meg... Ja, igen. Tehát, mert ugye minden közösségben van hierarchia. Na de, hogyha nincs vezető, akkor hogy érvényesíted a hierarchiát? Ez állandó kérdés, és én ezt szeretem nagyon, amikor megoldhatatlan a probléma, mert sok ilyen van, akkor belül elmosolyodom, hogy akkor most jön a Szent Szellem, mert ezt csak ő tudja megoldani, és ezek működnek. Ez mondjuk az én megoldási javaslatom. Nem ajánlanám se baptistának, se reformátusnak, se másnak, de a mi gyülekezetünkben ez most működik.
1: De azért veszélyei is vannak, ha jól értem.
0: Hát állandóan. Azért mondtam, hogy az Úr kezét kell fogni, mert nem lehet tudni, hogy mi minden fog történni. Nem lehet elkényelmesedni. Itt sem működnek a panelek.
1: Térjünk vissza megint egy picit a magánéletre, mert hát ott hagytuk a szegény Esztert egy kicsit így a levegőben, a kedves feleségedet, uh-huh, ahogy említetted. Hát megtörtént a házasságkötés 93-ban, jól emlékszem.
0: 93. április elején diplomáztam, utána Eszter is diplomázott, és május 1-én volt az esküvünk.
1: Tehát akkor nagyon sokat nem vártatok a diploma után.
0: Ez meg volt tervezve így.
1: Ugye ezt már említettem, hogy a mesékben jött volna, a boldogan élnek, ha meg nem halnak. Hát hogy folytatódott nektek? Mert azért ez nagyon ritkán történik így.
0: Hát mi dolgoztunk kőkeményen, tehát a zenekar az ezerrel ment. Diploma után nyilván egy picit szabadabb az ember, de engem elvittek katonának, de nem csak egy hónapig voltam itt a Petőfi laktanyába, és onnan úgy szereltem le, hogy rohantam repülővel a zenekar után Párizsba, mert ők már előre elmentek egy hosszabb turnéra, úgyhogy ezt csináltuk, és aztán Eszter elkezdett gömbölyödni, és következő évben meg is született Sára, akkor őt még vittük próbákra, kis ágyba, meg a Szépművészeti Múzeumban volt egy termünk, ott próbáltunk, és oda be volt állítva egy járóka.
1: Járóka.
0: Ez azért volt érdekes, és talán a hallgatók ezt így nem tudják elképzelni, de hát mi voltunk a legidősebbek a zenekarban, tehát mi voltunk az elsők.
1: Senkinek hát a zenekar babája lett Sára.
0: Abszolút, és mentünk Debrecenbe valami egyhetes kurzusra, és vittük a gyereket is, a Trabantunk volt, Trabant tetején a cucc, rákötözve a műanyag kád, amiben fürdetni kell a gyereket, és amikor lent próbáltunk, a főiskolán volt a kurzus, lent próbáltunk a zenekarral, akkor tehát a főiskola egybe van építve a kollégiummal. És lent a nagy terembe ment a próba, és valaki mindig a Sárára vigyázott. Attól függ, hogy volt-e szólója, vagy már...
1: Értem, tehát be volt oszva ilyen, hogy ki lesz a soros gyerekfelügyelő.
0: Szólamvezető nem mehet föl, de a többiek azok is szép sorba mentek vigyázni Sárára.
1: És ezt hogy viselte a gyerek?
0: Tőle kéne megkérdezni. Zajos gyerekkora volt. Hát ő akkor tanultuk a Csajkovszkijnak a vonószerágyát, az egy nagyon zajos darab. A gyerek az ott aludt mellette szépen.
1: A gyerekek mindent kibírnak.
0: Valószínűleg, ugye, neki természetes volt, igen. Hogy
1: ez volt a közeg.
0: Igen. Biatorbágyra költöztünk a szülői házhoz. Ott az egy ikerház is a nagyszüleim részébe költöztünk. És ott született második évben Marci fiunk, és...
1: Hány gyermeketeket?
0: Rá 2001-ben született Barnos.
1: Tehát három gyermeket kaptatok az Úrtól. Hát azért a három gyerekkel már nehezebben ugráltatok zenekarral, nem?
0: Én nekem nem volt akkor jó állásom, mint egy zeneiskolában tanítottam, és amikor Marci megszületett, akkor éreztük, hogy ez nagyon kevés. És akkor én elmentem a fesztiválzenekarba, és hoztunk egy döntést, hogy Eszter otthon marad. Ő végig tanított, tehát Bián is van zeneiskola, édesanyám alapította, és Eszter oda ment cselló tanárnak, és így aztán nem is szakadt meg az ő pedagógusi, nem tudom, életpálya, vagy nem, igen, tudom, ahogy számolják a éveket, nyugdíjak évét, igen, vagy igen, ilyesmi. Hát ő folyamatosan tanított, ha a háznál, ha csak félállásban, ha nem tudom én. Én viszont akkor rengeteget utaztam. Én 2001-ig megállás nélkül utaztam. És akkor a Boyki Brothers nagyon beindult.
1: Egy pillanat, szeretnék rá kérdezni a Boyki Brothers-re is, de még egy pillanatra, Eszter otthon, te utazol, a házasságot ez mennyire viselte meg? Hogy éltétek meg?
0: Nyilván Eszternek volt a nehezebb. Én nekem ez pénzkereseti lehetőség volt, és én nagyon szeretek utazni a mai napig. Nagyon szeretem a szállodákat például. Nagyon szeretem a kikötőket. Tehát a kikötővárosba mentünk, én mindig mentem ki a ízhez.
1: Tengerpart.
0: Aha. És én nem voltam sznobja ennek a pályának. Se a zenekarnak, se annak, hogy turnézzunk, most se vagyok. Sőt, picit talán alul is értékelem ezt. Én azt gondoltam, hogy ez is egy szakma, ez ezzel jár. Örültünk annak, hogy jól, viszonylag jól kerestem. És mindennek ára van. És sose voltam 8 órás. És ha valaki 8 órás biatorbágyon, az azt jelenti, hogy legalább 9, de néha 10 órát van távol a családtól. Ugye, mert korán kell kelni, utazás.
1: Utazni kell, igen. A bejárás az, igen.
0: És akkor hazamész, és akkor este 6 óra van. Vagy 7. Még nem csináltál semmit, vagy igen?
1: Hát attól függ, hogy mit tekintek igazán értékes időnek.
0: Hát mondjuk a családdal, tudod. És akkor ezen így elgondolkodva, hogy én mikor a turnéről hazajöttem, utána voltak hetek, amikor nem csináltunk semmit, vagy 5-6 nap, akkor full time-ba együtt. Akkor már lehetett kommunikálni 2000-es években interneten. Úgyhogy mi ezt a döntést hoztuk, hogy ez így csinálható, vihető. Nyilván Eszternek jóval nehezebb volt, mert ő is zenész, és ő is szívesen utazott, vagy koncertezett. Neki ez így jóval kevesebb jutott.
1: Így most visszanézve azért ez már elég messzi távolság. Visszaigazolta Isten a döntést? Tehát jó döntés volt?
0: Azért gondolom, hogy igen, mert Eszter a zeneiskola hordozta, és ő pedig vitte a zeneiskolát a hátán, a cselló részét, és nagyon bedolgozta magát ebbe a területbe, így országosan is. Egy versenyekre járt meg. Őt ismerik és elismerik. És most ő lett a főnököm.
1: Oh.
0: Tehát ő a zeneiskolát átvette, tehát nem most már 7 éve ő a zeneiskola igazgatója, és jól csinálja. Tehát egy ilyen különleges atmoszférával vezeti az intézményt. Innen nézve azt mondom, hogy ez volt az ára, hogy egy perce se hagyta abba a tanítást, és neki ez nagyon fontos volt mindig a gyereke. Aztán én is becsatlakoztam, én viszont nem akartam tanítani. Én nagyon nem gondoltam magam pedagógusnak. És amikor 2013-ban kicsit megszorultunk, akkor meg ő is nem volt elég tanár, akkor én beálltam a zeneiskolába, és így aztán most bőven van közös témánk, és egy kicsit együtt visszük a zeneiskolát. Tehát ha most jó döntés, nem jó döntés, ez az utunk, és szerintem jól érezzük magunkat benne.
1: Említetted már a Boyki Brothers-öt, ami szerintem a legtöbb hallgató előtt nem ismeretlen. Hogy indult?
0: Zenész család és nagy család, tehát a Madarász ágon 42 unokatestvér, Boyki ágon is 42 unokatestvér, ha jól számoltam.
1: Kezelhető ez a nagy család?
0: Nem. Amíg éltek az öregek, addig volt ilyen összetartás, de aztán most már tényleg a személyes kapcsolatokat ápoljuk csak. De hogy akkor még voltak ilyen nagy találkozók, és akkor az ügyes Boyki fiúk akkor énekeljenek. És akkor még ilyen kis mezitlábas kölykök voltunk, és valamit jól csináltunk. Aztán később, mikor már zeneiskolába jártunk, és hangszer is volt a kezünkbe, akkor ez úgy ment tovább, hogy elmentünk bibliatáborba, angol táborba, és akkor ott zenéltünk együtt. Akkor a gyülekezetek megkértek, hogy akkor ne csak én adhok legyen, esküvőkön fölléptünk. Aztán, amikor jöttek a bajok a családba, akkor ez tartott meg bennünket. És én azt hiszem, hogy ez az oka a Boyki Brothersnek, hogy valahogy túléljük a túlélhetetlent.
1: Tehát a zenébe sírtátok el a fájdalmatokat? Már bocsánat egy picit, hogy egy kicsit ilyen lírai vagyok.
0: Nem, mert nem sírtunk. Tehát ez olyan kitörő öröm volt és bohóckodás, ami mindenkinek, tehát ez egy felszabadító dolog volt a színpad. Nem csak az energiák itt összpontosultak, hogy ezt muszáj csinálni. Tehát ez egy, nem volt egy stratégia. Én emlékszem, amikor először ez így szóba került, hogy akkor próbálj meg ebből megélni, akkor hagytam ott a fesztiválzenekart, nem működött. Amikor profizálódott, akkor már nem volt annyira jó. És mai napig is úgy van, hogy csináljunk valamit. És hogyha mindenkinek ott van a szíve, akkor nagyon jó. De ez sose volt kitalálva, meg néha megpróbáltak menedzselni minket, ez nem lehetett. Mert nem az volt a gyökere. hanem az összekapaszkodás volt a gyökere, és szerintem az ereje is ez, hogy mikor levegőt veszünk, mindenki tudja, hogy...
1: Hogy alakultak ki a szólamok, meg úgy a beosztás? Hát valahogy valami csak alakulgatott.
0: Hát kipróbáltuk, hogy kinek van mély hangja, aztán nem volt próbaéneklés.
1: Tehát a szólamok beosztása, dallamvezetés, spontanitás, vagy volt ebben meg kicsit megkomponált?
0: Hát az elején voltak ilyen, mit tudom én, az I've Got Peace Like a River, azt nem lehetett másképpen énekelni, azok a harmóniák egyértelműek voltak, és akkor beosztottuk, hogy kinek van magas hangja, meg kinek van mély. Aztán Lackó írt nagyon ügyes aranzsokat, akkor már oda kellett figyelni, kinek milyen a hangtávos, de közben jött a mutálás, ugye a kisöcsémnél. Úgyhogy ne spontán volt ez egész. Szeretnék mondani, hogy hú, mert jó, ki van találva meg, de pont ez volt benne a jó.
1: Meg, hogy annyira megterveztük, meg annyira tudatosság, semmilyen.
0: Hát az a legnagyobb produkciónk, a Hová mész te kis nyulacska, az egy időkitöltő volt a Zeneakadémiai koncerten. Hogy néztük, hogy mennyi szám van, és a Lackóval turnéztunk, egy fesztivál zenekari turnén, és néztük, hogy még kevés lesz a koncertre. És akkor, hát akkor valami hülyeséget találjunk ki. De aztán abból lemez lett. Sőt, a koncerteken aztán sokáig énekeltük is, mert fontossá vált a közönségnek. Mi meg nagyon szerettük tovább tekerni ezt a verklit.
1: Mitől szeret valamit a közönség? Ezen filozófáltatok?
0: Persze. A közönség azt szereti, hogyha amit a színpadon történik, az szeretve van. Tehát én tudom, hogy az is jó, hogyha a közönséget szeretik, főleg ilyen divák szoktak így viselkedni, hogy imádom a közönség, mert I love you. De szerintem fontosabb az, hogy amit csinálsz a színpadon, az neked fontos, és ezt te szereted. Meg mi rengeteget, nagyon sokat csipkelődtünk. Akkor finoman fejeztem ki magam. Tehát egymást ugrattuk a színpadon, de durván olyan helyzetbe is hoztuk, amiből, tehát azonnal ebből másszál ki. És ebben nem a szeretetlenség volt, hanem a csibészség, és ezt is érzékelte a közönség, hogy ha ebből valaki nem jól jött ki, akkor az egy nagy nevetés és egy válveregetés lett a vége, és nem pedig megalázás, vagy elhallgatás, vagy ilyenek.
1: Ha nem vagytok testvérek, ez akkor is működik vajon ilyen szinten? Hogy gondolod?
0: Nincs tapasztalatom róla, nem tudom. Azt...
1: Pluszat adott az, hogy testvérek vagytok?
0: Persze. Sőt. Még az benne van, hogy azért itt négy egóról van szó. Komoly egóról. És hogy négy férfi, maszkulin férfi. Ez nagyon nagy erőt adott. És én emlékszem, voltunk egy versenyen, azt mondta a zsűri, hogy az a baj, hogy így belepréseltetek a székbe. Én szórakozni akarok. És hogy nem tudtam...
1: Kiengedni?
0: Nem vagy? Kiengedni, hanem hogy nem angolul beszélt, és csak azt mondtam neki, de várjál, azért jöttünk ide. Ezért állunk a színpadon, hogy te ezt érezd. Mi föl akarunk téged emelni, megpörgetni, jól megrázni, ezt jó messzire eldobni. Ez a mi dolgunk a színpadról. Nem az, hogy te ott kávézgassál, meg beszélgessél a széktársaddal. Tehát valami olyan ereje volt a színpadnak, vagy van, ez ma is így történik, amit nem lehet megtanulni. Ritka. Nem is tudom, hogy hát énekelni, sokkal jobban énekel. Az én gyerekeim is énekelnek ilyen együtt, akapella együttesben. Hát szoktam mondani, hogy egész életemben nem énekeltem annyit tiszta hangot, mint ők egy dalba. De más a jelenség. Az profi. Ez meg brutális volt.
1: Innen folytatjuk. Bojki András a vendégem. Most megint zene következik. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásra is. Kulcsár Anikó vagyok.

0: Szeretettel köszöntöm újra kedves hallgatóimat. Kulcsár Anikó vagyok, és Bojki Andrással beszélgetek immár több mint egy órája. Köszönöm, András, a kitartásodat.
1: Örülök.
0: Hát beszéltünk a zenéről nagyon-nagyon sokat, és szerintem jó, hogy beszéltünk, hiszen ez a fő területed. És a legesleg elején mondtam, hogy tulajdonképpen nem vagy ismeretlen se a Mera hallgatók számára, se a Szolar Rádió hallgatóinak a számára, hiszen még egész ifjú és gyermekkorodban te igazából egy családi kötődés miatt, meg gyülekezeti kötődés miatt, de bekapcsolódtatok a zenei felvételek készítésébe. Erről milyen emléképed van? Picit meséljél már a hőskorról, hogy így mondjam.
1: Hát én nagyon gyerek voltam. Azok még ilyen vészterhes idők voltak, a 70-es évek közepe talán. És egy kis falu utolsó utcájának az utolsó házába laktunk, és oda jöttek ilyen nagyobbacska autókkal, ilyen fontos bácsik, és hoztak ilyen nagy bőröndöket, és kipakoltak ilyen kütyüket, rengeteg zsinór, állványt, tehát átépítették a szobát, és...
0: Sőt, én édesanyádól tudom, hogy a matracok, ágymatracok kerültek ki.
1: Hát az volt a csillapító.
0: Igen.
1: Volt ott minden. Én azt nem fogtam föl, tehát az életem része volt, de nem tudtam, hogy ez micsoda, utólag bele szoktam kérdezni, hogy én ebbe hogy keveredtem bele, hát nekem volt 4 testvérem. És nem kaptam jó választ erre, de én lettem a dobos.
0: Ó, ezt nem is tudtam.
1: Igen. Először családi felvételek voltak, tehát Madarász nagyapa, János, nagybátyám jöttek oda, és úgy énekelgettek, meg vettek föl. Az volt az érdekes benne, hogy édesanyám írta a zenéket, és édesapám írt szövegeket hozzá. Meg nagyapám is írt szövegeket. Aztán az én emlékeimben bekapcsolódott ebbe a munkába a Soproni János. Nyilván az egy másik irány, az ország másik tájegysége, de valahogy így összeértek a szálak.
0: Én is úgy tudom tőlük, mindkettőtől, hogy ők valahogy aztán együtt is dolgoztak.
1: És ott nálunk folytatódott ez a munka, de akkor már kicsit profibb körülmények között, kicsit jobban elő volt készítve, és valonnan szereztek egy dobgépet, és akkor én be volt állítva a tempója, meg hogy milyen ritmust üssön, és nekem csak időbe kellett megnyomni, meg kinyomni. Ez volt a dolga. Így lettem kisdobos, hogy megnyomtam. Az egy lábpedálos indító volt, és én így kézzel nyomogattam. Aztán ez sok volt ebből, tehát emlékeim szerint sok ilyet csináltunk. Aztán engem arra is kiválasztottak, hogy elmentem velük Eger Szólátra, mert ott folytatódott ez a munka. A Boldizsár ház volt, nagy ház volt, ők támogatták ezt a munkát, ott is laktunk, egy hétvégig, tehát kétszer kellett ott aludni, úgy emlékszem. És ott lezavartunk egy egész kazettányi felvételt. Hát persze a minősége az összehasonlíthatatlan, de a lelkesedés és a lelkiség az szerintem a mai napig is átüt. Ezeket a felvételeket aztán vitték ki, hát hogy hol, nem tudom, hogy hogyan, de Monte Carlóba játszották le, mert ott volt egy ilyen nagy rádióállomás.
0: Igen, Monte Carlóba, illetve Veszlárba ment, erre a két helyre ment ki, igen. De térjünk egy picit a személyes dolgodra. Te, mint gyerek, mennyire tudtad azt, hogy erről nem beszélünk, meg hogy ez nem egy ilyen nyilvános, meg ezt hogy élted meg?
1: De ó, nekünk ez rock'n'roll volt. De hát az egész életünk ilyen volt. Mi nevettünk a világon. A szomszéd is egy ilyen öreg őskület volt, elnézést a kifejezésekért, de mi a kommunistákon is csak nevettünk. Volt ott egy kicsi veszély a faluba, nem engedtek minket a szüleimi hite miatt ilyen óvodába, meg nem tudom én, meg nem lehetett tudni, hát az egy olyan világ volt, nem lehetett tudni, hogy...
0: Ki kibel van.
1: Igen, hogy merre csúszik meg, hogy ne. De mi ezen csak nevettünk.
0: És nem, tehát nem értettétek a súlyát, vagy nem fogtál?
1: Nem.
0: Tehát nagy poén volt.
1: Mondom, én úgy emlékszem ezekre az időkre, hogy ezeket kinevettük. Úgyhogy az, hogy itt valaki az életét, vagy a karrierjét, vagy az állását, vagy nem tudom mit kockáztatott, hozzánk nem jutott el.
0: Elrejtette Isten előttetek teljes
1: hát gyerekek, voltunk,
0: gyerekek voltatok. Igen.
1: Én azt most láttam, csak nem most, mikor elköltöztünk a családi házból, hogy ott a pincébe föl voltak rakva, tornyokba voltak az ukrán, meg a nem tudom milyen sztán nyelvű bibliák, meg énekeskönyvek. Nálunk egy depó volt. és nyugaton nyomták, hozták ide, és innen aztán hozzáértünk meg bátor emberek vitték ki keletre. Az nem volt játék.
0: Nem volt játék, igen.
1: Ha akartak volna, vagy hogyha rosszul fordul a sor, akkor az a ház az nagyot bukott volna.
0: De Isten megőrzött benneteket.
1: De nem ez volt a célja az
0: úrnak. Igen. Menjünk ezen a vonalon egy kicsit tovább. Akkor volt könnyebb úgymond missziózni, vagy most könnyebb? Mert ugye azért ez két világ, tehát akárhogy is vesszük.
1: Igen. Vissza kell kanyarodjak oda, hogy nem hiszek a panelekbe. A misszió számomra még azt sem mondanám, hogy bibliai kategória, mert nem, hanem az valami egy összefoglaló dolog. Tehát, hogyha egy emberen nem látszik, hogy benne Krisztus él, akkor baj van. Ha meg látszik, akkor is lehet baj. Ugye attól függ, hogy a kérdésedre ez a válaszom, hogy akkor volt könnyebb, vagy ma könnyebb.
0: Az embereket megszólítani, akkor konkretizáljuk például. Nyitottak, nem nyitottak, akarják, nem akarják. Megtaláljuk a csatornát, nem találjuk.
1: Tudom. Nem tudom. Én szándékosan járok olyan közegbe, ahol hitetlenek vannak, és pillanatok alatt kiderül, hogy én bibliás vagyok. Ez megváltoztatja egy kicsit a közösséget.
0: Atmoszférát.
1: Konkrétan focira gondolok, ilyen igazi falubikáik között, és vállalom, hogy nem megyek velük mindenbe, és ők pedig respektálják bizonyos módon. Ez valami. És amikor az egyik fiú megtér, és jön hozzám, hogy örömmel mesél, nem miattam tért meg, hanem hogy akkor mostantól egy hajóba evezünk, akkor én azt mondom, hogy a dolgok jól mennek. Én focizni szeretek. Ha ott elkezdtem volna szövegelni, nem vagyok benne biztos, hogy jobbat tettem volna. Kérdésedre, hogy mikor volt könnyebb megszólítani az embereket. Szerintem az emberek mindig vágyják valahogyan Krisztust, csak a világ változik körülöttünk, és másképpen az Úr ugyanúgy a bűneinken keresztül tud csak megszólítani. Másképpen nem tud. Hát a kereszt az erről szól. Most akkor, ha az ember nem hiszi el, hogy bűnös, hogyha ugye most ez van, hogy minden szuper tiszta, szuper gyönyörű, ilyen filter, olyan Instagram, nem lehet hamis hangot kiadni a
0: nem gépekből, lehet, igen, nagyon jók a hangmérnökeink és javítani. A szoftvereink, igen, nagyon-nagyon
1: hát,
0: jó.
1: Hogy minden tökéletes, ott mire való a kegyelem? Hát ott...
0: Pont ezt akartam kérdezni, ha egy ilyen csodálatos világot élünk, akkor elhiszi, vagy tudja az a... akár belül vívódó kereső egyén, hogy ez mégiscsak virtuális, és egy kicsit szemfényvesztés?
1: Hát szerintem itt a panelra visszat, itt lehet missziózni, hogy a kapcsolatodban, a beszélgetéseidben nem vakítasz, hanem hogy ez a gyönyörű világ, ez eltakarja a lényeget, ami belül van, amit senki nem tud, és amivel nem mer szembenézni. És hogyha én, mint hívő ember, erre egy ilyen tükröt mutatok, és nem vádolom, és nem támadom meg, hogy ott a bűneid így meg úgy, hanem ő maga néz szembe ezzel, akkor Krisztust kell, hogy lássa, és ott pedig kegyelem van. Ráadásul ez is nehéz, ez a mai kor, mert ugye most még a kultúrkereszténység, meg a kultúriszlám összecsapásának, hát ha nem is a frontjában vagyunk, de igen, valahol a kettő között vagyunk egy kegyelmi helyzetben. De például a németeknél ez most szerintem kőkemény kérdés, hogy a kereszténység az nem csak hit kérdése, hanem hogy mi van a nyakláncon, vagy a templom, nem tudom minek a tetején. Tehát az egy hétköznapi dolog is. De Krisztus nem így szólít meg bennünket. Ez az érdekes benne. Tehát az egy másik területe a politikának, hogy most akkor megőrizzük a kereszténységet a muszlim világgal szembe, vagy nem.
0: Hogy mi a kereszténység.
1: Igen, hogy Európa gyökerei.
0: Mi a kereszténység, ezt is érdemes lenne definiálnunk, mint Európának, vagy mint keresztényeknek, hogy igen. Ez mit jelent.
1: De én, mint hívő ember, aki az Úr Jézusért vagyok követségbe, ahogy Pál mondja, én csak arra vagyok predesztinálva, hogy mutassam be, hogy engem mindenestül a hibáimmal és a bűneimmel együtt elfogadott az Úr. És ha engem elfogadott, akkor mást is elfogadja. Mert hogyha nem a kereszthez megyünk, és nem a megvallott bűnökkel megyünk, szerintem ott kezdődnek a bajok. Úgy tűnik, hogy hol minden jó, de kódolva vannak egy életre előre, hogy nem a kegyelmen keresztül ismertem meg a mennyei atyát. egy másik ajtón mentem be.
0: Mondjuk ugye? A vallásosság vagy a kultúra ajtaján, igen. Egy nagy ugrást csináljunk így a beszélgetés vége felé. Ez a virtuális gyönyörű világ, ez a házasságokra is elég nagy veszély.
1: Hatást gyakorol.
0: Na, fogalmazunk ennyire gyönyörűen. Egyrészt az elvárások szintjén, másrészt a, hát a mese szintjén, mert be tudjuk kenni ilyen rózsaszín mázzal is, de a kísértések szintjén is. Teljesen új kihívásokkal állunk szembe. Ezt el kell mondani, és nem kárálunk ezzel. Te ezt hogy tapasztalod? Mert ha jól informálódtam, azért egy picit ezen a területen is van felelősséged, mármint a házasságok gondozása, tanácsolása, stb.
1: Ha egy héttel korábban beszélgetünk, akkor lehet, hogy másképpen nyilatkozok.
0: Na.
1: Most én azt mondom, hogy hátradőlök, és nagyon jó helyzetbe kerültünk, egy mondat miatt.
0: Hallgatom.
1: Azt mondta az új főnök, hogy mostantól az állam csak két nemet ismer el, a férfit és a nőt.
0: Ez mondjuk nem megy előre Magyarországon, vagy nem Európában, nem Brüsszelben van, igen.
1: Hát ez a világ leghatalmasabb emberének az első mondatai között volt. Én azt hiszem, hogy minden meg fog változni. Tehát én most egy nagyon...
0: Te optimista
1: vagy. Abszolút nice. Optimista vagyok, igen.
0: Nem rontottuk még el annyira, úgymond a közvéleményt, az emberek alapgondolkodását, vagy a fiatalok, meg a családok, vagy a férfiak és nők alapgondolkozását, hogy ez nagyon hosszú idő, hogy helyreálljon?
1: Én nem lennék a propagandisták helyébe, tehát akik végignyomták ezt az LMBT szervezetileg, tehát onnan kapták a fizetésüket, avval keltek, feküdtek, mentek az iskolába érzékenyíteni, stb. Nekik most nagyon nehéz idő következik. Akik beleálltak, akár ilyen nem váltó műtétekbe is, szerintem tragédiák lesznek.
0: Hát az már volt eddig is, bizonyos józanodásoknál lehetett ilyen portálokat olvasni, hogy akik ráébredtek, hogy mit történt velük, azért ott voltak nagyon...
1: Lehet, hogy túl messziről szemlélem ezt az esemény sort, de én azt gondolom, hogyha a törvény kimondja, hogy csak két nem van, hogy van a férfi meg a nő, ebből rengeteg minden következik.
0: Ez egy póriás, bocsánat, egy póriás ilyen egyszerű kis házasságra is van hatással?
1: Most mi még nem tartunk a házasságnál, ez a baj. Az LMBT elintézte nekünk azt, hogy a házasság az nem menő.
0: Sőt, csökevény már, bocsánat.
1: És hogy házasság hetét kell tartani, hogy propagáljuk a házasságot. Hát ez agymenés, de ez az elmúlt 30-50 évnek a következménye. Hogy ide jutottunk, hogy már nem tudom.
0: De ide jutottunk, ez az igazság.
1: És erre jön egy figura is azt mondja, hogy nem, csak férfi van meg nő. Ebből az következik, hogy ja, akkor nézd meg, hogy te férfi vagy nő vagy, és akkor engedd szépen vissza a természet folyásába a dolgokat. Ebből rengeteg minden következik, szerintem jó irányba. Ez szerintem kegyelmi idő. Ha csak nem lesz valami még brutálisabb ellenállás, de...
0: A hatás ellenhatás.
1: Igen. Igen. Hát mert nem lehet tudni, hogy miket kell lebontani, hogy milyen intézményeket kell lebontani. Mert oké, azt értem, hogy most nem lehet kitűzni az amerikai külképviseletekre a szivárványos lobogót. Ez egy rendelet csupán, vagy egy törvény, de nagyon sok minden következik belőle. Úgyhogy én nagyon optimista vagyok, lehet, hogy ezek még évek, mire visszaáll, de én tanárként kisgyerekeket tanítok. Tanárként én a gyerekeknek mondom, hogy te most gyerek vagy, én vagyok a felnőtt. Te nem tudsz hegedülni, én tudok. Te felnősz, és feleség leszel, vagy férj, anya leszel, vagy apa. Mint ahogy én is. És innen indulunk. Ebből le lehet vezetni utána mindent.
0: Térjünk rá konkrétan a házasságokra, mert azért még Magyarországon még vannak házasságkötések, ha jól néztem, ilyen 20 000-es nagyságrendbe. Viszont azt is, ha jól néztem, durván a házasságok fele, nem egész 50%, de nagyon közelíti, ez is persze statisztika, ez a KSH, tehát a Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról gyönyörű adatokat lehet összeszedni, tehát durván az 50% válással végződik. Hogy jutottunk el ide? Hát ez abnormális arány.
1: Azt nem tudom, hogy ez magyar sajátosság-e. A kultúrának nagy része van ebbe, hogy másképpen nézünk magunkra is, meg a másikra is, meg egyáltalán házasságra. Tehát nincs, aki visszatartson, vagy nincs, ami visszatartson. Szerintem ez a legnagyobb gond, vagy ez az oka, hogy a házasságot azt nem őrizzük és táplálgatjuk, az nem fancy, hogy így mondjam. Nem egy rock and roll, hogy végigcsinálom, és mindig beleteszek, és mindig kiszedem belőle azt, amitől még jobb lehet. Hanem beleunok, aztán meggyűlöljük egymást, aztán elválunk, senkit nem érdekel. Ez a problémám.
0: Ennek lehet a fogyasztótársadalomnak egy letükröződése, leképeződése a házasságok területére?
1: Hát meg a fontos embereknek a rossz példája. Tehát a filmek, amiket mi kultúraként fogyasztottunk, szerintem az tragédia. Vagy amit a tévé a rendszerváltozás után ezekkel a valóságsókkal csinált, az egy szóval össze tudom egyébként foglalni, csak a végére akartam hagyni, de most szerintem ez fog következni, hogy vissza kell térni az erkölcshöz. Uh-huh. És az most nem csak a paráznaság, nem a hűség kérdése, hanem egyáltalán az erkölcs kérdése, hogy egy állat sokkal jobban tudja, hogy mit kell csinálni a születésétől a haláláig. Hibátlanul végigcsinálja.
0: És nagyon sok állatról kimutatják, hogy élete végig hűséges a párjához. Nagyon sokan.
1: Lehet. Nem tudom, a teremtő egynek ezt adta, másiknak azt adta, de nem hibázik. Persze vannak, ha kiszeded a természetből, akkor lehet, de csak az ember nem tudja, hogy kell leírni az életet az elejétől
0: hogy
1: a végéig.
0: Hogy jutottuk ide? Hát ez abnormális, nem?
1: Hát én művészként azt mondom, hogy a művészeknek óriási felelőssége volt ebben, de a politikának is. Úgyhogy én a magam eszközével, a magam példájával és a magam eszközével ezt súlykolom, hogy sokkal egyszerűbb élni, mint amire most tanítottak bennünket, annyira bonyolult, így úgy. Az élet tényleg nagyon bonyolult, de nagyon egyszerű az úton járni, mert csak azt kell csinálni, mint az elején. Megszülettünk, azt meghalunk. A kettő között pedig vannak ilyen útjelzők, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, amaz kell csinálni. Ja, hogy nem mindig kényelmes, ja, hogy nem mindig sok pénz van, ja, hogy nem mindig van egészség, ja, hogy nem minden...
0: Hát... De hát ezek tragédiák, legalábbis így van beállítva, nem? Hát ezek borz... Hát
1: azt szoktuk mondani így összekacsintva, hogy hát ilyen az élet. Ez az élet. Egyszer fel,
0: de hát
1: egyszer
0: nem
1: lent.
0: Ez mutatja a csoda álomképeket bemutató film.
1: Nem én találom ki, hogy az összes hollywoodi film addig tart, amíg megcsókolja egymást a fiú meg a lány. Na de a pár választás és az együttés meg ott kezdődik.
0: És akkor, erre kapunk útmutatást, felkészítik? Hát nem minket, mi már ezen egy kicsit túl vagyunk, de az utánunk jövő generációt?
1: Én amiben most belelátok, az nagyon gáz. Tehát a mai gyerekek azok kapaszkodó nélkül élnek. Ez hihetetlen, egy álom, nem álomvilág, ez amit a technológia a kütyüvel nekik adott. Ugye régen az volt, hogy valaki vagy hitt a transzcendensbe, vagy pedig hitt a technológiába. Az egyik a materialista, a másik a tudom, idealista. És, mert ilyenek vagyunk. És ma is ez van. Csak a gyerekeknek mind a kettőt megadja a Marvel. Egybe. A transzcendens, az a szuperhős. Olyan képességei, repülni tud. Ki tud repülni? Senki nem tud repülni, de
0: és
1: a gyerekek...
0: Bármit meg lehet mutatni egy virtuális filmbe.
1: Így van.
0: Filmbe.
1: És a gyerekek elhiszik, hogy bárki tud repülni, és nem néz magára, hogy bocs, hát nincs is szárnya. De idáig egy teljesen más világ. Ez az ő transzcendens megélése, hogy a szuperhős majd megmenti a világot kétszer.
0: És meg a másik... hány életed van, igen.
1: Igen. És a másik pedig a technológia, bármit meg lehet csinálni. És egyszerűen ebbe élnek benne, és ezt egy film megadja nekik, vagy egy sorozat, vagy a számítógépes játékok. És ez az ő realitásuk. Ez szerintem döbbenetes. Hamar vége szakadt, mint ahogy Ukrajnában vége szakadt. Tehát bármikor kihúzzák a stekkert, lekapcsolják a villanyt, vagy egyszer nem lesz.
0: Átvágnak egy kábelt, és megszűnt az egész.
1: Hát vagy a boltban nem lesz. WC-papír, vagy bármi, amihez most hozzá vagyunk szokva, vagy fűtés, akkor az ember hirtelen észbe kap. De világnézetileg nagyon, nagyon bajban vannak a gyerekek. A szülők is egyébként, mert nem tudják tanácsolni őket. Nem találkozik az igény meg a kínálat. Igen.
0: Mi a felelősségünk nekünk hívő embereknek és mint gyülekezeti vezetőnek? Mert hogy hát azért Istennek biztos vannak válaszai ezekre a kihívásokra is.
1: Hát szerintem mindenki tudja, hogy hogyan, mit kéne csinálni. Az én felelősségem az, hogy megértsem, hogy aki velem szemben ül, ő hogy látja magát meg az életet, a világot. Ez egy macerás dolog. Mert ha én elkezdek paneleket pufogtatni, elmegyünk egymás mellett. De ha vele tudok menni egy-két lépést, ha meg tudom érteni, hogy ő milyen fogalmi készletem, hogyan fogalmaz, mit lát a világból, saját magából, a jövőből, vagy a múltjából. Szerintem ez a megoldás. Hát nyilván jól kell csinálni az, ami nekem adatott. Az én gyerekeim, most a 30 és Baldus 23 éves, ez nagyok 30 évesek, már ők sem ugyanaz a generáció. De hát mi közöttünk aztán óriási különbség van.
0: De meg lehet találni a közös?
1: Meg. Hogyha úgy élünk, hogy azt lássa, hogy amit én fontosnak tartok, abban én hiteles vagyok, ez megoldja a kérdést. Csak ez láttatnunk el egymásnak a szempontjait. Tehát meg kell érteni a másikat, összem ez a... És valahogy a világot is meg kéne érteni, amiben az ember él. Mi magunk is, de a gyerekeink is.
0: Nagyon sokszor azt mondják szülők, hogy de hát nincs közös idő. Nincs rá lehetőség. Ez jogos érv?
1: Hát lelke rajta. Hát az a múlik, hogy tölt-e vele időt, vagy nem. Persze. Ha nem töltünk időt. Egyébként így voltam, gyülekezet. Nem zárójel, ez ide tartozik. Hogy én nehezen szólítottam meg a testvéreket, mert azt gondoltam, hogy ha baja van, majd jön. Aztán rájöttem, hogy nem jön. A fiatal se jön. Nem ilyen világot élünk. Úgyhogy most én megyek. Fölhívom. Gyere, leülünk. Egyszerűen kell a közös idő, hogy...
0: Nyitott? A másik?
1: Abszolút. Nagyon szeretjük ezeket a találkozásokat. Igen. Van olyan, akivel ilyen 4 órákat beszélgetek.
0: Tehát mondtad, hogy te nagyon nyitott vagy a világra. Ez a magánéleti beszélgetésekre is?
1: Abszolút. Igen.
0: Szükséges? Mit tanácsolnál a hallgatóknak?
1: Keressenek barátot. Olyan barátot, aki nem beszéli ki, akivel súlytalan a beszélgetés, tehát a legmélyebb dolgokat is nyugodtan elmondod neki. Mert súlytalan. Messze van, vagy túl közel. Tehát akiben nagyon megbízol. És időnként öblöges. Mert akkor ő is fog öblögetni, és akkor rácsodálkozunk, hogy
0: jé. És a házaspároknak mit tanácsolnál? Különösen, hogyha mondjuk netalántán konfliktus helyzet van. Hát valamitől van az 50%-os vallási arány.
1: Hát nem tudom, mit tanácsolnék. Elmondom a tapasztalatomat. Ha eldőlt, akkor nincs visszaút. Tehát ha elindulnak a lejtőn, akkor nagyon figyeljenek, mert nincs visszaút. Ha egy nő szívébe elpattan valami, esélytelen. Nem, én még nem láttam olyat, hogy visszament volna. Férfiaknál picit másképpen van, de ott is nehéz. De hogyha nem figyelnek oda, és...
0: Törvényszerű, hogy legyen lejtő?
1: Persze. Sőt, szerintem attól szép a házasság.
0: De nem törvényszerű jutni a lejtő aljára.
1: Erre mondjuk nevet, hogy ilyen az élet. Szölávi, ilyen az élet, de hát mit akarunk? Repüljünk mindig fölfelé, és akkor a végén kijutunk az űrbe. Az a jó benne, hogy változatos. Nem csak, hogy meg tudod fogni a másik kezét, vagy meg tudod neki mondani, de ezek már apró dolgok, most nem biztos, hogy ilyenre akarsz rákérdezni, hogy én szoktam ilyet csinálni, mert viszonylag hangulatember is vagyok, hogy oda megyek a feleségem, és mondom, hogy figyelj, de semmi bajom nincsen veled. Szeretlek, de hagyjál békén. Ma nagyon rossz kedvem van, és nem tudom, mi lesz. És akkor rám néz, és látom, hogy semmi baja nincs velem, vagy elfordul, vagy megölel, és mindjárt meggyógyul. Szóval, ha az ember kimondja, segít.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok áldást az életetekre, a további munkára, szolgálatra, gyülekezeti életre. Bojki Andrással beszélgettem, és nagyon köszönöm az itt töltött idődet. A hallgatók nevében is köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el hallgatóimtól.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy bőkező és adj szívesen. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényi értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 51 perckor volt, az ünnep kimenetele pedig ma szombaton este 21 óra 1 perc. A Tórából ezen a héten a Rőé heti szakaszt olvassák föl a zsinogógákban, amelynek jelentése lásd Mózes 5. könyve 11.26-tól 16.17-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkező, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Mózes 5. könyve 15.7-től 11-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Ha majd támad közötted próféta vagy álomlátó, mi a különbség a világ népei és a zsidók prófétái között? Erre a kérdésre keres magyarázatot Szerdó Szervin rabbi a Rőé heti szakasz kapcsán. Mint írja, a zsidó próféta nem jósol, hanem figyelmeztet. A helytelen, bűnös, köz- és vallási élet következményeire hívja föl a figyelmet, ritkán egy személyre, legtöbbször az egész társadalomra kivetítve. A zsidó próféta jövőre vonatkozó kijelentése mindig feltételes módban történik. A prófétai tevékenység nem kényelmes, nem jár anyagi előnnyel, tisztelettel. Mózes például a beszédhibájára hivatkozva próbál a prófétai fölkérés elől kitérni. Nem vagyok a szónak embere, nehéz ajkú és nehéz beszédű vagyok én. Mózes 2. könyve 4.10. Ám Mózessel kapcsolatban mégis ezt olvassuk. Vele szájról szájra beszélek, világosan és nem homályos szavakban. Az örökké való hasonlóságát látja ő. Mózes 4. könyve 12.8. Minden vallásos zsidó ezzel a mondattal kezdi a napot. A zsidó hagyomány szerint minden reggel egy rövid, mégis mély jelentésű ima emlékeztet arra, hogy az élet és az új nap ajándék. A legtöbb ember ébredés után automatikusan a telefonjáért nyúl, vagy a napi teendőken kezd el gondolkodni. A vallásos zsidók számára azonban a nap első pillanata hálaadással kezdődik. A módeáni néhány soros ima, amelyet közvetlenül a fölébredés után mondanak el, még azelőtt, hogy bármilyen tevékenységbe kezdenének. Rövidsége ellenére a zsidó gondolkodás egyik legfontosabb üzenetét hordozza, minden új reggel egy újabb lehetőség. A vallásos zsidők első szava tehát a köszöneté, a módeáni magyarul így hangzik, köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyönge lesz, és a maximum 32-37 fok.
0: Híreinket hallották.

a szív hangjai, örökzöld himnuszok, melyek elődeink életük meghatározó pillanatairól, szolgálatuk örömeiről és vívódásairól szólnak. Ismert dallamok, a mögöttük rejlő tapasztalatok énekei, melyek összekötik a múltat és a jelent. Legyen így velünk az éneklés öröme minden nap.

Just as I am. Amint vagyok. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Az Amint vagyok című ének az Istennek felajánlott élet csodálatos himnusza. A szerzője Charlotte Elliot, 1789-ben született. Egy kényelmes otthonban nőtt fel, Claphamben, amely ma London része. Édesapja kereskedő volt, ezért jólétben éltek. A fiatal lány kedves és vidám volt, könnyed stílusa, élénk fantáziája és kreatív kézügyessége számos művészetre is alkalmassá tették, így portré

többet foglalkozott a lelki élet dolgaival, ugyanakkor hitében elbizonytalanodott, felismerte hibáit, kudarcai felett töprengett és aggódott a bűnei miatt. Amikor lelkész rokonait megkérdezte, hogy mit tehetne jellemének javítása érdekében, azt mondták neki, hogy csak szorgalmasan imádkozzon, kérjen bocsánatot Istentől a bűneiért és próbáljon jobbá válni. Nem sokkal 30 éves születésnapja után a dolgok rosszabbra fordultak, amikor súlyosan megbetegedett. Az orvosok nem tudták megállapítani a betegség okát. A nap minden órájában komoly fájdalmai voltak, szervezete fokozatosan gyengült, és a korábban életvidám fiatal nő szenvedések között töltötte napjait. Élete örökre megváltozott. Annak ellenére, hogy hívő, keresztény családban nőtt fel, kétségeivel vívódva élt, és teljesen bizonytalanná vált a kapcsolata Krisztussal. Istent vádolta, amiért az ágyában fekve, rabságban tartja a betegség. És ekkor még nem tudta azt, hogy nyomorékon kell leélnie hátralévő egész életét.

1822-ben, néhány évvel betegségek kezdete után, apja Genfből a jól ismert svájci prédikátort, César Malant meghívta Londonba, hogy látogassa meg a családot. Valódi célja az volt, hogy megkérje a lelkészt, beszélgessen a leányával, aki akkorra már depresszióval küszködött. A lelkész megérkezett és szeretettel, empátiával fordult a beteg lányhoz, többször hosszasan beszélt hozzá a lelki békéről, reménységről. Kérdések sorát tette fel, hogy Charlotte békében van-e Istennel, és képes-e szembenézi belső küzdelmeivel. Valóban elfogadta-e Jézust, mert ahhoz, hogy Isten békéjét megismerje, teljesen át kell adnia magát Krisztusnak. Charlotte ki nem állhatta ezeket a látogatásokat, a személyeskedő kérdések sértően hatottak rá. Végül egy nap már nem bírta tovább, és mérgesen kitört belőle: kérem, beszéljünk másról. De a lelkész tovább ment: Charlotte, ha így folytatod, továbbra is szomorú és megkeseredett marad a szíved, a gyűlölet és a harag elemésztenek. Charlotte végül megbánta durvaságát, bocsánatot kért és bevallotta, hogy valójában túlságosan bűnösnek érzi magát ahhoz, hogy kereszténynek, Krisztus gyermekének vallja magát. A lelkész elfogadta a bocsánatkérését. Látva a lány nem csak testi, hanem lelki fájdalmát is, és az elfogadás utáni vágyát, gyengéden megnyugtatta és mosolyogva így szólt.

hozzá. Gyere Krisztushoz, ahogy vagy. Bűnös vagy, de Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, ő téged is megváltott. Gyere úgy, ahogy vagy, bűnös emberként. Ő megszabadít a félelmeidtől, a bánatodtól és a kétségeidtől, meggyógyítja a lelked, szeretetet és életet ad a szívedbe. Ez volt a fordulópont Charlotte életében. Ezen a napon kétségei eloszlottak, és Jézusba vetett hittel nézett szembe a jövőjével. Azon a napon adta át életét Krisztusnak. Ezt követően is Charlotte levelezett a lelkésszel, akinek gyengéd útmutatása és megnyugtatása segített neki megbirkózni lelki problémáival és fizikai korlátaival. Attól kezdve élete végéig minden évben a lelki születés napjaként ünnepelték együtt a látogatás emlékét.

Néhány évvel később, 1834-ben, 45 évesen, Charlotte családjával Brightonba költözött. Egy napon a családjából mindenki elment egy templomi jótékonysági vásárba, hogy pénzt gyűjtsön egy iskola számára. Charlotte is szenvedélyesen foglalkozott az üggyel, és szívesen segített volna, de a hetekig tartó felkészülés után túlságosan beteg volt ahhoz, hogy velük tartson. Így otthon maradt, de bánatában és magányában újból elöntötte a kétségbeesés, mert gyengének, haszontalannak és legyőzöttnek érezte magát. Ismét feltörtek a negatív érzések, elgondolkodott konfliktusain, vívódásain, és továbbra is bizonytalan volt, vajon Krisztus elfogadja-e őt hibáival és dacos lelkével. Bár nyomasztotta a haszontalanság és a magány érzése, eszébe jutott a lelkésztől hallott bátorítás. Ez az öt szó. Csak gyere úgy, ahogy vagy. Ezek most is megerősítették, és választottak kétségeire. Ezen az estén született meg az Amint vagyok című verse. Ezt írta abban az időben. Átéreztem, hogy egyedül Isten tudja, mit jelent számomra napról napra, óráról órára harcolni a szinte elsöprő gyengeség és kimerültség testi érzéseivel. De bátorságot merítettem ezekből a szavakból, és elhatároztam, hogy nem engedek a depressziónak és az instabilitásnak. Tudom, hogy Isten látja helyzetem. Ő átvezet a szenvedések völgyén, és megőrzi hitem minden körülmények között. Az Úr hangja arra intett, hogy legyek boldog az ő szolgálatában, ott és úgy, ahogy vagyok. A jótékonysági est pedig várakozáson felül sikerült. Az abból származó bevétel anyagilag segítette a szegény prédikátorok gyermekei számára alapított iskola építését. Később pedig ez az egyetlen dal több pénzt hozott, mint az összes egyéb adománygyűjtő rendezvény, melyeket a bátyja szervezett. Hallgassuk meg a himnuszt magyar nyelven, a baptista központi kórus megindító előadásában.

Amint vagyok, csak úgy jövök. Te a véred ontottad értem, és magadhoz hívsz, Isten báránya, ím jövök.

Amint vagyok, nem várok már, hogy lelkem sötét bűnétől szabaduljak, a te véred minden foltot megtisztít. Isten báránya, ím jövök. Amint vagyok, hányatott életemmel, vívódások és kétségek között, külső és belső félelmeimmel, Isten báránya, ím jövök.

amint vagyok, szeretetedben szabadon, melynek szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága bizonyos, itt földi létben, s majd odafenn, Isten báránya, ím jövök.

az Amint vagyok című ének, az öröm és a bizonyosság csodálatos kifejezése a szenvedések és kétségek között. A megváltott élet himnusza, mely egy magányosan fájdalomban szenvedő, küzdő nő tollából született, aki lelki ajándékait felhasználva fogalmazta meg élettapasztalatát. Arra emlékeztet, hogy ha botladozunk is, Isten szeretetének és elfogadásának tudatában lehetőségünk van az újrakezdésre, hogy időről időre lelkileg újjászülessünk, még testi és lelki betegen is, úgy, ahogy vagyunk. Ez az ének legfontosabb üzenete. A szöveghez William Bradbury komponált zenét 1849-ben. A bűnbocsánatról és üdvösségről szóló egyszerű, de erőteljes üzenete miatt a himnuszt széles körben használják az úrvacsorákon, valamint evangelizáló alkalmakon. Az Isten báránya, ím jövök refrén sorának ismétlése Charlotte tapasztalatát, a Jézus központú élet iránti elkötelezettséget hangsúlyozza. Élete válságos idejében, amikor még úgy érezte, hogy nem elég jó, hogy Jézus közelében élhessen, majd a lelki és fizikai megpróbáltatások ellenére a testvéri lelki támasz és bátorítás eredményeként meg tudott kapaszkodni Krisztus ígéretében, aki szeretete által megadta neki a lelki békességet, a bűnbocsánatot. Isten ma is minden ember irányában kezdeményez. Életünk egyes helyzeteiben, konfliktusaink, kétségeink, küzdelmeink között megszólít és megoldást ajánl, hogy azokból kiutat és ő benne megnyugvást találjunk. A mi részünk annyi, hogy hívására válaszoljunk. Isten báránya, ím jövök. Billy Graham, baptista evangelizátor, korunk egyik legnagyobb prédikátora életében is fontos szerepe volt ennek a himnusznak. 1934-ben azt vallotta, hogy az Amint vagyok című ének hatására tért meg egy evangelizáción. Graham szerint ez az ének erős üzenetet közvetít és segít választ adnunk Krisztus elhívására, döntésre és cselekvésre késztet. Billy Graham személyesen ismert 11 elnököt, Trumantól kezdve egészen Donald Trumpig. Többnek barátja és közeli bizalmasa volt, különösen közeli kapcsolatban volt Eisenhowerrel, Johnsonnal, akit Graham legközelebbi barátjának tartottak, Nixonnal, Reaganékkel és a Bush családda is. 1955-ben meghívta Martin Luther Kinget, hogy együtt hirdessenek az ébredésről New York városában, és letette érte az óvadékot, amikor az 1960-as években letartóztatták. Több helyre jutott el, mint kora bármelyik más prédikátora. Munkatársai szerint több mint 3,2 millió ember válaszolt a hívásra Billy Graham evangelizációin, hogy elfogadják Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat. 2008-tól haláláig Graham hallgatósága 2,2 milliárdra becsülhető, beleértve a rádiós és televíziós közvetítéseket is. Az Amint vagyok himnusza emocionálisan nagy hatással volt az emberekre. Az evangelizáló kampányok során a több tízezer embert befogadó helyszíneken a himnusz eljátszása közben emberek ezrei székeikről felállva indultak el a pódium felé, kifejezve döntésüket, hogy életüket Krisztusnak szenteljék. Így történt ez azon a híres alkalmon 1971-ben a texasi Dallasban is, melyen 55 ezer ember vett részt. A tévé élő adásban közvetítette, amint ezrek ajánlották fel életüket ott úgy, amint voltak. Mindenkinek szólt az evangelizátor felhívása: gyere és hozd meg a döntésed! Bárhol vagy, az otthonodban, egy bárban, egy hotelben, repülőtéren, csak hajts fejet és mondd el: Uram, gyere a szívembe! És ő segít meghozni a döntést, hogy elkötelezd magad Isten mellett.

0: television can see here in the Texas Stadium, where some 55,000 people are assembled. Hundreds of people are coming down all of these aisles to make their commitment to Christ tonight. You can make your commitment where you are, at home, in a bar, in a hotel lobby, an airport. Just bow your head and say, Lord Jesus, come into my heart. He will. God help you to make that commitment tonight. And be sure and go to church on Sunday. God bless you.
1: Billy Graham Isten áldott embere volt, hiszen több évtizeden át szolgálhatott. Kevéssel századik születésnapja előtt hunyt el. Halála előtt 3 hónappal készült vele az utolsó interjú. Utolsó üzenete is a megtérés, az odaadás szavai voltak, melyben így vallott. Elmondhatom, hogy Isten vezetett engem. Lehajtott fejjel így imádkozott. Uram, elfordulok bűneimtől és megbánom azokat. Kérlek, gyere a szívembe és az életembe, bízni akarok te benned, Uramban és megváltómban, és követni téged. Jézus él. Én az életemet nem egy halott Istennek, hanem az élő Krisztusnak adtam, aki egy éneket adott az ajkamra. Egy zászlót adott, hogy kövessem, van értelme az életemnek, tudom, hogy honnan jöttem, tudom, hogy miért vagyok itt, és tudom, hogy merre tartok.
2: I see how God's hand guided me. I turn from my sins. I repent of my sins. I invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. In Jesus' name, amen.
3: He's alive. I've given my life not to a dead Christ, but to a living Christ. And he's given me a song to sing. He's given me a flag to follow. I have reason for existence. I know where I've come from. I know why I'm here. I know where I'm going.
1: Gyászszertartásán 2018. február 28-án a Kapitóliumban többek között az Egyesült Államok elnöke búcsúztatta őt, és az eseményen egyetlen ének hangzott el: Amint vagyok. Ide kívánkozik az idézet Billy Grahamtől. Ha egy nap majd azt olvassák vagy hallják, hogy Billy Graham meghalt, egy szót se higgyenek el belőle. Sokkal elevenebb leszek, mint most vagyok. Csak a lakcímem változik meg, Isten jelenlétébe lépek.

A lelkivezető 1977-ben járt először Magyarországon és hazaérkezését követően közbenjárására Jimmy Carter elnöknél, a Szent Korona 3 hónappal később, 1978. január 6-án érkezett vissza Magyarországra.

Charlotte 50 évet töltött szörnyű fájdalomban és gyengeségben. Soha nem gyógyult meg. Élete végéig ágyban fekvő beteg volt, de a szíve megváltozott. Isten felhasználta betegségét, hogy kétségeit és haragját hitté, békességgé és örömmé változtassa, amit himnuszaiban fogalmazott meg. 82 évesen halt meg 1871-ben. Az Amint vagyok híres himnusza több szívet érintett meg, és több embert vezetett Krisztushoz, mint bármely más dal, amit valaha írtak.

A Szív hangjai Örökzöld himnuszok című műsorunkat hallották, szerkesztette és készítette Halász Edit. Közreműködött Egyed Zoltán.

0: győzelem a lelki életben. Hangos könyv, harmadik rész.
1: Lebegés. Mózes első könyve, első fejezet, második verse azt mondja, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mielőtt Isten befejezte a teremtést, ott lebegett fölötte, míg abból valami gyönyörűséges jött létre. Neked is meg kell tanulnod ezt a figyelő, óvó és tápláló jelenlétet, ami a jó dolgok megtörténtét várja. A házasságodnak is szüksége van rá. Míg ha mindketten túl nehéz és túl fájdalmas múltbéli terhekkel érkeztetek is, Isten segítségével mégis nagyszerű kapcsolatot költhettek ki. A gyermekeidnek is szükségük van a felettük lebegésre. Ugyanígy a munkádnak is és bármi másnak, amiért érdemes élni. Ha valami nagyszerű akar megszületni, számíthatsz rá, hogy ez időbe fog telni. Ne akard erőszakkal siettetni a dolgok megtörténtét, legyen hited a türelmes kotláshoz. A mostani helyzetet talán zűrzavarosnak tűnik, de Istennel a káosz gyógyítható. Nézd, hogyan csinálta a teremtéskor. Nem minden tojás kel ki egyszerre. Nem minden házasság érik be ugyanazzal a tempóval. Nem minden gyerek fejlődik ugyanolyan ütemben. Talán türelmetlenül várod, hogy bizonyos dolgok ugyanolyan gyorsan megtörténjenek a te életedben, mint másokéban láttad. Nyugodj meg! Ha az isteni alapelveket alkalmazod és folytatod a lebegést, minden meg fog történni az Istentől rendelt időben. Talán nem úgy fog történni, ahogy Kovácséknál a szomszédban, de éppen úgy, ahogy neked a legjobb lesz. Ahelyett, hogy azt mondogatnád, ha a dolgok nem javulnak, elmegyek. Imádkozz így. Uram, a hosszú távú eredményekért vagyok itt. Túl sokat fektettem már ebbe. Ezért addig fogok itt ülni ezeken a tojásokon, amíg meg nem adod, hogy kikeljenek. Amikor eljön a tojások kikelésének ideje, boldog leszel, hogy maradtál. Imádkozz így. Uram, segíts, hogy eltökélten keresselek. Olyan sokszor buktam már bele próbálkozásaimba. Nem sikerült legyőznöm azokat az akadályokat, amelyek elválasztanak attól, hogy növekedjek a hitben. Segíts, Uram, hogy úgy jöhessek, ahogy vagyok, és hogy dicsőítésedre, imádásodra, igédre, jelenlétedre összpontosítsak. Segíts, hogy mindig tudjam, hogy te csupán egy imányi távolságra vagy tőlem. Ámen.

Erős lélek fejlesztése. Példabeszédek könyve 18. fejezet 14. verse azt mondja, az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni. A lelkünk, a belső emberünk az, ahol Isten bennünk lakik. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy erős lelkünk lenne. Nem, a lelkünknek épp úgy táplálásra van szüksége, mint a testünknek. Szeretnél erős lelket építeni magadban? Akkor először is tölts időt Isten igéjével. Miért? Mert ez megújítja értelmedet és krisztusi tulajdonságokat fejleszt ki benned. Jézus első kézből ismerte a Szentírás erejét. Már kisfiúként tanulmányozta és szívébe rejtette, így képes volt győzni a sátán kísértései felett a pusztában. A Biblia A. táplálja lelked. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, faltam szavait. Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömet. Jeremiás próféta könyve 15. fejezet 16. vers. B. Megerősít a kísértések között. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Zsoltárok könyve 119. fejezet 9. vers. C. Élesíti az elmédet. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Zsoltárok könyve 119. fejezet 130. vers. Másodszor. Ismerd fel az imádság erejét. Figyelj! Felment a hegyre magányosan imádkozni. Máté evangéliuma 14. fejezet 23. vers. Ha még Jézusnak is szüksége volt az imádságra, mennyivel inkább neked? John Bunyan mondta. Tehetsz többet is, mint az imádság, miután már imádkoztál. De semmi többet nem tehetsz, mint az imádkozás, amíg ezt meg nem tetted. Gondolkozz el ezen. Az imádságban mindent Istenre bízol. Különben is, ki az, aki mindent működtet? Már csupán ennek a gondolatnak térdre kellene kényszerítenie. Szeretnél tehát erős lelket fejleszteni? Olyan, ami megtart a testi fájdalmakban és a bajok között is. Tedd ezt a két dolgot. Olvasd a Szentírást, és imádkozz. Imádkozz így. Uram, segíts felismernem az imádság fontosságát, hogy tudjam, mennyire fontos, hogy több időt töltsek jelenlétedben, és adj vágyat a szívembe arra, hogy mélyebb kapcsolatom legyen veled. Te minden hajszálamat számon tartod, Uram, és egyetlen gondolatom sem titok előtted. Atyám, add, hogy világosság lehessek. A te országod reménysugara a családomban, a munkahelyemen, a településünkön és a nemzetemben. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Isten jelenlétében. Zsoltárok könyve 31. fejezet 20-tól a 21. versig azt mondja: milyen nagy a te jóságod! Ebben részesíted a hozzád menekülőket, jól elrejted őket magadnál. Íme 6 olyan dolog, amelyet sehol máshol, csak is Isten jelenlétében találhatsz meg. Elsőként remény. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Zsoltárok könyve 118. fejezet, 13. és 21. vers. Másodszor, szeretet. Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Lélek által. Pál rómabeliekhez írott levele, 5. fejezet, 5. vers. Harmadszor, védelem. Milyen nagy a te jóságod! Ebben részesíted a hozzád menekülőket. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem. Zsoltárok könyve 31. fejezet 20-tól a 22. versig. Negyedszer. Megbocsátás. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérek kiválhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérek ki lehettek, mint a gyapjú. Ézsaiás prófita könyve 1. fejezet 18. vers. Ötödször. Iránymutatás. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Ézsaiás prófita könyve 30. fejezet 21. vers. Hatodszor. Öröm. Teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyve 16. fejezet 11. vers. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János evangéliuma 16. fejezet 24. vers. Mindezek ma is várnak rád az Úr jelenlétében.

egy méretben. Máté evangéliuma 11. fejezet 30. verse azt mondja, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Óvakodj, az egy méret mindenkire illik gondolkodásmódtól. Bár mindannyiunkat a kegyelem ment meg, de mindegyikünknek más útja van, egy Isten által előre eltervezett, személyre szabott életút. Isten kegyelmét csak ahhoz a küldetéshez kapod meg, amit ő adott neked, az ezen kívül eső dolgokban csak a saját erődre támaszkodhatsz. Amikor Jézus azt mondta, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű, Máté evangéliuma 11. fejezet 30. vers, akkor hallgatósága pontosan értette, mire gondol. Akkoriban földművelésből éltek, és jól tudták, hogy semmi sincs rosszabb a rosszul illeszkedő igánál, amely folyamatosan irritálja az ökör nyakát, így az állatnak kétszer olyan nehéz húznia az ekét. Isten rád vonatkozó terve tökéletesen illeszkedik. Nem fog kidörzsölni, és nem fog a végsőkig kimeríteni. Ha kiégtél, az valószínűleg azt jelzi, hogy valaki más elvárásainak akarsz megfelelni, nem Istennek. Ahová Isten vezet, ott ő ellát minden szükségessel. Utasításai mellé ő bölcsességét és erejét is adja. Pál így ír erről. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Pál Filippi beliekhez írott levele, 2. fejezet 13. vers. Isten adja A. a vágyat, B. a képességet, C. a megfelelő körülményeket, D. a megfelelő kapcsolatokat. Szeretnél még több bíztatást? Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsoltárok könyve 32. fejezet 8. vers. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Ézsaiás próféta könyve 30. fejezet 21. vers. Kell ennél több.

Egyenes beszéd. A jelenések könyvét olyan stílusban írták, amely ma már nem használatos, de ennek nem szabadna visszatartania minket olvasásától és fő üzenetének megértésétől. Próbáljuk megérteni azokat a képeket, szimbólumokat, amelyekkel a fő témákat ábrázolja. A jelenések könyve hangsúlyozza, hogy ez a világ pusztulásra van ítélve, ezért reménységünket nem vethetjük ebbe a világba, vagy annak politikai rendszereibe, filozófiáiba. A könyv rámutat arra a nagyszerű igazságra is, hogy eljön egy nap, amikor a sátánt örökre száműzi Isten. A jelenések hangsúlyozza, hogy Krisztus újra el fog jönni nagy dicsőségben, hogy megalapítsa királyságát, ahol tökéletes igazságban és igazságosságban uralkodik örökkön örökké. Egy nap azoknak, akik ismerik Krisztust, halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jelenések könyve 21. fejezet 4. vers. A jelenések könyve 3. fejezet 14-től a 22. versében ezt olvassuk. A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen, tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szígyenletes mezítelenséged. És végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Jézus egy prófétai kijelentést mond itt János apostolnak. A nyelvezet apokaliptikus, szimbolikus, a Szentlélek kijelentése segítségével tudjuk azt értelmezni. Az Úr mindent tudott a laodíceai gyülekezetről, és mindent tud a mi gyülekezetünkről is, sőt, mi rólunk is. Jézus azt szeretné, hogy forróak vagy hidegek legyünk, de sosem langyosak. Sokan mondják, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. A valóságban azonban mindannyian nyomorultak, szánalmasak, szegények, vakok és mezítelenek vagyunk. Ha valódi aranyat veszünk, tűzben próbált, igazságot Istentől, akkor leszünk igazán gazdagok. Akkor fogjuk a bocsánatot nyert bűnösök fehér ruháját viselni szégyenteljes mezítelenségünk helyett. Az Úr meg fogja nyitni szemünket, hogy láthassunk. Jézus leplezetlenül látja bűnösségünket, úgy, mintha teljesen meztelenül állnánk előtte. Feddése azért hangzik, mert szeret minket, ezért kell bűnbánatra jutnunk. A 20. vers szemléletes képe világosan érthető. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ha győzünk, felhatalmazást, erőt és bensőséges közösséget nyerünk Jézussal. Az 1 Tesszalonika 4, 16 és 17. versekben Pál így ír. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a fű angyal szava is az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. A Szentírás világosan elénk tárja, hogy Jézus Krisztus testben és láthatóan fog visszatérni a földre. Az Ószövetségben olvashatunk olyan proféciákat, amelyek csak a mi Urunk visszatérésével teljesedhetnek majd be.
Az Új Szövetségben több mint 300 utalás van Krisztus második eljövetelére. Krisztus azt mondta: és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János evangéliuma 14. fejezet 3. vers. Jézus azt akarja, hogy megváltozzunk. Az Istennek való engedelmesség igazán nagy áldásokat hoz magával. Úr Jézus, köszönjük, hogy világosan és érthetően beleszólsz az életünkbe. Segíts, hogy meghalljunk téged, és engedelmeskedjünk neked. Ámen. Írta Peter Stanway.

Mennyi a reakció időt? Apostolok cselekedetei 9. fejezet 10. verse azt mondja, volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt. Íme itt vagyok, Uram. Hányszor kell szólnia Istennek, mire válaszolsz? Dávid ezt mondta. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanultam rendelkezéseidet. Zsoltárok könyve 119. fejezet 71. vers. Azt jelenti ez, hogy Isten nem szólt Dávidnak, mielőtt bajba került? Nem, ez csupán két dolgot jelenthet. A. Dávid nem figyelt, B. nem tetszett neki, amit hallott. Minden esetre jobban járt volna, ha odafigyel és engedelmeskedik. A kérdés nem az, hogy Isten szól-e, hanem hogy te figyelsz-e. Jónásnak nem tetszett, amit Isten mondott neki, ezért elfutott, és lám, mire jutott vele. Te is így teszel. Amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy a fáraó elé kell mennie, Mózes arra kérte Istent, hogy küldjön valaki mást erre a feladatra. Voltál már te is így? Hivatkoztál Istennél a múltbéli kudarcaidra? Vagy a tapasztalatlanságodra? Vagy a pénztelenségedre? Vagy a tanulatlanságodra? Ha megpróbálsz mindent előre eltervezni, vagy addig vársz, amíg minden kérdésedre választ találsz, mielőtt belevágnál, akkor sosem fogsz belekezdeni semmibe. Cselekvés közben találod meg a szükséges tudást. Jézus mondta, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. János evangéliuma 6. fejezet 63. vers. Amit Isten személyesen neked mond, az iránymutatássá, erővé és készséggé válik, hogy elvégezd a rád bízott munkát. Amikor Isten Anániást szólította, ő azonnal felelt. Itt vagyok, Uram! Apostolok cselekedetei 9. fejezet 10. vers. Ennyi. Kelj fel és indulj. Ezt várja tőled Isten ma. Azonnali reakciót. Imádkozz így. Atyám, segíts, hogy idejében felelhessek neked. Segíts, hogy figyelni tudjak a te hangodra, hogy igen tudjak mondani szavadra, abban a pillanatban, amikor szólsz. Megadom magam neked, Uram, segíts, hogy ne magamat reklámozzam, hanem téged hirdesselek. Noszogass engem, Uram, hogy megnyissam az életemet előtte teljesen, hogy te lehess vezérem mások javára. Jézus nevében kérlek. Ámen.

0: Teljes odaadás. Máté evangéliuma 16. fejezet 24. verse azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. A teljes odaadás árát a legtöbben nem akarjuk megfizetni, mert ehhez A. le kellene mondanunk saját elgondolásainkról. B. Ki kellene engednünk a kezünkből az irányítást, mind a módszert, mind a végeredményt illetően. C. Fel kellene adnunk az emberek elismerésére való igényünket. Jézus mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. Máté evangéliuma 16. fejezet 24. vers. A kereszt a kivégzés eszköze. Aminek naponta meg kell halnia, az az egónk. Az egó azt jelenti, hogy kizárod Istent. Egy neves igehirdető egyszer Istennel beszélgetett, és Isten ezt mondta neki. Láttam a szolgálatodat. Szeretnéd te is megnézni az enyémet? Mit kell tennem? Kérdezte erre a prédikátor. Add vissza a gyülekezetemet, felelte Isten. De hiszen a tiéd, Uram, tiltakozott a prédikátor. Nem így van, felelte Isten. Te döntöd el, mikor kezdődjön az Isten tisztelet, és mikor érjen véget. És ami még ennél is rosszabb, közben is te irányítasz mindent. Néha még így is hívod, az én gyülekezetem. Ekkor a prédikátor térdre borult, és így imádkozott. Uram, mától kezdve nem az én gyülekezetem, hanem a tiéd. Nem az én szolgálatom, hanem a tiéd. Mutasd meg nekem, mire vagy képes, mert amit én tenni tudok, míg ha tőlem telhető legjobbat teszem is, nyomorúságosan kevés. A függetlenség ostoba vágyálma Ádámmal egyidős. Jelentőség teljességre vágyunk, de a saját feltételeink szerint. Mindannyiunknak el kell jutnunk a felismerésre, hogy magunktól még levegőt sem tudunk venni, egy gondolatot sem tudunk kigondolni, semmilyen érdemleges tettet nem tudunk véghez vinni Isten nélkül.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv harmadik részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, ha benne bízol, nem csalatkozol. A mai ige, Ézsaiás 50:7. Az én Uram, az Úr megsegít engem. Gondolatok az ígéről. Ez az ígerész profétai előrelátással beszél a Messiás szenvedésének arról a napjáról, amikor mind halálig engedelmes volt, amikor hagyta, hogy üssék, verjék és az arcába vágjanak. Ezen a napon megtapasztalta az Úr segítségét. Én lelkem, minden szenvedésed csak semmiség Jézus Krisztus szenvedéséhez képest. Miért nem bízol hát abban, hogy az Úr téged is megsegít? Megváltónk különleges helyzetben volt, mert a bűnös ember helyett szenvedett, mint helyettes áldozat. Ezért még atyának is el kellett hagynia, és lelke az Isten nélküliség állapotától kellett, hogy szenvedjen. De neked nem kell ezt végig szenvedned, és így fölkiáltanod, miért hagytál el engem. Lásd, a megváltó még ebben a helyzetben is bízott Istenében, te miért ne tudnál bízni? Ő érted halt meg, immár lehetetlen, hogy magadra maradj. Légy hát jó reménységgel. A mai nap munkája és próbatételei között is szólj így. Az én Uram, az Úr megsegít engem. Menj bátran előre. Vedd föl a hit pajzsát, és szánd el magad, hogy sem gyöngeség, sem félelem nem fog eltántorítani. Ha Isten a segítséged, mi állhatja utadat? Ha bizonyos vagy abban, hogy a mindenható veled van, mi lehet túlságosan nehéz számodra? Kezd örömmel napodat, és ne engedd, hogy bármi is eltakarja előled az örökké való nap sugarát. Leó pápa hamarosan Dél-Amerikába utazik. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Perúban tesz apostoli látogatást, jelentette be a szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Perú, amely a pápa 2. hazájának számít, több mint 20 évig szolgált Perúban, és perui állampolgárságot is szerzett. A szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. November 6-ától 8-áig Montevideo, Paysandú és Florida szerepel a programban, november 8-tól 11-ig Buenos Aires, Córdoba és Luán, végül november 11 és 17 között Lima, Chiclayo, Cusco és Pucallpa. Uruguayban 40 éve nem járt pápa, utoljára II. János Pál kereste föl az országot 1987-ben. Argentína pedig Ferenc pápa szülőföldje, ahová ő 12 év pápasága alatt soha nem látogatott vissza. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok, köszöntötte Steinbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. A püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt, a beszélgetést is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg az idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta Révészné Bellai Csilla, a felvidéki Zselizi Református gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja Néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitás tudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyosságát. 36-szor imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a Szent István Bazilika előtti téren. A Szent István Bazilika előtt augusztus 1-én 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért a családokban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, de más nemzetek fiai is, szerte a világban.
0: Kulturális programajánló.
1: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció, kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük

0: töltődj, hogy tölthess. IFI munkásképző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkásképzőre, amely november 21 és 23 között lesz megrendezve Tóalmáson az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az IFI vezetők lelki jólléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő IFI munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által adott pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. Jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj. A Református Szeretett Szolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet, vagy a tudomány bármely területén, sőt, már idén is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat az idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben.
1: Egészséget mindenkinek!
0: A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretett Szolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretett Szolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak, ezért az idén 20 éves szeretett szolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit, reggel 9 és 18 óra között menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is.

0: az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Bár leülés érkezett, ám így is marad a meleg. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyönge lesz, és a maximum 32-37 fok. Országszerte megszűnik a nagy forróság, ám jelentős lehűlés nem várható. Hétfőn egy újabb hidegfront közelíthet meg bennünket, de előtte ismét fokozódhat a meleg.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Amire vágysz. Ha barát kell, a legjobb leszek. Ha magányra vágysz, én a csönd leszek. És ember leszek, mert emberre vágysz. Ki szeret, ki elfogad, s kit igaznak látsz. Charles Dickens.

0: A lelki postaadását hallják.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai lelkiposta első levele egy olyan hallgatótól érkezett, ki azt írja, sokszor átéltem a Jobb könyve sorait. Fogadják szeretettel Deák Lajosnyi írását.
2: Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Kedves testvéreim az Úr Jézusban, külön örömet jelent a számomra, hogy a nehézségek ellenére is vannak, akik fáradoznak az Úr szőlőjében. Nagy áldás számunkra az antenna. Sokszor előveszem a régieket, és olvasuk a testvéreimmel. Igazi nagy kincsek a számunkra. Már egy éve készülök írni a testvéreknek, de sokszor a betegség, gyengeség miatt halogattam. Minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van reátok. Nagy gondja volt, és van még ma is rám, Istennek, mert ő az árvák és az özvegyek gondviselője. Tapasztalom azóta is napról napra az ő kegyelmét. Nagyon sokat hiányoztam én is az iskolából, az édesanyám betegsége miatt. Annak ellenére felvettek a középiskolába. Szerettem volna tovább tanulni, de attól féltem, hogy mi lesz, ha miattam fog meghalni hamarabb az édesanyám, és mi lesz a két kisebb testvéremmel. Én is sírtam sokszor, hogy milyen boldog, akinek nem beteg az édesanyja. 3 évvel később, 1954. október 14-én hirtelen a kezemben halt meg, mivel súlyos szívbeteg volt. Akkor még nem voltam megtérve, és így nehezebb volt ezt megértenem. De adta Isten az ő erejét, szeretetét, és nem omlottam össze. A reménytelenségben adott békességet és kitartásra erőt a további próbákra. Édesapám közben kórházba került, súlyos gyomorműtétje volt azokban a napokban, nem is tudhatta, hogy odahaza mi történt. A temetésről se tudhatott az orvosok szerint, de az Úr ott volt velünk, amit csak később értettem meg, amikor megtértem, hogy Isten gondoskodott rólunk. Hamar, 1954. decemberében a szomszédunkba költözött egy hívő család, akik éppen a nagybátyámék voltak. Az Úr küldte őket, és ők engedelmesek voltak. Az Úr szólt, és én meghallhattam az ő kegyelméből, áldásul volt nékem a nagy keserűség. Az Úr ezt az utat szánta nekem. 17 éves voltam, boldog bizonyságtevője az Úrnak. Soha nem bántam meg, hogy őt megismerhettem. A húgom is az Úr boldog gyermeke. Gyermekeink közül többen elfogadták az Urat, egyiktől sincs távol. Látogatja őket, és nem hagyja őket magukra. Drága ígéretem van nekem a számukra, Ézsaiás könyvéből, a 45. és az 59. fejezetekből, és még nagyon sok ige. Ezzel a reménységgel imádkozom értük, és teszem le az Úr kezébe unokáimat is. Szeretném ezt a munkát végezni, amíg ő jónak látja. Amíg el nem jön, vagy a kiszabott időm le nem jár. Hosszú, nehéz utamon sokszor átéltem a Jobb 5. fejezetében írt verseket. Sírva énekeltem. Most még megérteni nem tudom, miért visz atyám nehéz úton, de az Úr velem volt, és van, és ez elég nekem.
1: Míg olvastam a levelet, végig gondoltam, hogy vajon milyen küzdelmes élete lehetett annak, aki azt írja, sokszor átéltem a Jobb könyve sorait. Az emlegetett fejezetben például ez az ige is található. Ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. A következő levél Szerbiából érkezett.
2: Vasárnap reggel férjemmel mentünk autóbuszon gyülekezetbe. Táskám a vállamon, és az esernyőt is a kezemben tartottam, mert hogy esett az eső. A fele úton az autóbuszra följöttek cigányok. Nagyon rosszul néztek ki. Két férfi, egy idős és egy fiatal, egy kisgyereket vezettek, a hátunk mögött helyet foglaltak. Mi leszálltunk az állomásunkon, ők meg tovább mentek. A gyülekezetben vettem észre, hogy sehol nincs a táskám. A férjem azt állította, hogy nem is hoztam, de én tudtam, hogy velem volt. Nem volt mindegy. Nem csak a táskáért, amit a lányomtól kaptam ajándékba, hanem mert benne volt a személyigazolványom és a lakáskulcs is. Felemeltem a mellettem ülő testvérnő bibliáját, és imádkozó lelkülettel kinyitottam. Azokra az igékre nyitottam, ahol az Úr így szólt. Én vagyok Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Becsuktam. És azt mondtam magamban, Istenem, te az én Istenem is vagy, és tudom, hogy tudod, hogy hol a táskám. Abban a pillanatban eszembe jutott ez a szó. A cigányok. Igen, Most már én is tudtam, hol van a táskám, és átfutott a gondolataimban, no, onnan vissza nem kapom, de Istenem, neked minden lehetséges. Megvártam, míg az úrvacsora befejeződött, és megkértem egy testvérnőt, akinél volt mobiltelefon, hogy jelentsük, természetesen kimentünk, a rendőrségnek. Na, ott sok vigaszt nem kaptam, hogy megkeresik a táskám. Kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, mint hogy az én táskámmal törődjenek. De kötelességemnek tartottam, hogy jelentsem. Siettünk haza, hogy lehetőleg előbb érjünk, mint a tolvajok. Még tényleg nem értek oda. Megfőztem, ebédeltünk, és egyszer csak csöngetnek a kapun. Egy kocsi. És egy fiatalember áll a kapuban. Azt kérdezi. Ön Valéria? Igen, feleltem. Van nálam valami az ön számára. És a kocsijából kivette a táskámat. Nagyon megörültem. Honnan jutott ez magához, hiszen ön nem rendőr? Kérdeztem én. Nem, nem vagyok én rendőr, hanem autóbuszsofőr. Amikor azok az emberek feljöttek, mivel gyanúsnak néztek ki, a tükörben figyeltem őket. Láttam, hogy a maga háta mögött nagy a mozgolódás, és amikor a végállomáson le akartak szállni, megláttam náluk a táskát, és rájuk szóltam. Kié az a táska? A miénk, mondta az idős ember. Nem igaz, mondtam, határozottan, adjátok ide. Majd mi elrendezzük, mondta az ember. Nem, itt én rendelkezem. Becsuktam az ajtókat, elővettem a mobiltelefont, és mikor látták, hogy a dolog komoly, ideadták a táskát. Itt van, csinálj vele, amit akarsz. Csak engedj le minket. Gondolom, nem volt kedvük a rendőrséggel összetalálkozni. Mivel tartozok? Kérdeztem. Nézze meg, hogy minden benne van-e, ami volt. Megnéztem, és minden a helyén volt. Semmivel nem tartozik, ez természetes dolog, mondja a sofőr. Hát, nem mindenki reagált volna ezen a természetes mondón, mondtam én. Engem így neveltek. Legalább egy kávéra jöjjön be, mondom neki. Köszönöm, sietek haza ebédre. Kértem, legalább a nevét mondja már meg, hogy imádkozhassak magáért az én Istenemhez. Hát erre megmondta a nevét. A férjemmel 2 nap múlva felkerestük. Vittünk neki valami kis apróságot, hogy kifejezzük a hálánkat, többek között egy új szövetséget is. Anyukája, aki ott volt a szobában, amikor meglátta a Bibliát, dicsekedett, hogy neki is van Bibliája, és a könyvei között meg akarta keresni, de sehogy nem találta. Nincs itt, anyukám. Benn van az én szobámban. Én szoktam azt olvasgatni, mondja a sofőr. Na, ennek igen megörültem. És most már megértettem, miért kellett a táskámnak a cigányokhoz, aztán a sofőrhöz jutni. Szeretettel, értetek imádkozó testvérnőtök, Valéria.
1: Ahogy mondani szokás, az ördög nem alszik. Erre szokta mondani egy ismerősöm, hogy még jó, hogy az Úr Jézus Krisztus sem. Lám, milyen különös módon kapott levélírónk segítséget. Hála neki érte.
2: Őrállók. Trirá, trirá, trirá, rirá, rirá. A kürt szava vészjóslóan zengett végig a völgyön. A város falán álló őrszem teljes erejéből fújta, s időről időre szem elé kapta a kezét, hogy lássa, vajon jönnek-e már földjeikről a riadó hangjára az emberek. Aztán újra és újra belefújt a kürtbe. A városka falán közben rohanó lábak dobogása hallatszott, fegyveres katonák foglalták el a bástyákat és a lőréseket, parancsszavak csattantak, fegyverek csörgésétől volt hangos a lépcsők és szűk, ösvények zegzugos labirintusa. A földeken dolgozók már az első riadóra felkapták fejüket. A kürt hangja, mint víjogó madár csapongott közöttük. Az asszonyok fölkapták gyermekeiket, és futva indultak a város kapuja felé. A férfiak szorosan a nyomukban jöttek, némelyek szerszámaikat szorongatva és hátra-hátra nézve, mert jól tudták, az őrálló kürtje nem véletlenül szól. Legyen bármilyen fülsértő a hangja, mindig életet ment. Amit ők nem látnak, az az őrhelyről jól látszik. Ellenséges haderő közeledik, s csak azoknak van esélyük a megmenekülésre, akik nem késlekednek. A kapuhoz vezető út percek alatt megtelt rohanó emberekkel. Már nem csak a városka lakói igyekeztek a biztos menedéket nyújtó falak mögé, de jöttek az úton levők, a kereskedők, utazók, vándorlóiparosok, mindenki az életéért futott. A messzeségben gomolygó polfelhő egyre növekedett. Már kivillant egy-egy szabja, egy-egy bőszült kiáltást is ki lehetett hallani a lovak döbörgése mögül. A város kapujának őrei egyik szemükkel a menekülő tömeget, saját véreiket lesték, de a másik az őrparancsnokon függött. Jól tudták, szabjája egyetlen villanása a kapuk azonnali becsukását jelenti. És nincs kegyelem. Aki beért, megmenekült. Aki késlekedett, az menthetetlenül beéri a portyázó ellenség előcsapata. Zihálva, levegőért kapkodva rohantak a férfiak, asszonyok a kapu boltíva felé. Az életükért, gyermekeikért, a holnapért szaladtak. Körülöttük kilőtt nyílveszők kezdtek suhogni, a szabja villant, a kapu döngve becsapódott, az utolsó majd a fél lábát hagyta ott a becsukódó szárnyak között. A reteszek, két emberes vasrudak pillanatok alatt bevehetetlen, betörhetetlen erősségét tették a város kapuját. A száguldó ellenség megtorpant jó kőhajításnyira a falak előtt. Eszükbe se volt váratost romolni. A könnyű préda, no meg a szunyókáló őrség reményében indították a támadást. Ám ezúttal felsültek. És mivel a város falairól nem csupán gúnyos megjegyzések, de szurokba mártott égő nyilveszők is röpködni kezdtek, jobbnak látták mielőbb eltakarodni a környékről. A szolgálatos őrálló kezét sokan megszorították. Még parancsnokai is a vállát veregették. Figyelmessége és idejében adott jelzése százak életét mentette meg a várfalon kívül és belül. Ám a városka egyik fogadójában más hangokat is lehetett hallani. Más városokból való kereskedők eszegettek, s nagy ijegységre való tekintettel mitagadás, iszogattak is néhány helybeli társaságában. Egyikük, aki a kapu felé igyekeztében ostorral csinált utat magának és szekerének a helybeli menekülők között, most nagy hangon mondogatta, kár volt ekkora ribilliót csinálni, megretteni ezért a pár tucat haramiáért. A másik azt mondogatta, hogy a katonaság igazán kivonulhatott volna a város földjeinek a védelmére, miért is hagyták annak a pár tucat lovasnak letiporni a szépen zöldelő gabonát. A harmadik, a kürt hangjára, no meg a kürtösre tett megjegyzéseket. Trirá, trirá, trirá, trirá, trirá, recsegte kürté formát két tenyere között, hogy nem unják még ezt a nótát. Kosszarvkürt, a mai időkben, hamis hang, fülsértő zenebona. Bezzeg az ő városukban már réges-régen más a módi. Először is nemes fémből készült hangszereket használnak, másodszor a lakosság az adófizető polgárság kényelmére minden órában más és más dallam csendül fel az idő múlásának érzékelésére. Az asszonyok innen tudják, mikor kell neki kezdeni a főzésnek. A férfiak a mezőről egy más jelre indulnak ebédelni. A délutáni szunyókálás idejét egyenesen négy kürtös, gyönyörűen egybecsengő játéka jelzi. Esténként a várfalon a szabadnapos őrállók külön takarodót fújnak. Szóval, lehet ez szebben, jobban, kedvesebben. De úgy látszik, ez a maradi porfészek még nem is hallott a fejlődésről. Miután ilyetén módon alaposan megmondta a magáét, egy fényes aranytallért vágott a fogadó asztalára. Csak hogy néha ilyet is lássatok. És azzal szedelőzködni kezdte. Mielőtt azonban elhagyta volna a várost, két katona lépett hozzá, akik a fogadó egyik sarkában ücsörögtek, amíg ő építő előadását tartotta. Történetesen mindkettő az őrállók közül való volt, akiknek ráadásul rég bántotta a csőrét az egyhangú szolgálat. Mert miből is állt a tennivaló? Éberen őrködni, aztán néhány egyszerű kürtjellel figyelmeztetni az ellenségre, tűzre, vízre, viharra, egyéb veszélyre. Na meg az őrségváltás jelét is nekik kellett kierőlködni ős öreg hangszereiken. Rég szerettek volna többre, magasabbra jutni, s talán egy kis dicsőség sem jött volna rosszul. Nagyhamar megalkuttak a kereskedővel,
3: nekik is beszerez az új hangszerek közül egyet-egyet. Telt múlt az idő. A városka életében látszólag semmi sem változott. Ha csak azt nem tartjuk változásnak, hogy a tisztikar egyes tagjai új javaslatokkal álltak elő. Meg kellene reformálni az őrszolgálatot. Más városok mintájára egy kicsit fesztelenebb, egy kicsit modernebb lehetne a katonaság. Köztük elsősorban az őrállók viselkedése. Az egyik nagyobb városi ünnepem, amit korábban mindig az őrállók nyitottak meg rivalgó kürtjeikkel, két őrálló új hangszereken játszott. A nép elbűvölve hallgatta. A dallamok úgy szárnyaltak az ősi falak között, mint a fecskék a bástyák fölött. A rivalgást felváltotta a lágy, szívigható melódia. Mire az ünnep véget ért, az emberek másról sem beszéltek, mint a kürtösökről. Nem telt bele néhány nap, a város előjárósága egyhangulag eldöntötte, hogy az összes régi kürtöt és kürtöst le kell cserélni. Na persze nem úgy egyszerre, de néhány hónap, esetleg egy-két év leforgása alatt. A szót tett követte, és mire őszre fordult az idő, a város falain minden órában felcsendült valami szívhez szóló vagy lelkesítő dallam. A hangszereket, s hozzá a korszerű, divatos kottákat is a kereskedő szállította nagy kedvezménnyel és kiváló minőségben, minek fejében a városban a mindannyiunk barátja kitüntető címmel kezdték emlegetni. Néhány igazán nagy tehetség is került az új kürtösök között. Ők engedélyt kaptak, hogy szolgálatukat fegyver nélkül, kizárólag kürtjeikkel teljesítsék, sőt, arra is jogot nyertek, hogy tekintettel egyre növekvő népszerűségükre a szolgálati idő teljes egészében kürtjeiken gyakoroljanak. A városka élete egészen megváltozott. Az asszonyok álltak a falak alatt, és elbűvölve hallgatták egyik-másik őrálló gyönyörű játékát. Már senki nem tanította fiait a kürtjelek felismerésére, hiszen minek is pazarolták volna a drága időt. Sokszor kapát-kaszát is letettek a férfiak a mezőn, hogy megvitassák, vajon ki fújja éppen, és még fogadásokat is kötöttek a távoli kürtös személyére. Este aztán a fogadóban tudták meg, ki hallotta jobban, játékstílusából ki ismerte fel még inkább kedvenc őrállóját. Mert a nevet persze nem változtatták meg. Minek is változtatták volna? Persze egyik-másik régi vágású polgár sehogy se akart nyugodni. Ilyen kérdésekkel zaklatták a város előjáróságát. És ha az ellenség megint rajtunk üt? Hányszor próbálták már tönkretenni a városunkat, elrabolni lányainkat és fiainkat? Ki fog jelezni, ha baj lesz? Ám ezeket a maradi forgó-morgókat hamar letorkolták. Baj! Milyen baj lehetne? A környező városok mindegyike átállt erre a módszerre, meg egyébként is békésebb idők járják. Nem lehet a múltban élni. Pozitívan kell hozzáállni a világ dolgaihoz. Szóval a városi tanács az új irány támogatása mellett tette le a voksát, s az őrparancsnok egyetlen szóban foglalta össze a tudnivalókat, mikor győzelem ittas képpel berobbant őrállói közé. Fújhatjuk! A környező településekről valóságos népvándorlás indult meghallgatni az őrállók egyre mívesebb játékát. Iskolák alapultak, melynek diákjai a város elitjébe tartozónak tudhatták magukat. Galériukon kis aranykürtöket viseltek, jelezve a fényes jelent, s a még fényesebb jövendőt, mely viselőjükre várt. A város lassan hozzászokott, hogyha őrállói nem is, de legalább messze földön híres díszőrsége van mindenféle formációban. Kvártett, kvintett, szextett, gaztett, sutogták néhányan, igaz csak félve és zárt ajtók mögött. Így ment ez éveken át. Egy szép, virágos tavaszi napon a szolgálatot teljesítő őr a messzi távolban furcsa porfelhőre lett figyelmes. Azok közül való volt, akik kisgyermekként anyjuk karjába csimpaszkodva az életéért futott sok-sok évvel ezelőtt a kürt riogó hangjára, és mivel többször is hasra esett a nagy rohanás közben, végül édesanyja a szószoros értelmében a karjaiban cipelte be a városba. Az egyik suhanó nyilvessző átfúrta a sapkáját, máig otthon őrzi. Na meg annak emlékét is, hogy a kapu őrsége kis hián kizárta őket a városból. Azt sem tudja elfeledni, hogy hazaérve édesanyja ráparancsolt. adjon hálát a mindenhatónak, aki megerősítette őket a futásra, mert az örökké való segedelme nélkül most halottak lennének, vagy ami még rosszabb, az ellenség rabszolgáiként tengethetnék életüket. Akkor persze megígért mindent. Aztán jött az új idők új szele, s ő is a büszke őrállók közé szegődött. Játékát a tökéletességig fejlesztette, éppen előző nap látta édesanyját a várfal alatt könnyeit törölgetni, hallgatva fia tüneményes játékát. De most? Most az egész család a mezőn van. És a porfelleg egyre nő. Rajta kívül nem láthatja még senki, de jó óra múlva lecsap az ellenség. Mit kellene tenni? Lehet itt még valamit egyáltalán tenni? Nagy hirtelen kézbe kapva kürtjét teljes erejéből fújni kezdte. Az emberek megálltak, integettek. Ó, nem! Ez most nem játék! Másként kellene fújni. Mást kellene fújni, mint eddig. Torka összeszorult. Hangszeréből hamis és elcsukló hangok szakadtak ki. Az emberek öklüket rázták, ordítozva kezdték követelni az őr azonnali leváltását. És akkor az agyában egy régi dallam foszlányai kezdtek derengeni. Hirtelen felkiáltott, majd zengő, érces hangon megszólalt az ősi riadó. Trirá, trirá, trirá, rirá, rirá! Kivörösödött arccal fújta, mint aki se lát, se hal. De ekkora már mellette állt az őrparancsnok, kitépte kezéből a hangszert. Az őrálló kétségbeesve remegő kézzel mutatott a távolba. A mezőn eszüket vesztve rohangáltak az emberek, a lovasok már látótávolságban voltak. Az elkésve kiadott parancsok mit se segítettek. Az őrállók nagy része a pince hűvös bolthajtásai alatt gyakorolt, vagy otthon zundikált. Mire valakinek eszébe jutott, be kéne zárni a kaput, az ellenség előérsei rég benyomultak a városba. A teljes város fogságba esett. Másnap bevonult az ellenség vezére is. Különös díszszemlét parancsolt. A bevonulási indulót a 12 legjobb, leghíresebb kürtös volt kénytelen játszani. A bevonuló hadvezér személyében döbbenten ismerték fel a kereskedőt, akiktől kürtjeiket vásároltak, na meg az új idők új dallamait beszerezték. A vezér szavai úgy hullottak a fejükre, mint a hóhér bárgya. Az én kottámból az én hangszereimen játszottatok. Nekem játszottatok. Az enyémek vagytok, ti is, meg a fiaitok is. Embernek fia, őrállóvá tettelek téged. Azt mondja az úr.

0: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket.
1: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-2840, e-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
0: Isten áldását kívánja, várva leveleiket a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 8-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség igét a Zsoltárok könyve 25. fejezetének 5. verséből olvasom. Mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Az új szövetségi igét Máté evangéliumának 7. fejezetének 7. verséből olvasom. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Egy szívemnek kedves embertől jó néhány éve Ottlik Géza próza kötetét kaptam ajándékba. Már a könyv címe is megfogott. Minden megvan. Két szóban a teljes élet. Azóta is sokat gondolkodom ezen. Mikor tudom kimondani elégedettséggel, hálával, igazi bizalommal ezt a mondatot? És pontosan hol van ez a minden megvan? Az útravalóként kapott két igevers választ ad a kérdéseimre. A mikor és a hol végső soron a kinél kérdőszóhoz vezet el Istenhez. Nála van minden. A szabadítás, a kérésem teljesülése, a kérésem célja, az örgetésem nyitja. Sőt, nem csak az, amit nekem szán. Az ő mindensége mindannyiunk kérését, keresését, ő utána vágyódását magába öleli. És még egy különös ajándék a felismerés, hogy amikor minden megvan, az a kapcsolódás. A zsoltáros mindennapi reménységével Istenbe kapaszkodik. A keresők, zörgetők sem tesznek másként. Ottlik történetében Jakobi, a híres hegedűművész 30 év után hazalátogat. Napokig járja az utcákat, az ismerős helyeket. Gyermekkori barátját keresi. A régi házban talál rá. Különös találkozás. Kocintanak, emlékeznek, és Otto, a barátja végül csak ennyit mond. Látod, minden megvan. Nem veszett el. Jakobi egy vak zongoristával koncertezik. Végül a kiürült teremben még önfeledten, boldogan eljátszanak egy foxtrottot a teljesség kedvéért. Imádkozzunk! Istenem, te vagy a minden, a teljesség. Felfoghatatlan és egészen megrendítő átélni, hogy önmagad teljességéből ajándékozol nekem is nap mint nap jelenlétet, odafigyelést, nyitottságot, szabadítást. Hálás vagyok, hogy veled mindenem megvan. Még akkor is, ha én magamat nem érzem teljesnek, egésznek, épnek. Kérlek, légy velem a mai napon is, és biztass arra, hogy bizalommal kérjelek, keresselek. Ámen. Az áhítatot Varga Gyöngyi írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Jöjj hozzám mindenért, amire szükséged van. Jöjj a jelenlétembe hálaadással, mert a hála megnyitja kincses házam ajtaját. Amikor hálás vagy, megerősíted azt az alapvető igazságot, hogy én jó vagyok. Én vagyok a világosság, akiben nincs semmi sötétség. A bizonyosság, hogy én tökéletesen jó vagyok, betölti a biztonság iránti alapvető szükségedet. Az életed nincs kitéve egy bűnnel terhelt istenség szeszélyeinek. Engedd el magad annak tudatában, hogy ő, aki az életedet irányítja, teljes mértékben megbízható. Jöjj hozzám bizakodó várakozással. Nincs olyan szükséged, amiről én ne tudnék gondoskodni.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kilencvenötödik Zsoltár, második vers. János első levele, első fejezet, ötödik vers.

0: A szeretet nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Korintuszi első levél 13:5-6.
1: A szeretet nem rója fel a rosszat a másikkal szemben, azaz nem vezet listát a sértésekről, amiket kapott. Ellenkezőleg törli az érzelmi adósságokat, megbocsát és elfelejt, nem hánytorgat föl régi negatívumokat. Természetünk sajnos olyan, hogy jobban megjegyezzük a minket ért rosszat, mint a jót. Éppen azért felejtjük el olyan nehezen a bántásokat, mert mindig visszatérünk rájuk, ha nem szóval, akkor gondolatban. Túlságosan, pontosan könyveljük el a minket ért sértéseket, és nem írjuk le a másik számlájáról. Ezért mindig abban a kedvezőtlen megvilágításban látjuk, amibe az előző események állították őt. Pedig az ige tanít. Atyánk sem emlékezik meg vétkeinkről. Ő az örök szeretet, a megbocsátás, az irgalom. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 25. vers. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt, bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás próféta könyve 44. fejezet 22. vers. Legyünk mi is Isten követői, hogy ugyanabban a szeretetben járjunk. A szeretet nem örül a hamisságnak. Amíg ezt a szeretetet nem ismerjük, inkább a rosszat és gyalázatot vesszük észre, amiben mások vétkeznek. Szívesen mondjuk tovább, és mások kíváncsian hallgatják. Sokan figyelik a bírósági híradásokat, kedvelik az erőszakos filmeket, és elmerülnek a különféle rémhistóriákban. Kik jól lehet, az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekeztek méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. A Róma beliekhez írott levél, első fejezet, 32. verse. A szeretet örül az igazságnak. Ha az evangélium, az ige győzelmet arat, és egyre többen eljutnak az isteni igazság megismeréséhez.
0: Mennyei Atyám, adj nekem önfeláldozó, szelíd szívet, amint a te egyszülött fiadnak. Add, hogy minden élethelyzetben ki tudjam mondani, legyen meg a te akaratod. Jézusom, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni. Adj nekem erőt és alázatot az engedelmességhez. Szent Lélek, jöjj és taníts, hogy Isten dicsőségére éljek, az ő akaratát cselekedve mindenkor hitben és alázatban. Köszönöm, Uram, irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy mindig fölismerjem akaratodat, és a te lelkületeddel szolgálhassak másoknak. Add, kérlek, hogy az igazságot mondhassam, de tőled kapott szeretettel. találjam meg a kellő egyensúlyt, hogy az igazságot ne hangsúlyozzam túl a szeretet rovására. A szeretetem is befogadó legyen, hogy szívből adhassam átformáló ígédet, és általa egységben élhessünk, és hogy adhassak reményt a rászorulónak. Az igazság szavát akkor is szóljam, ha tudom, hogy fájni fog, de a szívből eredő szeretetem hadd kötözze be a sebeket. Tudom, egyik a másik nélkül nem működhet, hiszen a kettő együtt alkotja a te ígéd módszerét. Hálával köszönöm, hogy megpróbálhatom ennek gyakorlását magam is. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa hamarosan Dél-Amerikába utazik. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be a Szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít, több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. A Szentszéki szóvivő hangoztatta, hogy Leó pápa az érintett országok államfői és egyházi méltóságai meghívását fogadta el. November 6-ától 8-áig Montevideo, Paysandú és Florida szerepel a programban, november 8-tól 11-ig Buenos Aires, Córdoba és Luán, végül november 11 és 17 között Lima, Chiclayo, Cusco és Pucallpa. Uruguayban 40 éve nem járt pápa, utoljára II. János Pál kereste föl az országot 1987-ben. Argentína pedig Ferenc pápa szülőföldje, ahová ő 12 év pápasága alatt soha nem látogatott vissza. Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó. De jó, hogy itt vagytok! Köszöntötte Steinbach József püspök a Kárpát-medencei református ifjúsági találkozó több mint 200 résztvevőjét. A püspök Petró László kaposvári lelkipásztorral együtt tartott fórumbeszélgetést. A Balatonfenyvesi hét témája az istenkeresés volt. A beszélgetést is ez határozta meg. A tábor a Dunántúli Református Egyházkerület támogatása mellett a határon túli gyülekezetek, egyházmegyék és a kaposvári egyházközség segítségével valósult meg az idén is. A tábor egyetlen célja, hogy a gyermekek megtalálják Jézus Krisztust, mondta Révészné Bellai Csilla, a felvidéki Zselizi Református gyülekezet lelkipásztora, a Kárpát-medencei ifjúsági találkozó szervezője. A tábort édesapja Néhai Bellai Zoltán indította útjára 2008-ban, hogy elmélyítsék a fiatalok identitás tudatát, erősítsék bennük az egy nemzethez tartozás országhatárokon átívelő bizonyosságát. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. Jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a református szeretett szolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt már idén is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. Nyári program lehetőségek a Görögkatolikus Múzeumban. A Görögkatolikus Múzeum a tanév során rendszeresen tartott tematikus foglalkozásokat gyermekek számára, illetve több kiállítást, zenei programot is szervezett. Az intézmény azonban nyáron sem zárja be kapuit. Gyermekek és felnőttek számára is kínálnak program lehetőségeket a szünidőben. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk. Változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyönge lesz, és a maximum 32-37 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Ahogy láthatjátok, ma is velünk van egy régi és egy új vendégünk, Buzle Péter és Buzle Júlia személyében. Üdvözlünk az Érted Podcastben!
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
3: Péter, te már egy régi tag vagy itt a podcastben, Júliát most köszönhetjük először közöttünk, és Lórinak is külön köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, mert készültem ma nektek egy izgalmas témával, mégpedig a randizás témájával. Az ismerkedés, párkeresés, meg hasonló témák egy örökzöld téma számunkra, fiatalok számára, és azért is gondoltam, hogy összehívjam ezt a találkozót, mert hogy voltak az ünnepek, mindenki rakta ki a páros képeket, a karácsonyfa alatt, ettől kapott ajándékot, annak érték meg a kezét, és ez bizonyos emberek számára frusztráló lehet. És nem tudják, hogy hogyan lépjenek, hogyan kezdeményezzenek, és ma ezt fogjuk megbeszélni. Elsősorban azt fogjuk megbeszélni, hogy fiúkként milyen első lépéseket, hogyan kell megtenni ezeket az első lépéseket, és hogyan kell ezt jól csinálni. De kezdjük is akkor a legelején, mit jelent kezdeményezni, hogyha párkapcsolatról van szó?
4: Kezdeményezzek én?
3: Kezdeményeztem.
4: Fú, hát én talán még a leges legelejére mennék vissza egy kicsit. Lehet, hogy sokan vannak, akiknek még nincs itt az ideje konkrétan egy párkapcsolat kezdeményezésének, viszont készülnek rá. És kicsit arra mennék vissza, hogy hogyan is kezdeményezzen az ember, vagy milyen motivációból kezdeményezzen. És röviden arról beszélnék, hogy ez attól függ, hogy mit vár az ember egy házasságtól, mit vár az ember egy Isten szerinti házasságtól. Hogy mit vár az ember egy házasságtól, mit vár az ember egy Isten szerinti házasságtól. Mi neki a fontos, mi neki az értékes. Hogyha például neki nem számít különösebben az, hogy mennyire lelkitárs a másikkal, akkor lehet, hogy csak bizonyos aspektusokat keres, vagy bizonyos dolgokra vár. De hogyha szeretne egy teljes házasságot élni, hogyha van egy jó, helyes elképzelése a házasságról, akkor nagyon logikusan le tudja vezetni, ha nem is fogalmazza meg magának egyértelműen, hogy mit keres a másikban. És hogyha ugye tudja azt, hogy van egy lelki kapcsolat, keres egy testvért abban a lányban, hogyha tudja azt, hogy van egy lelkitársi kapcsolat, van egy baráti kapcsolat, meg ugye ott van a testi kapcsolat is, akkor már egész jól körbe tudja írni, meg el tudja gondolni nagyjából, mit is szeretne, kit is keresne.
3: Júlia, te hogyan látod ezt?
5: Érdekes, hogy Péter azzal kezdte, hogy olyat keresünk, akivel egy bizonyos

féle házasságot képzelünk el. Tehát igazából már tovább ment egy lépéssel, mert nem egy kapcsolatot keres startból,

0: mi azt hiszem minden négyen, attól függetlenül, hogy most házasok vagyunk, hárman is egy valaki közülünk nem, úgy látjuk, hogy a kezdeményezésnek célja van. És nem az a célja, hogy most már legyen egy párom, vagy legyen kivel járjak, most mondjuk ezt a szót is érti mindenki a hallgatóink közül, hanem van egy szent célja, hogy Isten által kirendelt társamat megtaláljam, és a házasságban kicsúcsosodjon. Tehát nem járni akarunk valakivel, nem randevúzni akarunk, nem egy, csak egy szerelem is kapcsolatban akarunk lenni valakivel, hanem egy házasság céljából kezdeményezünk. Illetve fogadjuk a kezdeményezést, hogyha nők vagyunk. Ezt mondjuk jó tisztázni. Vagy később azt hiszem fogunk arról beszélni, hogy azért csak akkor merjek lépni valamit is, vagy mit jönnek a kezdeményezésnek a fázisai, hogyha már én látom rajta a mennyasszonyi ruhát, vagy a vőlegényi ruhában látom, vagy hogy közelítsük ezt meg.
1: Uh-huh. Igen, szerintem is, és én is azt húznám alá, hogy ismerkedni, udvarolni házasság céljából kell. Tehát elsősorban vizsgáljuk meg a saját indítékunkat, ne azért kezdjünk el valakivel beszélgetni komolyabban, mert unatkozunk, azért, mert látjuk, hogy másnak is az van, hanem hogyha nem érezzük magunkról azt, hogy készek vagyunk a házasságra, akkor ne is kezdjünk bele. És hallottam egy nagyon vagány hasonlatot, hogy az egész randizás, udvarlási procedúra úgy kell gondolni, mintha egy interjú lenne. Te most meginterjúztatod a jövendőbeli feleségedet. És ez nem csak akkor kezdődik el, mikor már hivatalosan együtt vagytok és kiraktátok az első képet Instagramra, hanem már akkor is, mikor látod, hogy a másik hogyan viselkedik bizonyos közösségekbe, akár társasjátékozás közben, akár gyülekezetben, akár tényleg az első kávézáskor. Ez az egész mind-mind hozzáadódik az ő rezuméjéhoz, úgymond, hogy látod, hogy hogyan viselkedik, hogy mit tesz, hogyan reagál bizonyos dolgokra, és ez mind-mind a megismerés, illetve a kezdeményezésnek is a kezdete, procedúrája lehet.
2: Igen. Hát feltétlen így van. Én is úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben nem ott kell kezdődjön az ismerkedés, hogy elkezdtek beszélgetni, hanem már ott kezdődik, hogy megfigyeled különböző élethelyzetekben, kontextusokban, megismered a másiknak a működését. Ez nagyon sokat számíthat. Persze nem minden eset ilyen. Van, amikor ugye talán a másikat nem tudod megismerni ilyen kontextusokban, viszont mégis ilyen vagy olyanokból elkezdesz egy kapcsolatot. Én lehet, hogy majd visszatérek ezekre erre a három területre, erre a hitbeli területre, meg a lelki területre, és igazából azt kérdezted, hogy hogyan kezded, vagy mikor kezded.
1: Milyen kezdődés?
2: Ugye az első válasz talán az, amikor kész vagy, ezt kimondtad te is. Amikor te kész vagy, amikor tudod, hogy mit vársz a házasságtól, tudod, hogy hogy képzelnéd el a házasságot, akkor vagy készen arra, hogy megfejtsd azt a kérdést, hogy te készen vagy rá, és hogy ki az a társ, aki szintén kész lenne. Nagyon érdekes, egyszer a gyerekeink valamin vitatkoztak, és valamiről beszélgettek, és nem értettek egyet egy dologban, már majdnem elfajult a vita, és akkor egyszer csak azt mondja az egyik, hogy de apa erről ezt gondolja, és apa ennek nem örülne, hogy ez így történne. És én ezt meghallottam, hát persze nagyon jól esett az apai szívemnek, és rögtön az jutott eszembe, hogy mi is Júliával sokszor így vagyunk, vagy néha így vagyunk, hogy lehet egy dologban nem értünk egyet legelőször, de aztán eszünkbe jut, hogy hoppá, mit mondana erről apa? Mit mondana mennyei édesatyánk? És mennyire jó az, hogy egy ilyen kapcsolat is van köztünk, és egy ilyen minőség is van a házasságon belül, hogy testvérek lehetünk, hogy egy az atyánk. Ez rengeteg nehéz kérdés, vagy döntés, vagy konfliktus, lehetséges konfliktus helyzetben egy nagyon jó út. Tehát az, hogy a házasságodra úgy tekintesz, meg a jövendőbelidre úgy tekintesz, mint a testvéredre, ugye ez az első kapcsolódási pont. És na most, amikor arról beszélek, hogy a feleséged legyen a testvéred, egy atyátok legyen, egy uratok legyen, akkor itt ilyenekre gondolok, hogy van-e új élete, ugyanaz az ura, egy irányba mentek, egy irányba hajóztok, és ez még egyszer mondom, különösen nehéz helyzetekben jön ki. Nem lehet valakit úgy elképzelni keresztényként a társadnak, hogy nincs új természete, hogy nincs új élete.

0: Igen, ez számunkra különlegesen fontos keresztények számára, hogy a másik illető is keresztény legyen. Te, Júlia, hogy látod, milyen más tulajdonságokat kell még figyelembe venni a fiúknak, mikor kezdeményeznek valaki iránt?
1: Tehát, hogy mi érdekli a fiúkat egy lányjal kapcsolatosan?
0: Mi kéne érdekelje őket?
1: Hogy jól tud-e főzni.
0: Milyen tudod káposztát csinálni?
1: Nem. Hát nagyon fontos, hogy, hogy lelki társra találjon a másikban. Tehát, hogy egyek legyenek az elképzelések, a vágyak, egy motor hajtsa őket. És ez most nem csak, tehát ezt már letisztáztuk, hogy Istent ugyanúgy szeressék, nem csak egy megkeresztelkedett keresztény legyen a másik, nem csak névlegesen, hanem tényleg a szíve az mind a kettőknek ott legyen. És utána meg a közös célok, tehát ezt úgy szerintem jó átbeszélni, mondjuk, hogyha az egyik doktorálni akar Kanadában, a másik meg itt képzeli falun az életét, azért az nem igazán kompatibilis. Tehát úgy fontos ezeket az emberi aspektusokat is egy kicsit megnézni. Fontos megnézni azt is, hogy ki milyen háttérből jön, illetve mennyire ragadt rá a háttér, mert nem biztos, hogy ugyanazok a gondolatok, ugyanazok az életminták, ugyanazok az elvek szerint él, mint a háttér, amiből jön. De azért ezt jó megnézni, hogy ki hogyan képzelte az életét. Van, aki ugye karrierista inkább, van, aki családbarát, van, aki többet bír fizikailag, van, aki kevesebbet. Nem lehet úgy elvenni szerintem egy lányt, hogy elképzelem, hogy mibe fogom őt majd beállítani, és akkor ő majd alkalmazkodik. Tehát nyilván, hogy ez kell alkalmazkodni, viszont azért meg kell nézni, hogy ki az a személy. Tehát most hirtelen eszembe jut egy család, ahol konkrétan ez a helyzet, hogy egy ilyen gazda személy elvette egy nagyon művészlelkű, inkább a művészetekhez értő szemét, és akkor elvárja, hogy úgy tehenet fejjen, úgymond, és nem megy neki. Tehát most ez lehet egy extrém példa, de azért jó megnézni, hogy egyezik-e az elképzelésünk az életről valamennyire is.
0: Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy egyikőtök sem mondta azt, hogy csak nézd meg, hogy néz ki, és ha szép, akkor menjél hozzá. És erről eszembe jutott egy anekdóta, amit hallottam egyszer egy pásztortól. Egy nagyon könnyű jelképes dolog, ami mindig kéznél van, az a saját kezünk. Van öt ujjunk, és nézzünk meg öt tulajdonságot a másikban. Az első a hüvelykújjunk, hogy egészítsen ki minket. Ugye a hüvelykújjunk az teljesen más kódat van, mint a többi négy ujjunk, és ezzel és egy másik ujjunkkal bármilyen eszköz fel tudunk emelni. Legyen az bármi. Tehát egészítsen ki minket. Legyenek benne meg azok a tulajdonságok, amik bennünk nincsenek meg. Ott a mutatójunk, amivel ugye irányt mutat. Menjetek ugyanabban az irányban, mint te is mondtál, legyenek ugyanolyan elvárásaitok, ugyanolyan céljaitok, és ugyanúgy tervezitek meg a jövőtöket. Középső ez a kommunikáció, ugye ezzel tudunk a legkönnyebben kommunikálni, legyen meg közöttek a jó kommunikáció is, legyetek ugyanazon a hullámhangon, tudjátok elköteleződni, tehát ne az legyen, hogy az egyik most egy éven belül szeretne megházasodni, a másiknak szükség van még öt évre, és legyetek elköteleződve Krisztus felé is. És az ötödik, a kis új, az pedig a szépség. Ugye az is fontos, jó, hogyha ott van, nem szeretnél nélküle élni, de hogyha választanod kéne, hogy melyik ujjadat vágják le, akkor a kisujjadat fogod választani. És te is, hogyha megvan mind a négy, de mondjuk az ötödik nincsen meg, a szépség, de minden másba klappoltok, nagyon bejön a csaj, meg olyan, mint ahogy elképzelted, csak nem külsőre, akkor meg lehet tenni ezt a bizonyos hitlépést, és előre menni a másik irány. Tehát ezeket jó figyelembe venni, és ne csak a külsőt nézzük meg, ahogy ti is mondtátok, megutaltatok rá.
1: Mondjuk, bocsi, hozzászólok, hogy attól is függ, hogy mit nézel a másikon, mert mondjuk, hogyha egy fiú esetén a lobogó haját nézem, akkor lehet, hogy 10 év múlva már nem lesz. Tehát most ez egy vicces dolog, de ez fontos, hogy vonzódjunk a másikhoz. Én nem hiszem, hogy ennélkül lehet házasság, hogy egyik ne vonzódjon a másikhoz, viszont a szépség az annyira relatív. És hogyha téged megfog valami a másikban, akkor fel kell adni, hogy lehet, hogy dolgok változni fognak.
2: Uh-huh. Mi nem voltam házas, amikor valaki, egy házas férfi azt mesélte nekem, hogy mikor a feleségével nagyon jó a kapcsolatjuk, nagyon szeretett kapcsolatban vannak, és minden rendben van, akkor az az érzésem, mintha 10-szer szebbnek látná. Amikor pedig van valami gubanc, vagy összevitatkoznak, vagy mosolyszünet, ugye nem kell ezt házasoknak nagyon részletezni, akkor ugye a fizikai kinézet meg vonzalom az nagyon háttérbe tud szorulni. Tehát valóban az első kettő az elő kell járjon, és meg kell teremtse a feltételét, a fizikai vonzalomnak is tulajdonképpen az előfeltételét. Olvastam egy könyvet, ott a könyv szerzője leírja, egy érdekes történet ez is, hogy amikor összeházasodott a feleségével, a felesége egy vékony karcsú hölgy volt, és az volt neki az ideája, a fizikai ideája, hogy úgy nézzen ki az ő társa. És aztán ugye egy néhány év vagy évtized után akár már telt karcsúvá vált a társa, és egy adott ponton rádöbbent a férj, hogy nagyon érdekes, ezelőtt bizonyos idővel nem vonzott engem ez a fajta fizikai kinézet, és most pedig ez az, ami vonz. És rádöbbent arra, hogy ez a szeretet kapcsolat, ami volt, meg van közöttük, az annyira, úgymond, Isten képes arra, hogy akár az ízlésünket is változtassa, plasztikussá tegye. Tehát ez tényleg a kisúj kell maradjon, és nem a fő vagy a hüvelyk.
1: De azért jó, hogy ott van.
3: Uh-huh. Én még itt megemlítenénk valamit, és tényleg nem az ünneprontás a cél, hogy be kell valljuk azt, hogy azért ez a kezdeményezés területe, amikor lépnék a másik felé, vagy fogadom, itt azért sokkal többet diktál nekünk az emóció, mint a ráció. Tehát itt most elmondtuk az elméleti dolgokat is, de akkor ott van a vágy, ott van a... Tehát tényleg ez a... Amit Isten belénk helyezett, hogy vágyunk a másikra, a nőre, illetve a férfira, hogy tényleg kell ez józanság Istentől, hogy ezeket szem előtt tartsam. Mert nem elég az, hogy vonzódok a másik felé, hogy mondtátok, hanem tényleg egy közös úton fogunk járni, és annyira más személyiségek vagyunk. Én 17 év házasság után is látom, hogy... Tehát ha alap dolgokban nem vagyunk egyek, nem egy az irányunk, nem egy az Istenünk, nem egy a hitünk, nem egyek az elveink, akkor nagyon könnyen megtörik a házasság. Tehát derékbe törik, és nem lesz működőképes a kapcsolat. Tehát a másik dolog, ami ezt csak bátorítani szeretném a hallgatóinkat, hogy azért nem annyira bonyolult ez a dolog, mert ha Istenben vagyunk, tehát hiszünk benne, rátámaszkodunk, akkor fog ő ebben vezetni. És ezeket lehet, hogy a újas példát, vagy amit felsoroltatok itt említő dolgokat nem fogjuk betéve tudni, de meg fogjuk tudni élni Isten lelkes segítséget. Tehát ez a lényeg, amit itt eddig mondtatok, hogy mi nagyon komolyan hagyatkozunk rá, és ne a vágyaink vezessenek csak, hanem a vágyinknak is legyen ő az Úr, és akkor én hiszem azt, hogy a kezdeményezésben megfelelőképpen fogunk tudni időzíteni, meg készen is leszünk a kezdeményezésre, vagy annak a fogadására.
1: Szerintem, hogyha egy fiatal úgy él, hogy tud figyelni Istenre, meg készülni, még mielőtt megismeri a társát, akkor amikor elhagyja a ráció, akkor a Jóisten tudja őt vezetni. Mert tényleg addig van a ráció, amíg meg nem látod a kis ujjat. És utána már nem annyira a ráció vezet. De hogyha addig az Isten
3: lehagyat... De addig a ráció meg Isten vezetett,
1: addig,
3: akkor nem lesz gond.
1: Addig, igen. Tehát, hogy ez fontos.
3: Igen.
2: Illetve van egy olyan is, tehát Istennek az igéje több helyen felszólít arra, meg beszél arról, hogy ne keltsük fel a szerelmet, ameddig nincs itt az ideje. Tehát bizonyos fokig a mi döntésünk is tudjuk irányítani, hogy mire gondolunk, hogy képzeljük el a másikat, hogy mennyi időt töltünk vele. Most gondolok akár egy ifi társaságra, közösségre, ahol lehet, hogy valaki tetszik neked, de igenis a te tudatos döntésed, és ezt az Istennel való kapcsolatot meg tudja határozni, hogy te milyen érzelmeket engedj meg magadba a másikkal szemben. Kicsit hadd személyeskedjek, ahogy gondolkoztam, hogy milyen lesz ez a beszélgetés, eszembe jutott, hogy nekem annak idején volt egy ilyen kis lapocskám a Bibliámban, amire felírtam kimondottan azokat az igeverseket, amiket úgy alapelvként vettem, vagy amikkel Isten egy különösen üzent nekem ebben a témában. Hát sajnos a gyerekünk annyira megkezelésbe vette, hogy már nem találtam meg, viszont kikerestem, és hogyha megengeditek, nem nagyon hosszú, egy néhány igeverset olvasok fel. Főnként a Zsoltárokból van ez. Egyébként nagyon ajánlom, hogy az, aki ilyen úton van, és kéri Istentől a társát, alapozhat a Zsoltárokra. Annyira tele van érzelmekkel, alázattal, kereséssel, őszinte vallomásokkal. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon ráélik erre a kereső időszakra. És annak idején én is nagyon sokszor a Zsoltárokból találtam olyan gyöngyszemeket, olyan bátorító igazságokat Istentől, amiket teljesen meg tudtam ragadni, és amik tudtak irányítani ezen a területen. Például a 25. Zsoltár azt mondja, hogy vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Hányszor tud az ember vétkezni ilyen területen, gondolatban, vagy annyi mindenben, és olyan jó ezt megvallani, hogy jó és igaz az Úr. Lehet, hogy vétkezek, lehet, hogy nem vagyok tökéletes, lehet, hogy tévedek, de az Úr útba tud igazítani. Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják. Kicsoda az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. És tényleg igazából itt van a kulcsa, ezt nem kell egy keresztény embernek magyarázni, hogy Isten meg tudja mutatni. Lehet, hogy eltéveszted, lehet, hogy félreérted, lehet, hogy nem fog egyből, de hogyha te Istenhez ragaszkodsz, tőle kéred, akkor neki megvannak a módszerei, megvan az útja, hogy megmutassa neked, hogy milyen irányba menj. És közben ne feledkezzen az ember arról, hogy hogyan is élje meg ezt a várakozást, ugye ne egy ilyen feszült, ne egy ilyen kapkodó kétségbe esett, hanem hálás szívvel, mert aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, tehát amiben tudok, abba vigyázzak, abba éljek szentül, abba kövessem az Urat, annak mutatja meg Istennek szabadítását. Annak mutatom meg Istennek szabadítását. Emlékszem, egy másik alkalommal ez az igevers nagyon szólt hozzám, hogy hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiába valóságot. A te utadon éltess engem. Ugye lehet, hogy annyi lány, annyi kérdés, milyen irányba, kit, hogy. Isten megteheti azt, hogy egyszerűen irányítsa a szemedet. Fordítsa el a szememet, amikor lehet, hogy én nem jó irányba indulnék. És mutasd meg nekem az utat, amelyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet. Isten nem vár nagy dolgot, ő kész vezetni, csak egyszerűen csak annyit vár, hogy őt keressem ebből az egészbe, és őszintén keressem. És erre van egy ígéret is, hogy közli igéit Jákobbal, törvényeit és végzéseit Izraellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem, végzéseit sem tudatja velük. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy mekkora lehetőség, ami a kezünkben van, hogy mi az Úréi vagyunk, és Isten vezetni akar bennünket ebben a kérdésben, minden másban is, de ebben aztán főleg. És akarja közölni az igéit velünk, akarja közölni a törvényeit és a végzéseit. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség. Egyszer, amikor olvastam az Úr Jézusról azt a proféciát, amit Ézsaiás mond róla, úgy megkívántam azt, hogy én is lehetek ehhez hasonló. Hogyha Krisztus bennem él, akkor rám is lehetnek ezek az igeversek valahogy érvényesek. És nagyon jól ismert szakasz, ilyenkor karácsonykor szoktuk is idézni, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, és gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Ne vegyétek nagy képűségnek ezt az igeverset, de hiszem, hogy minden egyes keresztény emberre ez igaz lehet, hogy Istentől kaphatunk olyan bölcsességet, ami felette van annak, amit látok, amit hallok, amit emberileg fel tudok fogni, és igen, Isten szeretne, Isten kész arra, hogy akár természetfeletti módon is vezethet, ha ő egyes esetekben úgy látja jónak, és bölcsé tud tenni arra, akkor, hogyha őt félem, hogyha benne meg tudok nyugodni, hogyha tudok várni, tudom várni az ő időzítését, akkor bízhatok benne.
0: Így van, nekünk ezzel mindenféleképp nagy előnyünk van, hogy van egy isteni vezetetésünk ezzel kapcsolatosan, és nagyon jó, és kell is erre hallgatni. Viszont a másik oldalról meg nagyon gyakran belesetünk abba a csapdába, hogy túl spiritualizáljuk, túl teologizáljuk. Tehát mi csak imádkozunk. Mi nem merünk beszélni senkivel, de imádkozni minden nap imádkozunk.
3: Többször is.
0: És még bőtölünk is.
2: Bőtölünk is.
0: Persze ennek is megvan a helye, nem ellene akarok
3: nyilván,
0: szólni.
3: Nyilván, tehát ezt nem vicc volt,
0: de
3: csak...
0: mikor Isten, ahogy te is mondtad, hogy rámutatja, irányítja a tekintetünket arra bizonyos lányra, fiúra, aki felé kezdeményezni kell, akkor merjünk is kezdeményezni. Mert és ne várjunk a tökéletes alkalomra. A Biblia is írja a példabeszédekbe, hogy aki a felegeket nézi, sose fog aratni. Tehát ne várjunk mindig arra, hogy fú, most vajon mit gondol, és most másik fiúval beszélget, és sem most ez, és sem most az. A legjobb dolog, amit tehetsz a másik személy, az, hogyha konkrét vagy, és egyenes. És megteszed az első lépést. És ha már itt vagyunk az első lépésnél, akkor ti mit tanácsoltok? Milyen első lépéseket kell megtenni, hogyha már megvan az a személy, aki számomra szimpatikus, aki felé megvan az isteni vezetés, legyen az akár konkrét igei tanács, akár barátaim által való tanács, akár lelki békességem, tehát mindez megvan, és tudom, hogy kifelé kell kezdeményezzek, akkor hogyan kéne kezdeményezzek?
2: Hát úgy gondolom, hogyha mindez megvan, akkor az ember legyen bátor. És nem hiszem, hogy van egy modell, amit le kell utánozni.
3: Ez jó szó, hogy bátor. Ezzel sokat mondasz, Péter.
2: Igen. Igen. Tehát végül is Isten tud bátorrá tenni. És hogyha megkaptuk ezt a bátorságot, én most magamra, hogyha visszagondolok, én ezt többször mondtam, úgy éreztem magam, mint egy filmben. Amikor beülsz a moziba, és hátradőlsz, és tudod azt, hogy igen, ez most az.
3: Bocs, én ott voltam akkor, amikor Peti ezt eldöntötte. Mi a barátai úgy láttuk, hogy Peti akciófilme van. Tehát ez komoly, ezt alá tudom húzni, folytasd.
2: Tehát amikor megbizonyosodsz afelől, hogy tényleg nem a te vágyad vezet, vagy nem csak a te vágyad vezet, ne értsük félre, hanem ez Istentől van, ezt ő rendezi, ezen az ő áldása van, akkor úgy most sínre kerülnek a dolgok, és megkapod azt a bátorságot, azt a békességet, azt a nyugalmat. Tudod azt, hogy jó lesz, mert nem tőled függ.
3: Elmondanád azt a bátorságot, azt a bátor lépést, amit te tettél Júlia irányában, amikor mindezek meg voltak, lehet segítene. Példagyanád, nyilván nem sablongyanád, röviden.
2: Igen. Úgy gondolom, hogy a mi esetünk egy különleges eset, de konkrétan én írtam egy üzenetet, és jelentkeztem, hogy jövök. Úgyhogy életünkben nem találkoztunk.
3: Te Nagyvárodon, ő pedig Marosvásárhelyen.
2: Így van, így van. Bennünket, vagy engem a körülmények vezettek, nagyon szívesen elmesélem, de nem hiszem, hogy most van erre idő, de csak annyit mondok, hogy én írtam egy üzenetet, egy poénos, vicces üzenetet, nem rohantam le igeversekkel, és nem mondtam semmit arról, hogy miért vagyok ilyen szabad és ilyen bátor, mert biztos voltam benne, hogy Isten kinyitja a kapukat, ahogy eddig már megmutatta, és úgy is történt. Nagyon jó ez az állapot, nagyon jó ez az érzés, de lehet, hogy ez valóban összetöretés, lehet, hogy bőtelőzi meg, lehet, hogy Isten azelőtt kell téged formáljon, és azokat nem kell bánni, azokat az időket, vagy a kérdéseket, mert Isten készít, és jó dologra készít, hogyha te ragaszkodsz hozzá. Írtam egy üzenetet, elmentem, beszélgettünk, és onnantól világos volt minden számunkra.
3: Nyíltak a kapuk.
2: Nyíltak a kapuk, tehát tényleg Isten görgetett mindent előttünk. Viszont nagyon sokféle módszer vagy helyzet van. Úgy gondolom, hogy ha valaki még nem is ennyi, de megkapta Istentől azt a békességet, megimádkozta, akkor nyugodtan oda mehet, megszólította azt a lányt, elhívhatja egy beszélgetésre, elhívhatja egy közös tevékenységre. Nagyon-nagyon fontos az, hogy egyenes, őszinte, határozott legyen az a fiatalember. Ugye nem kell keresztényeknek olyat mondani, hogy ne játsszon a másik érzelmeivel, viszont kell tudatosítani a fiúkba is, szerintem nem lehet ezt elég gyakran elmondani, hogy nagyon oda kell figyelni a lányoknak az érzéseire, és határozottan, komolyan, bátran.

0: abszolút. És másik dolog, hogy most is egy nagyon szép képet lefestetek az egészről, de ez nem feltétlenül mindig így történik. Tehát az én ismeretségi körömben nincs olyan házas ember, aki ne ért volna át egy kudarcot. És ezért is a hallgatóknak is mondom, hogy nem kell félni a kudarcoktól. Mert van, hogy megvan ez a teljesen 100%-os meggyőződés, hogy igen, ő lesz a feleségem, és megyek, és békességem van, és meg csak megkapom visszautasítást, csak falnak ütközök. És emiatt sokszor nagyon csorból a bátorságunk is, meg az Istenbe vetett hitünk is. Mi van, hogyha most vezetett, és mégse jártam rosszul. Tehát az is előfordulhat, és az is benne van a pakliba, hogy sokszor félreértelmezünk Istent, félreértelmezünk az érzéseinket, és az, amit elképzeltünk, az nem úgy alakul. Tehát legyünk egy kicsit vakmerőek is, bátrak is, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy kérjük ki Krisztusnak a véleményét. És ugye, mondtam, hogy sok fiú sok visszautasítást kapott már, akikkel beszélgettem, és ugye ez azt vonja magával, hogy vagy több embernél kezd bepróbálkozni, beszélgetni, vagy pedig teljesen bezárja a kapukat, és na, én többet nem fogok tányosra szólni. Szerintetek mit, hogyha egy fiú túl sok lánynál próbálkozni, vagy mikor van az, mikor már gázzá válik?
1: Nem gondolom, hogy gáz, hanem azt gondolom, hogy bűn. És lehet, hogy most itt kicsit keményen hangzik ez, vagy keményen fogalmazok. Nem elítélésképpen mondom ezt, hanem bűn saját magával szemben, bűn másokkal szemben, a lányokkal szemben, mert hogy céltévesztés, nem Isten célja az, hogy úgymond lányról lányra próbálkozzon, és kétségbeesett módon próbálkozzon. Az ilyen fiúnak valószínűleg, hogy meg kell állni, újra kell értékelni a dolgokat, az identitását, az önértékelését, aki ő Krisztusban, le kell csillapodni, le kell nyugodni. Persze nagyon helyes az, hogy ha valaki félreértette Istent, az nem feltétlen egy olyan dolog, amit szégyelni kell, amit bánni kell, hanem el kell ismerni azt, amikor hibázunk. És Isten lehet, hogy direkt engedi meg azt a hibát, lehet, hogy alázatra kell tanítson, lehet, hogy nagyon sok mindent akar még formálni, olyan dolgokat, amiket abban a helyzetben tudunk csak megtanulni, és más helyzetben nem. Lehet, hogy sokan átmennek ilyesmin, és erre szükség van. De még egyszer, már ez a szituáció, amikor valaki kétségbe esik, és úgymond a saját kezébe akarja venni, és kétségbe esetten egyik helyről a másikra, itt meg kell állni. Itt meg kell állni. Az is lehet, hogy vannak olyan fiúk, akik összezavarodnak. Lehet, hogy nem tudják saját maguk értékét. Lehet, hogy olyan lányoknál próbálkoznak, vagy olyan lány modell tetszik nekik, ami nem hozzájuk illik. Lehet, hogy ott van az a sokkal értékesebb lány, akit nem vesz észre. De neki Isten át kell formálja azt az elképzelést, amit ő, vagy akit ő elképzel a feleségének. Lehet, hogy sokszor ragaszkodunk valamihez, amit jónak látunk, és igazából az nem nekünk való. És lehet, hogy sok idő, amíg végre meghalljuk Istennek a hangját, és felocsodunk, hogy hoppá, uh-huh. Ez volt a probléma.
0: Az jó. És ez mindenféleképp kell a csend meg, hogy Istennel legyen először kapcsolatom.
1: Igen, illetve hadd mondjam itt azt is, hogy van egy gyógyulási folyamata és ideje mindennek. Egy gyászreakciótól kezdve mindennek, egy szakításnak is, és egy csalódásnak is. És egyik csalódásból a másikba hirtelen nem lehet. Tehát el kell múljon az az idő, amíg helyreáll az ember, amíg a megfelelő motivációból próbálnak kezdeni egy újabb kapcsolatot, mert sokszor ez is a baj, hogy a csalódás miatt, vagy egy másik kapcsolata gyógyítani akarja a csalódását, és ez eleve kudarcnak van ítélve.
0: Uh-huh. Ja, akkor tegyük fel, hogy megvan a kiszemeltem, kezdeményeztem felé, igen mondott, és elkezdődött ez az ismerkedés, randizás időszak, mikor már barátnők vagyunk, és afelé haladunk, hogy házasok legyünk, de még nem kérte meg a kezét. Szerintetek mik azok az alapelvek, amiket be kell tartania egy fiúnak most különösen ismerkedés alatt? Hogyan kell viselkednie, mire kell odafigyelnie, mit kell esetleg kideríteni a lányban? És most Júlia, téged kérdeznélek először.
2: Első, ami eszembe jut, az a testiesség, tehát ugye azt mindenképpen kerülni, és az talán alapelv az a fokozatosság. Szerintem egy nagyon fontos alapelv. ugye mondhatni, hogy ki vagyunk éhezve, vagy társra, egy párra vágyjuk, lehet, hogy nem volt még soha egy barátunk, vagy egy barátnőnk, és akkor van egy csomó elképzelésünk, egy csomó álmunk, és hogyha ezeket hirtelen habzsolni kezdjük, akkor nem tudjuk élvezni, illetve lehet, hogy megcsömörülünk az egésztől. A fokozatosság, minden dolgot aprón venni, és akkor kielvezni. És vannak olyan dolgok, amiknek most van az ideje, tehát soha nem lesz időd annyit beszélgetni, órákat sétálni a társaddal, ez garantálom, mint a jegyesség, vagy a barátkozás időszakában. És ne helyettesítsük ezt mással. Tényleg engedjük meg azt, hogy a lélek, a szellem egyesüljön először, és utána majd a testnek is eljön az ideje. Most nem azt mondom, hogy 2 méteres távolságban kell sétálni egymás mellett, mert lehet közeledni testileg is, de az nagyon szép, hogyha megadjuk mindennek az idejét, és nagyon szép, hogyha mondjuk várunk 2 hónapot a készfogásig, vagy... Tehát, hogy akkor mindent meg lehet ünnepelni, minden egyes dolgot, és jók az ünnepek. Uh-huh.
1: Van az egésznek egy crescendója. És nem mindegy, hogy hol van a csúcspont, vagy mit próbálunk úgy elvenni, ami még nincs megérve, ami még nincs ott. Ez mindenképp így van.
3: Teljesen egyetértek veletek, úgy látom, tehát, hogy az egészséges párkapcsolatunk van egy dinamikája. És vigyázni kell erre, hogy meglegyen ez a isteni progresszió ebben a dologban. Én nagyon figyelnék, tehát én akár még szabályokat is állítanék fel magunknak. Tehát én a Angival, tehát akinek udvaroltam, szabályokat fektettünk le. És így most úgy hangozik ez, hogy hú, ridegítettük a kapcsolatot, meg ilyen túlbeskatujázottál. Nem, én hiszem azt, hogy ettől volt annyira szép, meg attól működött. Tehát nekünk fontos volt például az, hogy ne legyünk úgy kettesben, hogy teljesen elizolálva, bezárkózva valahova vagy. Tehát mindig ott legyen a lehetőség, hogy valaki lát, valaki ránk nyit, valaki ott van, valaki elmegy. Amelyek fékeztek abban, hogy olyasmi ne fejlődjön, ami amúgy is fog fejlődni. És hogy tényleg tudatosan figyelni erre, hogy ott legyen az ismerkedés. Nagyon komoly hititáink voltak, beszélgettünk nagyon négy dolgokra, emlékszek rá, és ezek szépek voltak, tehát hogy ezeket átteheted beszélni.
1: Nálunk annak idején közöttünk volt egy ilyen megállapodás, hogy mi nem mentünk el strandra együtt, vagy olyan helyre, ahol túl sokat mutattunk már magunkból. Mi úgy vettük, hogy ez így jó, ez így helyes, jó. Ez így szép.
3: És ezt együtt fektetétek le, bocsánatot, vagy együtt beszéltek meg, tehát amikor én kapcsolódok valakihez, tulajdonképpen ez azzal is erősebb összetővé válok. És meg kell nyílnom a másiknak. Most nyilván nem az első randi minden, de el kell mondanom neki, figyelj, nekem nagyon tetszel, és valamikor megcsókolnálak, de tudom, hogy még ez, ennek nincs itt az ideje, mert nekünk a menyegzőnk másfél évvel lesz, vagy az nem. És akkor egy konkrét határt letettünk mi is Angival, hogy na eddig a dátumig mi szeretnénk ezzel vagy azzal a dologgal válni, akár készfogás, vagy csók, vagy ölelés, vagy ilyesmik. És én úgy hiszem, hogy ezek kellenek, ezek a szabályok. De még egyszer mondom, nem hiszem, hogy ridegé teszik, ha ezt őszintén élitek meg Isten előtti lelkiismerettel. Illetve attól se kell megijedni, hogy nekem tetszik a társam, tehát hogy vonzódom fel, ez a normális. Tehát hogy ez nagyon jó, hogy a közelség, a készfogás az elönt egy melegséggel.
2: Amúgy ezt akartam én is mondani, hogyha esetleg nagyon büszkék vagytok arra, hogy ti ezt nagyon jól megélitek, mert semmilyen vonzalom nincs, vagy hogy nem kell ez nem kerül ez harcba, az gond.
3: Az gond.
2: Tehát
3: az
2: úgy gondolom, hogy ezt a harcot nem kell lesporolni, ez egy jó harc, és ennek egy szép eredménye lesz. Tehát ezt, hogyha nincs harc, akkor nem lesz eredmény se, tehát ez kell.
3: Bocs, mondd.
1: Ott van az a kérdés is, tehát a testiesség mellett, vagy más téma, lelki témákban, hol hozzuk fel, mikor hozzuk fel a kényes, a nehéz kérdéseket, a problémákat, a betegségeket, a múltat.
3: Családunk szokásait.
1: Így van. Tehát nem egy illető kérdezte tőlem, hogy mikor beszélje meg a barátjával azt, hogy ő neki ilyen és olyan betegsége van. És úgy gondolom, hogy ezt is fel kell építeni. Tehát először kapcsolódjunk, először tudjunk barátok lenni, lelkitársak lenni, és aztán hozzuk elő azokat a kérdéseket is, amelyek lehet, hogy amelyeket meg kell harcolni, amelyeket együtt kell megharcolni. Ez is benne van. A közös életnek a különböző feladatait, nehézségeit. Tehát ezeket mindenképp a összeházasodás előtt le kell tisztázni. A házasságba úgy kell menni, hogy ezeket itt meg itt letisztázva.

0: Nekem még eszembe jutott egy alapelv, ami nekünk sokat segített. Én hajlamos voltam ebbe a hibába belesni, hogy ne zárjuk ki a barátainkat. Hajlamosak vagyunk arra, hogy na megtetszett nekem, Angi, én is tetszek neki, és csak mi. És mindenról szól. Nem. Tehát, hogy figyelni arra, hogy Angi legyen a barátnőjével, Lóri legyen a barátaival, tehát maradjanak, ott legyenek, ne izoláljuk el magunkat tőle. Ugyanis jöhet tőlük egy feedback is, meg tanácsolatnak is. Tehát, hogy ne zárjuk ki magunkat a szolgáló. Most már mi annyira szerelmesek vagyunk, hogy nem is számíthat ránk az ifi, se a gyülekezet, se a lelkipásztor, se senki, mert mi már csak a mennyegzőre kell koncentrálni, ami 6,5 év múlva lesz. Tehát, érted? Tehát, hogy ne essünk ebbe a hibába sem. Hajlamosak vagyunk erre, hogy faj, megtaláltam a nagyőt, és csak ő van. És mindenki...
1: Mondjuk ez egy nagyon rossz vágány, hogyha 6,5 év múlva lesz a mennyegző.
0: Nyilván most ez parodizáltam az esetet, tehát, hogy ott legyenek. Tehát a közösségem, a testvéreim, a kapcsolataim, azok megmaradjanak. Nyilván, hogy ez a valaki lesz nekem egyre fontosabb, de az nem azt jelenti, hogy mindenki mást elfelejtek.
2: És milyen jó az, hogyha például van egy közös szolgálati terület, vagy lehetőség. Még jobban összekovácsol, ugye, és...
1: De azért lehet, hogy mondjuk olyanok hallgatják ezt a podcastet, akiknek van egy barátnőjük, vagy egy fiú barátjuk, aki már nem annyira foglalkozik velük, hogy... Ezt valahol meg kell érteni. Tehát, hogy a pár részéről ott van az, hogy próbálom, hogy igen, nem zárom ki a barátaimat, viszont a barát az el kell fogadja ezt a dolgot, hogy nyilván, hogy régebben minden szombatom reggeltől estig a barátnőmről szólt, de most már nem fog csak két ez óra normális. Belőle, vagy csak a péntek, és ezt meg kell érteni. Tehát nem szabad kisajátítani, mert ez egy külön időszak, amikor két ember egyé válik, és elindul ezen az úton, és ennek meg kell adni az idejét.
3: Nagyon jó, és nagyon köszönöm a tanácsokat, amiket adtatok nekem, és többi hallgatónak is. Kiemelném megint azt, amit mondtál, hogy legyünk bátrak, mi fiúk, mert úgy gondolom, hogy ez nagy probléma, és sokan mondják azt, hogy talán most a legnehezebb párt keresni. Ugye COVID után vagyunk, itt a social media, a munkára, a tanulásra oda kell figyeljünk, rengeteg stressz ér minket, de hogyha megtaláljuk Istent az egészbe, megtaláljuk ezt a lelki nyugalmat, a békét, és hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket, akkor minden a helyén lesz, és tudjuk, hogy minden jó lesz, és Isten szerint. Köszönöm nektek még egyszer, hogy itt voltatok, köszönöm a tanácsokat.
2: Mi is köszönjük.
3: Sziasztok.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok.

Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, ha benne bízol, nem csalatkozol. A mai ige, Ézsaiás 50:7. Az én Uram, az Úr megsegít engem. Gondolatok az ígéről. Ez az ígerész profétai előrelátással beszél a Messiás szenvedésének arról a napjáról, amikor mind halálig engedelmes volt, amikor hagyta, hogy üssék, verjék és az arcába vágjanak. Ezen a napon megtapasztalta az Úr segítségét. Én lelkem, minden szenvedésed csak semmiség Jézus Krisztus szenvedéséhez képest. Miért nem bízol hát abban, hogy az Úr téged is megsegít? Megváltónk különleges helyzetben volt, mert a bűnös ember helyett szenvedett, mint helyettes áldozat. Ezért még atyának is el kellett hagynia, és lelke az Isten nélküliség állapotától kellett, hogy szenvedjen. De neked nem kell ezt végig szenvedned, és így fölkiáltanod, miért hagytál el engem. Lásd, a megváltó még ebben a helyzetben is bízott Istenében, te miért ne tudnál bízni? Ő érted halt meg, immár lehetetlen, hogy magadra maradj. Légy hát jó reménységgel. A mai nap munkája és próbatételei között is szólj így. Az én Uram, az Úr megsegít engem. Menj bátran előre. Vedd föl a hit pajzsát, és szánd el magad, hogy sem gyöngeség, sem félelem nem fog eltántorítani. Ha Isten a segítséged, mi állhatja utadat? Ha bizonyos vagy abban, hogy a mindenható veled van, mi lehet túlságosan nehéz számodra? Kezd örömmel napodat, és ne engedd, hogy bármi is eltakarja előled az örökké való nap sugarát. 30-szor imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a Szent István Bazilika előtti téren. A Szent István Bazilika előtt augusztus 1-én 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért a családokban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, de más nemzetek fiai is, szerte a világban. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi. Én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vagy a Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyönge lesz, és a maximum 32-37 fok.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Énekeljük énekeskönyvünk 59. énekét, Én lelkem zengél szépen. Az első és a második verszakot énekeljük most.

Imádkozzunk! Mindenható édesatyánk, szerető Istenünk! Hálával és alázattal fordulunk hozzád, együtt emelve fel szavunkat és gondolatainkat, hogy kifejezzük irántad tiszteletünket, megfogalmazzuk hálánkat és köszönetünket, és elismerjük bűneinket, gyengeségeinket. Minden évben, minden hónapban és minden héten, napon érezzük, hogy az idő halad, és nem csak a világ, de mi is változunk. Ez a változás, amelynek irányától függ örök életünk, csak akkor nyugtat meg bennünket, ha mindannyian érezzük, hogy Jézus Krisztus ígérete szerint ő velünk van minden nap, egész

Alexa Santich, Krisztus útja. Itt templom nem létezik, és itt sohasem kondult meg valami ünnepnapi harang, de nekem azt mutatja minden itt alant, hogy áldást osztva maga az Úr közeleg. Ezeken a mezőkön vetnek szent magot. Minden ember testvér, egy ágnak gyümölcse. Itt nem hullott vér testvéri harctereken, s hallani vélem, mindenütt egy szív dobog. Itt nincsen templom, de megszentelve, s tisztán itten mindenik szívben egy-egy templom áll, ahol tiszta és igaz szolgálat szolgál. Ó, ti templomban hamis imát rebegők, ne menjetek oda, szégyenüljetek meg, mert ahol ti vagytok, Krisztus ott nem áll.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. 56 évvel ezelőtt az adventistákat arról ismerték, hogy az adventisták a Biblia népe. Nincs más védekezési pontunk, mint a Szentírás. Sajnos ma ezt nem lehet elmondani. Ugyanakkor van egy nagyon érdekes jelenség. Magyarországon, ha az evangelizációs erőfeszítéseket nézzük, jártak itt a leghíresebb evangélisták is, evangelizáltak, kereszteltek kis nagy gyorsan embereket, azok el is tűntek. Debrecenben volt például egy nagy evangelizálás, ahol a világ leghíresebb adventista evangelizátora kettő evangelizált, megkeresztelt 100 embert, abból egyetlen egy maradt egy éven belül, többi nincs, megkeresni se lehet. Akkor azt kell mondanunk, hogy nem ezek az evangelizálások a legeredményesebbek. Mi is itt Budapesten, a

0: Moszkvai Színházra tessék gondolni, sok minden erőfeszítést tettünk, szépen eljöttek az emberek, dolgoztatók, és hol vannak? Nincs. És hogyha Polin testvér könyvét elolvassátok, akkor egy nagyon érdekes dologra kell rájönni, hogy megváltozott a világ. És a megváltozott világ egészen mást diktál az embereknek, mert egy ember nem abba hisz, amit mondanak neki, hanem abba hisz, amiben hinni akar. És ott hisz egy ember, ahol igénye van, ahol keres valamit. És Jézus is azt mondta, hogy az éhesnek enni kell adni, a szomjasnak meg inni kell adni, és nem fordítva. A beteget meg kell látogatni, a mezítelent azt fel kell ruházni, és nem pedig az éhesnek kell ruhát adni, és itt tovább lehetne össze-vissza mondani ezt az egész sort. Hogy van ez a lelki életben? És vívódásaim közben arra jöttem rá, hogy a Bibliának van egy irata, ami lényegében a missziónak az alapkönyve. Ez egy nagyon különös irat, Lukács írta, ebben majdnem biztosak vagyunk. Most ezt hadd nem mondjam el, hogy miért. Akik Bibliai Szabad Egyetemre jártak, azoknak elmondtam részletesen. És ez az apostolok cselekedetéről írott könyv, ami pár darabja az evangéliumnak, sőt folytatása. Elolvassátok az elejét az evangéliumnak, és az apostolok cselekedetének ugyanannak ajánlja, ugyanabban a stílusban van. Tehát Lukács úgy érzi, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus mennybe mentettelével nem ért véget semmi. Valami kezdődött. Jézus mennybe mentettelével elkezdődött a misszió korszaka. De mi ennek a missziónak a lényege? És erről szól az apostolok cselekedeteiről írott könyv, és nagyon érdekes módon. Ez egy lényegében párhuzamos életrajz a korban, amikor Lukács ezt írta. Lukács bizonyára jól ismerte, mindenki jól ismerte ezt az irodalmi alkotást, Plutarchosznak a Párhuzamos Életrajzok című művét, ami az első századnak a nagy sikerkönyve volt, ahol emberi életeket állított párhuzamba. Mert lényegében az apostolok cselekedete és egy párhuzamos életrajz Péternek és Pálnak az életét állítja párhuzamba. Lehetne egy ilyen szép táblázatot elmondani, hogy ami megtörtént Péterrel, az megtörténik Pállal, ha Péter halottat támasztott, akkor Pál is halottat támasztott, ha Péter beteget gyógyított, Pál is beteget gyógyított, ha Péter erről prédikált, Pál is arról prédikált, és így tovább. De eddig mindenki eljut. Viszont mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ez egy régen történt, és ebben a könyvben nincsen olyan dolog, amit ma használni lehetne, hiszen megváltozott a világ. Hát az előbb éppen én mondtam, hogy egy változó világban élünk. Mit tanít ma nekünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv? És hogyha komolyan elkezdjük ezt a könyvet tanulmányozni, akkor rádöbbenünk arra, hogy valami nagyon fontos dolog, egy nagyon fontos szempont van, amit végig lehet kísérni Péter életében és Pál életében, és aminek a gyújtó pontjában van a mi ige hirdetésünk. Nagyon sokszor a mi evangelizációs munkánknak a gondja az ott van, hogy mi elgondolunk egy leendő adventistát itt a fejünkbe, elgondoljuk, hogy milyennek kell lenni egy ideális adventistának. Persze ilyent a gyülekezetben se találunk, mert ezeknek az ideális adventistáknak az a baja, hogy nem húsból és vérből vannak, hanem álomból szőtt ruhába járkálnak. És akkor keressük, hogy hol van ez az ideális adventista, és nincs. És azt mondjuk, hogy hát ez a világ. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek viszont a témája, és ezt nagyon jegyezzétek meg, az előítéletek legyőzése. Ha végig gondoljátok a könyvet, akkor végig lehet így menni a könyvön. Gondoljátok végig. Jézus mennybe megy, így kezdődik az első fejezet. És tanítványok megkérdezik, avagy most fogod-e helyreállítani az országot Izraelnek? És akkor Jézusnak azt mondja, hogy nem, Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok, hanem lesztek nékem tanúim, ugye a szombatiskolában tanultuk, föld végső határáig, és A tanítvány mindent akar, csak tanúskodni nem. Különösen nem Jeruzsálembe, és Jézus azt mondja, hogy Jeruzsálembe lesznek nékem tanúim. Különösen nem Judeába, ahol az ellenségek vannak, és megvetik a galileaiakat, még a tájszólását is megvetik a galileaiaknak. Samáriába meg semmiképpen, és ezt is mondja Jézus. És a föld végső határa, mit kezdünk a pogányokkal? Jézusnak csak úgy lehet tanulja bárki, azóta is, hogyha az előítéletét levetkőzi. Márpedig a mi bajunk, hogy vannak ilyen előítélet paneljeink. És ezek az előítélet panelek elszigetelnek bennünket az emberektől. És ezek az előítélet panelek ledőlnek, akkor meg nem tudjuk megmondani, hogy mi végre élünk a világon, mi az az üzenet, amit ránk bízott az Isten. Ez ugyanannak a betegségnek a két oldala. Ez az öncsalásnak egy nagyon érdekes formája. Becsukjuk az ajtót és az ablakot, és nehogy észrevegyük azt, hogy az Isten lelke máshol is dolgozik, és nagyon sok mindent meg lehetne tanulni egy más lelki közösségbe élő embertől is például. Uram, bocsá! Mert mi nagyon sokszor azt hiszük, hogy mi vagyunk az arányosság pecsétgyűrűje, ugye tudjátok, hogy kiről mondja a Biblia, hogy arányosság pecsétgyűrűje, hogy mi a tökéletesek vagyunk, mi nálunk van a teljes igazság. Nem tudom, hogyha így van, akkor mit csinálnánk a mennybe, ha nálunk lenne most a teljes igazság. Biztos unatkoznánk, nem? És mi mindent tudunk, és az adventista az, aki senkitől semmit nem akar megtanulni. Így volt ez az első keresztényeknél is. És nézzétek meg, hogy Isten hogy vezeti ezeket az embereket. Elsősorban ott a felház, ott is voltak előítéletek, hogy igen, hát Péter ugye nem éppen úgy viselkedett, ahogy kellett volna, és Jézus megmondta, meg itt az a Júdás kérdés, meg stb. A felházban ezeknek el kellett intéződni. Az előítéleteknek a tanítványok körébe le kellett rombolódni, mert a mi körünkben is vannak előítéletek. Aztán jön Pünkösd. Aztán azt jelzi fel az apostolok cselekedete, nem akarom az egészet elmondani, mert csak egy részletre szeretnék, illetve egy részlet sorra szeretnék majd eljutni. Utána azt találjuk, hogy például a farizeusok közül sokan hittek, meg van írva az apostolok cselekedetébe. Gondoljátok el, milyen előítéleteknek kellett ledőlni. Aztán gondoljátok végig, hogy ott volt az alapvető nagy ellentét, hogy a diaszpora zsidók, tehát akik a görög városokban éltek, és nem Izraelbe élő zsidók voltak, ez körülbelül a zsidóságnak akkor a kétharmada volt, tehát kétszer annyi magyarul, mint ahány Palesztinába élt. Ezekkel kapcsolatban a farizeusoknak megvolt az előítélet, hogy ezek azért nem rendes zsidók. Jól lehet fajilag, igen, Ábrahám leszármazottai, de már ezek nem azok az igaziak. Ezért van az, hogy nagyon sok ember, amikor diaszporába került, hogy ott megkeresse a pénzt, utána élete végén, amit összesporolt, azzal hazatelepedett Jeruzsálembe, hogy igazi zsidónak számítson. Le kellett dőlni ezeknek az előítéleteknek. Mert a gyülekezetbe is bejött ez az előítéletsor, gondoljunk a 6. fejezetre, amikor diakonusokat kell választani, és a hellenista, tehát a görögül beszélő, görög nemzetiségű zsidókból válasszák ezeket. És akkor egyszerre csak kiderül, hogy vannak pogányok is. A föld végső határáig, hát ott pogányok is vannak. És akkor jönnek az emberek, előveszik a Bibliát, mert akkor még az Ószövetség csak a Biblia, meg van írva a körülmetélkedés. Ha egy pogány keresztény akar lenni, Jézus követője kell lenni, először zsidónak kell lenni. Ez előfordul Péternél is, Pálnál is. Gondoljátok a Kornéliusi esetre, hogy Péternek mennyi küzdelmébe került, hogy a gyülekezet egyszerűen észrevegye azt, hogy hoppá, át lehet lépni ezt a korlátot. Egy előítéletet le kell rombolni. Már az is botránkoztató volt, hogy Péter belép Kornélius házába. Hát egy zsidónak egy pogány házba belépni is tilos. És az apostolok cselekedetének misszió történetét, ha meg akarom érteni, akkor tulajdonképpen ezeknek az előítéleteknek a Szentlélek által történő lerombolásáról van szó. Én úgy gondolom, az adventista emberek életében, gyülekezetek életében, egyház életében. Egyre fontosabb lesz az, hogy ne a saját fejünk után, hanem a Szentlélek vezetésével fokozatosan leépítsük a kialakított előítéleteinket. Mi falakkal akarunk védekezni, ilyen eszmei falakkal, védeni akarjuk az igazságot, és elfelejtjük azt, hogy az igazság véd meg minket. Nem? Az igazság véd meg minket. Éppen ezért gondoltam arra, hogy nézzük meg Pál apostolnak a három misszió útját. Nem mind ma, hanem lépésről lépésre, majd a következő alkalmakra itt leszek, folytatni fogom. De induljunk el ezzel a kérdéssel. Hogy indult ez az egész páli missziót? Pál megtérését ugye tudjuk a Saul-Damaszkuszi úton, sokszor prédikálunk róla, erről most nem beszélek. Megtér Pál apostol, és gondoljátok meg, az egész megtérési történet egy hatalmas nagy előítélet rombolás. Emlékeztek Ananiásra, amikor ugye körülragyogja a fény a Damaszkuszi úton Saulust, bekíséri kézenfogva a városba, és akkor szól az Úr Ananiásnak, hogy eredj el, aztán beszélj Krisztusról ennek az embernek. És Ananiás kétségbe esve mondja, Uram, hát te nem tudod, hogy ez azért jön, hogy bennünket Jeruzsálembe vigyen fogságba, hát Uram, hát miért? És akkor az Úrnak el kell mondani, nem, ez az én választott edényem. Ez akkora botránykő, hogy óriási, nem? Hogy pontosan ez, hát nem egy tanítvány, egy ilyen gyütment, aki üldözte a keresztényeket? És Pál rögtön prédikálni kezdi a Krisztust. És érdekes módon a gyülekezet nem hatódik meg. Hosszú ideig Pál, ha a galáciai levéllel összevetjük, akkor 12 évig a gyülekezetben talomba van, hogy így mondjam. Senki nem gondol arra, hogy ebből a Pálból lehet valami. Hát gyülekezeti tagnak megtűrjük, de hát azért felelősséget tenni a vállára nem. Csak Isten nagyon érdekesen irányítja a történéseket. Elindulnak a jeruzsálemi keresztény üldözések. Ezt leírja az apostolok cselekedete. Ugye Péter börtönbe kerül, kijön a börtönből, ott is nagyon érdekes, ez is egy nagyon érdekes dolog lenne, ez is az előítéletnek az egyik jellemzője, hogy amikor imádkozik a gyülekezet Péter szabadulásáért, és az angyal elmegy a börtönbe Péterért, és átvezeti szépen az utcán, és ott elengedi, akkor egy Róé nevezetű szolgáló lány, mikor kopogtat a gyülekezet ajtaján, kinéz, és ilyetten visszafut, hogy Péter van itt. Ezért imádkozott a gyülekezet, hogy szabad legyen Péter. Rodénak nem jut eszébe, hogy be is kellene engedni Pétert. Összeül a gyülekezeti bizottság, tessék, nézzétek meg, és elkezdik találgatni, ez a szelleme. Hát amiért imádkoztunk, az nem lehet. Nem vagyunk itt sokszor. Nem hiszük el azt, hogyha Isten cselekszik a mi imánkra. Itt is egy hatalmas nagy, ez az előítéleteknek a természete. Mi szeretnénk kimérni, megrajzolni pontosan rajztáblán, hogy Istennek hogy kell cselekednie a mi elgondolásaink szerint. És akkor Péter elmegy egy másik városba, úgy tűnik, hogy széthullik a jeruzsálemi gyülekezet az üldözés következtében. Mert üldözést támasztott az Úr. Ez most furcsa, hogy így mondom. Vagy úgy is lehetne pontosabban, hogy üldözést engedett meg az Úr, mert ha nem, akkor a kereszténység még ma is Jeruzsálembe ülne és bizottságüléseket tartana. Nem? Hogy kellene csinálni a missziót? Vagy gondoljunk a Filepre, a Szerecsenkomornyik története következik utána, szombatiskolába tanultuk, aki teljesen alkalmatlan arra, hogy a zsidó nemzeti közösség tagja legyen, hiszen eunuch, és Filepet oda küldi az Úr, úgy véletlenül, hogy tanuljon előítéletet rombolni. És a missziónak nem Jeruzsálem lesz a központja, hanem azt olvassuk, és én most szeretném, mivel én nem arra készültem, hogy egy formális prédikációt tartsak, szeretném azt, hogyha megint Biblia tanulmányozók lennénk. Amikor én vagyok délutánonként beosztva, akkor hozzátok magatokkal a Bibliátokat. És akkor lapozzuk fel szépen ezeket az igéket, és próbáljuk egy kicsit közösen kóstolgatni ezt az ígét, mert utána a házi feladat az lesz, hogy otthon nézzétek ezt meg, és gondoljátok végig. Mert az ige az egy nagyszerű étel, de hogyha nagyszerű ételt nem eszem meg, nem emésztem meg, nem teszem magamévé, akkor nem ér semmit. Ugye, ha megnézzük az 11. fejezet az apostolok cselekedetében, ott a 19. verstől egy nagyon érdekes feljegyzés van. Azok, akik az Isten miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, ugye itt van az üldözés, hogy az István történetét nem mondtam, mert jól tudjátok, eljutottak Főnéciáig, Ciprusig, Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Ott az előítélet fa. Ó, nem lehet túllépni, hát a Bibliában megvan írva, hogy csak a zsidók. Ugye Pál lesz az majd, aki ezt az igét megérti, majd újszövetségi módon, hogy nem az a zsidó, aki Ábrahámtól származik, hanem az az Ábrahámtól származó, aki Ábrahám hitét követi. Mert Ábrahám nem a zsidóknak, hanem a hívőknek az atya. És ez a zsidó lehet, ez egy zsidó is lehet hívő, egy keresztény is lehet hívő, de hát nem faji vagy születésbeli előítéletek alapján gondolkodik az Isten, hanem aki Ábrahám hitét hordozza, az tartozik a választott néphez. De ezt meg kellett érteni, ezt nem értette senki, ezért csak senki másnak nem hirdették az időt, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhez is szóltak, és hirdették az Úr Jézus Krisztust. És itt kezdődik a csoda. Voltak olyan emberek, akik átmerték lépni ezt a korlátot. És nem azzal kezdtek foglalkozni, hogy szabad vagy nem szabad, gondoljunk majd a 15. fejezet ezt mondja el az első misszió út után, a jeruzsálemi zsinaton, hogy szabad-e vagy nem, és hogy, és ezt megtárgyalják az apostolok, hanem elkezdtek Jézusról beszélni. Az ige hirdetés, a misszió, az nem egyszerűen prédikáció, nem tanok hirdetése, hanem valami más. Jézus jelenlétének a felismerése és felismertetése. Ne azt mondd, hogy általában mit tanít a Biblia, hanem azt mondd, hogy mit jelent számodra Jézus. Ez a bizonyságtétel, nem? Ez jelenti azt, hogy lesznek nékem tanúim, nem? A tanú az nem filozófál. Én gondoljátok, elmegyek a bírósági tárgyalás, ezt tegnap este is mondtam, elmegyek a bírósági tárgyalásra, és akkor elkezdek magyarázni a bírónak, hogy kérem szépen, én ugyan nem voltam ott, és nem láttam semmit, de nekem a dolgokról az a véleményem, hogy mit mond ekkor a bíró. Legyen olyan szíves, kívülről csukja be az ajtót. Nem? Mert nem tanul. Most nagyon sokszor így beszélünk Jézusról. Mit jelent számodra Jézus az életedbe? Mert ezek az emberek azt mondják, hirdették az Úr Jézus Krisztust. És azt olvassuk tovább, és az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ezen is elgondolkodtam, hogy nagyon érdekes, a görögben is megnéztem, ott is ez van, hogy az Úr keze. Érdekes módon nem azt mondja, hogy az Úr szava, az Úr keze. Miért? Mert a kéz az a cselekvés szerve, nem? Jézus Krisztus nem egy filozófiai eszme. Jézus Krisztus nem egy szép tanítási dogma, nem is egy etikai elv, hanem Jézus Krisztus a gyakorlat valósága, nem? Hogy az az indulat van bennem, ami a Krisztus Jézusban volt, és krisztusi módon kezdek cselekedni, nem? Ez volt ennek a prédikációnak a lényeg. Egész biztosan ezek a ciprusi és cirénei férfiak, ezek nem valami szép, nagy, magasröptű evangelizációs sorozatot tartottak, hanem az életükben nyilvánvalóvá lett, hogy van egy megoldás. Ez a megoldás Jézus Krisztus. És aztán azt olvassuk, ennek a híre eljutott jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába, bizonyára nem azért küldték el, hogy nagyon helyeseljen, hanem jeruzsálemi hívők azt mondták, hogy valami baj van, valami újítás van, itt valami liberális eszme van, ezért Barnabás menj és nézz körül, hogy itt miről van szó. De nagyon érdekes történik, mert azt mondja tovább az ige, mikor megérkezett és látta Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Ez egy nagyon gyönyörű ige, nem? Mit vett észre Barnabás? És valahol a laodiceai szemgyógyítóért, vakságunkban való gyógyulásról délelőtt prédikáltam, a laodiceai szemgyógyító ír az azt jelenti, hogy rálátok arra, hogy Krisztus hol munkálkodik. Hogy Krisztus hol cselekszik. Rálátok arra, hogy Krisztus mit jelent a gyakorlati életben, hogy hol van. Mert nagyon sokszor az adventistáknak is az a baja, meg minden kereszténynek az a baja, hogy elhisszük, hogy van valahol egyszer régen a múltban Jézus, meg majd egyszer el fog jönni, ki tudja mikor dicsőségben, és nem hiszem azt, hogy ez a Jézus nem múlt idő, és nem jövő idő, hanem jelen idő. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, nem? Jézusról bizonyságot tenni az azt jelenti, hogy elmondom azt, hogy hol van ma Jézus az én életemben. Pesten ott utazik a villamoson velem, ott van az én mindennapi életemben. És akkor Barnabás látta Isten kegyelmét, ez is érdekes, hogy a kegyelmét látja. Az, hogy egy ember élete átalakul, mássá lesz. Ez az Isten kegyelmének a meglátása. Másképpen gondolkodik, másképpen él, egészen más értékrendszer tölti be az életét. Belülről lesz más, nem a szokásaiban. Jézus Krisztus nem kényszer zubbonja, ez se szabad, az se szabad, meg ezt is kell, meg azt is kell. Hanem egy új látás az életről. Akkor látta Isten kegyelmét, megörült, bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Nem azt mondja, hogy szívük szándékai szerint azt csinálják, amit akarnak, hanem maradjanak meg az Jézus Krisztussal való belső közösségben. És valahol itt van a megoldás, hogy a Jézus Krisztussal való belső közösségünk megvan-e vagy nem. És azt mondja tovább, mivel derék ember volt, telve szentlélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás akkor elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, amikor megtalálta, magával vitte Antiókiában, így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak, a tanítványok pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Ez azt jelenti a keresztény, hogy Krisztusinak. Ez az elnevezés is mutatja, hogy az emberek azt mondják, hogy ezek élik a Krisztust. Nem csak Jézussal jártak a múltban, nem csak azt mondják, hogy igen, mert múltban megtörtént, hogy feltámadt Jézus, mennybe ment ez a Jézus, mit kell tanítani Jézusról, tanították azt, hogy eljön Jézus, hanem ezek Jézus jelenlétének a valóságában éltek. Laodiceának ez a baja. Tud mindent Jézusról, azt mondja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, csak Jézus jelenlétének a valóságában nem él. Nem tudjuk, hogy ma mit jelent a munkahelyemen, mit jelent, hogy Jézus. A család életemben mit jelent az, hogy Jézus. Az utcán, amikor járok, amikor boltba megyek, vagy bármit csinálok, mit jelent Jézus? Mert ez jelenti, hogy keresztény, hogy krisztusi. Nem a keresztből jön, hanem Krisztusból jön a krisztiános szó. És nagyon érdekes, itt kerül elő Pál. Pál otthon van Tarsuszban. Nem tudunk, hogy tarsuszi gyülekezetet alapított volna, nem tudjuk, hogy mit tett. De hogyha valaki felismeri Krisztust, annak van egy következménye. Munkatársakat keres. Abban a pillanatban rájön arra, hogy óriási feladatom van, és ehhez kell a másik. Szükségem van a másikra. Nem azért, hogy tele legyen az imaház, nem azért, hogy ne legyen üres szék, legyen, aki koptatja a széket, hanem azért, mert tennivalom van. Krisztus az nem egyszerűen egy személy régen, nem egy eljövendő, ítélő Isten fia, hanem Krisztus az az élethez kell. Nem érdemes nélküle élni. Megoldás az életre. És valahol a mi bizonyságtevésünkben ez hiányzik. Megoldás az életre Jézus Krisztus. Mert figyeljétek meg, magyarázhatjátok a 2300 évet, meg a Dániel könyvének akármelyik látomását, a Jelenések könyve bármelyik titkát, ez mind fontos, de csak akkor, hogy az emberek látják, hogy az életedben Jézus a Krisztus. Ezt nem látják, akkor azt mondják, lehet, hogy van benne valami. De ez nem lényeges. Nekem napi gondom van. És én a napi gondomban akarom látni a Jézust. És most átlépjük a 12. fejezetet, és ha megnézitek, Antiókiában egy évig, ahogy olvastuk, együtt dolgozik Barnabás és Pál, és a 13. fejezet az így kezdődik, Antiókiában az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek hívnak, cirénei, Lucius Marnaén, aki a Herodes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Van egy gyülekezeti, hogy így mondjam, elit, így mondanám, vagy nem is elitnek kellene ezek mondani, egy munkatársi közösség. Nagyon sok jó képességű ember van bizonyára, aki Herodessel együtt tanult, az nem lehetett akárki. Isten talentumos embereket hívott el. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Válasszátok ki nékem Barnabást és Saulust arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés és imádkozás és kézrátétel után elbocsájtották őket. Egy nagyon tömör, de nagyon jellegzetes megfogalmazás. Figyeljétek meg, hogy milyen pontos megfogalmazás. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak. Nagyon érdekes, hogy az elhívás, az nem akkor jön, amikor éppen olyan állandó szabadságon van egy ember, és éppen lóg, hogy így mondjam, és várja az elhívást úgy, mint a sült galambot annak idején a lustember, hanem azt olvassuk egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak. És ez a szolgálat feltételezi a böjtölést is. A böjtölés nem egyszerűen koplalás a Bibliában, ezt is érdemes volna egyszer körüljárni, hanem azt jelenti, hogy teljes erőbedobással az Istenre figyelek. Itt tudnám visszaadni a böjtöt. Ószövetségben nem az a böjt, hogy megnyisd, stb. Stb. Szépen elmondja, most erre nem akarok kitérni. Ezek az emberek teljes erőbedobással a Krisztust prédikálják és szolgálják a gyülekezetet. Amikor ez történik, megszólal a Szentlélek. És a Szentlélek küld. És azt mondja a Szentlélek, hogy válasszátok ki nekem Barnabást, Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Nagyon érdekes, hogy a Szentlélek nem azt mondja, hogy amikor a damaszkuszi úton megtér Saulus, akkor már elhangzik az, ha jól figyeltek a 9. fejezetben. 9. fejezetben elhangzik már az, hogy Ananiásnak azt mondja, menj el, mert választott eszközöm, 9. fejezet 15. verse, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom neki mutatni, mennyit kell szenvedni az én nevemért. Ez elhangzik már Ananiásnál. A Szentlélek mégsem siet. Megvárja azt a pontot, amikor eljön a cselekvés pillanata. És a cselekvés pillanatában azt mondja, hogy választottuk ki nekem Barnabást és Saulust arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Az elhivatás megelőzte ezt az eseményt. Nagyon érdekes, a régi egyházatják azt mondták, hogy a vokáció, így hívják az elhivatást latinul, a dogmatikának a régi nyelvén, az kétféle. Van a vokáció interna és van a vokáció externa. Van a belső elhivatás tudat, és van a külső elhivatás, amikor a gyülekezet szólít és munkába állít. Nem úgy működik ez, hogy én azt mondom, hogy az Úrtól azt kaptam, hogy én prédikátor akarok lenni, és prédikálni akarok, mert én okosabb vagyok a többinél. Lehet, hogy ez igaz, de a Szentlélek sose így dolgozik. Megvárja az alkalmat, amikor használni akar. Nagyon szép ez a kép, hogy Isten eszközei vagyunk. Az eszközt is a Mester akkor veszi le, amikor arra szükség van. Nem? És eljött a pillanat. És akkor következik megint böjtölés, imádkozás, kézrátétel. És ez a kézrátétel egyáltalán nem valami misztikus, mágikus dolog. Ez azt jelentette, hogy úgy imádkoztak, ahogy most is szoktuk, hogy megérintem a vállát, ezzel kifejezem azt, hogy én egységbe akarok lenni azzal a kéréssel, amit kérek az Istentől. És azt várom, hogy ő is egységbe legyen velünk, egymással, az Istenért. Ezt fejezik a kézrátétel, elküldik a szolgálatra. És itt kezdődik el Pál misszió útja. Nagyon érdekes, hogy Pál viszont oda megy, ahol először ez a pogány kérdés kezdett tisztázódni. Ha emlékezzünk, azt olvastuk, hogy amikor Antiókiába elindul a munka, volt közöttük néhány ciprus és cirénei férfi. Hova megy Pál? Barnabással együtt. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve, pedig a gyülekezet küldte ki, nem? Mégis a Szentlélektől kiküldve, mivel a gyülekezet felismerte a belső elhivatás tudatát úgy Barnabásnak, és nem véletlen, ugye olvastuk, hogy ő mennyire figyelt az Isten munkájára, ugyanúgy Saulusnak olvastuk, hogy már Ananiásnak elmondta az Úr, lementek Szeleukidába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Szeleukida a kikötőváros, Antiochia kikötővárosa, nem, mennek Ciprusra. Miért? Ciprusba kezdett dolgozni a Szentlélek. A missziónak nem az a lényege, hogy én csinálok tervet a Szentléleknek, hanem Ciprus azért került elő, mert ott már a Szentlélek elkezdett dolgozni. Nem én csinálok programot a Szentléleknek, hanem a Szentlélek által elindított munkába beállok én is. Odaadom a kezem, hogy rajtam keresztül végezze az Úr azt, amit kell. Ez egy nagyon fontos dolog. Mi mindig elgondoljuk, hogy a missziót így kellene csinálni, mindig elmondom, és ne haragudjatok érte, én annyi missziói munkatervet láttam már, kilómi számra, hogy így csináljuk, úgy csináljuk, majd ez, akkor ez, így, úgy, amúgy, grafikon, és nem lett belőle soha semmi. Miért? A Szentlélekre figyelés maradt ki. Hol nyit ajtót az Isten? Mi gyülekezetünk életéből is tudom mondani. Lázas álmunkban se fordult elő, hogy a hatos csatornát megkeressük, vagy a kontaktrádiót megkeressük, vagy a jelenések sorozatot azért tartsuk, hogy már nem tudom hányszor lejátsza a tévé a jelenések sorozatot. Egyáltalán nem ez volt a célunk. Isten ajtót nyitott, nem? És arra kell menni. És nem mondhatom azt, hogy Uram, nem, mert van egy jobb ötletem, hanem ha Isten ajtót nyitott, akkor menni kell. Ha beleszakadok, akkor is menni kell, mert ő biztosítja az erőt is hozzá. És nézzétek meg, amikor elindultunk, akkor mindenki azt mondta, ebből úgyse lesz semmi. Ezt ezerszer hallottuk, nem? Úgyse bírjátok. És nézd, tényleg, nem mi bírjuk, tényleg mi nem bírjuk. De újabb és újabb ajtókat nyit az Úr. Erre kell figyelni. Mert a Szentlélek így dolgozik. Ezt kell megtanulni az apostolok cselekedetéből. És lemennek Ciprusba, és amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igét a zsidók zsinagógájában, János is velük volt, ez a Márk János, a Márk evangéliumának a szerzője, segítőtárs, és miután bejárták az egész szigetet, Páfoszig, ez a másik oldalnak a kikötővárosa, találkoztak egy zsidó mágussal és álprófétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez egy ragadvány név, mert Elimás volt az igazi neve, később írja a Biblia, de nagyon megtévesztő név. Bar Jézus. A Jézus név az egész általános név volt. A Bar Jézus az azt jelenti, hogy Jézusnak a fia. Egyet ebből meg kell tanulni. Ahol az Isten cselekedni kezd, ott biztosan cselekszik a sátán. Abból tudod meg, hogy hol van az Isten cselekvése, ahol megjelenik sátán ellenmunkája. Öreg, régi gyülekezeti vén volt a Miklós János bácsi pestlőrinci gyülekezetben, az mondta nekem, édesfia, a sátán nem olyan bolond, hogy a katolikus templom tornyába lógázza a lábát. A sátán az ott dolgozik, ahol Isten népe van, és ha látod, hogy a gyülekezetben az Isten népe között dolgozik a sátán, akkor jó helyen vagy. Mert biztos ez az Isten népe. Ahol nem dolgozik a sátán, hát ott kétes, hogy ott az Isten népe van. És ezt azért kell mondani, mert a botránkozások ezer fellege körülvesz bennünket, ezer problémánk van, ezer olyan botránkozni valónk van, mert a sátántól egy dolgot azért megtanulhatnánk. Tudjátok mit? Szorgalmat. Kitartó szorgalmat. Megjelenik Bar Jézus. És akkor ő magához, ez közel állt Sergius Paulus helytartóhoz, aki egy értelmes ember volt, és ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánt az Isten igéjét. De Elimás a varázslót, így hívják tulajdonképpen, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hitről. Saul pedig, aki Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel, erősen ránézett, és így szólt. Te mindenféle csalással és gonoszsággal teli ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most ímé az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket, mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán. Egy nagyon érdekes történet, de minden esetre nagyon jelképes történet. Csak a tiszta látás az, ami a missziónak igazi táptalajt ad. Nem akkor fog valaki megtérni, hogyha lelkesítem. Nem akkor fog valaki megtérni, ha elmondom, hogy hoha ilyen lelkes egybe, és ugrás fejest a keresztelő medencébe. Nem. Ha ezt a tiszta látást megőrzöm. Sergius Paulus egy értelmes ember rájön arra, hogy Jézus az megoldás. Megint ugyanott vagyunk. Jézus az értelmes megoldás. Jézus az nem érzelem, bár nagyon sokszor tele van hálával a szívünk, köszönettel, érzelmi oldala is van a mi hitéletünknek, de az, ahogyan a hitélet nem egyszerűen a fejhit, hogy itt tudok valamit, nem egyszerűen szívhit, hanem Jézus követése az gyakorlat. Ezért tudjátok, szoktam mondani, hogyha karikatúrát rajzolnék, egy óriási fejet rajzolnék egy adventistának, mert ő teljes igazság birtokában van, szerinte. Igen, sok mindent tud. Rajzolnák egy szívet is, mert érezni is szokott, különösen ha bántják, akkor érzékeny. És rajzolnék egy pálcika kezet meg lábat, mert cselekedni azt azért nem. Na de nem ilyen a keresztény. A krisztusi ember, a Krisztus követője, az egész történet sorból ezt látjuk, az olyan ember, akinek az életében történik a Jézus. Eddig jutottunk. Következő alkalommal folytatni fogjuk. De házi feladat az, hogy nézzétek meg még azért pontosabban, hogy mi következik. Ezután a pizidiai Antiókiába kerül, ez nem az az Antiókia, ahonnan elindultak, ez egy más Antiókia, Antoniusról nevezték el ezt a várost is. És ott Pál prédikál, egy nagyon érdekes prédikáció, majd végig fogjuk elemezni. De gondoljatok mindig arra, hogy ha a missziót, igazi tudományát meg akarom tanulni, akkor ez nem módszertan, hanem a misszió igazi tudománya az az, hogy Krisztus az életedbe történik. Holnap is, holnap után is, ma is, tegnap is. Ez kell a szemgyógyítóír, mert különben úgy járunk, mint Elimás, körbevesz a homály, és végül megvakulunk. És bizony Bartimeusként kell kérnünk az Urat, hogy könyörülj rajtunk, hogy ismét lássunk. Adj az Úr, hogy ez így legyen a mi életünkben, az ő kegyelméből. Amen. Szerető jó mennyei édesatyánk, megköszönjük te néked Jézus Krisztust, aki nem csak eljött, nem csak tanított, nem csak a Golgotán meghalt értünk a kereszten, nem csak a mi bűneinket akarja megbocsájtani, a fára vinni, hanem el akar kísérni a mi életútunkon. Azt akarja, hogy az az indulat legyen bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt. Azt akarja, hogy krisztusi módon éljünk, és ezt a Krisztust prédikálja a mi életünk, nem csak szóval, hanem egész életünkkel. Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy újra és újra erre akarsz tanítani bennünket. Bevalljuk, hogy mi sokszor nem így gondolkodunk. Bevalljuk azt, hogy sokszor nem a te ígéd szerint gondoljuk végig az életünket. Bocsáss meg ezt nékünk. És adj nékünk világosságot. Add, hogy a megpróbáltatásaink arra legyenek jók, hogy odaüzzenek Jézushoz, mint egyedüli megoldáshoz. Köszönjük, hogy ezt láthatjuk, de most könyörgünk azokért, akik gyengék. Te nem akarod, hogy bárki is elvesszen. Te nagyon sokat dolgoztál azokért az emberekért, akik a hitben meggyengültek. Kérünk téged, add, hogy mi segélykezet tudjunk nyújtani. Add, hogy ez a közösség épüljön, mássá legyen. Kérünk téged arra is, hogy a következő héten te kísérj bennünket, add, hogy nyíljon a szemünk, és lássuk azt, hogy Jézus Krisztus mit is jelent a mi számunkra. Adj békét, adj szeretetet a szívünkben, adj reménységet, de legfőképpen hitet, hogy benned tudjunk bízni. Mert ha benned bízunk, akkor biztos célba érünk. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat, vezess egészen a célig bennünket. Amen.
1: Énekeljük énekeskönyvünk 198. énekét, kész szívvel követünk most téged.

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mint testetek, mint lelketek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Hű az Isten, és ezt meg is cselekszi az ő végtelen kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció, kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb, még holnapig, augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben földolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Töltődj, hogy tölthess, ifi munkásképző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a Baptista idei ifi munkásképzőre, amely november 21 és 23 között lesz megrendezve Tolmáson az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jólléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette, hogyan előzhetik meg a kiégést, hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által adott pályájukat megfuthassák. Jelentkezni november 9-éig lehet. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket, országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézségeket okoznak, ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Felhívás ismét a gyülekezetekhez a hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelki pásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi fölhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűtését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésekre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre a gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyönge lesz, és a maximum 32-37 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Amire vágysz. Ha barát kell, a legjobb leszek. Ha magányra vágysz, én a csönd leszek. És ember leszek, mert emberre vágysz. Ki szeret, ki elfogad, s kit igaznak látsz. Charles Dickens.

0: A szeretet nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Korintuszi első levél 13:5-6.
1: A szeretet nem rója fel a rosszat a másikkal szemben, azaz nem vezet listát a sértésekről, amiket kapott. Ellenkezőleg törli az érzelmi adósságokat, megbocsát és elfelejt, nem hánytorgat föl régi negatívumokat. Természetünk sajnos olyan, hogy jobban megjegyezzük a minket ért rosszat, mint a jót. Éppen azért felejtjük el olyan nehezen a bántásokat, mert mindig visszatérünk rájuk, ha nem szóval, akkor gondolatban. Túlságosan, pontosan könyveljük el a minket ért sértéseket, és nem írjuk le a másik számlájáról. Ezért mindig abban a kedvezőtlen megvilágításban látjuk, amibe az előző események állították őt. Pedig az ige tanít. Atyánk sem emlékezik meg vétkeinkről. Ő az örök szeretet, a megbocsátás, az irgalom. Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 25. vers. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt, bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás próféta könyve 44. fejezet 22. vers. Legyünk mi is Isten követői, hogy ugyanabban a szeretetben járjunk. A szeretet nem örül a hamisságnak. Amíg ezt a szeretetet nem ismerjük, inkább a rosszat és gyalázatot vesszük észre, amiben mások vétkeznek. Szívesen mondjuk tovább, és mások kíváncsian hallgatják. Sokan figyelik a bírósági híradásokat, kedvelik az erőszakos filmeket, és elmerülnek a különféle rémhistóriákban. Kik jól lehet, az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekeztek, méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. A Róma beliekhez írott levél, első fejezet, 32. verse. A szeretet örül az igazság.

fiadnak. Add, hogy minden élethelyzetben ki tudjam mondani, legyen meg a te akaratod. Jézusom, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni. Adj nekem erőt és alázatot az engedelmességhez. Szentlélek, jöjj és taníts, hogy Isten dicsőségére éljek, az ő akaratát cselekedve mindenkor hitben és alázatban. Köszönöm, Uram, irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy mindig fölismerjem akaratodat, és a te lelkületeddel szolgálhassak másoknak. Add, kérlek, hogy az igazságot mondhassam, de tőled kapott szeretettel. Találjam meg a kellő egyensúlyt, hogy az igazságot ne hangsúlyozzam túl a szeretet rovására. A szeretetem is befogadó legyen, hogy szívből adhassam át formáló ígédet, és általa egységben élhessünk, és hogy adhassak reményt a rászorulónak. Az igazság szavát akkor is szóljam, ha tudom, hogy fájni fog, de a szívből eredő szeretetem hadd kötözze be a sebeket. Tudom, egyik a másik nélkül nem működhet, hiszen a kettő együtt alkotja a te ígéd módszerét. Hálával köszönöm, hogy megpróbálhatom ennek gyakorlását magam is. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a jelenések könyvének magyarázatában egy újabb állomás helyhez, és ez Gog és Mágog uralmának vége. Az alapigét jelenések könyvének 20. fejezet első versétől a 10. versig bezárólag olvasom. Jelenés 20.1-től. Így hangzik az ige. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözi azt 1000 esztendőre, és veti őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, még betelik az 1000 esztendő. Azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. És láték királyi székeket,

és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel. És látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akinek száma, mint a tenger fövénye, és feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát, és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz szála alá, és megemészté azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínoztatnak éjjel és nappal, örökkön örökké.

talán annyit bevezetőképpen megemlíthetünk, hogy nem könnyű részhez érkeztünk, de ha meglátjuk az igazi jelentést, a szavak mögötti tartalmat, akkor talán könnyebb lesz megérteni az üzenetet is. Azt látjuk, hogy a 20. fejezet első versében megjelenik egy angyal, angelos, egy küldött. Ennek az angyalnak nincs semmilyen jelzője. Nem azt mondja, hogy nagy angyal, hatalmas angyal, hatalmasat szól, vagy erősen kiált, csak egy angyal úgy simán, minden jelző nélkül, még talán mondhatnánk azt, hogy legegyszerűbben jelenik meg szinte az egész jelenések könyvében ez az angyal. A többi angyalnak mind valamilyen módon eltérő, kitűnő szerepe vagy munkája lesz. Némelyek úgy vélik, hogy a 9. fejezet első versében szereplő angyalról van szó, aki csillagként hullott le az égből, akinél nála van a mélységnek, a mélység kútjának a kulcsai. Bár el kell mondani, hogy a 9. fejezet és a 20. fejezet angyala között sok hasonlóság van, de ha a részletekbe belemegyünk, akkor látjuk, hogy nem ugyan arról az angyalról van szó, ugyanis a 9. fejezet első versében magáról, Sátánról van szó, egy különleges angyalról, egy angyal fejedelemről, és a 20. fejezetben található angyalnak a kezében ott van a mélység kulcsa és egy nagy lánc. A héberben található kifejezés, hogy tehom már megjelenik a teremtéskor. A tehom a vizek feletti mélységet jelzi, de ez a kifejezés alkalmas arra is, hogy a pusztának, az élettelen, holt vidéknek és térnek is a mélységét is kifejezze. Tehát, amikor ezt a szót olvassuk, hogy mélység, teljesen világos és egyértelmű utalást találunk Mózes első könyvének első fejezet második versére, amikor ugyanis azt mondja, hogy a lélek lebegett vala a mélység fölött, vagy a vizek mélysége felett. Ugyanakkor a jelenések könyvében a mélység kifejezés egy speciális tartalommal, jelentéssel bír. Mert a mélység az nem csupán az Isten teremtésének visszautalását tartalmazza, hanem a jelenések könyvében a mélység Sátán fogságának, börtönének, fogságba vetésének az egyik jelzős szerkezete is, aminek a vége a tűznek a tava, és a teljes megsemmisülés lesz. Sátán megkötöztetésének van egy érdekes jelenete itt. Azt mondja a második vers, hogy ez az angyal megfogta a sárkány, azt a régi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözi azt. Az első, amit el kell mondanunk, az, hogy Sátán ebben a Biblia versben hihetetlenül körbe van írva. Figyeljük meg, a második vers annyira részletesen leírja magát a gonoszt, hogy mindenféleképpen összetéveszthetetlen legyen.

megfogá a sárkányt, a régi kígyót, aki az ördög, a sátán. Nyilván annak a zsidó gondolkodásmódnak, ami a fogság után alakul ki, amit János kiválóan ismer, mint szerző, annak és természetesen az Ószövetség különböző könyveiben található kifejezéseket gyűjti egy csokorba, hogy mindenféleképpen azonosítani lehessen sátánt. Számomra mégis meghökkentő ez a Biblia vers. Mert minden különösebb részletezés nélkül azt mondja, hogy ez az angyal képes volt megfogni a sátánt és megkötözni. Hát ez kérem szépen nem egy egyszerű dolog. Hát azt láttuk, hogy amikor sátán a mennyben lázadást szított, akkor Mihály és az angyalai óriási nagy harcot, küzdelmet folytattak azért, hogy le tudják győzni sátánt, és hogy végül is levessék őt hova? A mélységbe. A mélység a földet is jelzi. Tehát azt látjuk, hogy valamikor sátán hihetetlen, agresszív erőfeszítésekre volt képes, és még a legkiválóbb angyalfejedelemnek, Mihálynak is nem kis megpróbáltatás jelentett, hogy legyőzze őt. És most megjelenik egy angyal, akinek a nevét sem tudjuk, megjelenik egy nagy lánccal, egy kulccsal, ami a mélységnek a kulcsa, és megkötözi sátánt. Számomra érthetetlennek tűnik, hogy sátán miért engedi. Hiszen ez a sátán a korábbi időben hihetetlen tevékenységet fejtett ki, nem engedte, hogy korlátozzák, még az Istennel is szembeszállt. Názáreti Jézus elpusztítására egyenesen törekedett. És amikor a Golgotán azt látta, hogy kimondta Jézus az utolsó szót, elvégeztetett, kollám, akkor boldog volt. És most, mintha egy olyan kígyóval állnánk szembe, akinek a méregfogát már kivették. Mintha egy olyan hatalommal állnánk szemben, akinek elment az ereje. Valamikor nagy volt, de most egyetlen angyal is le tudja győzni. Számomra mindig egy kép jut az eszembe, amikor ezt a Biblia verset olvasom, és tudom, hogy ennek a képnek semmi köze nincs ehhez a képhez, de talán segít egy kicsit megérteni. Sámson, amikor megvakítottan, az Istentől eltávolodva a filiszteusok házába vezetik. Láncokkal megkötözve és kivezeti oda egy gyermek. És a filiszteusok nevetnek, hogy valamikor Sámson legyőzhetetlen erővel rendelkezett, egyetlen szamárcsonttal képes volt hát a filiszteusok egész táborát visszaverni. Nem volt emberi erő, nem volt hatalom, amelyik le tudta volna győzni. És most rabláncon egy kis gyermek vezeti be Sámsont. Ez a kép jut számomra ennek a Biblia versnek a gondolatával mindig az eszembe.

Tehát egy a lényeg, hogy ez az angyal, akiről semmilyen szuperlatívuszokban nem olvasunk, hiszen semmilyen jelzős szerkezet nem áll ezzel az angyallal kapcsolatban az adott bibliaversben, leszáll a mennyből, akinél van az alvilágnak a kulcsa, a mélységnek kulcsa, mert a mélységnek van egy másik jelentősége, jelentése, és ez nem más, mint az alvilágot jelenti. Megnyitja a gonosz lelkek őrzésére elrendelt föld alatti börtönt, és a nála lévő lánccal megkötözi, mozgásképtelenné vagy korlátozottá teszi sátánt, aki semmilyen ellenállást, legalábbis a Biblia versből kifolyólag, semmilyen ellenállást nem tesz. Úgy tűnik, mintha ez az angyal egy ilyen börtönőr benyomását alakítaná ki az olvasóban. Igen, hol van János, amikor írja a jelenések könyvét? Pátmosz szigetén, börtönben. És valószínűleg, hogy az ott lévő börtönőrök természetes velejárója volt a kulcs és a lánc. És ezt egy nagyobb összefüggésbe felhasználja az író, aki naponta érzi, hogy mit jelent a mélységben lenni, a börtönben, az alávetettségben. Tehát sátán nevét teljes körűen leírja János, hogy minden kétséget kizárjon az azonosítással kapcsolatban. És azt látjuk, hogy a gonosz semlegesítve van. Nem tudjuk, hogy miért nem támad az angyalra. Miért nem próbál meg védekezni. Hiszen az életben mindig azt láttuk, hogy sátán a legváratlanabb helyzetekből támad rá az igazakra. Miért nem támad rá a régi kígyó az angyalra? Nem tudjuk. Egy biztos, az egész kép a Jom Kippur ünnep körébe ágyazódik. Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik. Mi történt a nagy engesztelési nap ünnepe alkalmából? Sorsot vetettek két állatra. Az egyiket feláldozták Istennek, Izraelért, a másik pedig Azázel bakja volt. Azázel bakja pedig a bűn bonyolult, de ugyanakkor teljesen világos és egyszerű útján a szentélyről átveszi Azázel bakja Izrael összes bűnét, bevallott bűnét, és utána mit csinálnak Azázel bakjával? Kiűzik, hová? A pusztába, a töhomba, a mélységbe, sőt, utána Izraelnek a férfiai több napon keresztül vigyáznak a pusztába vezető úton, éjjel és nappal, mire vigyáznak, hogy Azázel bakja vissza ne jöjjön. Miért? Mert az nagyon-nagyon rossz lenne. És lényegében sátán most Azázel bakját jelképezi. Sátán már tehetetlen. Sátán már ott van a mélységben. Ott van a pusztában. És mi történt Azázel bakjával a pusztában? Elpusztult. Elpusztult, mert nem volt élettere. Nem volt direktbe feláldozva, de mégis elpusztult. És akkor a bűn hová került? Az Azázel bakján lévő bűn hová került? A pusztába. Ezért történik majd azt, hogy ezt a pusztát, ahová sátán vettetik, ezer esztendőre majd meg kell tisztítani, hogy tisztává váljon.

Tehát az egész kép a Jelenések 20. fejezetének, ez az első 6 verse a nagy engesztelési nap áldozatának ünnepkörébe van beágyazva. És azok, az olvasók, hallgatók, akik az Ószövetség kódját értették, azok rögtön tudták, hogy miről van szó. És azonnal tudták, hogy kit jelképez, ki mit jelképez ebben a történetben. El kell mondani azt is, hogy Dániel könyve is teljesen világosan tartalmaz erre vonatkozólag a 8. fejezetben utalásokat. Most elérkeztünk ahhoz a nehéz kérdéshez, hogy azt mondjuk, hogy 1000 esztendő. Az apokalipszisben található 1000 esztendő valószínűleg szimbolikus szám. Valószínűleg, de nem biztos. A Zsoltárok 94. versében ezt találjuk feljegyezve, mert 1000 esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap. A bibliai értelemben értelmezve azt tudjuk mondani, hogy 1000 esztendőről, hogy vele szemben találjuk meg a kevés időt, hiszen a kevés idő szerepel az 1000 esztendővel szemben. Tehát 1000 esztendeig történik ez, majd Sátán feloldoztatik, miből fog feloldoztatni? A láncairól. Meg fog szabadulni, és ismét hatalom adatik neki. Meddig? Egy kevés ideig. Tehát 1000 esztendővel szemben van a kevés idő. Most már csak azt kell eldönteni, hogy ez az 1000 esztendő valós szám, vagy nem valós szám. Izsaiás könyve 24 és 25. fejezetében találunk erre vonatkozólag utalásokat. Nagyon érdekes, hogy a mostani modern szakirodalom az Izsaiás könyvének ezen két fejezetét, a 24 és 25. fejezetet a kis jelenések könyvének mondják és értelmezik Ézsaiás könyvén belül, hiszen ennek a gondolkodásmódja, kifejezésmódja, stílusa, megfogalmazása olyan, mint egy kis jelenések könyve, mint egy kis sziget az ézsaiási nagy teológiában. És ebben a kis jelenések könyvében is szerepel tömlőc, hosszú idő, kevés nap, és az Ószövetséget ismerő Jelenések könyvének kutatója felteheti a kérdést, tétovázhat azon, hogy most kövessük-e az ószövetségi profétákat az általuk kitaposott ösvényen, vagy más irányba induljunk el, a szöveg sem ezt nem támogatja, sem azt nem. Kevés információnk van, és meglehetősen bizonytalanok vagyunk az 1000 esztendőre vonatkozólag. Egy biztos. Nem az 1000 esztendőn van a lényeg. Mert íme egy klasszikus példa, hogy hogyan lehet valami felett akadémiai vitát folytatni, ahelyett, hogy a lényegről beszélnénk. Mert a lényeg nem azon van, hogy 1000 esztendő valóságos vagy szimbolikus. Mi a lényeg? Véget ért a gonosznak a hatalma. Korlátozódott a gonosz hatalma. És ez a legfőbb üzenet. És ezt a Jelenések könyve annyira rá jellemző módon, szimbolika nyelvével írja le, és jelképes nyelvezettel mondja ki. Természetesen az 1000 esztendő lehetséges, hogy valóban 1000 esztendő legyen. És valóban elképzelhető, hogy egy millenniumot takar. Nem az idő a fontos, hanem az üzenet, hogy a gonosz uralma véget ért. Egy biztos, János apostol nem a saját látásán, hanem Ézsaiás könyvének a fókuszán, a gondolkodás menetén keresztül mondja el, felhasználva ugyanazokat a kifejezéseket, amelyet Ézsaiás
sokkal korábban már megfogalmazott. Egy biztos, történik erre halvány utalás az özönvíz előtt élő generációkra, akik közvetlenül a teremtés és az özönvíz előtt éltek. És ha megnézzük az ekkor élt embereket, akkor azt látjuk, hogy az özönvíz előtt élő nemzedékek élethossza egy évezredben fejezhető ki. Így például azt látjuk, hogy Ádám 930 esztendőt élt. Jered 962 évet. Matusálem 969 esztendőt. Noé 950 évet élt. Az ezer esztendőre való hivatkozás elképzelhető, hogy visszautal arra az időszakra, ami a teremtés után következett, hiszen itt egy újjáteremtés előtti időszakban vagyunk és élünk. Akár szimbolikus, akár valóságos, egy biztos, ez a kifejezés, hogy ezer esztendő valójában az emberi nem első lépését jelenti az örökkévalóság irányába.

Ezután olvashatunk élő halottakról, akik ugyan meghaltak az Isten igazságáért, akik hűségesek voltak, akik hősök voltak, akik vértanúk voltak, akiket megaláztak, kegyetlenül megaláztak, de az életük árán is hűségesek voltak. És az angyal elmagyarázza, hogy ők azok, akik az első feltámadásban részesülnek. És azt mondja, hogy mik ők? Boldogok. Boldogok azok az emberek, akik az első feltámadásban részesülnek. Minden korszak igaz embere ott van. Függetlenül attól, hogy a világ melyik térségében élt. Függetlenül attól, hogy milyen korszaknak a gyermekéhez tartozott. Függetlenül attól, hogy keresztény vagy zsidó volt-e az illető. Egy biztos, mindaz, aki az tiszta Istent, az igaz Istent tiszta módon imádta, és akiket az Isten elfogadott igaz embernek, azok ott lesznek. És azt mondja, hogy ezek áldozatok. Miért? Mert ők vértanúk voltak. És valami szerepcsere fog bekövetkezni. Az áldozatok válnak bíróvá. Kiknek a bírájává válnak ők? Hát azoknak a bírájává, akik elvették az ő életüket. Tehát a bírókból lesz majd elítélt, az elítéltekből lesznek majd bírók. Felcserélődnek a korábbi szerepek. És az Isten átadja ezeknek az embereknek az ítéletnek a lehetőséget. Isten minden hatalmat megad számukra, hogy ezt az ítéletet végrehajtsák. Azt mondja, hogy ők a papok, ők a kohének. Miért a papnak mi volt a feladata? A papnak nagyon fontos feladata, mindenki az áldozatra gondol, és a papnak nem ez volt a legfontosabb. Nem ez volt a papi tevékenység legfontosabb része, hiszen voltak olyan időszakok, amikor az áldozat nem létezett. Effektíve nem volt templom, le volt rombolva, nem tudta végezni. A pap legfontosabb feladata, hogy a Tórát, a tanítást, a törvényt tanítsa, illetve ezzel kapcsolatosan bizonyos ítéletet hajtson végre. Gondoljuk arra, hogy például a pap volt, aki eldöntötte az ókorban, hogy valaki tiszta vagy tisztátalan. Leprás vagy nem leprás? Gyógyíthatatlan beteg vagy nem? Pap volt, aki eldöntötte, hogy karanténba kerül, vagy visszamehet a családjához, a törzséhez. Ez mindegy-egy ítéletalkotás volt. És ezeket az igazakat a szöveg papoknak nevezik. És nem csak papoknak, hanem boldognak. A pap és a boldog kifejezés a Szentírásban, a korábbi Biblia szövegekben soha nem találkozik. Nem azért, mintha egy pap nem lehetne boldog, de a papnak nem ez a feladata, elsőrendű feladata, hogy boldog legyen. Itt pedig boldogság alakul ki. Testvéreim, boldogok lennénk, ha mi az első feltámadásba részesülnénk? Azt hiszem, igen. De a fáradt mosoly jelenik meg az ajkunkon, mintha mégse lennénk. Még egyszer megkérdezem. Boldogok lennénk akkor, ha az első feltámadásban részesülnénk? Na hát már ez egy kicsit kezd a boldogság fele kanyarodni, de még mindig fényévek választják el. Majd, amikor az első feltámadásnál ott leszünk, valószínű, hogy sokkal inkább boldogságot ki fogjuk tudni mutatni, mint most a hét utolsó napján, amikor ezekben a pillanatban megy le a nap, és rajtunk van minden fáradtságunk. Mit csinálnak ezer esztendeig ezek az emberek? Ezek a boldog papok ítélik azokat, akik nem támadtak fel. Mindent megítélnek. Az Isten biztosítja, hogy könyvek adatának nékik. Tehát az Isten a feljegyzéseket, a mennyei feljegyzéseket ezeknek a boldog első feltámadásban részesülő embereknek átadja.
És egy nagyon nagy dolog. Nem csak emberek ítélnek meg embereket, hanem az Isten megengedi azt is, hogy az emberek őt magát is megítéljék. Mert erről van szó. Az Isten és a sátán ítélete is bele fog tartozni. És Isten odaadja az ítéletnek a lehetőségét, biztosítja a hatalmat. És mint egy igazi ember visszavonul, mint egy igazi bölcs Isten, bocsánat, mint egy igazi bölcs Isten visszavonul. És ezek az első feltámadásban lévő emberek nem csak embereket fognak megítélni, hanem megítélik Istent és a sátánt, a nagy küzdelmet. És boldogok lesznek, hogy Istent annak ismerhetik meg, ennek a hosszú folyamatnak a menetében, hogy Isten igazságos, becsületes, hűséges, aki tartja a szavát. És minden kiderül, minden sátáni fondorlat, becsapás, csalás, és Istennek minden történelemben megmutatkozó jellem tulajdonságát az ezer esztendeig tartó ítéletalkotásban az emberek felszínre fognak hozni. Mindenki meg fog ítéltetni Istentől emberig.

Ebben a képben jelenik meg Gog és Magog. Istenben az a legcsodálatosabb jellemtulajdonságok egyike, hogy ő ki tudja várni a dolgoknak a végét. Mi már az elején is türelmetlenek vagyunk. És sokszor hirtelen, amikor látjuk a történelemben az igazságtalanságokat, sokszor azt mondjuk hirtelen haragunkban, Uram, csapj le! Mutasd meg, hogy ki vagy te! És Isten türelmes, várja a dolgok végét. És az ezer esztendő végén feltámadnak azok, akik az első feltámadáskor nem támadtak föl. Úgy mondhatnám, azok az emberek, akik nem az Isten oldalán álltak. Ó, lehet, hogy közöttük lesz sok pap. Külső szempontból sok rendes, prédikátor, hűségesnek látszó ember. És lesz sok igaztalan is. Hogy mennyi lesz a számuk? A Jelenések könyve azt mondja, hogy annyi lesz a számuk a világ négy ég tájékáról, mint a tenger fövénye. Megszámlálhatatlan lesz a számuk. És ekkor Sátán bilincsei felpattannak, hiszen eddig nem volt, kit csábítson el. Önmagát pedig már nem tudta elcsábítani. Nem volt ember, nem volt élőlény, akit elcsábíthatott volna. És ezer esztendő után azt látja, hogy hatalmas nagy tábor jelenik meg. És ezt a tábort elhiteti. És ennek a tábornak az élére áll. Felpattannak a bilincsei. És újból a hitetésnek az eszközéhez nyúl. A forgatókönyv az armagedoni háborúnak a tükör képe. Bár az armagedoni háború egy picit más, hiszen ott látható és ismert ellenfelekkel áll szemben Isten népe, a babiloniakat jelképező istentelen tömeggel szemben, itt pedig egy kicsit ismeretlen ember, ismeretlen két név jelenik meg. Gog és Mágog. Gog és Mágog külön-külön már szerepel a Bibliában, de együtt sehol máshol. Csak a Jelenések könyvében. Gog és Mágog felügyelete alatt hihetetlen nagy számú ember özönli el a világunkat és a földünket. Gog és Mágognak van a nevüknek egy számértéke, hiszen a héberben minden betűnek van egy számértéke. Például a héberben, ha le akarjuk írni, hogy 2010, akkor azt nem számokkal kell leírni, hanem betűkkel. Minden ABC egyes tagja egyel nagyobb számot kap az ABC-ben. Ugye a héber ABC első öt betűje, Alef, Bét, Gimel, Dálet, Hé. 1, 2, 3, 4, 5. Ezt így kell leírni. És Gog és Mágog neveinek a jelentése egy nagyon érdekes számhoz vezet el bennünket. Hiszen a Jelenések könyvében találunk nagyon sok érdekes számot. Ott van a 666, de most nem foglalkozunk vele. Szóval Gog és Mágog nevének a jelentése, számértékének a jelentése 70. Ez pedig az Isten száma. A hetes. Vagyis Gog és Mágog el akarja birtokolni Istentől a tökéletességet, és úgy jelenik meg Gog és Mágog, mint ennek a megszámlálhatatlan hatalmas sokaságnak a vezérei, akiket ugye természetesen majd Sátán fog vezetni.

Még egyszer aláhúzom, hogy Gog és Mágog miközben az Ószövetségben több helyen előfordul. Együtt, egymás után soha, sehol máshol nem találjuk. Tehát valószínűleg, hogy ez a két név említése nem valóságos személyeket, hanem a nemzeteknek a sokaságát. Mindazokat jelentik, akik valamikor az Isten ellenségeinek táborához tartoztak. Két tábor lesz. A szentek tábora, és Gog és Mágog tábora. A szeretet város, és a szeretet város körül a tenger fövényeként megjelenő hatalmas nagy sokaság. És akkor Sátán ezeknek az élére áll, és azt mondja, ha bíztok bennem, akkor győzelemre fogjuk vinni, és a szeretett várost, a szentek táborát bevesszük, a hatalmas hadsereget. Hát szinte lehetetlen, hogy veszítsenek. És mindenki örömújongásba fog, hisztériába fog jutni, és ekkor fog megjelenni Sátán. És mindenki átadja a tiszteletbeli vezetést. Ő lesz majd a nagy hadvezér. És ekkor következik, hogy tűz száll alá, ami annak idején elpusztította Sodomát és Gomorát, ahogy Illés imájára tűz szállt alá az égből, ott Kármel hegyén, és teljesen váratlanul, mielőtt még el tudnák pusztítani a szent várost, a szentek táborát, elpusztul a sereg egy pillanat alatt. Legtovább a fővezér, Sátán marad életben, aki végül is, ha talán mondhatom így, fogát csikorgatva is, de meghajol az isteni nagyság, az isteni tisztesség és tisztelet előtt. Ő is behódol utoljára Istennek. A képek apokaliptikusak és szimbolikusak. És ilyen kifejezésekkel találkozunk, mint hogy kínzás, mert azt mondják, hogy kínoztatnak, és senki ne gondoljon középkori csonkításos kínzásokra. A kínzás az lesz az embereknél, amikor felismerik, hogy rossz oldalra álltak, amikor életük utolsó pillanatában lepörög előttük egyrészt a régi életük, egy-egy bevésett pillanatképe, másrészt ezekben a pillanatokban, vagy azokban a pillanatokban, amikor Sátán fennhatósága alatt összegyülekeztek, és mindenkiben a halála előtt, az utolsó pillanatban helyreáll a kép. Rossz helyre álltam. És mielőtt a halál bekövetkezne, egy mély, kínzó fájdalom fogja végigjárni őket. És ez meddig fog tartani? Örökkön örökké. Persze nehogy a természettudományos megközelítéssel próbáljuk ennek az örökkön örökké, ennek az ólám, Aionesnek a megértését. Ez az örökkön örökké jelzi az ítélet véglegességét és megváltozhatatlanságát. Jó oldalon állsz? Jó oldalon állunk? Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az első feltámadásban legyen részünk? Tudunk és akarunk győzni a gonosz felett? Ha igen, akkor boldogok vagyunk az Úr kegyelméből. Amen.

Petőfi Sándor, az ítélet. A történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbevesző szikláiból hajdannak ered ki, és egy hosszában szakadatlan foly le korunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen, csak a tenger ölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ. A mostani béke, ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána a földrendítő mennydörgés szokta előzni. Látom fátyolodat, te sötét, mély titkú jövendő, és megnyitván a sejtés tündéri tüzét, e fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta, borzadok, iszonyodom, s egyszer s mind kedvre derülök, és örülök szilajan. A háború istene újra fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván lóra ül, és végig száguld a messze világon, és a népeket eldöntő viadalra kihíja. Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni, a jók s a gonoszak, mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül, mindegy. Ez lesz az ítélet, melyet ígért Isten proféták ajkai által. Ez lesz az ítélet, s ezután kezdődik az élet, az örök üdvösség, s érette a mennybe repülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Szó és tett. Máté evangéliuma 21. fejezet, a 23-tól a 32. versig. Vala egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz monda, eredj, fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Az pedig felelvén monda, nem megyek, de azután meggondolván magát elméne. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szóla, az pedig felelvén monda, én elmegyek, uram, de nem méne el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki, az első. A hegyi beszédben Krisztus ezt mondta. Nem minden, aki ezt mondja nékem, uram, uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Máté 7.21. Az őszinteséget nem a szavak, hanem a tettek próbálják meg. Krisztus nem azt kérdezi az emberektől, hogy mit mondtok másoknál többet, hanem hogy mit cselekeztek másoknál többet. Máté 5.47. E kijelentésének, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket, nagy súlya van. János 13.17. A beszéd nem ér semmit, ha nem párosul megfelelő cselekedetekkel. A két fiúról szóló példázatból ezt a tanulságot kell levonni. Krisztus ezt a példázatot nem sokkal halála előtt, utolsó jeruzsálemi látogatásakor mondta el. Előzőleg kiűzte a vásárlókat és az árusokat a templomból. Isteni hatalommal szólt az emberekhez. Mentegetőzés és ellenkezés nélkül ámultan és ijetten engedelmeskedtek parancsának. A papok és a vének, amikor rémületük alább hagyott, visszatértek a templomba, és látták, hogy Krisztus gyógyítja a betegeket és haldoklókat. Hallották az örvendezés hangját és a dicsőítő éneket. Bent a templomban a gyermekek, akik visszanyerték egészségüket, pálmaágakat lengettek és hozsannát énekeltek a Dávid fiának. A sejpítő kicsinyek is dicsőítették a nagy gyógyítót. A papoknak és a véneknek azonban ez sem volt elég előítéletük és féltékenységük leküzdéséhez. Másnap, amikor Krisztus a templomban tanított, a papok és a vének odamentek hozzá, és megkérdezték. Micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? A papok és a vének minden kétséget kizáróan meggyőződhettek Krisztus hatalmáról. A templom megtisztításakor arcáról mennyei fény sugárzott, amely tekintélyt parancsolt. Nem tudtak ellenállni a szavaiból áradó erőnek. Jézus csodálatos gyógyításaival is válaszolt kérdésükre. Hatalmának olyan bizonyítékát adta,

Válaszával elhárította azt, amit szerettek volna véghez vinni, és az ítéletet visszafordította rájuk. Én is kérdek egy dolgot tőletek, mondta, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan vala? Mennyből-é vagy emberektől? A papok és a főemberek zavarba jöttek. Tanakodtak vala magukban mondván. Ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek tehát néki. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felelvén Jézusnak mondának, nem tudjuk. Mondanékik ő is, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Nem tudjuk. Ez hazugság volt. Tudatában voltak helyzetüknek, és hazugsággal akarták fedezni magukat. Keresztelő János bizonyságot tett arról, akinek hatalmát megkérdőjelezték. János Jézusra mutatott, és így szólt. Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. János 1.29. János megkeresztelte Jézust, és a keresztség után, miközben Krisztus imádkozott, megnyílt az ég, és Isten lelke galambként megnyugodott rajta. A mennyből pedig egy hang hallatszott, amely ezt mondta. Ez ama az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Máté 3.17.

Papok és a főemberek emlékeztek arra, hogy miként ismételte el János a messiásra vonatkozó proféciákat. Emlékeztek a Jézus keresztsége korlátott jelenetre is, és nem merték azt mondani, hogy János keresztsége a mennyből való. Ha Jánost prófétának mondják, mint ahogy hitték is, miként cáfolhatnák meg azt a bizonyságtételét, hogy a názáreti Jézus az Isten fia? A nép miatt pedig nem mondhatták, hogy János keresztsége emberektől való, mert a nép hitte, hogy János próféta volt. Ezért ezt mondták, nem tudjuk. Krisztus ezután mondta el az atyáról és két fiáról szóló példázatát. Amikor az atya odament az első fiához, és ezt mondta, eredj, fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben, a fiú gyorsan válaszolt, nem megyek. Megtagadta az engedelmességet, és gonosz barátok társaságát keresve belemerült a bűnbe. Később azonban megtért, és engedelmeskedett a parancsnak. Az atya ugyanezzel a parancsal ment a másik fiához is. Eredj, fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Ez a fiú így válaszolt. Én elmegyek, uram, de nem ment. E példázatban az atya Istent ábrázolja, a szőlő pedig az egyházat. A két fiú két embercsoportot jelképez. Az a fiú, aki a nem megyek szavakkal megtagadta az engedelmességet, azokat jelképezte, akik nyílt bűnben éltek. Nem mondták, hogy vallásosak, hanem nyíltan kijelentették, hogy nem hajlandók magukra venni Isten törvényének igáját, amely korlátokat szab és engedelmességet kíván. Később azonban sokan megtértek közülük, és engedelmeskedtek Isten parancsának. Amikor az evangéliumot meghallották a keresztelő jánosi üzenetben, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, megtértek és megvallották bűneiket. Máté 3.2.

Az a fiú, aki azt mondta, hogy én elmegyek, uram, és nem ment, farizeusi jellemről árulkodott. A zsidó vezetők is e fiúhoz hasonlóan megátalkodottak és önelégültek voltak. A zsidó nép vallásos élete már csak látszat volt. Amikor Isten a Sínai hegyen kihirdette a törvényt, az egész nép elkötelezte magát az engedelmességre. Ezt mondták: én elmegyek, uram, de nem mentek. Amikor Krisztus személyesen jött el, hogy eléjük tárja a törvény elveit, elutasították. Kora zsidó vezetőinek Krisztus bőséges bizonyítékot adott tekintélyéről és isteni hatalmáról. Bár meggyőzte őket, mégsem fogadták el bizonyítékait. Krisztus elmondta nekik, hogy azért nem hisznek még most sem, mert nincs meg bennük az engedelmességre késztető lelkület. Kijelentette: erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Máté 15:6-9. Krisztus hallgatói között voltak írástudók és farizeusok, papok és főemberek is. Krisztus, miután elmondta a példázatot a két fiúról, megkérdezte hallgatóit: e kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? A farizeusok önfeledten válaszoltak: az első. Nem vették észre, hogy elítélték önmagukat. Ezután Krisztus ajkáról hallhatták az ítéletet: bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Eljött keresztelő János, és az igazságot prédikálta. Prédikálása meggyőzött és megtérített bűnösöket. Ezek az emberek belépnek a mennyek országába, megelőzve azokat, akik önigazultan elutasították a komoly intéseket. A vámszedők és paráznák tudatlanok voltak. E tanult emberek azonban ismerték az igazság útját, de nem akartak az Isten országába vezető úton haladni. Az igazság, amely az élet illatát hozta nekik, a halál illatává lett számukra. A köztudottan vétkezők önmagukat megvetve elfogadták Jánostól a keresztséget, de az igazság tanítói képmutatók voltak. Konokságuk nem engedte, hogy elfogadják az igazságot. Isten lelke nem tudta meggyőzni őket, mert ellenálltak. Nem akartak Isten parancsolatainak engedelmeskedni. Krisztus nem mondta nekik, hogy nem léphetnek be a mennyek országába. Csak megmutatta, hogy ők maguk teremtették meg azt az akadályt, amely kizárja őket onnan. Az ajtó még nyitva állt előttük, még hangzott a hívás. Krisztus nagyon szerette volna, ha hisznek neki és megtérnek.

Izrael papjai és vénei vallásos szertartásokkal töltötték napjaikat. A ceremóniákat olyan szentnek tartották, hogy nem is bonyolódtak világi dolgokba. Ezért azt hitték róluk, hogy csak a vallásnak élnek. Szertartásaikat azonban csak a látszat kedvéért végezték, hogy a világ kegyesnek és szent életűnek gondolja őket. Csak színlelték az engedelmességet. Valójában nem engedelmeskedtek Istennek. Nem cselekedték az igazságot, amelynek tanítói voltak. Krisztus keresztelő Jánost az egyik legnagyobb prófétának nevezte, és tanúsította hallgatóinak, hogy elég bizonyítékot kaptak János mennyei követ voltáról. A puszta prédikátora hatalommal szólt, rendíthetetlenül hirdette üzenetét. Megfedte a papokat és főembereket bűneik miatt, és felszólította őket, hogy munkálkodjanak a mennyek országáért. Hangoztatta, hogy az atya tekintélyét vették semmibe, amikor nem vállalták megbízatásukat. János nem alkudott meg a bűnnel, és sokan megtértek gonoszságukból. Ha a zsidó vezetők hitvallása őszinte lett volna, akkor elhitték volna János bizonyságtételét, és elfogadták volna Jézust, mint messiást. Életükben azonban nem mutatkoztak a megtérés és igaz élet gyümölcsei. Éppen azok fognak belépni előttük Isten országába, akiket lebecsültek. Az a fiú, aki a példázat szerint ezt mondta, én elmegyek, Uram, hűségesnek és engedelmesnek mutatta magát. Az idő azonban bebizonyította, hogy hitvallása nem volt őszinte. Nem szerette igazán atyát. A farizeusok is szentségükkel büszkélkedtek, de amikor jött a próba, szentségükből nem látszott semmi. Másoktól, ha érdekeik úgy kívánták, nagyon szigorúan megkövetelték a törvény megtartását. De amikor tőlük kívántak engedelmességet, ravasz okoskodással bújtak ki az isteni előírások kényszere alól. Róluk mondta Krisztus, az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Máté 23.3. Nem szerették igazán Istent, sem az embert. Isten arra szólította őket, hogy legyenek munkatársai a világ áldására. De míg állították, hogy elfogadták a hívást, nem akartak engedelmeskedni. Önmagukban bíztak, és a saját jóságukkal kérkedtek, de Isten parancsolatait nem teljesítették. Nem voltak hajlandók azt a munkát végezni, amelyet Isten rájuk bízott, és törvényszegésük miatt az Úr már-már felbontotta az engedetlen nemzettel kötött szövetségét. Az önigazultság nem megigazultság, és azoknak, akik ezt nem látják be, viselniük kell e végzetes tévedés következményeit. Ma sokan állítják, hogy engedelmeskednek Isten parancsolatainak, de szívükben nincs Isten iránti szeretet, amelyből másoknak is jutna. Krisztus arra szólítja ezeket az embereket, hogy munkálkodjanak vele a világ megmentésén. De nekik elég, ha csak mondják, én elmegyek, Uram, és nem mennek. Nem dolgoznak együtt azokkal, akik Istennek szolgálnak. Restek. A megbízhatatlan fiúhoz hasonlóan hazug ígéreteket tesznek Istennek. Az egyház ünnepélyes fogadalmához csatlakozva megígérik, hogy követik az igét és szolgálják Istent, de nem teszik. Szájukkal mondják, hogy Isten fiai, de életük és jellemük az ellenkezőjét bizonyítja. Nem adják át akaratukat Istennek. Életük hazugság. Amíg az engedelmesség nem jár áldozattal, addig úgy tűnik, hogy teljesítik ígéretüket. De amikor önmegtagadást és önfeláldozást követel, amikor fel kellene venniük a keresztet, akkor visszahúzódnak.
kötelességtudatuk elsorvad, és Isten parancsolatainak tudatos áthágása szokásukká válik. Fülükkel talán meghallják Isten szavát, de lelkileg már nem érzékelik. Szívük megkeményedett, lelkiismeretük eltompult.

Ne gondold, hogy Krisztus szolgája vagy, ha nem vagy kifejezetten ellensége. Ez önámítás. Ha nem használjuk fel Isten ajándékait, amelyeket azért adott, hogy őt szolgáljuk velük, legyen az idő, pénz vagy bármi más, akkor ellene dolgozunk. A névleges keresztények fásult álmos tunyaságát Sátán felhasználja, hogy saját seregét erősítse, és a lelkeket a maga oldalára állítsa. Sokan, akik magukat Krisztus követőinek képzelik, jól lehet semmit sem tesznek érte, előnyhöz segítik az ellenséget. Mivel nem szorgoskodnak a mesterért, és mivel feladatok elvégezetlenül, szavak kimondatlanul maradnak, Sátán hatalmába kerít olyan lelkeket is, akiket meg lehetett volna nyerni Krisztusnak. Krisztus nem tudja a hanyag, tétlen embert megmenteni. Az igazán megtért ember nem élhet dologtalan, haszontalan életet. A mennybe nem lehet besodródni. A lusta ember nem léphet be oda. Csak akkor leszünk alkalmasak a mennyek országára, ha erőfeszítéseket teszünk érte, és igazán igyekszünk megismerni törvényeit. Akik nem akarnak Isten munkatársai lenni a földön, azok nem fognak együttműködni vele a mennyben sem. Veszélyes dolog lenne bevinni őket oda. A vámszedők és bűnösök helyzete biztatóbb, mint azoké, akik ismerik Isten igéjét, de nem akarnak engedelmeskedni parancsainak. Aki belátja, hogy bűnös, és nem leplezi bűneit, aki tudja, hogy Isten szemében rombolja lelkét, testét és értelmét, megretten attól a gondolattól, hogy örökre elszakad a mennyek országától. Ráeszmélve betegségére, gyógyulást keres a nagyorvosnál, aki ezt mondta: azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. János 6.37. Az Úr e lelkeket munkásaiként tudja használni szőlős kertjében. Krisztus nem ítélte el azt a fiút, aki egy ideig nem akart engedelmeskedni atyának, de nem is dicsérte meg. Azok, akik az első fiúval együtt megtagadják az engedelmességet, nem érdemelnek elismerést ezért az állásfoglalásukért. Őszinteségük nem tekinthető erénynek. Az igazság által megszentelt őszinteség Krisztus bátor tanújává teszi az embert. De ahogy a bűnös használja az őszinteséget, az sértő és kihívó, majdnem istenkáromlás. Az ember bűnösségén semmit sem szépít az a tény, hogy nem képmutatóskodik. Csak akkor vagyunk biztonságban, ha azonnal engedelmeskedünk, amikor a Szentlélek szól a szívünkhöz. Amikor szólít, eredj, munkálkodjál ma az én szőlőmben, ne utasítsd el. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Zsidók 4.7. Veszélyes dolog halogatni az engedelmességet. Lehet, hogy soha többé nem hallod meg a hívást.

Senki se áltassa magát azzal, hogy dédelgetett bűnöket könnyen és hamar el lehet hagyni. Minden melengetett bűnünk gyengíti jellemünket, és megerősíti rossz szokásainkat. Ennek fizikai, szellemi és erkölcsi romlás a következménye. Megbánhatod a rosszat, amit elkövettél, és ráléphetsz a helyes útra, de a bűn megszokása és torzító hatása következtében nehezen tudsz majd különbséget tenni a jó és a rossz között. Kialakult rossz szokásaiddal Sátán újra és újra megkísért. Az eredj, munkálkodjál ma az én szőlőmben parancsal, Isten minden ember őszintességét próbára teszi. Vajon csak szavakkal vagy cselekedetekkel is válaszolnak. Minden tudásukat latba vetve, lelkiismeretesen, önzetlenül dolgoznak-e a szőlőskert gazdájáért. Péter apostol elmondja, hogy milyen munkaterv szerint kell dolgoznunk. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, az Istennek és a mi Urunknak Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és tökéletességével hívott el minket. Így drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy ezek révén isteni természet részeseivé legyetek, és elkerüljétek azt a romlottságot, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 2 Péter 1, 2-től 7-ig. Ha lelkiismeretesen ápolod lelked szőlős kertjét, Isten munkatársul vesz maga mellé, és megbíz azzal, hogy ne csak magadért munkálkodj, hanem másokért is. Bár Krisztus a szőlős kerten a gyülekezetet érti, de azt nem mondja, hogy csak a gyülekezet tagjait szeressük, és csak értük munkálkodjunk. Az Úr szőlős kertjét ki kell szélesíteni. Az Úr ki akarja terjeszteni szőlőjét az egész világra. Amikor eligazítást és képességeket ad az értékes palánták gondozásához, nekünk is meg kell tanítanunk rá másokat. Így szélesítjük az Úr szőlőjét. Isten látni akarja hitünk, szeretetünk és türelmünk jeleit. Figyeli, hogy felhasználjuk-e minden lelki ajándékunkat. Igyekszünk-e jól képzett munkások lenni szőlőjében a földön, hogy beléphessünk országába, abba az édeni otthonba, amelyet Ádámnak és Évának törvényszegésük miatt el kellett hagyniuk. Isten atyaként viszonyul népéhez, és atyánként igényli hűséges szolgálatunkat. Gondoljuk át Krisztus életét. Az emberiség vezéreként és atya szolgájaként példájával megmutatta, hogy Isten minden gyermekének milyenné kell és lehet is válnia. Isten ma minden embertől Krisztus engedelmességét kívánja. Krisztus szeretettel, készségesen és önként szolgálta atyát, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én Istenem, mondta, a te törvényed keblem közepette van. Zsoltárok 40:9. Krisztus nem tartott semmilyen áldozatot túl nagynak, semmilyen munkát túl nehéznek, annak a feladatnak az elvégzéséhez, amely jövetelének célja volt. 12 éves korában mondta, nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? Lukács 2:49. Hallotta a hívást, és vállalta a feladatot.
Az én eledelem az, mondta, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. János 4.34. Nekünk is így kell Istent szolgálnunk. Csak az szolgál, aki az engedelmesség legszentebb mércéje szerint cselekszik. Mindazoknak, akik Isten gyermekei akarnak lenni, tanúsítaniuk kell, hogy munkatársai Istennek, Krisztusnak és a mennyei angyaloknak. Ez minden lélek próbája. Hűséges szolgáiról mondja az Úr. Azon a napon, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Malakiás 3.17. A gondviselő Isten olyan utakon vezeti az embert, amelyeken próbára teszi, és alkalmat ad jelleme fejlesztésére. Ezt a nagy célt akarja intézkedéseivel elérni. Így lesz nyilvánvaló, hogy engedelmes-e vagy nem. Nem lehet Isten szeretetét jó cselekedetekkel megvásárolni, de jó tetteinkkel bizonyítjuk be, hogy él bennünk ez a szeretet. Ha akaratunkat alárendeljük Isten akaratának, akkor nem azért szolgálunk, hogy elnyerjük szeretetét. Ezt a szeretetet ingyen ajándékként kapjuk, és ha szeretjük Istent, örömmel engedelmeskedünk parancsainak. A világon ma csak két osztály van, és az ítéletkor is csak két osztály lesz. Azoké, akik áthágták Isten törvényét, és azoké, akik engedelmeskedtek neki. Krisztus megmondta, hogy mi az a próba, amellyel hűségünket vagy hűtlenségünket bizonyítjuk. Ha engem szerettek, mondta, az én parancsolataimat megtartsátok. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. És az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. János 14, 15-től 24-ig. 15-10.

Nádudvari Nagy János, csak a tettünk csúfolja meg. Bizony, ilyenek vagyunk mi. Jelszónk ma is, csak én, hogy egyszer végre másként legyen, úgy látszik, arra nincs remény. A szánk persze szépen beszél, gyönyörűn szólja az igét, csak a tettünk csúfolja meg naponként lelkünk szép hitét. Csak a tettünk csúfolja meg, amit annyiszor mond a szánk, hasztalan valljuk, hogy az égben lesz majd a mi örök hazánk. Mert nekünk itt is haza kell, pénz, siker és státusz vele. Lemondani mi nem tudunk, és közösségben élni se. Lemondani mi nem tudunk, de törtetni ma is nagyon. A nagy hiúságvásárban van rá ezernyi alkalom. Így a szánk hiába beszél, mondja oly szépen az igét, ha a tettünk megcsúfolja Krisztust, és lelkünk szép hitét.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: ha benne bízol, nem csalatkozol. A mai ige: Ézsaiás 50:7. Az én Uram, az Úr megsegít engem. Gondolatok az ígéről. Ez az ígerész profétai előrelátással beszél a Messiás szenvedésének arról a napjáról, amikor mind halálig engedelmes volt, amikor hagyta, hogy üssék, verjék és az arcába vágjanak. Ezen a napon megtapasztalta az Úr segítségét. Én lelkem, minden szenvedésed csak semmiség Jézus Krisztus szenvedéséhez képest. Miért nem bízol hát abban, hogy az Úr téged is megsegít? Megváltónk különleges helyzetben volt, mert a bűnös ember helyett szenvedett, mint helyettes áldozat. Ezért még atyának is el kellett hagynia, és lelke az Isten nélküliség állapotától kellett, hogy szenvedjen. De neked nem kell ezt végig szenvedned, és így fölkiáltanod: miért hagytál el engem? Lásd, a megváltó még ebben a helyzetben is bízott Istenében, te miért ne tudnál bízni? Ő érted halt meg, immár lehetetlen, hogy magadra maradj. Légy hát jó reménységgel. A mai nap munkája és próbatételei között is szólj így: az én Uram, az Úr megsegít engem. Menj bátran előre. Vedd föl a hit pajzsát, és szánd el magad, hogy sem gyöngeség, sem félelem nem fog eltántorítani. Ha Isten a segítséged, mi állhatja utadat? Ha bizonyos vagy abban, hogy a mindenható veled van, mi lehet túlságosan nehéz számodra? Kezd örömmel napodat, és ne engedd, hogy bármi is eltakarja előled az örökké való nap sugarát. 36-szor imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a Szent István Bazilika előtti téren. A Szent István Bazilika előtt augusztus 1-én 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének a helyreállításáért a családokban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, de más nemzetek fiai is, szerte a világban. Minden a csendből indul. Sokszor azt hiszük, hogy az imádság ennyi: én beszélek, Isten pedig meghallgat. Pedig mindig párbeszéd, vallja Hajdú Zoltán Levente, a Református Egyház missziói szolgálatának vezetője. Októberben egy hét közös imádságra várják a gyülekezeteket, hogy a fohászkodásban, az Istenre figyelésben és az elcsöndesedésben együtt keressék a reformátusok a lelki megújulás, megelevenedés lehetőségét. Az elmúlt hónapokban imaösvények, gyülekezeti alkalmak és más kezdeményezések hívták a reformátusokat arra, hogy újra gondolják személyes és közösségi ima életüket. A félidejéhez érkezett imádság éve legnagyobb eseményét októberre tervezik. Egy hét imádság, amelyen 168 órán át egymást váltják majd a könyörgésben a református gyülekezetek. Az időjárásról. Marad a perzselő meleg. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk. Változó irányú lesz a szél, és marad a 29-35 fok. Hétfőn napos idő várható, kevés felhővel, eső nem valószínű. A légmozgás gyönge lesz, és a maximum 32-37 fok.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat. Gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekkel Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, kapcsolódnak össze gondolataink, amikor is a mai közös gondolkodásunk kerete e köré, a cím köré szerveződik, az érzelmi energia forrása. Sokat beszélgettünk, gondolkodtunk már együtt az érzelmi energia természetrajzáról, és azután, hogy ezt a nagy csomagot, ezt a nagy gondolati egységet így sokfajta nézőpontból körüljártuk, ideje most már annak, hogy az érzelmi energiák forrásával is foglalkozzunk. Honnan erednek ezek az energiák, milyen módon tudjuk mi magunk is kinyitni ezek előtt, az energiák előtt a személyiségünket. Ez lesz majd ebből következően a következő nagy csomagunk, amivel foglalkozunk. Nos, addig azonban valóban nagyon fontos lenne ezt a kérdést megválaszolni, hogy vajon az érzelmi energiák forrása milyen módon jelentkezik, mi a sajátossága, pontosabban talán úgy is megfogalmazhatnánk, hogy hol, hogyan hozzáférhető számunkra. Először is, amit magunkban érdemes tisztázni, az az, hogy ennek a világ mindenségnek a természete, úgy is mondhatnám, az építő kövei, az milyen jellegű? Hiszen nagyon régi, a görög filozófia kezdeteire visszanyúló vita az, hogy vajon a szellem vagy az anyag az, amely alapvetően meghatározza ennek a világ mindenségnek jelenségeit. A szellem az, amely rendet teremt, rendeződik, és az anyagot szolgájaként megrendezi, összerakja azt a rendszert, amely a szellemi világnak leképeződése, ahogy ennek legismertebb képviselője, Plátón ezt megfogalmazza, vagy pedig sokkal inkább abból kell kiindulnunk, hogy mindennek kezdetén az anyag van, és az anyag aztán egyre bonyolultabb és egyre struktúráltabb, rendezettebb formákban ölt alakot. Nos, ez a fajta vitahelyzet véleményem szerint akkor oldható fel, hogyha azt a kifejezést, pontosabban meghatározást vesszük komolyan, amit Wilhelm Ostwald így tett közzé az ő híres tanulmányában, amely a világ ős eleméről szól. Azt mondja, minden energia, az anyag is, és valamilyen módon a szellem is. Ő tehát abban kívánja feloldani ezt az ellentmondást, az anyagi és szellemi világ egymásnak feszülését, hogy azt mondja, tulajdonképpen mindez valójában energia, energia megnyilvánulás, és ez a fajta energia az, amely kiárad, amely megfoghatóvá, hozzáférhető,

következtében természetünk annyira legyengült, hogy saját erőnkből képtelenek vagyunk ellenállni a gonosz hatalmának. Az ember a teremtéskor nemes testi és lelki tulajdonságokat kapott alkotójától, de engedetlensége folytán Sátán fogja lett, és az is maradt volna, ha Isten szeretetből közben nem lép. Pál apostol a rómabeliekhez írt levele 7. fejezet 14. versétől tárja fel azt a kettősséget és harcot, amely a bűneset óta megvan bennünk, hogy szeretnénk jó lenni, de a kísértés sokszor erősebb nálunk. Tömören benne van az egész emberi élet kulcs problémája, de ugyanakkor megoldást és kivezető utat is mutat. Az apostol, ha kijelentését csak saját tapasztalatára szűkítené le, akkor nem többes számban kezdené önvallomását. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok. Más szóval, a régi emberi természetemet követve élek, kiszolgáltatva a bűnnek. Az itt felvázolt küzdelem annyira jellemzi minden hívő ember életét, hogy bárki elmondhatja magáról ugyanezt. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, nem őszinte. Pál a törvényt, ami lelki, szent, igaz és jó, hasonlítja össze az emberi természettel, ami testi. Ez a szó összefoglalója mindannak, ami bűnös. Ezzel azt állítja, hogy az ember nem helyezheti magát a törvény fölé, ami a mindenható akaratát fejezi ki. A keresztény élet legrejtélyesebb titka, hogy egyrészt szabadok vagyunk a bűntől, és mégis alá vagyunk vetve a kísértéseknek. Ez a kettősség viszont nem jellemzi azokat, akik Isten nélkül élnek. Számukra nem jelent problémát és küzdelmet az, amiről a folytatásban olvasunk. Mert magam sem értem, mit teszek. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt cselekszem, amit gyűlölök. Pál azért panaszkodik, hogy önmaga előtt is érthetetlen ez a magatartás. Ami azt bizonyítja, hogy az újjászületett emberre vonatkozik-e belső harc, mert a megtéretlenek élvezetet találnak bűnös cselekedeteikben, ha néha gyötri is őket a lelkiismeret, de nem gyűlölik a rosszat. Amikor arról beszél az apostol, hogy azokat a tetteket, amelyeket a test erőtlensége folytán követel, nem érti, ezzel azt fejezi ki, hogy nem ismeri el magáénak, irtózik tőle. Ha valaki gyűlöli a bűnt, akkor egy nagyon pozitív változás indul el ezáltal benne. Pál a mesterien felépített gondolatsort így folytatja. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, egyetértek a törvénnyel, hogy jó, akkor tehát már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy semmi jó nem lakik bennem, vagyis a régi emberi természetemben, hiszen a jót akarom tenni, mégis képtelen vagyok rá. Hiszen nem a jót cselekszem, amit akarok és szeretnék, hanem a rosszat, amit nem akarok. Megdöbbentő ez az állapot, mintha külön válna az ember akarata és cselekvése. Egyetértünk a törvénnyel, elismerjük, hogy áldást jelent számunkra, utáljuk a bűnt, mégis fogjai vagyunk annak. A keresztény élet tehát állandó hadi állapot, egy egész életen át tartó küzdelem. Nagyszerűen fogalmazza ezt meg Ellen White. Kemény küzdelmek árán érhetjük el a győzelmet. Sohasem tudhatjuk, hogy milyen harc vár ránk holnap. Amíg életünk tart, nincs megállás. Harcot harc után kell vívnunk öröklött hajlamainkkal. De ne gondoljuk azt, hogy jelen hibáinkat nem lehet kijavítani. Csak az lehetetlen, amit nem akarunk. Aki nem akar, az nem is tud győzni. Egyetlen rossz jellemvonás vagy bűnös kívás

Amelyet hosszú időn át ápolunk, rabul tarthat, amint a példabeszédek könyve 5. fejezetében olvashatjuk. Saját bűnének köteleivel kötöztetik meg a bűnös. Magunk erejéből nem tudunk a kísértésekkel szembeszállni. Egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által győzhetünk, különben nélküle elveszettek vagyunk. Az ember egyetlen és legfontosabb pozitívuma az akarás, ami az emberi jellem kialakulásában a legfontosabb tényező. Sajnos a bűnbeesés alkalmával az ember Sátánnak rendelte alá. Ellenségünk azóta is arra törekszik, hogy saját akaratát vigye véghez romlásunkra. Isten viszont tiszteletben tartja szabad akaratunkat, és azt szeretné, ha őszintén szeretetből szolgálnánk őt, nem kíván tőlünk kierőszakolt engedelmességet, de a választás lehetőségét megadta számunkra. Két hatalom befolyása alatt állunk, az egyik jóra int és óv, a másik bűnre csábít és elpusztít. A kérdés az, melyiknek engedünk? Annak-e, amely a bűnű rabszolgasságának igájába hajt, vagy annak, aki felszabadít és csupán arra kér, hogy a szeretet a boldogság törvényének életrendje szerint éljünk?

érzéseinkre, benyomásainkra ne hagyatkozzunk, mert azok megbízhatatlanok. Ha akaratunkat Krisztusnak rendeljük alá, akkor erőt nyerünk a bűn elleni küzdelemben. Pál apostol szerint a megtért ember bele van helyezve egy új világba, de még a régiben is él. Helyzetét tehát ez határozza meg. A bűnvilága lefelé húz, rossz hajlamainkat erősíti. Az új világban békesség, szeretet és Szentlélek által való öröm van. Isten lelke naponta figyelmeztet a lelkiismeretünkön keresztül, hogy megértsük a bűn romboló hatását, és vágyat ébreszt a tiszta élet után. Erről olvashatunk a továbbiakban is. De ha azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn, ami nem más, mint céltévesztés. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. A keresztény életnek ez a kettőssége kényszerítette Pált erre a felkiáltásra. Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? Vagyis, ki szabadít meg engem a régi természetemtől? Az itt előforduló görög kifejezés, a ryomai, elsődleges jelentése, a fuldokló ember segítségére sietni, ezt Károli a szabadítani szóval fordította. Akkor használták, amikor egy katona a fogságba esett, nyomasztó helyzetben lévő bajtársának vészkiáltását meghallva odarohant, és kiragadta az ellenség kezek közül. Pál kétségbe esett kiáltással arra tanít, hogy ne nyugodjunk bele állapotunkba, hanem naponta könyörögjünk segítségért Istenhez.

az apostol reménysugarat tár elénk. Mert van kimenekedés ebből a reménytelennek látszó küzdelemből. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, folytatja. Azért jó lehet az én elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Ez egy ténymegállapítás arra vonatkozóan, hogy nem bízhatjuk el magunkat a megtérésünk után, mert ha elménkkel teljes mértékben Isten törvénye oldalán állunk is, de testünkkel minden jó szándékunk ellenére a bűn törvényéhez vagyunk kötözve. Ezért egy pillanatig sem lehetünk biztonságban Krisztus nélkül, és nem nélkülözhetjük Isten lelkének segítségét. Pál megtalálta a megoldást, ahogy a 8. fejezetben írja. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A győzelem titka Jézusban maradni, hozzá menekülni önmagunk elől, állandó kapcsolatban lenni vele. Az imádság és Isten igényének naponkénti tanulmányozása rendkívül fontos. Minden reggel első dolgunk legyen magunkat Istennek felajánlani, és tőle erőt kérni. Nem kell kétségbe esnünk, mert van kihez meneküljünk oltalomért. Jézus megért és szeret. Adjunk hálát néki és magasztaljuk őt, mert ha mi is akarunk győzni, segítségünkre van, és kiszabadít a bűn fogságából.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkaba legújabb adásában. Fineli Gábor vagyok, a műsornak az új szerkesztője, vezetője. A műsor alcímének azt adnám, hogy nem csak égi szekér, de több, mint tank, ugye a Merkava kapcsán. Ezen túl az adásban a régi szellemiségnek megfelelően szeretném bebarangolni a zsidó civilizáció, a zsidó kultúra világát, jobbról balra, lentről felfelé, és a jelenkorból vissza egészen az ősapákig, vagy még előbbre. Tabuk nélkül, ez talán egyik legfontosabb hát mottom. A mai vendégem, mert egyből vendéget is hoztam a műsorba, Kántor Anita lesz, egy rabbi nő, aki Berlinben végzett, méghozzá pont a Covid alatt kapta meg a szmicháját, vagyis a diplomáját, a felhatalmazását, a feladatának a rátestálását, ugye a szmichá az nem más jelent, mint amikor az emberre ráhelyezik azt a fajta súlyt, hogy ő most már el tudja végezni, és el tudja viselni és hordani azt a szerepkört, amelyik a közösség hát irányítását és egyengetését jelenti. Anitával ismerjük egymást a 90-es évek vége óta, hiszen én akkor voltam egyszer ott még Orzsén hallgató, aztán abba hagytam, és ugye később visszatértem, de akkor te 98-ban végeztél az Orzsén.
2: Igen, így van.
1: És 7 évvel ezelőtt mentél ki, és úgy gondoltad, hogy Berlinbe kitanulod ezt a hivatást.
2: Igen, így van.
1: És hogyan jutottál? Mi történt 98 és 14 között?
2: 98 és 14 között elég sok mindennel foglalkoztam. A héber nyelvet nem adtam fel, ugye nagy szerelmem. A Lauder iskolában tanítottam például. Több éven keresztül szerencsém volt Olá Jánossal, Raj Tamással együtt dolgozni. Raj Tamással aztán később folytattam is a munkát. Nagyon jó időszak volt az életemben, és aztán úgy döntöttem, hogy váltani kell, valami másba fogtam bele, és izraeliekkel magánszektorban dolgoztam tovább.
1: Értem.
2: Igen.
1: De mégis mi volt az a úgymond hívás, vagy megvilágosodás, vagy hogy te ennél neked sokkal több kell, és nem a versenyszektorban, hanem ilyen hát földi arannyal nem mérhető szektorban fogsz tevékenykedni. Nőként,
2: így van. Tehát amikor az ember egy ilyen magánszektorban dolgozik, és versenykörnyezetben él, akkor fel kell adnia valamit az életéből. Ebben az esetben nekem pontosan a szellemi részének nagyját kellett feladnom, és nagyon hiányzott az, hogy átadjam azt a tudást, és az, mindazt, amit magamba szívtam, nem csak az Orzsén, hanem életem során. Mint egy olyan zsidó, aki gyakorlatilag egy ateista környezetben nőtt fel. És mindez a felfedezés...
1: Mindez különben pápán történt.
2: Igen, pápán történt, így van. És úgy éreztem, hogy ezt meg kell osztanom, a pedagógus fér az nem hal ki az emberből, ezt te is tudod. Aki egyszer pedagógus lesz, az nem hagyja abba. Ugyanez vonatkozik mondjuk a rabbiságra is. Ez is már egy kapcsolódási pont. És én előadásokat tartottam, a környező országokban blogszemináriumokat csináltam, és ezek során merült fel az igény másokban is, hogy...
1: Mások biztattak téged?
2: Mások is biztattak arra, igen, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnám.
1: Miért pont Berlin?
2: Gyakorlati oka volt, méghozzá az, hogy Berlinből hazajutni nagyon egyszerű. Mehettem volna Los Angelesbe, mehettem volna Londonba is, de édesapám 2012-ben meghalt, és nem tudtam édesanyámat úgy magára hagyni, hogy ne lehessen őt pár órán belül elérni.
1: A neológ intézmények ugye megalakulásuk óta, de főleg a rendszerváltás óta egy ilyen furcsa limbóban vannak, és konstans útkereséssel birkoznak, mik ők, hogyan definiálják magukat, de lényeg az, hogy valahol a senki földjén, a nemzetközi világ, zsidó világ senki földjén, a modern ortodoxi és a konzervatív mozgalom közé lehet minket sorolni. Te itt végeztél pedagógusként, ugye az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen, és hogyan döntöttél amellett, hogy a reform irányba mész el? Miért nem mondjuk Jeruzsálembe egy modern ortodox helyre mentél el? Miért volt ez az irányt lőtted be magadnak? Azon kívül, hogy Berlin közel van.
2: Reform zsidóságról, amikor beszélünk, tisztázzunk valamit.
1: Tehát a intézmények szellemi háttérét ugye
2: így van.
1: Lőttem be.
2: Igen. Tehát mi progresszív zsidóságról beszélünk. Okay. Progresszivitásban nagyon sok minden belefér. Ezek közül az egyik irányzat ugye reform, de ugyanakkor a maszort is nagyon jól megfér benne.
1: És az egyetemen, ahol te tanultál, az mind a kettő jelen
2: mind van. Mind a kettő jelen van. Uh-huh. Mind a kettő jelen van a Potsdami Egyetemen, a zsidó teológia szakon, és számomra sajnálatos mód, én már nem kerültem bele a masszorti részbe, mert azt később indították el, tehát már nem tudtam átjelentkezni, mert a tanulmányaimnak olyan fázisában voltam, hogy már nem tehettem meg. Viszont szívem szerint pontosan a neológia és annak a hatására, amit én megéltem Budapesten és Magyarországon, én inkább konzervatívabbnak számítok, mint a többiek.
1: Uh-huh. Szóval vagy a jobb szárnya a reform, a progresszív. Oké, értem.
2: Tehát ilyen középjobb.
1: Oké.
2: Okay. Igen.
1: És ugye most már, ugye miután elvégezted, és Smichát kaptál, sőt, mert a Smichá az avatás előtt is már te posztot töltöttél be, és közösséget vezettél. Berlinben hol?
2: A képzésünknek része volt, hogy nekünk minden évben gyakorlaton is kellett részt vennünk, tehát havonta egy alkalommal hitközségben kellett működnünk rabbiként, gyakorló rabbiként, ami azért is volt jó, mert segített meghatározni saját irányunkat, hogy hova szeretnénk aztán, merre szeretnénk fordulni a tanulmányok végével, milyen közösséget szeretnénk magunknak. Nekem szerencsém volt, mert nem nekem kellett megkeresnem a közösséget, hanem a közösség jött hozzám. Berlinben 2014-ben alakult meg az a progresszív reform hitközség, amelyik megkeresett és nagyon nagy szeretettel fogadott. Gyakorlaton voltam náluk több alkalommal is, és az ottani munkáim, szereplésem alapján kértek fel, hogy legyek a rabbiuk. Mire felavattak, addigra én már ugyanazon év januárjától együtt működtem velük, és így szerencsém volt.
1: Úgy tudom, hogy ugye a Németország jelenkor, a kortárs német zsidóság elég eklektikus és nagyon érdekes összetételű, hiszen a gerincét, a masszív közepét a Szovjetunióból származó zsidók alkotják, de ehhez hozzácsatlakoznak még Németországba visszaköltözött, vagy Izraelbe oda vándorolt, vagy oda költözött emberek, esetleg amerikai, latin-amerikai zsidók is.
2: Így van.
1: A közösségedben hozza ezt a statisztikát?
2: Érdekes módon az én közösségemben orosz anyanyelvű nincs.
1: Ez nagy kivétel.
2: Ez egy nagyon nagy kivétel. Már csak, hogyha megnézzük, amit te mondasz, hogy a 80-as évek végén, 90-es években merre indultak el, volt Szovjetunióból, elindultak vagy Izraelbe, vagy pedig Németországon keresztül, Kanadába, Amerikába. Ugyanúgy, mint a 30-as években, ami történt, és ugyanúgy megakadtak Németországban. Itt is ez történt, kontingens zsidóknak hívják őket, ahogy letelepítették őket. Velük töltötték
1: fel. 100, 200, 300, nagyon, nagyon szét vannak szakítva, szóval nincsenek nagy közösségek, hanem így nagyon szét lettek szabdalva és lettek téve ilyen mindenféle kisvárosban, ugye? Ilyen,
2: igen, ennek az volt
1: nem
2: az oka.
1: Organikusan szerveződött, hanem nagyon is ilyen tudatosan fentről lett szétosztva.
2: Ennek az volt az oka, hogy a kihalóban lévő hitközségeknek adjanak valamiféle.
1: Vagy a valaha
2: fisfélyet.
1: Volt zsidkötségek helyett
2: fisfélyet,
1: mesterségesen Szovjetunióban zsidókkal közösségeket a régiek helyén, amik nem léteztek mondjuk 60 évig, vagy 50 évig a holokauszt után.
2: Hát a holokauszt után volt kettő zsidó a városban, és megpróbáltak egy zsinagóga volt,
1: igen.
2: Vagy bármiféle nyoma a zsidó életnek, megpróbálták újra élettel megtölteni.
1: És ez még 70 év kommunizmusából jött szovjet zsidók, ex-szovjet zsidók, mit tudtak nyújtani, vagy mennyire tudtak életet lehelni abban, amit ők sem nagyon ismertek, vagy nem hoztak már. Ez hogy mennyire volt
2: ezt
1: nehéz?
2: Ezt tudjuk, hogy a különböző iratokban zsidóként szereplő emberek, ugye mert ezt beírták a Szovjetunió idején is.
1: Évriei.
2: Igen, így van. A kultúrzsidónak érezték magukat, és annak is tartják meg etnikai zsidónak.
1: Jézus, annyi nyelvűek sokszor.
2: Magáról a liturgiáról, magáról attól, arról, hogy hogyan kell egy zsinagógában viselkedni,
1: halacha,
2: semmit nem tudnak. Aha. Vagy legalábbis minimálisat, amit még az apukájának az apukájától hallottak, vagy akármilyen ilyen vonalon. Tehát amikor 1999-ben elindult az Abraham Geiger kollég, akkor az egyik cél az volt, hogy az embereknek adni segítséget abba, hogy újra megtalálják magukat nem csak a kulturális és az etnikai életben, hanem ahhoz tartozó zsinagógai életben is.
1: Jó, hát mi a cél? Kint akarsz maradni, vagy itthon is fél lábbal itthon vagy? Pontosan hogyan telnek a heteid, hónapjaid, most Covid nélkül?
2: Hát Németországban is jól érzem magam, viszont úgy gondolom, hogy mindenkiben van egy ilyen kis mazohista oldal egy kicsit úgy a kihívásokra is ránéz, és szerintem ezért jöttem vissza Magyarországra.
1: Mazoizmusból?
2: Igen.
1: Oké.
2: Okay. Ezt is ki kell élni az embernek valahol. És úgy érzem, hogy nagyon sok mindent tudunk még adni. Mert hogyha a vidéki zsidóságot megnézem, mert jártam utolsó tanévemben a vidéki zsidóságot, és hogy lenne rá igény, hogy együtt dolgozzunk velük. De mivel maga a számok alacsonyak, ezért hajlandók vagyunk elhanyagolni a vidéket. És úgy gondolom, hogy ez nem jó, mert hogyha ha egy zsidó van egy városban, és annak igénye van bármire is, és ha meg tudjuk fogni, és segíteni tudunk, akkor az elindíthat egy folyamatot.
1: Én rabbiképzés koromban jártam Szegeden, jártam határon túl is különben Szlovákiában, illetve Erdélyben, és ottani közösségben is tartottam ezt, azt, amazt, illetve helyet is tettem. Nagyon lehangoló látvány fogadott engem vidéken. Olyan az egész, mint valami tényleg egy olvadó jégtábla, ami egy-két utolsó jegesmedve táncol, és szerintem te látsz mi benne esélyt, vagy csak egy nyugodtabb levezényelt elmúlást?
2: Én úgy érzem, hogy van benne esély. Főleg a Dunántúlt járva, én látom, hogy van igény arra, hanem is tipikusan is csak a liturgiára, tehát a zsinagógai életre, de arra, hogy a gyökereinket ismerjük meg, ismerjük fel újra, és vigyük tovább. Az embereknek szükségük van egy bizonyos tartásra, büszkeségre. Nem biztos, hogy ez elsősorban az áll, hogy az Amidát állva mondjuk el a zsinagógában.
1: Igen, az álló imádság, ugye a fő imádság az, amit a gerince az a liturgiának, és a liturgiának.
2: Így van, pontosan. Nem biztos, hogy erre van szükségük első vonalban. Első vonalban saját magukat kell megtalálni. És hogyha megtalálják magukat, és megvan az a büszkeség, az a kiállásuk, arra lehet már építeni tovább. Arra lehet már közösségeket építeni, mert ennek összetartó ereje van. Elmondok még egy történetet, bocsánat. Nagybányán voltam, blokkszemináriumot tartottam. Köztudottan 100 zsidó nincs a városban, legalábbis ők ezt állítják. Szombaton, mikor végeztem, akkor odaálltak elém, és elém raktak egy ilyen 25 centi nagyságú, hosszú kulcsot. És kiderült, hogy ez ottani zsinagógának a kulcsa. Azt mondták, hogy bár zsidónk nincsen, de hogyha akarod, menjél be nyugodtan és imádkozz. Tehát ez egy olyan szép gesztus volt, hogy szerintem ez nyugodtan hozzátartozik ahhoz az örökséghez, amit tovább tudunk vinni.
1: Igen, az ember ezt sokszor megéri ilyen mártiristen tiszteleteken nyáron, ugye a nyári deportálás időszakban, amikor az ember végigjárja, vagy aki leküldik, hogy tartsa meg ezeket a mártiristen tiszteleteket, és legtöbb helyen már alig van hozzátartozó, vagy a hozzátartozónak a leszármazottja, és a helyi közösség polgármesterestől, plébánostól, stb. Helyi iskolástól kim van, kivonul és megemlékezik, hogy sokszor az ember lát megható, szomorú, de megható jeleneteket, hogy sok ember érezni véli a vákumot, amit a helyi zsidóság hagyott maga után, hogyha belegondol és felfogja, vagy mennyire szerves részét képezte a zsidó közösség annak a településnek. A műsorunkban ugye egyrészt Anitának a élettörténetet szerettem volna bemutatni, hiszen az elmúlt évtizedben harmadmagával, ha jól számolom, lett felavatva rabbinőként, magyar származású rabbinőként, ugye kettő Amerikában, egy pedig ugye te Berlinben lettél felavatva, és ez a 2010-es évek nagy sztoria, hogy ezek ilyen érdekes felemények, hiszen most már nem csak a Kálmán Kata egyedüliként képviseli a női nemet Magyarországon ebben a hivatásban. De persze a többiek ugye nem Magyarországon fejtik a tevékenységet, sőt nem is az európai kontinensen, úgyhogy ebből a szempontból te más szerepet játszol, vagy tudsz játszani, betölteni. A műsorunk ugye hátrálőfőszerűen szeretnénk beszélni arról a szellemi háttérről, hogy hova, honnan jutottunk el ide, a mai korba, a női rabbik avatásához. Egyáltalán ugye az emancipáció, a felvilágosodás, az elmúlt 250 év nagyjából hogyan teremtette meg ezt az állapotot, ami most már végülis a zsidóság igen nagy részében, főleg az angol száz világban természetes és magát illetődő, Magyarországon meg egzotikus és meglepő. És ezért, hogy erről beszélgessünk, föltenném neked azt a kérdést, de hova tennéd le a történelemben azt a pontot, vagy melyik időszakra, ahol elindultak azok a tektonikus változások, amik azt eredményezték, hogy ugye először a háború előtt, második háború előtt hajnalán 39-ben felavatták az első rabbinőt a világon.
2: 35-ben.
1: És aztán pedig a reformmozgalom 71-ben, és a progresszív, konzervatív vagy masszorti mozgalom pedig a 90-es évek legelején, 91-2-ben döntött úgy, hogy rabbit avat, illetve vannak most már modern ortodox rabbik nők, akik szintén kapnak szmichát, legfeljebb megkötésekkel, hogy bizonyos dolgokban nem vehetnek részt, de alapvetően szakértői a zsidó jognak, a halakhának. Szóval, hogy hova tudod ezt letenni, illetve mit gondolsz arról, hogy ez, hogy a korszak külső segítség nélkül elkövetkezett volna-e, mert hogy ugye a felvilágosodás, a nyugat-európai felvilágosodás volt az, ami hát bekopogtatott, vagy behozta ezt a fajta fényt, vagy új meglátást, nem belül jött a folyamat, és ezért van talán többen a fogcsikorgatás, mert nem mi termeltük ki belülről, hanem ez kívülről köszöntött ránk. Anita?
2: Hú, nehéz, mert több fázisa volt.
1: Oké. Okay.
2: Teljesen több fázisa volt, visszamehetünk a Salamoni templom lerombolásához, ami egy új igényt, ugye, mivel megszűntek az áldozatok, ezért ki kellett találnunk egy
1: ez
2: másik utat.
1: Ez most a herodesi áldozat. Herodesi templom 70-ben, ugye, felborult a zsidó teológia, nem volt áldozati kultusz, és a zsidóság forradalmasította magát, és imádkozott az áldozatok helyett. Óriási változás.
2: Így van. Ez az, amikor kialakul a misna, már kialakul a Talmud. Igen. Aztán erre épül a teljes rabbinikus irodalom, ugye, igen, a középkori. És mire ez betagozódott volna, és a halaká, ugye, ami a vallásjogunk, ami eredetileg a szó folyamatos haladást jelent, megkövesedett volna, akkor kezdett el ez a folyamat, amikor egy külső hatásra változnunk kell.
1: Itt a szentés külső hatásra robbanodott le.
2: Így van, igen, pontosan. Igen. Tehát a következő fázis ugyancsak erre épül, és én nem csak az inkvizícióra gondolok, mert az is nagy hatással volt, hanem később aztán, ugye az angol ipari forradalom után az egész közvetlenül, ami minket érintett, úgy napóleoni háborúk. Úgy gondolom, hogy ez van még a legközelebb hozzánk így időben, ami
1: de azt már száz évig megelőző az bizonyos Aufklärung felvilágosodás, ami
2: Az már annak a következményeként jött létre, hogy az eddig tradicionálisan élő zsidóság leben und leben lassen, tehát élni és élni hagyni,
1: Elkülönülve
2: városok szélén, meghatározott szabályokkal, mindenki tudta, hogy először ha letelepedtek valahová, akkor megvették a temetőnek a helyét, kiindulva ugye a Tórából, Sára történetéből, és aztán folytatva szépen építve fel a közösséget, nem bántva egymást, nem piszkálva egymást, a helyi földesúrnak az engedélyével. Nem nézünk rá, ők sem néznek ránk. Most ez volt az, aminek a fizikai és a
1: jogi háttere megszűnt.
2: Jogi háttere megszűnt azzal, hogy Napóleon úgy döntött, hogy miközben Egyiptomban masírozik, ledönti a városok falait.
1: A gettók falát.
2: Így van.
1: Szóval nem csak Amsterdamban és Rómában rúgta be a, és direkt mondom, hogy egy katolikus és egy református országot. Ugyanígy ugye Moszkváig elment, és mindenhol megszüntette a zsidó utcát, a zsidó városrészt, és elhozott
2: egy... Az elkülönülést.
1: Megszüntetett. És hát ez volt az, ami az addig ott hát megjelenő igényeket, vagy lehetőségeket egyszerűen elhozta. Berőszerem, Maimonides-ek erről korábban beszéltek, vagy mások beszéltek erről, de csak elvi szinteken, és egy-két kivétel volt, akit beengedtek szalonokba, stb. Egyetemre, de különben a zsidóság elkülönve élt. És itt vagyunk 1800-as években, Napóleon háborúk alatt minden megváltozik, de Napóleont leverik.
2: Így van.
1: Na, és mindent vissza akarnak pakolni az európai hatalmak a régi palackba, a szellemet, de ez már...
2: Vízes edény összetörik, akkor már nem tudod a vizet visszalapátolni.
1: Igen. Mi az egyik legfontosabb eredménye, vagy honnan mérhetjük le a zsidó belső változást, vagy igényt arra, hogy a zsidóknak nagy része sem akar visszamenni a zsidó utcába és a gettóba?
2: Milyen lehetősége volt az embereknek akkor, miután egyszerűen vegyük egy olyan hasonlatot, valakit kitesznek a fényre, aki egész életében sötétségben élt. Mi történik egy ilyen emberrel? Vagy behúzódik, megkeresi az első árnyékot, mert ott érzi jól magát.
1: Igen, a reakció is volt a zsidóságban.
2: Vagy pedig elindul, és próbál egy középutat találni, hogy fokozatosan hozzászokjon a fényhez. A harmadik variáció az, hogy szépen beleugrik a fénybe, lesz, ami lesz. Úgy gondolom, hogy ez történt azokkal a zsidókkal is, akik kikerültek a gettókból, a különböző zárt helyekről. Így elindult egy folyamat, ami által a visszahúzódó zsidók megteremtették újra a saját kis buborékjukat. Aztán megtörtént egyfajta ateizmus bácsapás, amikor úgy döntöttek, hogy ha egyszer ilyen nagy világ van körülöttünk, akkor ezt Isten miért vette el tőlünk, miért nem tudtunk mi ebből, és mi nem is tudunk létezni ebben a világban. Aztán utána volt az asszimiláció és az integráció. Ezek mind utak voltak, amiket meglátunk, mind a polgári páholyok kialakulásával, ahogy mondtad, zsidó polgári pályahogyok kialakulásában, valamint a képzésben, a tanulásban, az oktatásban bekövetkezett változásokban.
1: Statisztikákat, vagy ugye nincsenek komoly épkézláb, de ilyen homályos statisztikák vannak arról, hogy a napóleoni háborúk végeztével, amikor a Szent Liga minden próbál visszahagyja veszölni a régi kerékvágásba, akkor hozzávetőlegesen 200 000–4 millió zsidó az közül egy-két évtizedben kitér. Kitér, mert ez egyedül jogi útja annak, hogy a getton kívül maradhasson, és ne kelljen újra jogfosztottan léteznie. Ez persze sokszor ugye nem őszinte áttérés a keresztény hitre, csak egy útlevél a belépő a szélesebb társadalomba. Ugye ebből sokan nagyon is megszenvedik ezt a fajta váltást. Van, akik nem annyira szenvednek belőle, de például a Heine-nél, ugye ez kifejezetten lehet látni a műveiben, hogy ez ugye már megtörtént. Arról szeretnék kérdezni majd téged a zene után, hogy szerinted ez a fajta sok, ami esetleg érte a zsidós közösséget, mint közösséget és a vezetőket, amikor tanúi voltak annak, hogy negyedmillió, vagy majd negyedmillió zsidó így pár évtized alatt elszivárog, elpárolog, különben Dél-Franciaországban az egész zsidó közösség, amelyik Spanyolországban menekült át, és végül visszavehette a vallását, úgy, mint ahogy a Hollandiában is menekültek el, meg Németalföldre zsidók Spanyolországból, és visszavették a hitüket, akik konverzók voltak Spanyolországban, azok a francia forradalom utáni években eltűntek. Az elszász zsidók maradtak meg csak Franciaországban, de a déli provenciális zsidók szinte eltűntek, mert asszimilálódtak, pontosan hasonló módon. Szóval a lényeg az, hogy szerinted ez a fajta szivattyú, vagy elszívás, ez az elszívó erőre mennyiben volt válasz az Abraham Geigeri, vagy mások által megfogalmazott reform? Az, hogy az zsidóságot úgy akarják kulturálisan beilleszteni szélesebb keresztény társadalomba, hogy az ne üssön el, viszont megtartó ereje is legyen, hogy úgyhogy mindeközben a korszellemnek, illetve a korizlésnek zeneileg, művészileg, esztétikájában megfelel. Erre kérem majd a válaszodat a zene után.

0: Szeretettel köszöntök újra mindenkit a Merkava műsorában. Nevem Finneli Gábor, a műsornak az új szerkesztője, műsorvezetője vagyok, és vendégemmel beszélgetek Kántor Anita rabbinővel, és ugye a reform mozgalom, illetve a 19. század első évtizedének tektonikus szellemi változásairól kérdezem, és arra kérek Anita, hogy mondd el a véleményed, mit gondolsz erről, ezekről az évtizedekről, hogyan érintette ez a zsidó szellemi vezetést, mi járt az embereknek, Ábrahám Gergelynek és a többi gondolkodónak a fejében, aminek hatására olyan bátran elkezdték megmásítani, újra gondolni az akkor 1700 éves rabbinikus zsidó hagyományt?
1: Azáltal, hogy kiszabadultak a gettókból az emberek, kitárult egy másik világ előttük. Uh-huh. Ez a bizonyos világ, amiben önmaguk próbáltak újszülöttként az első lépéseket megtenni. Van egy tradicionális zsidóságunk, amiből elindultunk, a saját szabályaival és törvényeivel. De abban a pillanatban, ahogy mint egy újszülött elkezd látni az ember, és meglátja a világot maga körül, értelmezni akarja. Hogyan értelmezi? A saját agyát, a saját felfogását, a saját érzékszerveit felhasználva. Ebben a pillanatban, hogyha az érzékszerveinket felhasználjuk, és látjuk, mi történik körülöttünk, magyarázatokat keresünk rá, mindenki tudja, hogy a zsidóság az a kérdés népe. Amikor kérdéseket teszünk fel, ahhoz, hogy a helyes kérdéseket fel tudjuk tenni, meg kell tanulnunk kérdezni. Ez történik itt is. Nem fogadjuk el azt tényként, amit látunk, hanem meg akarjuk érteni. És ezzel indított egy folyamatot, aminek még mindig nincs vége, hála az égnek. Egy folyamatot, amiben felmerültek emberek és olyan személyiségek, akik magukra vállalták azt, hogy megpróbálják rendszerezni. Ide tartozik maga Ábrahám Geiger is, akit említettél, de csodának csodájára a monarchia alatt. Tehát az osztrák-magyar monarchiában sok-sok olyan rabbi volt, aki ugyanezt a vonalat követte, és nagyon sokat adott hozzá ahhoz a rendszerhez, ami aztán Amerikában nagyon sikeressé is vált. Uh-huh.
0: Ábrahám Geiger ugye megkerülhetetlen figura, egy végülis valamilyen szinten, én zseniként tekintek abban a szempontból rá, hogy egy ilyen poliglott reneszánsz ember volt, mert ugye mind a mellett, hogy ő egy levezette, végig gondolta ezt a fajta, újra gondolta a zsidóságot, vagy ennek az élharcosa volt, mert volt mellette más hasonló személyiségek is. Gondoljunk bele, hogy a zsinagógák világa átváltozik, a zsinagógában, ahol nem lehet hallani elveg a tradicionális közegben a zsidó női hangot, ott vegyes kórusok lesznek, létesülnek, megkomponált, nem csak fejből, hanem kottából énekelt, akár darabokkal. Komoly hatása van ugye akkor a zsidó liturgiára az operának, az akkor divatos, nagyon is divatos operának, orgona kerül a zsinagógákba, az ülésrend megváltozik, együtt kezdenek elülni, vagy nem elkülönítve, egymást látva, vagy pedig vegyesen ülve ülnek le férfiak és nők, ugye ez mind-mind addig tabu volt, és nem így működött, hanem szigorú elkülönítés mellett, hogy emellett mindemellett Ábrahám Geiger, aki különben Amerikába is átmegy, és ott ugye, hogy ő egy orientalista és arabista volt, és hogy ő talán az ő nevével lehet fémjelezni azt a fajta útkeresést, amiben az iszlám ismerő tudósok, akik különben rabbik vagy zsidó tudósok is voltak, akartak mintát ellesni arra, hogy mi mentén, hogyan lehetne egyszerűbben, elegánsabban, letisztultabban megfogalmazni a zsidó önképet. Hogy érdekes módon a 19. században az iszlámot vették sok esetben ezek a reformerek mintául a megfogalmazás, és különben ennek a hatása még az épületeinkben, az új zsinagógák épületeiben is leképeződik. Mert sokszor beszélünk arról, hogy a zsinagógák átalakulnak, hogy vegyes az ülés, vagy az, hogy nincsenek különülve, vagy az, hogy a bima, az olvasóasztal előre tolódik, de az, hogy az esztétikájában, amellett, hogy keresztény templomokkal is elkezd hasonlítani a zsinagógák belseje, a külseje sok esetben a kupolákkal, a mintázatokkal, pedig nagyon is az arabeszk, illetve az orientális észak-afrikai vagy közel-keleti mecsetek és szent épületek világát hozza vissza. Szóval, hogy erről